Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Orbán Viktor harciasabb fellépés sürgetett a Tisza párttal szemben a Fidesz szombati Kötsei rendezvényén. A volt miniszterelnök a tiszás gyarmatosítás ellen hirdetett nemzeti ellenállást. Szerinte a Fidesz legfontosabb feladata ősszel már nem a választási vereség elemzése, hanem a Tisza kormány támadása és a tevékenységük bemutatása. Bóka Jánost kérdezzük.
2: Az olyan volt ez a mondat, mintha a választási vereség elemzése megtörtént volna, bár én nem emlékszem rá. Jó estét kívánok a frakcióvezetőről, örülök, hogy itt van. Ön emlékszik egy ilyen elemzésre, ami átfogó, mély és tanulságokkal járó volt?
3: Több ilyen elemzésre és több ilyen beszélgetésre is emlékszem, ezek jó része a politikai közösségünkön belül zajlott. Ezek azért azt látni kell, hogy ezek az elemzések, ezek a választási vereségről szóló elemzések voltak, ami más dolog, mint az elmúlt kormányzati ciklusok kormányzati teljesítményének az értékelés, ez két különböző dolog, szerintem ezt érdemes is külön tartani.
2: Itt volt Gyurko Szilvia, gyermekvédelmi felelős államtitkár, egészen elképesztő és elborzasztó tényekkel szembesített minket is, mindenféle abúzusokról, kivizsgálatlan ügyekről szólt. Sem a gyermekek védelméről, sem egyébként az egészségügyről szóló eljárás gyorsítását, a törvényjavaslatok eljárásának gyorsítását nem szavazta meg a frakciója. Miért?
3: Itt arról van szó, hogy össze kell vonni, vissza kell vezetni a gyermekvédelmi intézményrendszerbe a javítónevelő intézeteket. Ennek a javaslatnak a sürgős tárgyalását kérte a Tisza többség. Azért érdemes tisztázni azt, hogy a javítónevelő intézetben lévő gyermekek, ők bűnelkövetők, akikkel szemben a bíróság kényszerintézkedést alkalmaz. A javítónevelő intézetben élő gyermekek, azok nem gyermekvédelmi célokból vannak ott, hanem azért, mert velük szemben egy büntetőbíróság valamilyen jogkövetkezményt alkalmazott.
2: De hát gyermekek, tehát lehet, hogy a gyermekvédelem tudna őket jó útra téríteni ezzel a rossz kifejezéssel.
3: Ez elképzelhető, ez egy komoly szakmai vita, amit le kell folytatni. Úgy gondolom, hogy ez sürgős eljárásban nem lehetséges. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor ezek a javítónevelő intézetek a gyermekvédelmi intézményrendszerben voltak, akkor ezek az eredmények nem jöttek. Az elképzelhető, hogy a kormány meggyőzően tud érvelni amellett, hogy ezek az eredmények akkor sem jönnek, hogyha a rendőrség és a büntetés végrehajtás kebelében vannak ezek az intézmények, de folytassuk le. A sürgős tárgyalás az azt jelenti, hogy erről nekünk holnap már szavaznunk kell. Ez lehetetlen egy ilyen koncepcionális változásról úgy dönteni, hogy egy fél napunk van erről beszélni.
2: Hát, hogy milyen volt a gyermekvédelem, arról most egészen elképesztő információkkal bírunk. Elmúlt két év sem volt információ hiányos. Mit szól hozzá? Mit szól a gyermekvédelmi jelentésben olvashatókhoz? Olvasta?
3: Az összefoglalóját olvastam, itt egy 200 oldalas jelentésről van szó. Nem olvastam az egész jelentést, el fogom olvasni. Én azt sajnálatosnak tartom, hogy erről a sajtótájékoztató bejelentés az a Kötsei találkozó időpontjához lett igazítva. Ha jól emlékszem, ha jól értem, maga Gyurko államtitkár asszony is azt mondta, hogy nem áll naív, és pontosan tudja, hogy miért a Kötsei találkozó időpontjára időzítették ezt a
2: politikai eszköz.
3: Ez az én problémám is ezzel, hogyha ez politikai eszköz volt a választási kampányban, most is politikai eszköz, hogyha ezt nem politikai, hanem szakmai kérdésnek tekintjük, a lehető legkonstruktívabban állunk ehhez hozzá.
2: Frakcióvezető úr, attól még ez szakmai kérdés, mert egy politikai meghatározott időpontban tartottak róla sajtótájékoztatót. Én azt kérdeztem, hogy mit szól ahhoz, ami ott írva van, mert hogy ez az elmúlt 16 év kormányzása után, az elmúlt 16 év kormányzásáról is egy nagyon éles bizonyítvány.
3: Ez a gyermekvédelmi rendszer állapotáról egy látlelet. Ezt a látleletet az országgyűlésben, illetve a vizsgálóbizottság előtt is meg lehet vitatni, és hogyha vannak kormányzati intézkedések, amik ennek a helyzetnek a javítását célozzák, és a gyermekek érdekében állnak, akkor azt mi támogatunk.
2: De nem érzi kellemetlennek 16 év után, hogy ilyenekre szembesül?
3: Nyilván minden olyan jelentés, ami azt mondja, hogy ebben a rendszerben vannak hiányosságok, ez kellemetlen. A politikai szempontból nekem, mint politikusnak az a racionális megoldás, hogy kormányhoz intézkedési javaslatokat, azokat megvitatjuk, valódi kormányzati teljesítményt hasonlítunk össze valódi kormányzati teljesítménnyel. Én bízom benne, hogy mindazok az ígéretek, amiket a Tisza párt a választási kampány során tett a gyermekvédelmi helyzet javítása érdekében, azok megvalósulnak. Az eddigi kormányzati teljesítményük nem abba az irányba mutat, hogy a választási kampányban tett ígéretek azok valójában.
2: És az önöké? Tehát most tényleg látva azt, hogy egy romhalmaz a gyermekvédelem, hogy milyen esetek történettek, anélkül, hogy kivizsgálták volna. Lásd kormányhivatali jelentés, ami szexuális abúzusról szól, és semmi nem történik utána. Az nem egy látlelet akkor? Tehát az egy kormányzati teljesítmény?
3: De kormányzati teljesítményt hasonlítsunk össze valós kormányzati teljesítményt. Ha hoznak javaslatokat, amik ennek a rendszernek a javítását célozzák, azokhoz mi a lehető legkonstruktívabban fogunk viszonyulni.
2: Jó. Azt mondta Orbán Viktor, hogy ezek az adatok valójában nem is igazak. Egyetért vele?
3: Bocsánat, milyen adatokról?
2: Hát a gyermekvédelmi jelentésben szereplők.
3: Ugye abban az értelemben, hogyha ha jól értem a politikai narratíva, amit a jelentés mögé kerítettek, ami úgy szólt, hogy itt valójában egy politikai bűnszervezet működött, ami ezeknek a hiányosságnak az eltusolását célozta, ebben az értelemben nyilvánvalóan nem igaz.
2: Önnek lehet most a volt miniszterelnökkel nem egyetérteni ilyen frakcióvezetőként? Hogyan van most ez a rendszer?
3: Lehet. Ugye ez a rendszer úgy működik, hogy a nagy alapkérdésekben egyet kell, hogy értsünk, és ezekből olyan sok nincsen. Ugye a nagy alapkérdés az, hogy mi Magyarországot egy cselekvőképes szuverén államnak szeretnénk látni, ami az egyéni autonómiára épülő szabadságot biztosítja a polgárainak, és fontos számunkra az a hagyomány és örökség, a zsidó-keresztény kultúra, amit az őseinktől kaptunk, ez érték. Ezen túlmenően minden szakpolitikai kérdésben eddig is volt, és most is van helye vitának a Fideszben.
2: Azt mondta, és akkor kérdezem, hogy ezzel is egyetérte akkor ilyen módon, vagy ez a nem fontos kérdések köré tartozik, hogy Magyar Péter kormányát Brüsszel soros a nemzetközi nagyvállalatok irányítják, és ennek és a választási hazugságoknak köszönhető a Fidesz bukása.
3: Azt gondolom, hogy abban teljes igazság van a miniszterelnök részéről, hogy a volt miniszterelnök részéről, hogy a Tisza párt az végig hazudta a választási kampányt. Alapvetően hazug politikai narratívákkal dolgozott, és úgy látom, hogy ezt a hazugság kampányt folytatják kormányon
2: is. Itt van a gyermekvédelmi jelenség. Állandóan a gyermekvédelemről beszéltek, és itt a jelentés, ami most bizonyítja, hogy igazat mondtak.
3: De azt azért erős túlzás állítani, hogy végig a gyermekvédelemről beszéltek. Ugye végig Zsolti bácsiról és hasonló ügyekről beszéltek, amiről utóbb kiderült, hogy egy politikai fabrikáció volt.
2: Még nem tudjuk, mint hogy semmit sem tudunk Zsolti bácsi ügyéről. Sőt, arról a nyomozati anyagról sem állítólag az egyik érintett, ugye vallomást tett és megnevezte Zsolti bácsit.
3: Igen, de hogyha ez így van, akkor valószínűleg már tudnunk kellene róla valamit.
2: Hát ha csak nem a rendőrség nyomoz.
3: Hát, én azt látom, hogy ezek az ügyek, ezek nem haladnak sehova, mert nem is az volt a lényeg, mint ahogy számos mozzajló eljárásban sem az a lényeg, hogy az igazság kiderüljön, hanem az eljárás maga a cél. Azért, hogy készüljenek olyan fényképek, készüljenek olyan videófelvételek, készüljenek olyan TikTok videók, amikkel ezt a narratívát fönn lehet tartani most is.
2: Azt mondta korábban Orbán Viktor, 133 napja van a Tisza kormánynak, abból van még hát talán 10, vagy lehet, hogy nincs is pont annyi, és most azt mondta, hogy az új hatalomnak a politikai legitimációja, megkerestem, törékeny. Ez a kettő, mintha összecsengene, de nem látom, hogy olyan nagy bajban lenne a Tisza kormány. Tehát a támogatottságuk nagyobb, mint valaha volt a Fideszé.
3: Nagyon, nagyon erős a támogatottságuk, ezt kár is lenne tagadni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kormányzásuk és az a törekvésük, hogy a valóságot kommunikációs eszközökkel elfedjék az emberek elől, ez hosszú távon fenntartható. Ebben az értelemben nagyon törékeny a kormányzások, mert hogy ezekre a valótlanságokra és ezekre a politikai kommunikációs termékekre épül. Ugye állítottak valamit, ígértek valamit a kampányban, ezekről sorra derül ki, hogy nem tudják vagy nem akarják megvalósítani. És
2: hát 5 hónap sem telt el, vagy mondjuk annyi. Talán pont most 5 hónap, igen.
3: Ugye 100 nap türelmi időt szokás adni a kormánynak azokra az intézkedésekre, amiknek a megvalósítását azonnalra ígérik. A választási kampányban nagyon sok intézkedésre ígértek azonnal egy cselekvést, ideértve például a családi pótlék megduplázását, ideértve a 25%-os béremelés, például a szociális szektorban.
2: Tehát megtennének mindent, amit önök nem voltak hajlandók, lásd családi pótlék 2008 óta?
3: Itt szerintem én ebből a szempontból a lehető legkorrektebben járok el, mert én a Tiszát a saját ígéreteivel szembesítem. Ugye a Tisza a saját ígéreteivel nyerte meg a választást.
2: Most azt mondja Magyar Péter, 2000, hogy van most, 27-től lesz családi pótlék emelés. Ez ugye a sajtótájékoztatón hangzott el, de a Kossuth Rádióban ma reggel benyúlítánál is.
3: Igen, ugye a választási kampányban ők azt ígérték, hogy azonnal és duplájára emelik, most ott tartunk, hogy jelentős emelés jövőre az összes választási ígéretük keret. Ez úgy viszonyul, mint a 480 forintos benzinál az 5000 forintos dízel.
2: Erre most akkor lehet, hogy nem túlságosan nemes, de azt mondom, hogy ez úgy viszonyul egymáshoz, mint a 3,5%-os államháztartási hiánya 7,5-höz, amivel végül is ott hagyták a kormányzást. Miközben leírva az volt, hogy 3,5.
3: Az előző pénzügyi év, a lezárt pénzügyi év végén az államháztartási hiány az 4,7% volt 5% alatti. Ugye azt nem tudjuk, hogy most mennyi lesz az államháztartási hiány, ők azt mondják, hogy 7,5%, valószínűleg ennél is.
2: Majdnem 8 volt, amikor ott hagyták
3: kormányzást. Ezt nem, ugye 8%-os államháztartási hiány sohasem volt, ugye ez egy projekció, amit a Tisza kormány mondta, hogy ha mi maradtunk kormányon, akkor szerintük 8,5%-os lett volna a költségvetési hiány, sohasem volt 8,5%-os.
2: Na de nem 3,5%, mint ami le volt írva.
3: Ugye mi, amikor kormányon voltunk, leszámítva a Covid-válság időszakát, mindig csökkenő államadósság, és mindig kontrollált költségvetési hiány jellemezte a kormány gazdálkodását, még választási években is.
2: Az elmúlt 4 évre ez már nem volt igaz. A 2022 után már nem.
3: Az államháztartási hiány az nem emelkedett olyan mértékben, amilyen mértékben most a Tisza kormány alatt nagyon rövid idő alatt emelkedik. Nagyon, nagyon magas a költségvetési hiány, nagyon magas az államadósság. Ez a Tisza kormány idején következett be, nem a mi kormányzásunk alatt.
2: Őszintén hittel mondja?
3: Igen. Igen. Én azt gondolom, nézze meg a költségvetési módosítási javaslatot. A költségvetési módosítási javaslat azt csinál egy 300 milliárd forintos elvonást tárcáktól, azt majd október végén fogjuk látni. Itt képeznek egy 500 milliárd forintos havária alapot, amit szemmel láthatóan valójában nem akarják odaadni a magyar embereknek, mert ha ezt tették volna, akkor a védett ár bevezetésére használták volna föl. Emellett óriási méretű hitelfelvétel történik, és elengedik a költségvetési hiány. Ez egy tudatos intézkedés, ami a Tisza kormány költségvetési és gazdaságpolitikát
2: kényelzi, hát
3: nem a miénk.
2: Ez elég gyorsan ki fog derülni, hogy ez tényleg így van. Mit gondol arról, hogy önnek ugyan miniszterként ez volt a dolga, de 3 év alatt nem jutott előre az Európai Uniós források hazahozatala ügyében. Vitézi Dávid meg 3 hónap alatt aláírta a dokumentumokat az Európai Unióval.
3: Ugye ez egyrészt tényszerűen nem igaz.
2: Melyik része?
3: Az a része, hogy nem jutottunk előre az uniós források elhozatalában, mert hogy az a helyzet, hogy a közös mezőgazdasági politika forrásairól teljes mértékben hozzáfértünk már ebben a 7 éves költségvetési ciklusban, a kohéziós forrásoknak pedig több mint a felét elhoztuk úgy, hogy szuverenitási és szakpolitikai kérdésekben nem kellett.
2: Igaza van, helyesbítem, akkor a zárolt összegekhez nem jutottunk így hozzá.
3: A zárolt összeghez nem jutottunk hozzá, azt sohasem tudjuk meg, hogy mi hozzájutottunk volna, vagy nem.
2: Ugye, azt tudjuk, hogy nem jutottunk.
3: Ugye itt a határidőkről van szó. Hm. Ugye ezek a határidők a választások után jártak le. Tehát azt sohasem tudjuk meg, hogy mi hozzájutottunk.
2: Tehát úgy gondolja, hogy jött volna stratégia. Az 5. Orbán kormány egymás után, és akkor az 5. az, hogy megszületik az a kormány, az arra ösztönözte volna az Európai Uniót, hogy ne akadjuk oda a magyaroknak.
3: Én azt gondolom, hogy erre nekünk volt egy olyan stratégiánk, ami a következő 7 éves költségvetés tárgyalásához kapcsolódott, ami a siker reális esélyével kecsegtek.
2: Erre mondta Orbán, mitől egy kizsaroltam volna belőlük?
3: Ő ezt a kifejezést használta, én azt mondtam volna, hogy a 7 éves költségvetési tárgyalás részévé tettük volna ezt a folyamatot is.
2: Igen, ez szebben hangzik valóban, az megmutatja a gondolkodásmódot. Sestak Jelinek, NKA ügy, gyorsulnak a vizsgálatok, a meggyanúsítások is egyébként. Orbán Viktor szerint ebből sem igaz semmi, ez mint politikai termék. Ön mit gondol erről? Például az NKA ügyről.
3: Ja, az ügyet a részleteiben nem ismerem. Ami az én pozíciómból látszik, az, hogy ugye sorra eljárások indulnak olyan személyek ellen, akik kiálltak a Fidesz-KDNP és a politikai közösségünk mellett. Én ezt a részét látom egyelőre a dolognak.
2: Tényleg semmi többet?
3: Én azt látom, hogy zajlanak eljárások, ezekről rendkívül szelektív kommunikáció zajlik, a hatóságok részéről szinte semmi. Egyébként a Tisza politikusai és a hozzájuk közel álló influencerek részéről pedig rengeteg kommunikáció zajlik. Ezeknek a célja mind a politikai lejáratás, a félelemkeltés, az, hogy az, ugyancsak az, hogy ez az eljárás maga a cél, ez nem eszköze az igazság kiderítésének, vagy a szabályszegés és a büntető jogi felelősség megalapításának, ez maga a politikai termék.
2: Hát azért a Volánbusz történet, vagy éppen az NKA sztori az elég rendesen körül van bástyázva különféle megjelenő dokumentumokkal, de ha kérje a legfőbb ügyész, például Hankó Balázsnak vagy Sesták Miklósnak, kiadják a mentelmi jogát?
3: A magyar parlamenti szabályok a mentelmi joggal kapcsolatban elég egyértelműek, a parlamenti hagyományok is, és köztörvényes bűncselekmények esetében a parlament szokás szerint a mentelmi jogot kiadja.
2: Akkor ez egy igen válasz az önök részéről is.
3: Úgy gondolom, hogy miniszter úrnak, Hankó miniszter úrnak semmilyen félnivalója nincsen, semmi olyat nem tett, ami jogellenes lenne. Azt gondolom, hogy a politikai boszorkány üldözés zajlik az ő esetében, és szerintem ez teljesen egyértelmű.
2: Két jövőben mutató gyors kérdés, az egyik a holnapi napra vonatkozik, hogy az alkotmánybírókat megszavazzák-e, akiknek a neve most ott van önök előtt, a másik pedig, hogy az alkotmányozási folyamatban részt vesznek-e, ami elindul össze Magyar Péter bejelentése alapján.
3: Az alkotmánybíró jelölésben sem vettünk részt, a választásban sem fogunk részt venni. Az alkotmánybíróságot a mi álláspontunk szerint illegitim alaptörvénymódosítással fejezték és felezték le, és mi ennek a folyamatnak a legitimálásában semmilyen módon nem kívánunk együttműködni. Ez a személyre szabott visszamenőleges jogalkotás és a politikai önkénynek a legrosszabb esete.
2: Bár önöktől, pont a Fidesztől látunk hasonlót az alkotmánybíróságnál bingizgetve, de ez régen ilyet, volt, én értem.
3: Ehhez hasonlót sem láthatta.
2: Alkotmányozás?
3: Ez attól függ, hogy egész pontosan milyen alkotmányozási folyamatról van szó. Abban az esetben, hogyha ez egy inkluzív alkotmányozási folyamat, én úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban konstruktívan részt kell vennünk. Várjuk, hogy egész pontosan mi a kormánytöbbségnek az álláspontja ezzel kapcsolatban. Sem az eddigi alaptörvénymódosítások, sem pedig a sarkalatos jogalkotás átalakítása, a jogállamisági standardoknak a félretétele nem abba az irányba mutat, hogy itt valódi konszenzuskeresési szándék van a Tisza részéről.
2: Köszönöm szépen, Boka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője volt a vendégünk. Jöjjön máskor is.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség.

0: segítségünkre.
1: Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Nagyon úgy tűnik, hogy idén már nem lesz béremelés a rendőröknél, és a hírek szerint, egyes hírek szerint ez palotaforradalmi hangulatot eredményezett, másrészt másik oldalról pedig azt mondják, hogy igen, a türelem megvan, látják a jelenlegi kormány nehézségeit, és kitartanak. Többek között erről fogok most beszélgetni Tóth Zoltánnal, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnökével. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: Szóval milyen a hangulat most a rendőrségnél?
3: Az ön megfogalmazása alapján én azt mondom, hogy ilyen is, olyan is. Értelemszerűen nekünk nem az a feladatunk.
2: És tehát reális helyzetértékelést adtam, hogy van ilyen?
3: Sajnos igen, de a hivatásunkból adódóan a palotaforradalom az, ha szigorúan veszük szóba, sem jöhet. Az egy más kérdés, hogy vannak gondolatok, vannak tervek, de nem szeretnénk ezekkel a lehetőségekkel élni, hiszen nekünk
2: milyen gondolatok vannak?
3: Hát akár nemzetközi példák, akár saját kútfőből olyan jellegű gondolatok, ami a klasszikus értelmet közrendet, közbiztonságot, az utca biztonságát, nyugalmát ugyan nem veszélyeztetik, de a rendszer működésében okozhat fennakadást. Most mondjam azt, hogy ezzel borsot törjünk a kormányzat orra.
2: Bocsuk ki a helyzetet. Ez okay. Milyen tevékenységet jelent?
3: Rendben van. Magyarországon a rendvédelmi szervek, a rendőrség hivatásos állománya, a büntetés végrehajtás és a tűzoltók hivatásos állománya nem sztrájkol. Gyakorlatilag nekünk erre semmilyen formában nincsen jogunk. De, és ugyanez vonatkozik a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra, teljesen mindegy, hogy melyik területen dolgoznak, de ne felejtsük el, hogy a rendvédelemben önmagában iszonyatosan sok munkavállaló dolgozik, ilyen, olyan, amolyan formában. Átlag állampolgár szemében talán a legnyilvánvalóbb a fegyveres biztonsági őrök az ő személyük, de iskolaőrökről, ha beszélünk, vagy a hívásfogadó központokban azok a személyek, akik fogadják a hívásokat, vagy éppenséggel Szombathelyen azok a személyek, akik feldolgozzák a szabálysértésekkel kapcsolatos ügyeket, effektív adminisztratív.
2: Mondjuk, ha ők sztrájkolnának, szerintem a lakosság nem szomorkodna.
3: Benne vagyunk. Szóval a lényeg az ebben az egészben, hogy mint mondtam, az utcát azt nem fogjuk őrizetlenül hagyni, és ez semmilyen formában nem merült föl, de mint említettem, azért ezek a munkavállaló kollégák, és ne feledkezzünk el, bocsánat, igen, itt akár az udvaros, konkrét a gépjárműszerelő, és egyéb ilyen tevékenység, szóval rengeteg olyan periféria van, aki ebben részt tud, vagy részt tudna venni. És igen, ők meg tudnák akasztani úgy a rendszer működését, hogy ezt az állampolgár, hát maximum annyi van, hogy a bírság később érkezne ki, de alapvetően inkább a rendszert akasztaná meg, mint sem.
2: Tehát, hogyha jól értem, akkor a háttérben dolgozó, nem igen, a frontvonalban dolgozó rendvédelmisek.
3: Hiszen nem tehetik.
2: A tűzoltók, a rendőrök, hiszen nem tehetik meg.
3: Így van.
2: De például, és hogy most konkrétan fogalmazzak, a rendőr autót szerelő alkalmazott, a sztrájkolhat. Pont. Tehát, hogyha a rendőrautó elromlik, akkor az lehet, hogy nem lesz megjavítva.
3: Ez így van. Pontosan erről beszélek.
2: És akkor a rendőr viszont már nem tudja üldözni a bűnt?
3: Ez is relatíven megkaptuk az emberektől, ugye a mi közösségi felületünk iszonyatosan pörög, fogalmazunk úgy, kapunk hideget,

0: melegeltem be, van is igazság, meg nincs is. Legalább akkor teljesülne az egyik kommentelő vágya, hogy nem kocsikázni kéne, hanem gyalogolni, miközben azért lássuk be őszintén, hogy mi tudjuk, hogy mit miért csinálunk, az, hogy az állampolgár ebből mit lát, mit érzékel, az, ez egy más kérdés.
1: Ugye, ha jól tudom, több szakszervezet van a rendőrön.
0: Így van, így van.
1: Egy irányba húznak? Akkor, amikor a bértárgyalásokkal bekopogtatnak a belügyminiszterhez, és azt mondják, hogy miniszter úr, ideje rendezni a bérkérdést?
0: Mondok egy furcsa dolgot. A kérdésre a gyors válasz az, hogy igen. A lassabb vagy bővebb válasz pedig jönnek utánunk.
1: Önök után?
0: Igen. Mi egy picikét, talán ez sok mindenkinek feltűnt, teljesen más, egy kicsit teljesen más az, stílust képviselünk, mi határozottabbak vagyunk, mi tudjuk, hogy mit akarunk, mi ki is állunk érte, mi nem félünk, nekünk nincs mit veszteni, halkan megjegyzem, dehogy is nincs, mindenkinek van, nekem is van egzisztencián, még akkor is, ha olyan, amilyen. De mi ezt felvállaltuk, és hogyha egyszer az ember egy ilyen, majdnem, hogy szakmát mondtam, de az érdekképviselet az egy ilyen önkéntes, valami ilyenbe adja a fejét, akkor ott vállalni kell konfliktusokat, ott menni kell előre, ott nincs olyan, hogy belenyugszom, belesimulunk. Mi megkaptuk konkrét azt, hogy azt hitték rólunk, ez konkrét egy társszakszervezet mondta, hogy ők azt hitték, hogy mi bele fogunk simulni konkrét a mostani Tisza kormány rendszerébe és retorikájában, mert hogy mi előtte már kapcsolatban álltunk velük. Hát, és ő maga fogalmazta meg, hogy döbbenten tapasztalták, hogy nem.
1: Mekkora béremelésre számítanak? Csak már mondta, hogy önök a határozottabbak. Érdekes módon önöktől én nem találtam konkrét számokat, hogy mekkora béremelésre tartanak igényt, miközben a partnerszervük, a független rendőrszakszervezetők azt mondták már, hogy hát itt 5-8-10%-os béremeléssel nincs megoldva semmi.
0: Igen, fel is háborodott rajta nem csak az internet népe, hanem konkrét a rendvédelem ezeken az alacsony számokon, ezeken az alacsony százalékokon.
1: Milyen számokat tartanak reálisnak?
0: Vegyük ketté a dolgokat, hogy mi mit tartunk reálisnak, és a költségvetés mit fog engedni. Ugye ez sajnos két külön dolog. Én azt hiszem, hogy a hivatásunkból adódóan minimálisan, de nekünk is szükséges alkalmazkodni a lehetőségekhez. De jelen helyzetben én azt mondom, hogy egy 50%-os béremelés az helyre tudná billenteni azt a renomét, amit 10 év alatt, 16-20 év alatt, mert ez nem csak az elmúlt 16 évről szól, hanem ez egy nagyon szép, lassú, hosszú folyamat volt, helyre tudná billenteni. Nekünk a legnagyobb problémánk az, hogy az egy dolog, hogy mindig utolsóak voltunk, és az előző témát tekintve, ami itt ült az úriember, megmondom őszintén, még majdnem, hogy rosszul is esik
1: már
0: nekem.
1: A gyermekvédelmi
0: igen,
1: ügyben.
0: A gyermekvédelem, még majdnem, hogy rosszul is esik, hogy ezután a téma után mi idejövünk, és úgymond pénzt kérünk.
1: Alelnök úr, ön 50%-os béremelésről beszél. Mekkora pénzt tenne arra fel, mondjuk egy fogadóirodában, hogy ennyit kapunk?
0: Nullát.
1: Mennyibe mennének még bele?
0: Nagyon sok minden múlik, nagyon sok mindenen.
1: Mondta a gyermekvédelmet, azt hiszem ott mondanak 25%-os bérfejlesztést, amelyik ugye...
0: Amelyik tényleg rászorul.
1: Nyilván nagyon-nagyon fókuszban van, tehát akkor megállapodhatunk abban, hogy minden bizonnyal ennél is kevesebbet fognak kapni emelésben.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem mondom, hogy nincs igaza. Értelemszerűen szakszervezetként nekünk az a dolgunk, hogy minél magasabb összeget tárgyaljunk ki, de mint mondtam, a realitások talaján kell maradni, és egy nagyon fontos dologról ne feledkezzünk meg. Kollégáink nagyon nagy százaléka önnön magába, sőt én magam is, hiszen aktív rendőrként, nem csak és kizárólag a fizetést jelöli meg problémaként a mostani rendvédelmi rendszerben. Alapvetően a rendvédelem rendszerében nem történt rendszerváltás, és nem most arról beszélek, hanem még a klasszikus eredeti rendszerváltásról beszélek. Gyakorlatilag azóta folyik egy olyan, hogyha nem tévében lennénk, akkor más mondanék, egy olyan cunami, ami minket folyamatosan egyre lejjebb lök. Akár a társadalmi megítélésünk, akár a kormányzat megítélése. Mi egy bántalmazó...
1: A rendőrök megítélése Magyarországon az elmúlt 5-10 évben?
0: Igen, és ehhez értelemszerűen mi magunk is hozzájárultunk. Szóval ez egy ilyen szép öngerjesztő folyamat volt. Ugye én úgy szoktam meghatározni, egy ilyen bántalmazó kapcsolatban élünk a kormánnyal, a mindenkori kormánnyal, ami annyit jelent, hogy kifelé minden szép, minden jó, szeretjük a rendőrséget, rendvédelmet, tűzoltókat, bárkit támogatni.
1: A bántalmazó szerepben a kormányt látja.
0: Igen. Hát hiszen egy olyan kényszerház kapcsolat van, hiszen mi a kormánynak dolgozunk, a kormánytól függünk, és az ő akaratát teljesítjük le, remélhetőleg minél kevesebb politikai felhanggal, de alapvetően, amint mondtam, hogy kifelé mindig az volt, hogy mi megbecsüljük a rendőröket, mi így tekintünk rájuk, úgy tekintünk rájuk, de konkrét akár a technikai, akár egyéb feltételrendszerünket, ezt valahogy sosem igazították ehhez hozzá. És kialakult egy olyan vezetői grénium, aki ennek maximálisan meg tudott felelni, meg akart felelni, és meg kell jegyeznem, hogy ez a vezetői grénium még mindig ugyanúgy hatalmon van, nem tudom szebben mondani a rendőrségnél, illetve az összes többi hatóság társszernél. És a legnagyobb probléma az, hogy ők, akik eddig tapostak, most tapsolnak, és zárójelben mondom, ugyanúgy taposnak.
1: Jól értem, hogy azt mondja ezzel, hogy fejnehéz a rendőrség?
0: Tehát nem kicsit.
1: A vezetőség túl nagy részben van jelen, és az utcai rendőrök pedig kevésbé?
0: Hát egyrészt igen, másrészt elnézést ki kell mondanom, hogy nem feltétlen tartjuk kompetensnek azokat a vezetőket, akik most vezetőként funkcionálnak, és a most alatt az elmúlt 16 év mostjáról beszélek.
1: De hát itt most vannak embercserék.
0: Helycserék. A kettő között nagyon nagy különbség van, vagy éppenséggel felfele lépések vannak. Akik eddig elhazudták a statisztikát, és azon dolgoztak, hogy eltüntessék a hiányt, és bátran kiálltak a számokkal, hogy itt minden rendben van, most ugyanazok a személyek szemlesütve mondják, hogy hány százalék hiány van. Akkor valami gond van?
1: Befejezésül legalább annyit mondjon, hogy azért van önben valami fajta optimizmus, annak azt illetően, hogy sikerül megállapodni a belügyminiszter?
0: Akkor nem csinálnám. Szerintem itt mindenhol gondolkodó emberek vannak, mi is azok vagyunk. Legyenek
1: sok
0: ők is.
1: Önöknek. Köszönöm, hogy itt volt. Yeah!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktor nyíltan megfenyegette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait, amikor a volt kormányfő azt mondta, az ott dolgozóknak pénzügyi és jogi felelősséget kell vállalniuk, ha a Fidesz újra hatalomra kerül. Mindeközben hosszú tényfeltáró anyagot közölt a 444. Arról írnak, hogy tavaly novemberben egy szűk, Radnai Márk köré szerveződő csoport hibásnak tartotta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették Magyar Pétert egy beszélgetésen. Vendégünk Hegedűs Szabolcs és Tombos Ádám.
2: Újságíró kollégák, a Magyar Hang és az Economics munkatársai, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok.
3: Jó estét, sziasztok.
2: Ugye nézzük, mert hogy 16 év mégiscsak, nézzük, hogy mit mondott a miniszterelnök hétvégén, meg mit beszélt este a tévéműsorban Bayer Zsoltnál. Ezek a mondatok javarészt mind ismerősek valahonnan. Ezeket már hallottuk. Legalábbis én úgy gondolom. Volt egy új jelen viszont, ez a KGB-zés és a hozzátartozó, majd mindenkit név szerint megvizsgálunk mi közelebbről. Ami egy fenyegetés. De, AVH, bocsánat, igen, nem ugyanaz és nem mindegy. Bár igen, akkoriban...
3: Igen. Ez valóban új jelen volt. Orbán Viktornak muszáj volt egy ilyen támadó pozíciót fölvennie, és ebből egyébként számomra ilyen hosszú távú következtetés tudok levonni ebből, mert ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor nem a NER-t akarja majd a továbbiakban tovább örökíteni, hanem ő maga, saját magát akarja majd tovább vinni. Tehát, hogy az látszott, hogy ő innentől kezdve a gyeplőt nem fogja átadni. Tehát, hogy ezen túl, hogy megtett egy ilyen nagyon erős állítást, ami érdekes volt ebbe az interjúba, hogy senkit nem emelt ki a korábbi pártársai közül. Tehát mindig mondta, hogy kinek a feladata ez, és ez, és ez, és most senki. Most csak magáról beszélt jóforma.
2: Sőt, volt, amikor több eszemben fogalmazott, és kijavította, hogy én egy eszem, más eszem.
3: Ez már kampányban is megvolt, igen.
4: Világos, de hát ugye most még minden szem rávető, mindenki rávárt. Tehát a fideszes politikusok gyakorlatilag megvárták, amíg nyarala volt miniszterelnök, és végre kiadja az itinert, hogy merre tovább. Látszott egyébként Köcsön, amikor vonultak be a Holdudvarnak a képviselői, hogy hát szomorúan, bánatosan, néhányan reménykedve, hogy hát ha most kiderül, hogy mik a tervei a miniszterelnök. Tehát nélküle nem működik a Fidesz, ezt nagyon pontosan tudja. Kérdés az, hogy egyébként ő meg tudja újítani a Fidesz.
2: Mert vele működik-e még? Igen.
4: Hát máshogy nem fog, tehát hogy ez teljesen egyértelmű, és pontosan tisztában van ezzel, hogy nélküle nem működik a Fidesz. De most egyébként nem is feltétlenül ez a feladat, inkább most a Orbán Viktornak és a Fidesznek az a feladata, hogy kivárja, hogy a Tisza hibázzon. Hátradőlve nézhetik az ellenzéki szerepkörből. Más kérdés, hogy egyébként ez az ellenzéki szerepkör egyelőre még nem megy, tehát én Bajersóban, akkor néztem az Orbánt, akkor nekem azt tűnt fel, hogy úgy beszélt, mintha egyébként a mai napig miniszterelnök lenne. Tehát, hogy nem lökték egy picit oldalba, vagy hát Bajer Zsolt sem lökte oldalba, hogy egyébként már nem így van, de minden esetre egyetértek azzal, hogy neki üzennie kellett, és üzennie kellett az oligarcháknak, üzennie kellett a Holdudvarnak, hogy egyébként ne féljenek annyira az elszámoltatástól, ott van mögöttük a volt miniszterelnök, és azok, akik egyébként meg ebben részt vesznek, azok pedig jogi és pénzügyi felelősséggel tartoznak majd abban az esetben, úgy fogalmazott, hogyha helyreállítják a jogállamot, azaz, ez az ő értelmezésük szerint egyébként visszakerülnek.
3: Viszont nagyon érdekes volt az, hogy beszélt nem csak arról, hogy ki kell várni azt, hogyha a gazdaságban majd hibákat követel a Tisza, hanem az, hogy addig együtt kell tartani a tábort. És az volt nagyon érdekes Orbán Viktor részéről, hogy azt mondta, hogy azok, akik rám szavaztak, azokhoz most nem tudok szólni, hiszen most kergettek el. És az volt még egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, amikor elkezdte ő maga szakaszolni a NER-t. Tehát, hogy 12 évre azt mondta, hogy az teljesen rendben volt, ott abba politikailag nem lehet belekötni. Hát ott az utolsó ciklusban, ott voltak hibák, és akkor előhozta a híres bomót, ugye az economy stupid, tehát hogy a gazdaságon múlott minden. Csak hát az a probléma, hogy abban a 12 évben azért nagyon meglátszott már az, hogy nagyon sokszor elmondtuk elemzők, történészek, szociológusok, politológusok, hogy ez így nem fog menni, hogyha így hagyjuk az államot lezülleni, akkor hogyha jön majd egy olyan időszak, amikor nincsen gazdasági növekedés, akkor nagyon nagy bajban lesz a Fidesz, és tulajdonképpen ezt láttuk 22-től, vagy hát Orbán Viktor értékelése szerint 24-től 26-ig.
2: Igen, az utolsó két évre fogja, és kizárólag a gazdaságot nevezi meg az egyetlen hibának. Ehhez képest itt volt a frakcióvezető pont előttetek néhány perccel, és hát ő egy egészen másik hangnemet ütött meg. Ugye ha Orbán Viktor azt mondja, hogy és akkor mostantól harc, akkor hát szerintem Bóka frakcióvezetőnél még nincs fegyver.
4: De szerintem nem is lesz, tehát nem is az ő feladata. Tehát, hogyha lehet hinni, ha lehet hinni azoknak a tudósításoknak, vagy a elbeszéléseknek, hogy amik Köcséről kiszivárogtak, hiszen hogy ezek nem nyilvános rendezvények, hanem mindig mesél valaki valamit, és általában olyan dolgokat mesélnek, amit szeretnék, hogyha mások hallanának. Itt le lettek osztva a szerepek. Orbán Viktor egy nagyon kényelmes szerepet vett fel, ez a támadó ellenzéki szerep, ezt tényleg hátradőlve lehet csinálni, és van egy egyszem Bóka János, akinek meg ráadásul az a szerepe, hogy védekezzen. Hát most ebből láthattunk egy ízelítőt, hogy milyen az, amikor a Fidesz frakció vezetője védekezik. Igazából nem igazán tud válaszolni a kérdésre.
3: Abból a szempontból az teljesen logikus, hogy Bóka Jánost egy ilyen védekező pozícióba teszik a parlamentbe, hogy Magyar Péter egészen biztos, hogy támadni fog. Tehát, hogyha olyan labdát dobnak föl neki, akkor tényleg ilyen osztályfőnökként osztja ki a Fidesz és a KDNP frakciót, ha pedig olyat, akkor egyenesen iskolaigazgatóként bánik velük. Egyébként a Fidesz, ezt pont beszéltük itt a Sminkben előtte, hogy a Fidesz kicsit most úgy van, mint 94 után az argentinok Diego Maradónával, hogy most már el is van tiltva, nem is játszik olyan jól, de nincs más. Csak az a nagy különbség, hogy 98-ra lett az argentinoknak Batistutája, Veronja, Crespoja, a Fideszből pedig a Batistuta, Veron Crespo, tehát Szijjártó Lázár, ők pedig eltűntek. Tehát, hogy nagyon érdekes lesz tényleg, hogy ki fog itt majd a tízes mellett még támadni. Ez egy óriási kérdés.
2: A 444 előhozott egy történetet a tavalyi időszakról, még bőven a választási kampány közepéről, ahol volt egy belső lázadás a hírek szerint, ahol még Magyar Péternek az is eszébe jutott, hogy adott esetben lehet, hogy ezt hagyja az egészet a csodába. Van ennek még jelentősége ma?
3: Biztos, hogy van, különben nem jött volna elő ez a történet, és nem fűzték volna föl arra, hogy szokás szerint ugye Facebook kommentekben Magyar Péter kitért arra, hogy Zelcsényi Miklós, aki ugye egy ilyen üzletember volt és támogatta a Tiszát, hogy ezt Magyar Péter deklarálja, hogy ő már nem a Tisza közösségének a tagja. Zelcsényi meg visszaírta, hogy de azért ő még mindig Tisza támogató. Ugye valószínűleg itt az augusztus 20-ai tűzijáték körül kialakult vitát lehet, hogy próbálták meg így utólag ezzel a történettel rendezni. Arról nem is beszélve, hogy ha valóban volt egy ilyen éles konfliktus, akkor Magyar Péter most Radnai Márkot még közelebb tudja magához tenni, és tudja azt mondani, hogy ha ez a történet kikerült, és én megvédtelek, mert ugye első interjúját adtam az új közrádióban a miniszterelnök, ott mondta, hogy teljes a bizalma Radnai Márkban, akkor ez azt jelenti, hogy innentől kezdve informálisan tudja Magyar Péter mondani Radnainak majd, hogy akkor te nekem jössz majd egyel.
2: Egy zárszó, röviden szabadság.
4: Az a helyzet, hogy tehát ugye amikor volt ez a konfliktus, ugye ez novemberre tehető, egyébként erről lehetett akkor is hallani, csak nem volt ennyi konkrétum, hogy levelezés ment, összehívták ott a vezetőséget. Tehát ugye az volt az az időszak, egy november, amikor elindult az otthonstart szeptemberben, Orbán kiutazott Washingtonba, mindenki azt gondolta, hogy na, akkor most megint világpolitikai tényezők leszünk, és valóban elkezdett szűkülni az olló, a népszerűség. Szerintem a Tisza pártban egyébként akkor sokan megijedtek, hogy ez itt nem lesz jó, nem fogjuk megnyerni a választást. Lehet, hogy a vezető stíluson is változtatni kell, és valószínűleg ebből adódik. Az, hogy egyébként ez most miért lett hirtelen fölmelegítve, és miért került elő az a téma, mert valóban jelentősége már nincsen, hiszen kétharmaddal kormányozza a Tisza az országot, gyakorlatilag az egyéni képviselő választókerületeknek a nagy részét elvitték, talán 10-et vitt el a Fidesz velük szemben. Hogy miért jött elő, hát ennek lehet számtalan oka, lehet egy könyvbemutató, rossz nyelvek szerint lehet bármi más, amivel konfliktust akarnak gerjeszteni adott esetben a Tisza párt.
2: Hegedűs Szabó, Stompos Ádám, köszönöm szépen.
3: Köszönjük.
2: Önöknek a figyelmet, de maradjanak velünk, hiszen Boros Tamás következik. Szervusz Tamás.
5: Szervusz, Egon, köszöntöm a nézőket. Tompos Ádám megmelengette a szívem ezekkel a focis párhuzamokkal, de ígérem, nálunk futballról nem lesz szó, politikáról annál inkább. Hát Orbán Viktor visszatért, nem is akárhogy, Köcsén és a Bayer Show-ban is hát mondott olyan meredekeket, amelyre nekünk is reagálnunk kell. Magyar Péter is reagált a Kossuth Rádióban, ezen kívül bejelentett ezt is természetesen megtárgyaljuk, illetve azt is, hogy mi lesz a dízelesekkel, ez az 5000 forintos hozzájárulás vajon elége vagy nem. Lesz erre válaszunk, és volt egyébként a kommentelőknek is erre válaszuk. Virág Andrea, Kőszegi András és Unyatyinszky György lesznek a vendégeim, úgyhogy várom önöket, hamarosan kezdünk.
2: Parádés szereposztás ráadásul, hát Ronaldót is hozhattuk volna ilyen alapon a portugál válogatottban, hogy ugye ott van az a régi nagy sztár, csak hát na, mindegy, hagyjuk. Ez egy másik történet. Viszont holnap este újabbakkal szolgálok én is, mert lesz egyenes beszéd 19:25-kor várom önöket, most már tartsanak Boros Tamásra. Szép estét, jó éjszakát!
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk?

Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

őrzolat sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barátot, aki szeret és nem csak belinkel, aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer.

0: szemed előtt. Minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz ér szabol, már mindenki farol. A szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben.

0: Egyetlenegy. Műsorajánló.
1: Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

műsor ajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. 9-11 öröksége. Amerika megadása az iszlám előtt. Kánoán vagy világvége. Konferencia a mesterséges intelligenciáról. Amikor a kürt megszólal. Elkezdődött az izraeli új év.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok, meg fognak döbbenni, élő adás lesz ez a mostani. Nem volt ilyen már másfél hónapja. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket, és mivel csak a műsor végére szokott kiderülni, hogy kiül a stúdióban, mert én általában elfejtem elmondani, ezért gyorsan belevágnék, hogyha nem sértődnek meg ezen. Itt van velünk, hát mondjuk Erzsébet? Megsértődik azon, hogyha most nem polkorek vagyok, hanem...
3: Nem.
2: Jó, oké, rendben. Itt van Keresztes Attila energiastratéga, másrészt Komlódi Gábor ügyvéd. Jó estét. Pusztai Erzsébet infektológus és egészségügyi szakértő volt, államtitkár, Zsolt Péter szociológus, szociálpszichológus és média kutató is. Köszönöm, hogy itt vannak, itt vagytok. Ez itt tehát az a szombat, ahol a két korszak találkozott az eseményeken, hiszen Köcsén hagyományosan 2009 óta először ugye újra ellenzéki pártvezetőként mutatkozott be Orbán Viktor, legalábbis az ő híveinek. Mondjuk nem kell bemutatkozni, de Siffer Andrásnak igen, ő először részt vett ezen a köcsei találkozón, úgyhogy én láttam, nagyon elegáns volt, kis ajándékcsomaggal. És egyébként hát ezen a szombaton indította országjárását Magyar Péter. Nézzük meg, mert kiragadtuk gyorsan egy félmondatot a beszédéből, hogy miért is indul országjárásra 12 városban.
4: Beszélgettem Ruf Bálinttal, szoktunk, valamelyik nap, és mondta, hogy látja rajtam, hogy nagyon fáradt vagyok. És mondtam, hogy előfordulhat, nehéz lenne tagadni, és mondta, hogy menjek pihenni. Szóval megállapodtunk abban, hogy én nem úgy pihenek, és nem úgy tudok feltöltődni, hogy lefekszem otthon, és olvasgatok. Lehet, hogy régen volt ilyen, de erről már leszoktam. Én így érzem jól magam. Tisztelt a legelejétől fogva, ez különbözteti meg az eddigi politikai erőktől, a politikai elittől, az egykori politikai elittől, az establishmenttől, hogy mi nem az emberek nélkül képzeljük el a politikát, a közélet formálását, akár a szakmai javaslatokat, hanem közösen.
2: Sokan vitáznak azon, hogy a kormányzati tevékenységét erősíti vagy gyengíti az, hogy ország jár a hétvégente a miniszterelnök. Mi a stúdióban ülők véleménye erről és másról, az előadásról és a közegről, valamint a hangulatról?
3: Azt gondolom, hogy ez az országjárás, ez kifejezetten erősíteni és segíteni fogja az eredmények elérését. Ugyanis egy dolog a jogalkotás, de ezt az apparátusnak végre kell hajtania. Márpedig, ha egy támogató közeg van társadalmilag, és ez nyilván az apparátusra is hatással van, akkor valószínűleg sokkal eredményesebben, sokkal hatékonyabban el lehet érni a tervezett eredményeket. És van egy másik is, hogy ugye azért kicsit megroppant a Tisza tábor az utóbbi időben, főleg ez az NVVH-s erős vita, ami volt, és Magyar Péter ebben a beszédében, amit most végighallgattam, jó hosszú volt.
2: Szokásától eltérően,
3: viszont meg kell, hogy mondjam, hogy hozta a formáját, tehát volt benne humor, volt benne közvetlen kommunikáció, tehát hogy nagyon-nagyon jól tud a tömegekkel kapcsolatot teremteni, és ez első osztályon kezeli ezt a kérdést. Szóval azt biztosan elérte, hogy most a Tisza tábor kapott egy megerősítést. És erre nagy szükség volt, mert azért itt most elég sok kérdőjel jött elő, és ezekre a kérdésekre tételesen adott egy elfogadható választ. Szerintem ez nagyon helyes volt, hogy ennek aztán most később a további lépésekben hogyan fogja tudni kezelni, ez egy megint más kérdés, de azt hiszem, az sem véletlen, hogy egy viszonylag kis közönség előtt tesztelte most a kérdésfeltevéseket és a válaszokat, és nagyon figyelt, ez érdekes volt, hogy nagyon figyelte a közönség reakcióit, és azonnal válaszolt. Tehát ez egy kifejezetten jó készség. Mondjuk Orbán Viktor részéről ezt soha nem láttuk. Tehát ott volt egy merev szöveg, amit ő fölolvasott, nagyon-nagyon kevés visszajelzést adott. Arra emlékszünk, hogy milyen cikk is volt, amikor a ukránoknak adjátok a pénzt, meg ilyen. Tehát az ez egy-két
2: a végjáték volt. Igen, persze, amiről ma is beszéltik.
3: Persze, és ugye az is látszott benne, hogy ő nincsen felkészülve erre az azonnali prompt válaszokra. Ezzel szemben Magyar Péter megint megcsillantotta azt, és egy kifejezetten szerethető arcát adta. Tehát most ez nagyon, egyébként kontrasztos is volt, mert Forstoffer Ágnes kezdte ezt az egészet, és egy nagyon korrekt beszédet mondott, de egyszerűen semmi érzelmi kötődést bennem nem tudott kiváltani, és a közönség is lagymatagon tapsolt. És ezzel szemben megjött Magyar Péter, ahol volt humor, volt számonkérés, irónia, tehát az összes fegyverét bevetette, bár sokkal kevésbé egyébként, mint annó, amikor még ellenzéki szerepben volt, hát nyilván ez a helyzet adja, de ez működött. Úgyhogy én azt gondolom, röviden szólva, hogy ez támogatni fogja a kormányzati munkát.
2: Attila, örülök, hogy belaktad a műsort, tehát ezt is várjuk a jövőben is. Aki először szerepel, az annak jár egy ilyen expozé. Erzsébet?
5: Hát én azt látom, hogy ez egyenes folytatása az eddigi tevékenységének. Ugye ezzel a módszerrel sikerült elérni, hogy kormányra kerüljenek, és abban teljesen igaza van, hogy ezt most nem hagyhatja abba addig, amíg kormányoz, hiszen akkor elveszítene egy nagyon komoly lehetőséget. Tehát egyszerűen folytatja ugyanazt, most már kormányzati szerepből ugyanúgy kommunikál az emberekkel, mint ahogy a kampányban kommunikált, és ez valóban megerősíti szerintem a kormányzati szerepét is. Tehát nem azt játssza el, hogy mostantól fogva ő valaki egészen más lett, hanem ugyanazt csinálja tovább. És az pedig az embereknek nagyon sokat jelent, hogy közvetlenül hallják, hogy mi történik, milyen intézkedéseket hoznak, hol vannak a problémák, erről is beszélhetne egy kicsit többet, hogy hol vannak a nehézségek, pro és kontra érvek, de ezt nagyon bölcsen teszi.
2: Egy pillanat, Gábor, ne haragudj. Péter, hogy ugye egyszerre mondja Magyar Péter, hogy by the way, néha, meg azt, hogy csávó. Tehát az az érdekes, hogy van egy ilyen kettős kommunikáció, és ugyanakkor nagyon értik azt, amit beszél. Megnyugtató válaszokat adott-e arra, ami miatt kritizálják a Tiszát, vagy egész egyszerűen ezek a stílusfordulatok, ezek megélnek egymás mellett, és mindenkinek a kedvére van?
6: Hát ezt már hallottuk, és jól elmondtad, hogy ebben ő professzionális. nyilván ezt nála jobban senki nem tudná csinálni, kommunikálni, úgyhogy hiba is lenne, hogyha nem használnák ki a legnagyobb tehetségét, a közönség előtti szereplést. Ugye néha a parlamentben ezt nem kéne csinálni, itt viszont ez a műfaj, ez működik. Én egyébként nagyon sokat várok. Hornyula
2: is a lakossági fórumban volt a legjobb.
6: Igen. Nagyon sokat várok ettől az országjárástól, mert azt gondolom, hogy nem csak az emberekkel van ilyenkor kapcsolatban, hanem a meglátogatott városoknak a vezetőivel is beszélget, és felszív tőlük is dolgokat, és itt a közeljövőben az, hogy mit kell kezdeni a Tisza-szigetekkel, azt is ki kell találni, és át kell gondolni, meg azt is, hogy tulajdonképpen a civil társadalom az egy szélesebb közeg, mint a Tisza-szigetek, és hogyan kell ezt az országot a jövőben irányítgatni, mert nem ellenzék és kormány az a diótomia, ami most van, hanem van egy kormányunk és van egy társadalmunk. És ez merőben új feltételeket szab. Tehát a világon másutt is, más demokráciákban is ez itt a nagy kihívás, hogy ez hogy kell csinálni, hogy ez ne sodródjon szélsőségekben, hogyan kell összehozni a társadalmat, mert nemzeti konzultációkkal nem lehet, az ugye ez propaganda. Úgyhogy ezért várok sokat ettől a körúttól, hogy itt valószínűleg erről is szó van, és kap visszajelzéseket. Ugye a Tisza-szigetek egy része abban érdekelt, hogy valahogy a hatalom közelébe jusson és beintegrálódjon egy politikai rendszerbe. A másik része meg azt gondolja, hogy neki a társadalom kritikus szavának kell lenni. Na most ebben megoldani, ez tényleg mesebeli feladat, és azért várok sokat ettől a körúttól, hogy ez talán most fog megoldódni.
2: Gábor?
7: Én is.
2: Ennyi? Mehetünk tovább a...
7: Mehetünk tovább, csak én előbb mondom, mit szeretnék mondani. Oda csatlakozva a körúthoz nagyon tetszett, mert ez egyik legfontosabb dolog, hogy ugye az volt a legnagyobb kritika, az egyik legnagyobb, mert volt sok, a korábbi ellenzékkel szemben, hogy nem képes a körúton túl gondolkodni. Tudom, hogy most a körútat más kontextusban értjük, de hogy Magyar Péter pont ezt fogja meg, és pontosan ez az, amitől egészen más, hogy látja ezt az országot, mint a korábbi ellenzék látta, vagy látni akarta. A másik, ami szerintem voltak fontos szimbólumok, az egyik az, amiről te is beszéltél az előbb, hogy a házelnököt is hagyta szóhoz jutni. Tehát nem az van, hogy egy one-man show van, és szerintem azért az egy házelnöknek még akkor is, hogyha a személyiségéhez sem feltétlenül tapad egy jel az a humoros attitűd, de egyébként a státuszra sem engedné meg. Tehát szerintem az, ahogyan ő beszélt, abban a keretrendszerben, amit ő csinál, abban szerintem teljesen helyén volt. És még valami, ami szerintem borzasztó fontos, az, hogy amit végigcsinálta a kampány során is a Tisza és Magyar Péter, hogy amikor Orbán Viktorék bementek valahova, akkor ők kimentek az emberek közé. És ez az a szimbólum, ami most is megtörténik, hogy van egy zárt, meghívott, egyébként ez a felvetés, amit Andris mondott, ez engem is nagyon érdekel, hogy mit osontott a szatyorral a Schiffer kollega. De szóval, hogy van egy ilyen meghívás, van egy lista, ott állnak ilyen nagyon bodyguardok, és akkor a checklisten pipálják, hogy ott fel. Itt meg bárki ott oda mehetett, és bárki kérdezhetett a miniszterelnöktől, bocsánat, és szerintem ez egy nagyon fontos szimbólum, és tényleg, amikor 12-én áprilisban elment mindenki voksolni, akkor valami ilyesmit szerettünk volna, hogy egy ilyen országra ébredjünk.
2: Egyébként ma kiállt a szociális és családügyi miniszter, Kátai Németh Vilmas, és Gyurko Szilvia államtitkárral tartott egy hát elég megrázó sajtótájékoztatót, mint Magyar Péter is ott volt, ezt még el kellett volna mondanom. Nézzük!
8: A mostani magyar kormány mintegy 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít.
9: Ennek részeként új férőhelyeket és speciális gyermekotthonokat hoznak létre. Addiktológiai és szakmai programokat indítanak, támogatják a fiatal édesanyákat, valamint külön program lesz a kórházban hagyott csecsemők helyzetének rendezésére is. A súlyos gyermekvédelmi szakember hiány mérséklése érdekében a miniszterelnök bejelentette, hogy még idén ősszel érkezhet a két lépcsős dolgozói béremelés első fele. Továbbá a jövő héten egy új gyermekjogi törvénycsomagot is benyújtanak majd a parlamentnek.
2: Itt a stúdióban ülők közül volt olyan, nem árulom el, aki azt mondja, hogy ez egy zseniális húzás volt, hogy ezt Új-Budán most adta elő a miniszterelnök és a szociális miniszter. És egyébként ugye az, hogy az újságírók éppen Magyar Péterre hivatkozva már azt is mondták, hogy nem tudom, hogy milyen okból, de Orbán Viktor terjesztette elő Vásárhelyi Jánost, ugye a Bicskei... Tessék?
7: Bronz érdemkereszte csak.
2: Így van, állami kitüntetésre. Erre Orbán Viktornak megint védekezni kellett, és nem mondhatta el a saját narratíváját, hogy ezt egy politikai húzásként itt láttuk. De hát nyilván az a jelentés, az a 220 oldal, az más miatt fontos.
7: Én elmondhatom, András mondta, hogy zseniális húzás volt.
2: Ezt nem mondtam, csak idéztem azt a véleményt, amely szerint zseniális húzás volt. Én eddig
7: egyébként
2: nem lehetek.
7: Osztom annak a véleményét, aki azt mondta a szünetben, igen, hogy ez zseniális húzás volt, mert egyfelől elvitte a sót, de nem ez a fontos, hanem megint van egy szembeállítás. Tehát ami nézzük meg, mit bebukott bele az előző kormány, nem csak abban, hogy lett egy egységes ellenzék, hanem ugye a kegyelmi botrány és annak a következményei. És ugye pont most előjönni ezzel, és nem csak az, és hadd mondjam azt, hogy nem csak a problémával jön elő, hanem a megoldással is. És ráadásul itt a bejátszóban ez nem hangzott el, de van még egy nagyon fontos, az én számomra nagyon fontos kérdés. A Tisza elkezdett olyan ügyekkel foglalkozni, amik társadalmilag megosztottak, vagy kínosak, sőt, tovább megyek, amikre azt tudja mondani a Fidesz, vagy a Fidesz holdudvar, hogy na ők ilyenek meg olyanok. Ugye végig, a kampány során végig kínosan ügyelt arra, hogy mondjuk például a Pride-ra ne menjen el, vagy ne szóljon a Pride ügyében, orosz-ukrán megosztottság kérdésében is óvatosan fogalmazott, de most olyan dolgok történnek, például az orosz diplomaták, bocsánatot kérek, szóval az orosz kémek kitiltásával, vagy például most, hogy azt mondta, hogy azonos neműek is fogadhassanak örökbe gyereket. Mert azt mondta, ugye a jövőben, ez ami csak arról beszéltünk, hogy a jogszabálymódosítását bontsuk ki, hogy többek között ez lesz. Ez is egy nagyon kényes kérdés, és az, hogy végre ezt felvállalja a magyar kormány. Azt tudja mondani, hogy ne politikusok, hanem szakemberek döntsék el azt, hogy a gyereknek mi a jó, azt én minden, hogy is mondjam, lubickolok minden mondatában, mert ezt szerettük volna. Én nem azért voltam mondjuk tavaly a Pride-on, mert hogy is mondjam, annak a közösségnek a tagja vagyok, a feleségem, a fiammal, hanem azért, mert azt gondolom, hogy vannak azonos neműeknek is vannak jogaik, és pont azért, és akkor itt csatlakozunk vissza az elejére, és aztán átadom a szót, pont azért, amikor Orbán Viktor, tegyük ide azt a mondatát, amikor Orbán Viktor az egész balhé annak idején előjött, akkor azt mondta, hogy ő meg van nyugodva, hogy a gondjaikra bízott gyermekek, ugye így fogalmazott, azok a legjobb kezekben vannak. És ehhez képest most meg azt mondja a magyar kormány, mellé téve, hogy nézzük meg, hogy mi történt, akár a Szőlő utcában, akár a kegyelmi ügy kapcsán a több ügyben. Mi meg azt mondjuk, hogy egy szakember vizsgál meg, hogy azonos nemű párok, akik szeretik azt a gyereket, vajon jobb helyen van egy olyan helyzetben, és akközben meg nem azt mondja a magyar kormány, hogy akkor alternatívaként akkor most a jövőben azonos nemű párokhoz adjuk, hanem azt mondja, hogy közben támogatjuk a férőhelyek számának megemelését, támogatjuk a fizetés emelés, ugye két részletben a gyermekvédelemben dolgozottak, és ami nekem a szívemhez legközelebb eső döntés volt, hogy a mentális egészségüknek a megőrzésére fordítani fog a kormány. Tehát nem azt fogjuk mondani, hogy ők a hibásak, meg szörnyek, hanem segítünk, hogy azoknak a gyerekeknek tudjanak segíteni.
2: Erzsébet, hogy ugye Orbán Viktor, amikor azt mondta, hogy meg van nyugodva, akkor már a kezében volt az a 2024-es jelentés, ami nagyon-nagyon durva anomáliákat tárt fel, akár a gyermekek éheztetését is.
5: Igen.
2: És hogy mekkora a fejadag, hogy 800 forintból kell megoldani a teljes ellátásukat. Tehát, hogy igazság szerint ugye most nem tudom, hogy célszerű-e a múltat nyilvánosságra hozni, mert ezt maga Magyar Péter is dilemmaként fogalmazta meg, de minden esetre ez megtörténik.
5: Hát mit értünk azon, hogy a múltat nyilvánosságra hozni? Hát nyilván akkor, amikor egy
2: kormány... Vagy arról beszélni, mi történt.
5: Igen. Hát hogy a csodában kellene arról beszélni, hogy mi történt, hiszen a feltárt dolgokra alapozva lehet intézkedéseket tenni. Persze senki nem gondolja, hogy ez az intézkedés sor, ez most megoldja a gyermekvédelem problémáit, de minden esetre gyors intézkedésnek rendkívül fontos.
2: Azt tehát, tudja, hogy kb. 10 milliárd forint az mire elég? Tehát a korábbi tapasztalatai alapján?
5: Hát 10 milliárd forint a gyermekvédelmi hálózatban tényleg csak tűzoltása. Hiszen azt is kellene, végig kellene nézni, ugye, hogy a családgondozó szolgálatok, a prevenciót hogy tudják alkalmazni. Ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a családban problémával küszködő családok és gyerekeik esetében a gyermekvédelmi hálózat, ahelyett, hogy a gyerek, hogy a családnak segített volna, hogy rendezzék a helyzetet, ahelyett kiemelték a gyereket, és ez ennél súlyosabb traumát nehéz elképzelni egy gyereknek, mint hogy kiemelik a családjából. Tehát van itt még rengeteg feladat, ez a 10 milliárd, ez arra jó, hogy a legégetőbb, legsúlyosabb problémákat elkezdjék végre rendezni. De hát persze, hogy kell beszélni a múltról, hiszen az Orbán kormány örökké gyermekvédelmi, meg családbarát, meg ilyen tirádákat zengett örökké, hogy ők milyen fantasztikusan dolgoznak, és közben emögött, a szöveg mögött lerohadt az egész gyerekvédelmi hálózat.
2: Kicsit úgy érzem magam, mint az Annie Hallban, amikor ugye rájön, hogy itt van az a filozófus, akiről beszélek, vagy örülök, hogy itt van, mert legalább van egy kis összehasonlítási alap, hogy a népjóléti intézkedések mire elegek. Azt szerettem volna megkérdezni Attila, hogy ugye Magyar Péter azt mondja, hogy Balogh Zoltán volt az, aki felterjesztette tulajdonképpen kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, és ő volt az, aki ugye a kegyelmi ügyben a pedofil segítőt, ahogy ő fogalmaz, tulajdonképpen kimentette egy kegyelmi üggyel. Jól teszi-e a miniszterelnök, hogy állandóan Balogh Zoltánt, mint a Vitéz Lászlóban egy palacsintával, sütővel megpofozza? Tehát, hogy már mindenki tudja, hogy Balogh Zoltán, de jó-e ez így? Illetve, hogy mit kezdünk Varga Judit szerepével, mert azért ez is kérdés.
3: Akkor először a Balogh Zoltán kérdés. A miniszterelnöknek, illetve Magyar Péternek az egyik legfontosabb szerepe az, hogy ne hagyja, hogy ezek az arcok és ezek a történetek elszürküljenek. Mindaddig, amíg napirenden tartja, és amíg arcokhoz tudjuk kötni ezeket a szörnyűségeket, addig, amikor egy ilyen dologról beszélünk, vagy a nézők hallgatják a műsort, hát tulajdonképpen mindenkiben ez az elemi erejű felháborodás, ez előjön. Bennem is. Most, ahogy beszélek róla, szinte libabőrös lettem. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket a történeteket élőn tartani. És amikor szó volt a pénzről, hogy mit jelent ez a 10 milliárd, ez valóban nagyon kevés. Én is tapasztaltam, hát mielőtt energiastratéga lettem volna, a 90-es években én azért évekig dolgoztam önkéntesen a Drogstop Egyesületben, majd a Drogprevenciós Alapítványban, tehát nagyon sok mindent láttam. Azt is, ahogy leépítették ezeknek a civil szervezéseknek a támogatását.
2: Miközben egyébként Orbán Viktor a civilekről írta a diplomamunkáját, és Lázár János, a Magyar Helsinki Bizottság börtönprogramjának egyik ügyvédjelölt résztvevője volt, csak zárójelbe jegyzem meg, nyilván a megújulásban ezek a gyökerek mind szerepet játszanak, majd nézzük.
10: Isten hozott köcsén, ez a felirat fogadta az idei piknik résztvevőit a bejáratnál. A sajtót ez alkalommal sem engedték be a helyszínre. A Fidesz frakcióvezetője a pikniket a Nemzeti Konzervatív Polgári Jobboldal szellemi találkozó pontjaként értékelte. Úgy fogalmazott, a párt feladata most az, hogy felépítse a Szabadság koalícióját. A politikai közösségük megkérdőjelezhetetlen vezetője pedig, mint mondta, még mindig Orbán Viktor. Ezzel a videóval jelentette be visszatérését tegnap este a Facebookon Orbán Viktor. Bejegyzésében azt írta, idézem, csapjunk a lovak közé.
11: Megnyertünk egymás után 4 választást, 20 év után egyet elvesztettünk. Én azt kívánom a jobb oldalnak, hogy minden 20 évben egyszer veszítsen választást. A 16 évig kormányoztunk folyamatosan, elfáradtam, rám fért egy kis pihenés.
2: Ha dobjak fel egy kérdést, hogy lehet-e egyszerre mozaik jobboldalról beszélni, és egy olyan egyetlen közös képet követelni, ami nemzeti ellenállásban ölt testet?
7: Hát ezt aki értette?
5: Hát lehetni lehet, mindenről lehet össze-vissza beszélni, nem?
2: De miért ez van?
5: Hát szerintem ők nem beszélnek mozaik jobboldalról, ők arról beszélnek, hogy ők vannak. Csak bennük sokféle irányzat van, és most mindenféle ötleteket megvizsgálnak, és majd meglátják, hogy lesz.
3: Én talán úgy gondolom, hogy Orbán Viktornak, ha bár keveset kommunikált, de ezt a teljesen széteső táborát, és egyáltalán ezt az egész politikai közösséget, ami most már 1000 darabban van, valahogy azért neki kell egy olyan üzenetet kreálnia, mintha még létezne valamiféle egység, mintha ő ebben egy igazán fajsúlyos szerepet játszana. És ezért mond ilyen dolgokat, hogy mozaik, de hogy vannak közös értékeink, de ezeket az értékeket, ezek nem igazán vannak definiálva. Nem voltak válaszok az aktuális kérdésekre, amik ma az embereket meg évek óta foglalkoztatják, semmilyen üzenet nincsen. Tehát ez továbbra is ugyanaz, amit a plakátokon láttuk. Ugye korábban kékfehér volt, most fekete, vérvörös és törtfehér. Ennyi a változás, de ugyanaz a szemlélet. Nem tud másképp gondolkozni, nem tud kilépni, nem érzékeli a valóságot, nem érzi a társadalmi igényeket, és ezért mond ilyeneket erre, hogy ezek a teljesen értelmezhetetlen fogalmak, hogy mozaik jobb oldal, ugyan már?

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor.

0: legnagyobb eseményeiről Somos Andrással.
1: Nemzeti ellenállás, ez klasszikus ellenzéki hívószó, ugye?
2: Nemzeti.
1: De mit mond el a megújuló Fidesznek a jövőjéről ez a nemzeti ellenállás?
3: Hát inkább csatlakozok ehhez, hogy miért nem tud megújulni. Tehát elmegy mellette a társadalom, és ők pedig ugyanazt csinálják, de hogy még csak nem is a jelenben voltak az elmúlt időszakban se. Hát azért, amikor Antal József kicsit a két háború közötti úri középosztály hangulatát hozta vissza, emlékszem, én fiatal voltam, és nagyon atavisztikusnak tűnt a dolog. És két évig tartott addig, ameddig kormányozni tudtak, aztán jött a taxis blokád, és attól kezdve már vergődés volt.
1: Ez egy fél év után. 90
2: egy
1: október.
2: Év volt. Ja nem, igaz. 90 tavaszát, pár hónap után jött a taxis blokád.
1: 90 október.
2: De.
3: Na jó, szóval rövid idő után jött. És Orbán Viktornak meg az elképzelése, az pedig egy feudalizmus építés volt. Tehát hűbéri rendszer, még a szavak szintjén is ezt látjuk, hogy mit tudom én, vármegye, meg kifogni a szélső jobb oldal vitorlájából.
1: Na, az ellen Lázár János is fellázadt a vármegye ellen.
3: Az még neki is sok volt.
1: Tehát,
2: de azért megcsinálta.
3: De azért
1: persze.
3: A társadalom elfoglalása, ami zajlott a 16 évben, az egy szisztematikus munka volt. Ha a feudalizmusban élnénk, akkor az oké lenne. Tehát akkor az egy működőképes modell, hogy amit mond az arisztokrata meg a király, akkor ő mondja meg, hogy kié legyen a vármegye, meg hogy kié legyen az üzlet, meg hogy hová mehet a paraszt. De ez a 21. században megkísérelni egy ilyet, és szerintem Köcsén azt látjuk, hogy ugyanez a mentalitás van, és így nem lehet megújulni. Nincs esélyük, mert a feudalizmus már ez az ország nem tűri el, hogy újra megpróbálja valaki fölépíteni, bár nagyon féltünk tőle, és nagyon behoztuk fülünket, farkunkat itt az elmúlt időszakban, nagyon nehezen lázadtunk ezen ellenfel.
1: Nincs idegesítőbb, mint a jogászok tanult kollégának szólítják egymást, de hadd kérdezzem meg, hogy a bicskei kitüntetés ügyében elég-e az a hivatkozás, hogy valaki felterjesztette, azt aláírta Orbán Viktorra?
4: Már hogy kinek elég ez a hivatkozás?
1: Hát, hogy ez egy megmagyarázása-e a történetnek, ugye, mert Orbán Viktor azt mondta, hogy hát azt kell megkérdezni, hogy miért, aki elírakta a nevet, és ő egyébként aláírta, de hát, hogy ha jól értem, az nem fejezte be azt a mondatot, hogy hát, hogy neki nincs ebbe szerep.
4: Hát ugye Orbán Viktor arra mindig kínosan ügyelt, hogy mint a jó rendőr, rossz rendőrnél, ő ezt a két szerepet egyedül tudta játszani, ami rossz volt, az nem ő volt, ami jó volt, az pedig kizárólag ő, ugye. De aki ismerte azt a rendszert, ugye ma nem lesz hír, de mármint ezenben a műsorban, de tudjuk, hogy például volt egy leleplező, feltáró jellegű riport, amiben egy volt helyettes államtitkár pozícióban lévő úr azt mondta, hogy volt olyan szituáció, amikor Orbán Viktor visszaküldte őket a tárgyalás, egy kicsit menjenek följebb. Tehát, hogy a magyar állam drágában vásárolja meg valamit, mint korábban. Azt elképzeltük, hogy többet lehessen aztán visszaosztani. Tehát, hogy Orbán Viktor még erről is ő döntött, sőt, sokan ugye ilyen urbán legendek szólnak arról, hogy akár mondjuk egy Bostyák téri beruházásnál is pontosan tudta, hogy ki mit miért, hogyan fog csinálni. Milyen érdekes, hogy pont az az ügy, ami később inkrimináltá válik, és kellemetlen. Az pont ő, nem ő volt, hát milyen volt két miniszterelnök, álmomban két miniszterelnök voltam. Szóval minden esetre bicske nyitogató maga a történet, de amit viszont hozzá kell tennem, hogy ha már Köcséről beszélünk, hogy nem beszélünk Köcséről. Tehát most van 3-4, nem sokára, 3-4.
1: Hát mert a magyar nemzet nem írta meg előre a beszédet, hát ez a probléma.
4: Nem történik semmi, és én, hogy is mondjam, én nem szívesen gondolkodom Orbán Viktor fejével, mert elég sok bajom van a sajátommal, de hogy szerintem ő azt, egyszerűen azt látja, és nem tudom, hogy ők mit akarnak. Beszéltünk itt megújulásról, tudnak megújulni, nem tudnak. Ugyanazokat a hibákat hibáral halmozzák, amiket tettek eddig is, hála érte a Jóistennek, de hogy szerintem ők most, tehát Orbán Viktor tudja legjobban azt, hogy kétharmaddal nyerni egy választáson, úgyhogy minden kommunikációs csatorna elmúlik, az lényegében az ellenzék halála. Tehát ezt ő szerintem hajszál pontosan tudja. Nem véletlen az, hogy sorba szűnik meg az összes médiumuk, amik gyorra voltak tömve.
1: Mondjuk akik ütik az asztalt. Nem adnám meg, tehát azt, hogy ezeket médiának nevezem.
4: Értem, bocsánat.
1: Okay, igen.
4: Ezek a
2: propaganda központjai.
4: Hogy ütik az asztalt, hogy hol van ilyenkor Mészáros Tiborc,

0: és a többiek, mert ők abban a téves feltevésben voltak, hogy majd visszaosztanak és abból fognak tovább élni. Nyilvánvalóan azért nem, mert tudja az Orbán Viktor, hogy ez egy feneketlen kútba dobott pénz lenne, mert a magyar államnál sokkal nagyobb lehetőségek vannak, és ő is látta, ma beszéltünk itt a civil társadalom tönkretételéről, az egyházak újraszervezéséről, a szolgálati nyugdíj eltörléséről, és még millió dologról tudnánk beszélni, és egyik sem ártott meg a kormányzatnak, azért, mert korlátlan hatalma volt a kétharmad. Ugye ezek a víziók, hogy majd megdöntik a kormányt, a már a Tisza kormányt. Hát hogy lehet megdönteni egy Tisza kormányt, amik full kétharmad? Mi lesz, meg egymást ugranak a tiszások? Nem lesz semmi se. Hát ezek ilyen, ez csak azért mondom, hogy Orbán Viktor szerintem takarékom van, nem azért volt ő nyaralni, mert elfáradt, hanem azért volt nyaralni, mert ez engem már többen lehülyéztek ezért, de szerintem most jelenleg ők még nem találják erre a választ, mert nem is nagyon van.
1: Hát nem találhatják meg a választ, mert minden, amivel előállnak, abszolút hiteltelen. Hát annyit hazudoztak az elmúlt 16 év alatt. Annyi mindent letagadtak, és annyi mindenről állítottak mást, hogy most előállni azzal, hogy ők a szabadság, hát mondják ezt azoknak az embereknek, akiket letiltottak az egészségügyben arról, hogy megszólaljanak a problémákról. Vagy az oktatásügyben, vagy bármelyik területen, hát letiltottak mindenkit a szabad megszólalásról, csak azért, hogy a problémák ne kerüljenek elő. És akkor most előállnak azzal, hogy ők a szabadságot képviselik. Hát ki az, aki ezt elhiszi neki?
0: A liberális mándoki.
1: Szerintem még saját maguk se hiszik igazán, csak valamit mondani kell. Hát és szerintem pont ezért nem tudnak semmi olyannal előállni, mert akármivel előállnak, mindegyikről érzik azt, hogy ez hamis.
2: Bocsánat, csak az volt a kérdésem Gáborhoz, Erzsébet, te nem túllépve, hogy az, hogy most 91 milliót kap egy rendezvényre Mándoki László, attól ő még lehetett mélyen polgári liberális, hogy nem derült ez ki, nem?
0: Hát hogyne, persze. Ugye ő azt mondta, ezért tényleg, tehát van egy ilyen podcast, hogy itt kell élned, hogy elhidd, de tényleg néha ez eszembe, tehát hogy konkrétan tényleg itt kell élned, hogy ezt elhidd. Tehát van egy Mándoki, aki a kormány VIP várójába ült a reptéren, aki szétkereste magát koncerteken, nem csak 91 millió, hát ennél jóval többet igen. Keresett, és kiszolgálója volt ennek az előző rendszernek.
2: Azt mondtam, most hogy összesen.
0: Most azt mondja, hogy már, de is nem azt mondja, hogy liberális az egy dolog. Hát ő már úgy várt, hogy ezek elmenjenek.
1: Meg az ellenkezőjét, hát dicsérte Orbán.
0: Az igazi fedáksárja az, amikor már tényleg azt hiszed, hogy ilyen, akkor néha egyébként tényleg van úgy, hogy ilyen szereplő sem, és amíg több ilyen beszélnek, így gondolkodom, hogy én megszólaljak, azt most álmodtam, vagy tényleg megtörtént, de most végig gondoltam, ez tényleg megtörtént. Orbán Viktor azt mondja, hogy hát én azon vagyok meglepődve, hogy ti ezen meglepődtettek, mert én tudtam, hogy a Mándoki igazából egy Lipsi, csak egy jobb haver. Ez meg van, hogy Orbán Viktor tudta azt, amiről mi most meglepődtünk.
2: Egy mestert.
0: Fedák Sári.
2: Nézzük azt a konkrét ügyek mentén, hogy hol tart a vagyon feltárás. A Volánbusz története következik.
3: A Nemzeti Nyomozó Iroda 8 ember, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is meggyanúsította a Volán túlárazott buszbeszerzéseinek ügyében. A 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek okán hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik évek óta eljárás. Az ügy teljes körű felderítésére az NNI 2 hónappal ezelőtt külön nyomozó csoportot hozott létre. Az adatok szerint 2015 és 18 között az állami tulajdonú Volán társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. Az így szerzett pénzt aztán Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezetőjének közreműködésével jelentős haszonnal kecsegtető ingatlanokba fektették. Az NNI szerint az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítottak várhatók.
2: Szóval Jeninek Dániel kihallgatását, ő egy üzletember, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének az egyik gazdasági főszereplője volt, hogy ő megerősítette az a cég, aki hozzá kötődik, hogy álláspontjuk szerint nem követette a bűncselekményt, de a büntetőjogi felelősségről a bíróság fog dönteni. Elégséges-e, ugye 2015 és 18 közötti ügyletről van szó, elégséges indok-e az, hogy hogy 10 év telt el, tehát elégséges indok-e az, hogy összetett cselekményekről van szó, hogy 10 év eltelik, és akkor jutnak el idáig a nyomozó hatóságok?
0: Hát ugye, te tudod a legjobban, hogy egy feljelentés kell, én nem tudom, az mikor történt meg a feljelentés. Annak tudatában tudnánk azt mondani, hogy ez normális vagy sem, de nem elrabolva az időt, azt mindannyian tudjuk, hogy hogy működött a büntető igazságszolgáltatás olyan ügyekben, amiben az előző kormányzat, hogy annak csatolt részei érintettek lehettek, vagy érintettek voltak, és sajnos még jelen időben is, ugye most kért ki, ugye, hogy egy aktuális hírt mondjunk, a NOAR egy közérdekű adatigényléssel fordult az ügyészség, a legfőbb ügyészhez, mert hogy az információik szerint már Hankó Balázs, vagy hát valamely fideszes mentelmi joggal rendelkező képviselőnek az NK ügyben kikérték, csak a legfőbb ügyész nem döntött a mentelmi jog felfüggesztéséről, illetve hát annak kikéréséről. Tehát, hogy tudjuk, hogy volt
2: a szándékos akadály. Amire módja van a legfőbb ügyésznek?
0: A legfőbb ügyésznek egyébként mindenre módja van.
2: Ezért kérdeztem, igen.
0: A legfőbb ügyész egy olyan entitás, ami nehezen megkerülhető.
1: Még azt mondta Orbán, hogy még ők indították el ezt a 10 milliárdos tender ügyében a vizsgálatot, ahhoz képest elég érdekes, hogy most kezdenek el rabosítani embereket, de hát amit mindenhonnan lehet látni, és amit a legutóbbi interjúkból hallani lehet, ez a 10 milliárd, ez egy bagatell összeg, mert azok a számok, amiket hallottunk túlárazásban, ugye, hogy csak egyetlen egy eset, hogy 5 milliárddal kérje, vagy fizessenek többet 5 milliárddal valamiért, ez csak egy lépés, de ezen kívül például a Vodafone ügyében, amit a Váhé Nagy elmondott, hogy eredetileg 80 milliárdért nem kellett, és utána 660 milliárdot fizettek, nem is tudjuk, hogy kinek.
2: Tehát ez a 4IG üzlet?
1: Ez a 4IG üzlet.
2: Váhé Nagy Vilmosra utalt Pusztai Erzsébet, aki egy interjút, egy feltáró interjút adott.
1: Igen. És a 4IG-val kapcsolatban még van jó néhány. Tehát itt 1000 milliárdokról van szó.
2: Igen.
1: Úgyhogy ez a 10 milliárd, ez egy bagatelltétel, bár rendkívül fontos.
2: Megjegyzem, hogy olyan van, hogy Oszkó Péter is a Sukorú ügyben feljelentést tesz, és áthúzódik a vizsgálat a következő ciklusra.
1: Hát tehát, az is igaz.
2: Tehát nem példátlan, igen.
4: Igen, ezzel kapcsolatban legalább két érdekesség van. Az egyik, hogy magának az eljárásoknak az elhúzása, az az Orbán rendszernek az egyik taktikája volt, hiszen az elévülésre játszottak. És ez egy elég logikus dolog, hiszen rengeteg ügyet föl fognak tárni, és aztán ki fog derülni a végén, hogy oké, de a büntethetőség az már nincs, nem áll jelen. Úgyhogy igazából politikai, erkölcsi következménye lesz, de sajnos jogi nem. Viszont, most bedobok egy új témát, ami még nem is ismert a közéletben, hogy ez azért nem az első ilyen példa a történelemben, amikor egy állam a jogalkotását arra használja föl, hogy tulajdonképpen különböző az abszolút a jó erkölcsbe ütköző cselekedeteket, mint például hűtlen kezelés, hajtson végre. Ugyanis annó még a Nürnbergi per előtt, vagy a Nürnbergi per során a vádottak azzal védekeztek, hogy ők teljesen jogszerűen jártak el. Hát a törvények megvoltak. Hát az, hogy ami szörnyűségeket műveltek, de az attól még az jogszerű volt. És akkor jött erre az a jogelméleti válasz, hogyha az állam így működik, hogy az általa létrehozott törvények, szabályok, azok tulajdonképpen minden értelmezhető normán túl vannak, akkor ezekre nem lehet hivatkozni. Most az a kérdés, hogy most a jogalkalmazás során előveszik-e ezt az egész kérdést, és akkor el lehet mondani azt, hogy nem évült el semmi, mert az Orbán kormány alatt annyira eltávolodott a jogalkotás a jó erkölcstől.
5: Hát ezzel én is egyetértek, hogy itt az állam az időhúzásra játszott, és így akarta kimenteni a saját embereit, és ha az államról beszélünk, akkor itt konkrét emberekről van szó, tehát azokról az ügyészekről, azokról a nyomozati jelentés, az egész apparátusról, tehát itt azért van szégyennivalónk, hogy mennyien engedelmeskedtek annak, hogy Orbán odaszólt, hogy akkor ezt most vegyétek ki a vallomásból, és akkor új vallomást kérjetek, amiben nincs benne XY-nak neve. Mert körülbelül így működött, így működtek a kihallgatások, a tanú kihallgatások. Szóval
2: ezt egy lehallgatott beszélgetésből is tudjuk.
5: Igen, ki lehetett húzni neveket.
2: Így van.
4: Igen.
5: Igen.
1: Most eszembe jutott, Köcsén ott volt Rogán meg Szijjártó?
2: Ha igen, akkor egy másik úttal jöttek.
1: Tehát nem Mert nem láttam, és nem hallottam róluk.
5: De még utalnék arra, hogy itt mondtad, hogy jogfilozófiai lépést kéne tenni. Valószínűleg a korrupciót bizonyítani lehet, annélkül is, hogy kilépnénk a meglévő keretekből, mert a nézők ezt nagyon ritkán szokták hallani, hogy amikor túlárazások vannak, akkor abból az következik, hogy visszacsorgatás van. Mert hogyha mondjuk a Volánusz busz esetében olcsón vették meg az államtól, és utána rögtön drágán továbbadták, akkor a kettő közötti különbségben egy óriási, hát 10 milliárdnál is ott van egy ilyen 6 milliárdos olyan plusz jövedelem, ami nem lenne benne a rendszerbe. Hogy ezt megcsinálja valaki, hogy túláraz valamit, akkor a plusz jövedelmet azt el kell osztani feketén, ahhoz meg üzemeltetni kell számlagyárakat, és az Orbán rendszer
4: ez nem egészen így van.
5: Ezt is kialakította, hogy a pénzeket, amik visszacsorgatnak a túlárazásokból. Jó, én itt most keverem a Volán ügyet azokkal a rendszerekkel,
4: amikor hadd mondjam neked az energetikai példát, mert ebből nagyon könnyű megérteni, hogy mire célzok. Amikor arról beszéltünk, hogy az orosz gázt vette Magyarország, akkor ez teljesen legálisan létrehoztak egy céget, ami beállt Oroszország és Magyarország közé. És iszonyat ezer milliárdokat tett fel. És itt nem kell fekete pénzre gondolni, ők ezt leadózzák, csak létrehoztak egy olyan jogi konstrukciót, amivel egyszerűen ki lehetett lapátolni az ezer milliárdokat. Tehát ez egy olyan dolog, hogy jogszerű? Jogszerű. Jó erkölcsbe ütköző? Hát ne vicceljünk. Elfogadhatatlan. Tehát én ezekre a helyzetekre gondolok, hogy rengeteg ilyen intézmény jött létre, amikor egyszerűen ki lehetett lapátolni a pénzt, de egyébként a törvények ezt lehetővé tették bizonyos kiválasztottak részére.
1: De azért, akkor, amikor ott van ez az óriási bevétel, és ezt valakinek a zsebébe akarják tenni, akkor azt nem tudják másképp, csak számlagyárakon keresztül, mert nem tudja a cégből átutalni mondjuk Rogán Antalnak a nem tudom én mekkora összeget, hanem azt át kell játszani. Hát ezért tettek közben mindenféle ingatlanvásárlást, meg ezt, meg azt, mert az legális dolog, hogy a cégnek óriási bevétele lesz, de ha abból a bevételből meg kell fizetni embereket, ahhoz már számlagyár, csalás és mindenféle
5: meg politikusokat meg kell fizetni.
1: Politikusot, ha meg kell fizetni, akkor azt nem lehet direkt módon csinálni.
2: És a Gábor már említette az NK botrányt, ugye ott is az volt a helyzet, hogy a tényleges teljesítést fiktív számlákkal pótolták, ezt mondja a NAV, és ugye a NAV szerint a fiktív számlák egy része egy olyan társaságtól származott, amely a pályázatot benyújtó személy tulajdonában állt, a gyanúsítás költségvetési csalás büntettére és hamis magánokirat felhasználására terjedt ki. A NAV az ismertetett minősítést 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztési tételbe jelölte meg.
0: Igen, én egy kicsit furán érzem magamat ebben a beszélgetésben, mert én szerintem itt nagyon sok fogalom keveredett, de ez a műsor nem alkalmas arra, hogy ezeket mind tisztában tegyük. Hát két dolgot azért mindenképpen el kell mondani, hogy a Nürnbergben nem az volt a baj, hogy elévültek-e a bűncselekmények, tehát az elég, szerintem ide nem illő példa.
4: És de bocsáss meg, nem ezt mondtam, hanem azt, hogy azzal védekeztek, hogy jogszerűen jártak el.
0: Értem. Itt viszont az, hogy mi évültem, meg mi nem, hát azért itt akár a folytatólagosság egységébe tartozás, akár az ilyen magas büntetési tétel, akár az, hogy egyébként amit megtettek, azt még múlt héten vagy fél évvel ezelőtt is csinálták, tehát ezek azért nem érülnek el, vagy nem évültek el, ezek, vagy egy csomó volt ugye a feljelentés. Hát emiatt én nem aggódom, hogy a feljelentések nyomán, vagy egyáltalán megindult, vagy meg nem indult, vagy most megindítani szándékozott büntetőeljárások miatt. Annyira sok, és egyébként abban egyetértünk, hogy intézményszerűen szakmányban gyártott bűncselekmények közül biztos, hogy lesz gazdagon olyan, amire lehet vinni embereket. Én azt azok közé tartozom, akik türelmes vagyok ezekben a dolgokban, azért, mert elég sok költségvetési csalást láttam életemben, és ha nem túl bonyolult lelkivilágú és intellektusú bűnelkövetők, mert ugye arra rájönni, hogyha ha hozok egy céget, a szomszéd macskáján lesz az ügyvezető, és a végén ő meg nem fizeti be az adót, akkor legalább 27%-a több van a zsebemben, ha csak az áfát nézzük, ahhoz nem kell kandidálni. Tehát, hogy egy ilyen ügyben is sok elkövetővel, sok papírral, sok munkával is hosszú-hosszú évekig tart a bizonyítás. Azért, amikor magukra szabják a jogszabályokat, és ebben teljesen egyetértünk, hogy, ez egy látható történet volt, hogy magukra szabták ezeket a szabályokat, és nem csak az energetikában, hát a lélegeztetőgép beszerzéstől kezdve mindenhol. Újpesti, ugye, hoki játékos cégén keresztül hozták be, ami egyébként attól még, hogy látszólag jogszerű, attól még az a hűtlenkezelést simán meg tudja valósítani, mert hát miért volt szükség arra, hogy létre, hogy beiktassál egy céget. Tehát én azt gondolom, hogy ezek szerintem működni fognak, kis türelemmel kell lenni. Én azt mondom, ezt majd számon lehet rajtam kérni, hogyha az NK ügyről beszélünk, és ott tényleg ott például, az egy nagyon jó példa, amit Erzsébet is mondott az előbb, hogy ott tényleg a Fási Ádámnak a feleségét azért gyanúsították meg, mert egy számlagyárat üzemeltetett. Tehát, hogy magyarul fiktív, nem valós teljesítések.
2: A gyanú szerint.
0: Hát így kezdtem, hogy azzal gyanúsították meg. Igen. Tehát, hogy fiktív jogviszonyok mentén egy nem valósított filmeket, vagy nem tudom, miket kellett volna létrehoznia, azt papírozta le és számlázta le, hogy én vállalom, hogy idén még szerintem ez a Hankóig el fog jutni.
2: Gyorsan zárásképpen, tehát régóta tudjuk, hogy az orosz diplomaták egy része, még félig Itáliában vagyok, diplomaták egy része kémtevékenységet folytat, ugye itt volt a kémbank sztoria, mint az Unió tárt fel. Mit gondolunk erről a 10 kiutasított diplomatáról és a moszkvai reakciókról?
5: Hát én rövid leszek, nem 10-et kellene kiutasítani, hanem jóval többet, most ennyivel kell beérnünk.
4: Igen, ezzel egyet kell, hogy értsek, tehát sokkal több orosz kém mászkálhat itt, sőt már a Spice-ban vannak, de azért ennek van egy realitása, tehát nyilván nem lehet most több százat, vagy több tucatot ki, mert az már egy nagyon olyan feszült helyzetet okozna, amit semmelyik kormány nem vállalhat föl Európában.
2: Félünk Peszkovtól.
1: Hát, hogy féleleme, azt nem tudom. Nagy hangú válaszok érkeznek, de én egyenlőre várom azért, hogy azon túl, hogy az ilyenkor szokásos arányos válaszként ők is kitiltanak néhány diplomatánkat, hogy azon túl lesz ennek következménye, mindenki az energiával jön. Igen ám, de nekik meg nagyon kell az energiáért a pénz. Tehát hát nem olyan egyszerű azt mondani, hogy nem adok.
4: Az orosz medvével azért nincs jó történelmi tapasztalatunk.
1: Hát nem. Nagyon nem.
0: Hát a 10 kicsi partizán kitiltás az nagyon jó szerintem, és én nagyon örülök neki. Ez több szempontból üzenet volt az Európai Unió irányában, hogy hát ott ez kvázi gyakorlat volt, csak nálunk nem egyébként, hogy a Fidesz kormány ideje alatt. És egy nagyon komoly határhúzás volt az oroszokkal összefüggésben is, hogy vannak dolgok, amiket mi már nem, a jövőben nem nyelünk be. Ettől még én attól tartok, hogy a Orbán miniszterasszonynak nem lesz barátság érdemrendje, de hát szerintem ennélkül meg lesz ő.
2: Hát ennyi fért most a szombat esténkben. Nagyon köszönöm a vendégeinknek, hogy ilyen felkészülten itt végigülték ezt az adást, és hozzátettek a szaktudásukkal a műsor fényéhez, ha lehet ilyen kép zavarra befejezni. Önöknek nagyon kellemes hétvégét kívánok, és jövő héten is jövünk, azt nem tudom még, hogy élőben-e, de törekszünk rá. Viszlát!

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szigorítják a gyermekvédelmi törvényeket, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Ma is napos, száraz idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben, szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaérésektől. A többi között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazatbér rendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyerekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Beleegyezett abba Ukrajna és Oroszország, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások Harkiv megyében, hárman Dnipropetrovszk régióban ketten megsérültek, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le, 11 régió és a Fekete-tenger felett. Szarvason, Csaba csődön és Békés Szentandráson is helyreállt a vízszolgáltatás, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát hajnali 2 óra körül sikerült elhárítani, majd a szolgáltatás is helyreállt. Felhívták a figyelmet arra ugyanakkor, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz. Napos idő várható, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.

0: Jó reggelt kívánunk, köszöntjük az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit szeptember 15-én, kedden. Benke Lucia vagyok, műsorvezetőtársam pedig Szirmai Dávid.
1: Jó reggelt!
0: Isten éltesse sokáig a névnapos Enikőket és Melittákat. Dávid, tegnap kérdezted, hogy ismerek-e Roxánát, tegnap ugyanis Roxana névnap volt, Roxánát nem ismertem, és még mindig nem ismerek, Enikőt viszont igen, többet is, a legfontosabb közülük a nagynéném, úgyhogy őt is Isten éltesse sokáig.
2: De meg akkor... a születésnaposokat a is Isten éltesse ma.
0: Igen.
2: Ne csak a névnaposokat.
0: Bocsánat, valóban. És akkor térjünk is át arra, hogy miről beszélgetünk majd az első körben.
2: De először jön hozzám Kói László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének az elnöke, akivel egy nagyon fontos kérdéskört fogunk majd végigbeszélni, nevezetesen, hogy időszakos rossz adatokat látunk a KSH-ban a magyar építőipar teljesítményét illetően, vagy egy hosszabb távú és aggodalomra adó folyamatnak a kezdetén, közepén vagyunk. Erről fogunk beszélni először.
0: Ezt követően pedig érkezik Zoller Andrea, a Fészek Örökbefogadást Segítő Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ugye az elmúlt napokban előtérbe került az örökbefogadás témája, miután Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy megváltoztatják a szabályokat. Szerinte ugyanis nem egy miniszternek a dolga dönteni arról, hogy ki fogadhat örökbe. Ezzel ugye arra a jogszabályi rendelkezésre utalta, amelyet 2021-ben vezettek be. Ugye ettől kezdve az egyedülállók gyakorlatilag... őket megfosztották az örökbefogadási joguktól, persze elméletileg örökbefogadhatnak, gyakorlatilag viszont miniszteri jóváhagyás szükséges. 2024-ben mindössze 11 egyedülálló fogadhatott örökbe, tehát gyakorlatban elenyésző ez a szám. Tehát Zoller Andreával beszélgetünk majd arról, hogy hogyan kéne megreformálni a rendszert, és hogyan érintheti majd a változás az egyedülállókat, akik örökbefogadnának. Tartsanak velünk! Tartsanak velünk!

0: rémisztő számokat, legalábbis laikusoknak rémisztő számokat adott közre a Központi Statisztikai Hivatal a Magyar Építőipar teljesítményéről. Röviden most számokat fogok mondani. Az elmúlt három hónapban 4,84 és 4,6%-kal csökkent folyamatosan az építőipar teljesítménye. Ez éves szinten már 12,2%. Ijesztő adatok, és most Kói Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével fogjuk azt megbeszélni, hogy tényleg riasztóak az adatok. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Szóval riasztóak az adatok?
1: Riasztóak az adatok, nem ért bennünket váratlanul. Egy 4 éves lejtmenetben van az építőipar, és nem látjuk még, hogy hol van a vége. Tulajdonképpen minden alágazatnak csökken a teljesítménye, az épületépítőké is, az útvasútépítőké, tehát egy nagyon nehéz helyzetben van a szakma.
0: És miben lehet bízni? Mert ugye ezek szerint ez egy folyamat. Már elkezdődött korábban, és a legrosszabb mondat, amit mondott, hogy nem látjuk, hogy hol a vége. És gondolom nem novemberben várjuk azt, hogy itt vidám építőipari munkások fognak szaladgálni, és azt mondják, hogy 50-szer annyi munkánk van.
1: Ha az okokat nézzük, akkor nyilván radikálisan csökkent a fizetőképes kereslet, és különösen a közepes és nagyértékű munkák fogytak el. A folyamatban lévőt megépítettük, és újak nagyon nincsenek. Az ilyen közepes és nagy cégek vannak most a legnehezebb helyzetben. Valójában az állami, önkormányzati, tehát közösségi megrendelések és a nagy befektetői munkák csökkentek a legnagyobb mértékben. Jelenleg, ami egy ilyen kitörési pont lehet, és azoknak a cégeknek, akik lakást újítanak fel, vagy lakást építenek, a lakosság rendel. Tulajdonképpen a mikro- és kisvállalkozóknak ez egy jó hír, különösen Budapest és agglomerációs térségében még van elegendő munka, de ha országosan körülnézünk, 25%-kal csökkent az ágazat egészének, az újonnan kötött rendelésének a volumene, ami azt mutatja, hogy a következő egy év is egy nagyon nehéz időszak.
0: És mennyire játszott ebben szerepet, ezekben a riasztó adatokban a kormányváltás?
1: Nem csak magyar sajátosság, tehát mindenhol, ahol van egy kormányzati ciklus, az egyben egy beruházási ciklus is szokott lenni. Erre mi készültünk, csak ennek a mélysége az, ami nem szokványos. Tehát az, hogy tulajdonképpen egy negyedére esett vissza 2022-höz képest az állami önkormányzati megrendeléseknek a volumene, ezt nagyon nehéz kezelni. Valójában egy új kormány, és mindegy, hogy milyen a összetétele, az első fél évében azokból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített.
0: Igen, de a szerződés állomány is drasztikusan lezuhant.
1: Tehát... Így van, és ugye az előző kormány 5000 milliárdnyi munkát halasztott későbbre, és az előkészítések is tulajdonképpen nagyon visszaestek. Másrészt a nagy külföldi befektetők kivártak itt a választások kapcsán, tehát nagyon lelassultak a folyamatok.
0: Itt ezt azért kérdeztem, mert a kormányváltás nyilván megakasztja mind az ügymenetet, mint pedig az előkészítést a következő nagyobb állami önkormányzati projekteknél. De hát ugye itt azért szokták volt mondani, hogy lám, a NER-nek a nagy építőipari cégei itt az elmúlt időszakban degeszre keresték magukat, és valószínűleg az, hogy most másik kormány van, és ezek az építőipari cégek nem kapnak munkát, ezek radikálisan csökkentik azokat a számokat, amikről mi most itt busongunk.
1: Mindegy, hogy ki elé milyen jelzőt teszünk. Az építőiparban 140 ezer vállalkozás van, és vannak generálkivitelezők, szakcégek, anyaggyártók, építőanyagkereskedők, mindenki mínuszos számról beszél, függetlenül attól, hogy volt-e állami megrendelése, vagy nem volt. Tehát azért a magánszektorban is jelentősen csökkennek a megrendelések. Tulajdonképpen a lakosság vonalán is két nagy program jelen pillanatban fel van függesztve, az energiamegtakarítás célzó otthonfelújítási program is, és az otthon start is. És talán egy kicsit emiatt is kíván

0: lakosság, hogy vajon ezek a programok az új kormány mentén újonnan egy kicsit aktualizálva fognak-e indulni, vagy nem. Tehát a megrendelői kör nagyon visszafogott.
1: Hát igen, de ha már az otthonstartot említette, azért az otthonstart az sokkal jobban segítené az építőipart akkor, hogyha ez a konstrukció elsősorban új építésű lakásokra vonatkozna. Viszont ugye azt látjuk, hogy, és javítson ki, hogyha nem jó a szám, 90%-ban használt lakásra használják az otthonstartot, és csak 10%-ban az újonnan épülő lakásoknál csapódik le ez a támogatás.
0: Ez pontosan így van, ez mindenki számára egy nagy meglepetés. Mi is azt gondoltuk, hogy körülbelül 50-50%-ban fogja igénybe venni ezt a lehetőséget a lakosság a felújításoknál, vagy éppen az új építéseknél. Ez nem így történt. Ennek az a következménye, hogy a 1100 milliárd forint, amire elment ez idáig a fölvett pénz, az valójában adásvételi szerződés ingatlan árára ment el, és kismértékben felújít és még kevésbé pedig új építésű lakások.
1: Na most a kormánynál, ugye Vitézi Dávid, ha jól tudom, ő jelentette be, hogy van remény, mert 550 millió eurós uniós támogatást várnak, ami már egyébként elvileg zsebben van, csak nem érkezett meg, vagy nem a teljes összeg érkezett meg, amelyet elsősorban bérlakásépítésre fognak majd felhasználni. Amikor ezeket a politikusi nyilatkozatokat hallja. Ön, mint a szakma képviselője, ezt reménykeltőnek tartja, vagy azt mondja, hogy ez a politikai kommunikáció egy része a nép felé, és mi szakmailag azért pontosan tudjuk, hogy nem úgy van ez.
0: Az EVOS számításai szerint ebből a brüsszeli forrásból körülbelül 2000 milliárd forintot kellene építéssel elkölteni. Ezek leginkább gyorsan közlekedési beruházások és Budapest térségében, mert ezek vannak leginkább előkészítve. Azért azt kell látni, hogy ezt 3 év alatt kell elköltenünk, és hogyha ez ütemesen jön ez a forrás, akkor körülbelül a 2021 évi szintet el lehet érni majd az állami megrendeléseknél. De miről is beszélünk, ha ezek a pénzek megjönnek? Jogerős építési engedély mélységben ezeket még elő kell készíteni, utána közbeszerzési eljárásban meg kell versenyeztetni, az minimum 3 hónap, tehát jó esetben az év végére tud a kormány, ha leggyorsabban dolgozik is, abban a helyzetben kerülni, hogy az építőiparral megpróbál szerződni, tehát amiről most mi beszélünk, az legkorábban az építőipar számaiban 2027 második félében tud megjelenni.
1: És az ágazatnak, a szereplőinek, annak a mintegy 400 ezer embernek, aki az magyar építőiparból él, annak van ennyi ideje?
0: Nincs, és sajnos azt a rossz hírt is el kell mondanom, hogy idáig leginkább a be se tanított segédmunkások foglalkoztatását gondoltuk meg nagyon, de most már különösen a közepes és a nagyvállalkozásoknál a szakmunkások egy részét sem tudjuk teljes munkaidőbe foglalkoztatni, és hogyha ez így alakul, akkor az EVOS becslései szerint körülbelül 25-30 ezer munkástól kell megvárnunk, mert egyébként az építőipar semmiképp sem tud talpon maradni.
1: És ezeket a munkásokat még az korábban ön által emelgetett, vagy említett lakásfelújítási rendszer sem tudja felszívni? Szóval rendben van, oké, nem épülnek lakások, de azért csak mindenki tisztasági festést, illetve egyéb munkálatokat azért elvégeztet a lakásán.
0: Nem, a tisztasági festésekhez ennyi szakmunkásra nincs szükség, és attól félünk, hogy úgy járunk, mint a Covid idején a vendéglátás, ahol tömegesen, drasztikusan, hirtelen kellett elküldeni embereket, és nem is mentek vissza a vendéglátásba dolgozni. Itt most nem tud elmenni Nyugat-Európába sem az építőipar szakmunkás, mert ott is nagyjából mínuszosak a számok, de nem ilyen mértékben. Tehát félünk attól, hogy hosszú időre vagy örökre elveszítjük őket.
1: És az, hogyha meg is jön a pénz, akkor is az esélyünk mindenek felett, értem ez alatt azt, hogy egyes felmérések szerint a magyar építőipari cégek mindösszesen 10%-a az, amely nyitott az innovációra. Tehát az újfajta, modernebb technikákra, tanulásra, módszerekre. Ez azért egy versenyhelyzetben végzetes lehet.
0: Igen, és ha valami jót keresünk ebbe a jelenlegi helyzetbe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez ki kell, hogy kényszerítse az építőipar hatékonyságnak a javulását, de az ilyen nehéz helyzete nem az a jellemző, hogy csak a jók maradnak a piacon, sajnos a kóklerek is ott maradnak, kihasználják az ilyen szituációt, különösen a lakosságnak végzett munkánál, nincsenek írásos szerződések és megállapodások továbbra sem az esetek 50%-ában, annak mindenféle következményével.
1: Legfrissebb hír az, talán a tegnapi, hogy a várban lévő építkezéseket is azonnali hatállyal, illetve szeptember végével leállították. Ez mit jelent például a magyar építőipar számára? Mekkora volumen egy ekkora beruházás és egy ekkora építkezés, illetve a későbbiek, a következmények, azt valakinek be kell fejeznie majd, mert nem maradhatott torzóként. Ez mit jelent? Mekkora teher a magyar építőipar számára?
0: Nagy teher, tehát százalékos nagyságrendekben nem szeretnék itt huhogni, de azt kell látni, hogy minden nagyértékű projekt, ezek ugye több 10-20-40 milliárdos nagy munkák felfüggesztése, leállítása, átvizsgálása azzal jár, hogy megakadnak a teljesítési igazolások, több száz alvállalkozónak, beszállítónak van benne a teljesítése és a munkája, tehát itt nem arról a néhány nagy generál kivitelezőről van csak szó a mi szakmánkban, akit az újságban olvasunk, hanem lényegesen mélyebb a kihatása. Biztos, hogy a lánctartozás növeli, már az eddigi bejelentések is, ami az évos számításai szerint teljesen egyértelmű, hogy körülbelül 300 milliárd forintos nagyságrend, amit borzasztóan nehéz kezelni, mert valahol valaki időre nincs kifizetve.
1: Említette azt a cég kört, amelyiket ön említett, hogy a sajtóban elsősorban róluk beszélnek. Én nevesítem őket, például Mészáros Lőrinc és Szíj László cégei elég nagy szeletet ki tudnak hasítani a magyar építőiparban. Ön említette, hogy azok lesznek a legnagyobb gondban, akik a nagy volumenű beruházásokat csinálják éppen. Ebből adódik a kérdés. Ezek a cégek jövőre nézve kaptak egy nagyon súlyos sebet?
0: Mindenképp kapnak sebet, de amit látni kell, hogy akinek az elmúlt időszakban folyamatosan jó áru munkái voltak, ezek a vállalkozások tudták a legszínvonalasabb szakmai műhelyeket kiépíteni. És kérdés, hogy mi lesz ezekkel a szakmai műhelyekkel. Mondom én, hogy 10 kormányzati parlamenti választást megélve Évoszként is, mert 37 éves a szövetség, voltak már ilyen szituációk, és ilyenkor a legnagyobb ellenség az idő. Tehát ha valaki átvilágít, megvizsgál, döntéseket kell, hogy hozzon, az a jó, ha ezt minél gyorsabban végzi, hogy a bizonytalanság elmúljon, és lehessen koncentrálni az új munkák előkészítésére az ő részükről, nekünk pedig az ajánlatadásra, kivitelezés.
1: Reménykedve várjuk a következő és lehetőleg pozitív számokat. Kói László elnök, köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: A napokban előtérbe került az örökbefogadás témája, miután Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy át fogják alakítani a rendszert. Szerinte ugyanis nem egy miniszternek a dolga, hogy arról döntsön, hogy ki fogadhat örökbe, hanem a szakembereké. Ez a döntés ugye az egyedülálló örökbefogadók esetére vonatkozik. Tegnap pedig a parlamentben azt mondta, hogy sok gyerek vár örökbefogadása, mert az előző kormány átláthatatlanul alakítgatta ki, ki fogadhat örökbe. A témában telefonon kapcsoljuk Zoller Andreát, a Fészek örökbefogadás segítő alapítvány kuratóriumi elnökét. Jó reggelt kívánunk! Köszönjük, hogy velünk van.
1: Kívánok.
0: Első körben azt kérdezném, hogy általánosan, hogyha megváltoztatja a kormány az örökbefogadási szabályokat, akkor mire lenne feltétlenül szükség első körben, hogy módosítsák, később majd kitérünk az egyedülálló örökbefogadására, de általában milyen rendszer szintű problémák, nehézségek vannak?
1: A rendszer gyakorlatilag az örökbefogadást támogatná abban az esetben, hogyha a gyerekek szemtől, a gyerekek oldaláról, ha nézzük az örökbefogadást, akkor nagyon hosszú idő, mire ők örökbeadhatóvá nyilvánítottakká válnak. Ugye ezek több hónap, több év egy kisgyerek életében, ez nagyon-nagyon fontos időszak, például egy újszülött, akit mondjuk 9-10 hónapos korában nyilvánítanak örökbefogadhatóvá, 9-10 hónapig, vagy kórházban van, csecsemőosztályon gondozzák, tehát hogy egyáltalán nem jó a gyerekeknek ez a nagyon-nagyon hosszú idő, ez a várakozás, ez valóban bürokratikus, de valóban nagyon körültekintően kell eljárniuk a szakembereknek, hogy valóban meggyőződjenek arról, hogy ez a gyerek örökbeadható-e.
0: Az egyedülállók ugye 2021 óta miniszteri jóváhagyás esetén fogadhatnak örökbe, elenyésző számú egyedülálló az, aki végül eljut odáig, hogy örökbe fogadhat egy gyermeket. Ön hogyan változtatna az egyedülállóknak az örökbefogadásának a szabályozásán? Kell egyáltalán rájuk vonatkozóan speciális szabály?
1: Azt gondolom, hogy nem kell. Tehát ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek az egyedülállóak, hiszen az egyszülős család is család. És igenis a gyermekek, olyan gyermekek esnek el a lehetőségtől, hogy családban éljenek, akit korábban az egyedülállók vállaltak. Tehát olyan gyerekeket vittek haza az egyedülállók, akiket egyébként házaspárok elutasítottak, nem vállaltak. Nagy rizikói terhességből született gyerekeket. Olyan gyerekeket, akik egészségkárosodással születtek, és vállalták ezek a szülők, és gyönyörű családok vannak, akik egyszülős családok is. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekeknek is hasznos. Amit hozzátennék, és ami nagyon fontos lenne, hogy az egyszülős családok támogatására figyelmet kell fordítani. Egyébként az örökbefogadott gyerekek támogatására is. Tehát, hogy azok a családok kapjanak olyan mentális támogatást, amitől ez sikeressé tud válni.
0: Magyar Péter tegnap a parlamentben azt mondta, hogy egyre kevesebben akarnak örökbe fogadni. Ennek mi lehet az oka?
1: Igazából nem tudom pontosan, hogy mi lehet ennek az oka. A gyerekek száma nem csökkent a rendszerben. Feltételezgethetünk arról, hogy korábban vállalnak jelenleg a családok gyermeket, és megszületnek azok a gyerekek, akiket várnak, hiszen az örökbefogadásra jelentkezők életkora általában 40 év fölötti, és ugye ez a meddőséggel arányosan összefügg.
0: Nem festenek túl pozitív képet a KSH adatai. 2020-ban 1700 örökbefogadható gyerek volt, míg 2025-ben már 2400, bocsánat, és az alkalmas személyek száma pedig kevesebb, mint a felére csökkent, tehát az arány nagyon eltolódott. Segítene ezen az, hogyha az egyedülállók is örökbe fogadhatnának, érdemben segítene, tehát látható mértékben?
1: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokan bele sem mertek vágni a folyamatba, pontosan ugye ez a miniszteri engedélyhez kötött alkalmassági vizsgálat, ez túlságosan félelmetesnek tűnhetett nagyon sok embernek.
0: Még röviden utolsó kérdés, mennyire nehéz örökbefogadásra alkalmasnak minősülni, itt most nem az egyedülállókra gondolok, hanem mondjuk a párokra, házaspárokra?
1: Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem nehéz, ha belegondolunk egy várandóságba, hányszor el kell menni az orvoshoz, védőnőhöz, milyen sok vizsgálatra van szükség. Ez körülbelül ugyanolyan, hogy készülünk, valamire időt szánunk, ami számunkra fontos az életünkbe. Találkozunk szakemberekkel, akikkel beszélgetünk, elvégzünk egy tanfolyamot, ami jelenleg nem kötelező, hiszen időt szánunk arra, hogy az életünket meghatározó döntést meghozzuk, és egy környezettanulmány van benne, egy orvosi vizsgálat, hogy alkalmasak vagyunk-e, és egy pszichológusi elbeszélgetés. Tehát, hogy ezt hiszem, hogy ez mindenki számára vállalható, teljesíthető, nem félelmetes vizsgálat. Szakemberek nagyon kedvesek, akik ezeket a vizsgálatokat végzik. Nem szokott ebből probléma lenni. Én azt gondolom, hogy úgy kell erre gondolni, mint egy várandós gondozásra, hiszen egy gyermek érkezésére készülünk, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy vágjon bele, ha így kívánt családdá válni, egyedülálló is, nyugodtan.
0: Szoller Andreának, a Fészek Alapítvány kuratóriumi elnökének köszönjük, hogy megosztotta a gondolatait.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: De kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, új közbeszerzést írnak ki a budavári palota újjáépítésére. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lesz eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat 2 lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte. A budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt 1 számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank a Nagyvázsonyi várról. A 25.000 forint névértékű ezüst és az 5.000 forint névértékű rézötvözetű érme ma kerül forgalomba. Előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvara, hátlapján pedig a külső homlokzat látható. Az emlékérmet Tóth Zoltán tervezte. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON Sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével. Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
9: A fővárosban a 24-es villamos helyett a Közvágó híd és a Nagyvárad tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától a Haller utcáig, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
11: Csillogó edények foltok nélkül! Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
12: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
13: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
15: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? randihoz, és ha nehéz a nap,
17: vagy ha könnyű,
16: sikerhez,
17: kudarc.
16: Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu Készítette a Média Unió Alapítvány.
18: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Jó reggelt kívánok, folytatódik a Start, köszöntjük Önöket és a Spirit FM hallgatóit. Ebben az órában is felpörög majd a közélet, érdekes vendégekkel beszélgetünk majd. Rögtön először is Nagy Attila Tibor politikai elemző lesz a vendégem, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy ami itt zajlik, ez az Abszolút Filmszínház, ez időszakos, pár hétre van bérlete, vagy már az életünknek örökké a része marad, látva a tegnapi parlamenti vitanapot, és akkor emellett természetesen a tények is szerepet játszanak majd. Gondolok itt arra, hogy alkotmánybíró választás, gyermekvédelmi törvény, és még sok egyéb más. Majd utána Lucia veszi át a szót. Ki jön hozzá?
1: Katósa Eszter, az Átlátszó újságírójával beszélgetek majd arról, hogy az előző kormány alatt rendszerré vált, hogy az állami rendezvényeket túlárazottan monopolhelyzetben lévő cégek szervezik meg. Ugye ennek a vége az lett a kormányváltást követően, hogy Balázs Gyula visszaadta a cégeit az államnak. De hogy a kormányváltás után történt-e változás, máshogy működik-e a rendszer, abban sem lehetünk biztosak. Katus Eszter ugyanis egy feltáró cikket írt, amelyben például kiderült, hogy egy olyan cég is ajánlatot adott a múlt hétvégén tartott két sportesemény megrendezésére, amelynek például se alkalmazottja nincs, se árbevétele nem volt tavaly. Hogy milyen egyéb furcsaságok vannak, még ezt majd belebeszéljük át.
0: Ezután majd érkezik Pusztai Erzsébet, egykori államtitkár és infektológus, egészségügyi szakértő, akivel átbeszéljük majd a kórházi fertőzések ügyét. Egyáltalán mik azok a lehetőségek, amivel itt ezeket a számokat lehet kozmetikázni, olyan értelemben kozmetikázni, hogy nem meghamisítani természetesen, hanem jobbá tenni. Mivel lehet változtatni ezeken a borzasztó adatokon, amik jelenleg a magyar kórházakban kijöttek, és ennek a listának, amit az új egészségügyi miniszter napvilágra hozott, ennek van-e bármifajta olyan hatása, ami a következményeket befolyásolja? Tehát jön hozzám Pusztai Erzsébet.
1: Maradjanak velünk!

0: tegnap már a TV Maci és Frédi és Béni is előkerült a parlamenti menetrendben. Én arra gondoltam, hogy hittem, hogy megjelent a lelki szemeim előtt, hogy Antal József egy pumukli figurával szavaz, de aztán ezt gyorsan el is hesegettem. De hát TV Maci meg Frédi Béni van, itt van velünk a parlamentben, politikusok a miniszterelnök kezében, illetve fideszes politikus által rajzolva. Meddig tart ez? Még erről fogunk beszélgetni többek között Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Jó reggel, szervusz!
1: Szervusz, jó reggelt!
0: Szóval mire számíthatunk még?
1: Hasonlókra.
0: Az mit jelent?
1: Hát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök személyiségiből, lelki alkatából következik, hogy bizonyos furcsaságokat, vagy legalábbis szokatlan dolgokat tapasztalunk. Nem volt még arra példa az elmúlt 36 évben, hogy egy miniszterelnök a parlamenti ülésteremben plüss állattal szavazgasson, tehát TV Macit vett Magyar Péter a kezébe, és azzal nyomogatta a szavazógombot, ugye Bohár Dániel tette közzé az ezzel kapcsolatos felvételt, hát ez fura.
0: Tehát a fideszes oldalon pedig Pócs János rajzolgat, egyébként egész jó rajzot.
1: Igen,
0: Frédiről és Béniről.
1: Mégiscsak más, hogyha egy, bár az is egy kissé furcsa, hogyha egy országgyűlési képviselő ilyennel tölti az idejét a munka közben, tehát én el tudnék képzelni más tevékenységet is, mondjuk aktívan odafigyelni az illető szónokra, de Pócs János mégsem miniszterelnök. Magyar Péter miniszterelnök, én úgy látom, hogy néha az az érzésem, mintha már értené, hogy a miniszterelnöki tisztséghez azért valamiféle méltóság járul, valamikor meg úgy tűnik, hogy mégsem érti. Tehát amikor előveszi a TV Macit, akkor inkább
0: ez egy... Ez baj?
1: Hát inkább egy rakoncátlan kisgyerekre hasonlít, mint egy valódi miniszterelnökre. Tehát ilyen értelemben baj, igen. Tehát nem tudok olyan európai miniszterelnököt mondani, aki előveszi szavazás közben a játékát.
0: És van, aki erre azt mondja, hogy emberközelivé, és hogy mondjam, széles körű nyilvánosságba bejutóvá teszi a parlamenti ülést.
1: Hát odafigyelünk, és ez kétségtelen, azt nem tagadom, hogy a Plüss Maci, illetve a Magyar Péter és TV Maci
0: együttes szereplése. Nem pusztán egy kommunikációs technika ez a miniszterelnök
1: részéről? Nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy ilyen spontán dolog volt, tehát hogy nem egy előre hosszan kimódolt. Azért szóval egyet azért vegyünk észre. Szóval a miniszterelnöki tisztségnek van egy... vezetői étosza, tehát ő minket vezet, valamennyiünket. Most a miniszterelnöknek, egy vezetőnek példát kell mutatnia, meg kell mutatnia nekünk az irányt. Tehát egyfajta tekintélyre jár a mindenkori vezetőnek a pozíciója. Na most ezzel azért nem nehezen fér össze, hogy a miniszterelnök fogja magát kamerák előtt, előveszi a TV Macit, és azzal nyomogatja a szavazógombot. Tehát ez nagyon furcsa.
0: Az, hogy ennek milyen megítélése lesz a választók szemében, az egy dolog. De a másik része, és ez pedig a Tisza szavazóknál érdekes, hogy miképp csapódhat le, az a tegnap előtti hír, melyet a 444 szellőztetett meg, nevezetesen, hogy tavaly novemberben egy komoly nézeteltérés volt a Tisza pártban. Radnai és csapata, ugye Radnai Márk és mellette pár ismertebb politikus, Nagy Ervin, Ruszin Szendi, Romulus és még mások, szóvá tették Magyar Péter vezetési stílusát, és Magyar Péter és Tóth Péter stílusát, és ebből volt egy nagyon komoly konfliktus, amit aztán a végén sikerült rendezni, de állítólag pattanásig feszült volt a hangulat, és nagyon kevésen múlt, hogy ott ne történjen pártszakadás, vagy Magyar Péter háttérbe lépése, mindez 6 hónappal, fél évvel a választások előtt. Ez miképpen csapódhat le például a Tisza szavazóknál?
1: valaki ki akarja pöckölni Rannai Márkot a pártból, vagy legalábbis ki, még kijebb. Nekem ez a benyomásom a cikket olvasva, már megint Rannai Márk az egyik célpont. Ugye a 444.hu volt az, amelyik előszedte, hogy Rannai Márk kapja, találkozott Rogán Antallal, aztán...
0: Nem Rogán Antall, Rogán Antall egyik emberével.
1: Rogán Antall egyik emberével, igen, köszönöm a kiigazítást, de mégiscsak Rogán Antall környezetével hozta összefüggésbe Radnai egyik rokonát a 444.hu. Aztán ugye a G7 az augusztus 20-i közbeszerzési eljárás kapcsán megint Radnai Márkot emlegette. Tehát ennek a cikknek az olvasása kapcsán és az a mondani valóm lényege, van egy olyan benyomásom, hogy a Tisza párton belüli konfliktus olyan értelemben folytatódik tovább, hogy minthogyha egyesek Radnai Márkot akarják minél kijebb szorítani. Ugye ne felejtsük el, Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, elnökségi tag, tehát mint így ilyen, akár még arról is lehetett volna szó, hogy miniszteri, de legalábbis államtitkári tisztséget fog viselni a Tisza kormányban, na ő most ebből semmit nem kapott. Be kellett érni egy ilyen homályos feladatú kormánybiztosi megbizatással. Szó volt arról, hogy megalapítják az Emberséges Magyarország Intézetet, nem tudom ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Most ugye azt látjuk, hogy van egy ilyen közvélemény szondázó, vagy a vélemények beépítését szolgáló félig meddig állami magán projekt, amelybe begyűjtik a véleményeket, szóval Rannai Márk nem kapta meg azt a pozíciót, amiben esetleg reménykedhetett. Abban egyébként Magyar Péternek igaza van, hogy...
0: Bocsánat, csak hogy igen. Hozzátegyem, Magyar Pétert is megkérdezték erről, és azt mondta, hogy teljes a bizalma Rannai Márkban, és bár volt vita kettő között, de ezt megbeszélték. Ez nem egy normális dolog, akár egy pártban, akár egy családban, hogy van vita, megbeszélik, és megy tovább az éle.
1: Igen, csak azt látom, hogy Rannai Márk azért, minthogyha kifelé szorult volna.
0: Ott ürögtön, a amik miniszterelnök mögött minden.
1: De nincs ülésen. Benne a kormányban. És Ruf Bálint, aki jóval később csatlakozott a közösséghez, rögtön ugye a miniszterelnökséget vezető miniszter lett. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván ezek az ellentétek folytatódnak, de ebben önmagában nagy extra nincsen. Tehát valóban nagy volt a tét tavaly össze, hogy sikerül az a jelöltállítást megcsinálni a Tisza pártnak. Ez óhatatlanul hozott volna amúgy is feszültségeket. Ki az, aki bekerül a befutóhelyre, ki az, aki nem, ki milyen pozíciókhoz kap. Tehát én azt gondolom, hogy párt életében ez óhatatlanul okoz feszültséget, mint ahogy a kormányzati pozíció is. Ki kap pozíciót, ki nem.
0: De hát bocsánat, azért ellentmond ennek. Ennek ellentmond, hogy itt a pozícióosztásnál, hogy a Radnai féle csapatban, ahol ugye a hírek szerint Nagy Ervin, Ruszin Szendi Romulus szerepelt, és Meritei Barna, hát azért Nagy Ervin pozícióban van, Ruszin Szendi Romulus miniszter, ráadásul úgy miniszter, és idézőjelben védett miniszter, hogy volt egy elég kínos története az általa kinevezett, vagy az általa hogy mondjam, előtérbe helyezett titkosszolgálati vezetővel, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy ezek az emberek partvonalra kerültek volna a Tisza pártban.
1: Hát azért Nagy Ervin nem kapott miniszteri pozíciót, ő neki be kellett érnie egy államtitkári pozícióval, amikor kérdezték még a kormányváltás előtt, hogy...
0: De nem lehet ez egy struktúra része? Hát nem látni hát csalódott emberek.
1: Ez egy struktúra része, csak nem mindegy, hogy a struktúrán belül az ember milyen pozíciót kap.
0: És csalódottak ezek az emberek szerinted?
1: Hát erről nyilván Nagy Ervin kell megkérdezni, szerintem Nagy Ervin egy kicsit csalódott volt, mert amikor megkérdezték tőle még a kormányváltás előtt jóval, hogy miniszteri tisztséget el tudná képzelni magának, akkor azt mondta, hogy ha felkérnék ilyesmire, nem futna el előle. Ehhez képest valóban nem kérték fel miniszternek, és azért nem ugyanolyan egy államtitkári pozíció, mint egy miniszteri pozíció.
0: Tehát akkor szerinted a pártban lévő törésvonalak, azok megvannak, de nagy baj nincsen, a párt egyben van.
1: Így van.
0: És a jövőre nézve Ez mit jelenthet? Mint szavazók szempontjából, mint a párt
1: az általad mondott összefoglaló az szerintem pontos, tehát vannak törésvonalak, vannak bizonyos személy vagy akár politikai ellentétek, de ezek jelenleg nincsenek érdemi hatással a Tisza párt akcióképességére, illetve a parlamenti munkára, ha megnézzük a szavazásokat, még a titkos szavazásokon is azért érvényesül a frakciófegyelem. Én például arra számítok, hogy a mai alkotmánybírókról szóló alkotmánybíró jelöltekről szóló szavazáson is át fognak menni a Tisza párt által javasolt jelöltek a parlamentben, annak ellenére, hogy kétharmados többség kell.
0: Tehát ehhez azért nem kell túl nagy kockázat, hogy ezt a jóslatot
1: látsunk. Érted, hogyha komolyabb, nagyobb ellentétek volnának a Tiszán belül, amelyek a párt akcióképességére, fegyelmére hatnának, akkor már nem biztos, hogy átmennének ezek a jelöltek, de erről szó nincsen. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt május 9-e óta tartó szavazásokat, akkor azt látjuk, hogy a Tisza frakció vezető tudta szállítani a szavazatokat, tehát hogy a kormány mögött jelenleg valóban stabil frakció áll, a frakció megadja a szükséges politikai támogatást a kormány számára, és ez egyébként biztató. Tehát a 444.hu által előhozott tavaly novemberi ellentétek ellenére is azért alapvetően azt tudjuk mondani, hogy a Tisza párt jelenleg megfelelően működik, legalábbis képes a kormány politikai hátterét biztosítani a frakció.
0: Egy percünk van, és említetted az alkotmánybírókat, erre akartam még kitérni. Ugye Ligeti Miklós személye, az nagyon érdekes, ugye a vagyonvisszaszerzés főnökeként emlegették, leendő főnökeként, majd úgy tűnik, hogy most alkotmánybíró lesz. A Tisza szavazókban érződött egyfajta csalódottság az, hogy nem ő lett a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a vezetője, most, hogy alkotmánybíró lett. Ez a Tisza szavazóknak elégtétel, vagy továbbra is azt mondják, hogy kárpótolták őt.
1: Hát még nem lett alkotmánybíróban.
0: De hát te mondtad, hogy valószínűleg azért az lesz.
1: Igen, ma délutántól már egy megválasztott alkotmánybírónak lehet majd tekinteni. Igen, egyfajta elégtétel és vigaszti, nem csak Ligeti Miklós számára, hanem azon tiszás szavazók, kommentelők számára is, akik felháborodottan vették tudomásul, hogy nem a kedvencük lett a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke.
0: Nagy Attila Tibor, köszönjük szépen, hogy
1: én is voltál. Köszönöm szépen.

0: Hétvégén rendeztek először atlétikai világdöntőt, méghozzá Budapesten. Ez egy nagyszabású, tévésószerű esemény volt, feketére festett gyeppel, rózsaszín homokkal, világító gerellyel. A koncepció tehát új, viszont nem biztos, hogy az állami beszerzések nem maradtak a régiek. Erről beszélgettek Katus Eszterrel, az Átlátszó újságírójával. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy itt van velünk. Tényfeltáró cikket írta az atlétikai világdöntőről, ahol több furcsaságot is felfedezni vélt. Ugye az egyik például az, hogy olyan cégtől is ajánlatot kértek, aminek se árbevétele nem volt tavaly, alkalmazottja pedig hát a létrehozása óta nem volt, hogyha jól tudom. Milyen egyéb furcsaságok voltak még az esemény körül?
1: Ugye az egész történet onnan indult, hogy Balázsi Gyula, ugye fideszes vállalkozónak a cégei leuralták a rendezvényszervezési piacot, az államit az elmúlt években, ugye minden megbízást ők kaptak meg tulajdonképpen, és ezért hát nem nagyon van már olyan cég, akire így alapvetően gondolna az ember, amikor majd megrendeznek egy ilyen nagy mondjuk sporteseményt, hogy aki meg tudja rendezni, úgyhogy egy egészen új helyzetbe került a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, ugyanis eddig csak annyi feladata volt, hogy szólt Balázsi Gyulainak, hogy itt van ez a 75 milliárdos keret megállapodás ennek a terhére, akkor most ezt meg ezt meg ezt az eseményt kell megszervezni, és akkor Balázsi Gyula cégei ezt megtették. Most ugye ez megszűnt, mert hogy Balázsi Gyula cégeinek a számláit zárolták, és ezért a teljesítésre ugye képtelenné vált, ezért az NRÜ-nek ugye ki kellett írni a új tendereket ezekre az eseményekre, hogy szervezőt találjon. Na most egy rendes közbeszerzési eljárásnak az átmenetele az nagyon sok idő, tehát az több hónap van, amikor egy évet is igénybe vesz akár, úgyhogy erre nem volt idejük, mivel ugye ezek az események most történnek szeptemberben, illetve az augusztus 20-ai rendezvény pedig ugye augusztusban már lezajlott. Ezért hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást írtak ki. Ez egy nagyon versenykorlátozó tender, mert ugye ide nem indulhat ezen bárki, csak azok, akiket felkér a szervező, a kiíró. Ezért nagyon meg kell indokolni, hogyha valaki ezt a típusú eljárást választja, és a közbeszerzési hatóságnak erre engedélyt kell adnia. Most a rendezvényszervező ügynökség ezt megtett az augusztus 20, illetve a jelenlegi sportesemények kapcsán is, és hát piackutatást végzett állítása szerint, amely alapján ő felkeresett cégeket, akiket felkért ajánlattételre ezekre az eseményekre, és hát így választott ki a mostani ugye atlétikai világdöntőnek, illetve a judo grand slamnek a megszervezésére 4 cég került a látóképébe, és közülük végül 2 vállalta, hogy ajánlatot tesz. Most az egyik, az a nyertesi Rupp Kft. Volt, akinek korábban, hát mondhatjuk úgy, hogy NER-ből kifaruló cégről van szó, mert hogy olyan volt tulajdonosai vannak, például Schmidt Gábor volt sportért felelős helyettes államtitkár, volt egy ideig tulajdonos benne, illetve egy olyan ember, aki Balázsi Gyulának a cég társa. Viszont ezek a kapcsolatok már megszűntek, tehát jelenleg nincsenek benne elvileg neres emberek. Ők nyerték el, mert hogy nekik több ilyen rendezvényszervezői tapasztalatuk volt, ugye ajánlottak egy árat, amit elfogadott a rendezvényszervezői ügynökség, illetve volt egy másik, ez a Flying Fish Kft. Nevezetű cég, amelyről elsőre csak annyi látott a cégadatbázisban, hogy nem nyertek korábban közbeszerzéseket, és hogy nincsen bevételük sem, nem volt az előző évben, illetve az elmúlt 5 évben sem nagyon, és hogy hát nincsen alkalmazottjuk sem. Ugye felmerült a kérdés, hogy egy ilyen cég olyan alkalmas arra, hogy megszervezzen egy olyan nagy sportot.
0: Bocsánat, közbeszólom, hogy megszakítom, csak még mindenképpen egy-két kérdésem. Ugye nem biztos, hogy alkalmas, de 16 évig ugye nem volt piaci verseny, maradtak egyáltalán alkalmas cégek, ugye megkeresték a láncsoportot is, és azt mondták, hogy nem. Úgy értem, hogy ilyen elemenként persze vannak cégek, akik képesek megszervezni, de összességében egy ilyen nagyszabású eseményt nem. Tehát lehet erre fogni ezt a kialakult helyzetet?
1: Igen, ahogy mondtam is, hogy egy új helyzetben van most a rendezvényszervező ügynökség, mert most kell találnia majd olyan cégeket, akik alkalmasok lehetnek még erre. Most ránézésen nyilván nem egy nulla fős, nulla bevételű cégről gondoljuk, hogy alkalmas egy több 10 000 főt megmozgató eseménynek megszervezésére, ezért is kérdeztünk rá, hogy miért gondolták, hogy alkalmas, és ők ugye azt válaszolták, hogy 2017-ben már részt vettek az úszó VB-nek a megrendezésében, a vizes VB-nek a megrendezésében, és hogy innen volt referenciájuk, de hogy az elmúlt években ugye nem kaphattak a lehetőséget, és ezért nem volt bevételük, tehát erre ezt válaszolták. A másik érdekes cég, aki ugye felmerült, ugye a negyedik az a rendezvény szervező cég volt, a Hard Rock, aki ugye az augusztus 20-at is megszervezte, és hát volt még egy cég, a Pro Event Kft., aki pedig abból a színben a Tiszához is köthető volt, hogy az Elcsényi Miklós, ő ugye korábban a Tisza programigazgatója volt, és őket is megkeresték, hogy esetleg vállalnák, de ők nem tettek ajánlatot, és hát annak a cégnek sincs alkalmazottja, a bevétele is csak pár millió forint volt, úgyhogy itt is ugye megkérdeztük, hogy mi volt az oka, miért megkeressék őket, és hát a válasz szintén az volt, hogy a korábbi sportesemények rendezésében való részt megkérdeztük, hogy mi volt az oka, miért megkeressék őket, és hát

0: más cég, csak ezek a nulla alkalmazottos és nulla árbevételű cégek. Szóval árnyaltabb a kép. Rendszer szintű működés kezd kialakulni, főleg, hogy említett az augusztus 20-ai eseményeket is, ugye az is már nagy vihart kavart, arról a G7 írt, tehát mikor kell elkezdeni aggódni, mikor láthatunk itt rendszert, és mennyi időt kell adnunk a kormánynak, ugye mindig az időrövidségére hivatkoznak arra, hogy Balázsi Gyula cégcsoportja hirtelen kikerült a képből, és hát egy ilyen vákum keletkezett.
1: Így van, én azért még rendszer szintű problémákról azért nem beszélnék, mert ez most ugye két alkalom volt, amikor tényleg sürgősen kellett keresni cégeket, és most, hogyha nagyon jó szándékok akarunk lenni, akkor csak annyi történt, hogy szerencsétlen erősök hirtelen nem tudták, hogy kihez forduljanak, kaptak tippeket, őket végigjavogatták, aki vállalta, azt gyorsan felkérték, meg nyilván olyanokat, akikről tudták, hogy valószínűleg meg tudják rendezni. És azért azt ne hagyjuk ki a képből, hogy már ezeket az eseményeket már tavaly óta rendezi ugye a Balázsi cége, úgyhogy már azért a nagyja meg volt, tehát hogy igazából a végén át kellett venni bizonyos feladatokat, de le voltak már beszélve, hogy az alvállalkozók, meg úgy rengeteg minden már ebből meg volt a rendezvényből. A nagy kérdés az az lesz, hogy például a jövőre, vagy az elkövetkező időszakban, amikor már kifutnak ezek a korábban Balázsék által betervezett vagy rendezett események, hogy akkor mi fog történni. Ugye hát nagyon várjuk majd, megfigyeljük majd, hogy reméljük, hogy ezek nyílt eljárások lesznek, és valóban olyan piaci szereplők tudnak jelentkezni, akik alkalmasak, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az augusztus 20 gond nélkül lezajlott, és a világdöntő is gond nélkül lezajlott, úgyhogy eddig arról nem beszélhetünk, hogy valóban alkalmatlan cégek kerültek volna oda, úgyhogy ebben legalább nem esett kár. Az augusztus 20 elvileg jóval olcsóbb is volt, itt a sporteseményeknél ez még nem tisztázott teljesen, de mindenképpen célszerű lesz ezeket a gyorsított meg hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat elfelejteni, és mindenképpen nyílt eljárást kiírni.
0: Ja, jól tudom, itt az atlétikai világdöntőnél is az NRU, mintha úgy tudom, hogy 17 milliárd, majdnem 17 milliárd forintot kapott a megszervezésére, aztán végül is 3,7 milliárdért szervezték meg a két sportesemény, tehát azt végül is nem lehet mondani, hogy túlárazás merülne föl, tehát kifejezetten kedvező áron szervezik meg a cégek, tehát itt valóban akkor az idő rövidsége miatti hát ilyen szűk és kicsit fura, vagy hát korlátozott verseny az, ami problémás, de akkor hosszabb távon, már akár a jövő évben is, hogyha a kormány rendes közbeszerzési eljárásokat ír ki, ahol láthatóan rendes verseny van, akkor ezek a mostani esetek megbocsáthatók, elfeledhetők.
1: Bízom benne, de mondjuk itt azért mondtam, hogy még nem tisztázott, hogy pontosan mennyibe került ez a két esemény, mert hogy a 16,9 milliárd azt meg lett ítélve, de abból elvileg már kiutaltak ugye a Balázséknak korábban egy talán ilyen 6 milliárd körüli összeget, plusz még erre rájött ugye mostani, tehát 10 milliárdnál így is tartunk, és a jogdíjakról még nem tudunk, tehát így is lehet, hogy meg volt ez a 16. Itt igazából inkább arról kéne elgondolkozni, hogy biztos, hogy érnek-e ezek az események ennyit, hogy mennyi a gazdasági haszna, mennyi a kiadás, mennyi a bevétel, ezt nyilván majd aki ehhez ért, azt végig gondolja. De igen, mindenképpen a közbeszerzési folyamatoknak a végigvitele, a nyílt eljárásoknak a kiírása lehet az, ami garantálja, hogy ne fordulhasson elő az, hogy kormány közeli cégek lesznek a befutók. Ugyanakkor őket sem lehet kizárni nyilván, tehát nem eshetünk át a ló túloldalára, mert ha valaki alkalmas, akkor miért ne pályázhatna attól függően, hogy köthető-e bárkihez. Ha ők az alkalmasok, és ők adják a legolcsóbb ajánlatot, akkor őket is el kell fogadni.
0: Katus Eszternek, az Átlátszó újságírónak köszönjük a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, viszlát.
0: Viszontlátásra.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.

0: Szakértői becslések szerint évente több tízezer ember kap el különféle fertőzéseket kórházakban, amely hát ugye első sokkoláson kívül és túl azért is abszurd egy picit, mert azért az ember nem azért megy kórházba, hogy megbetegedje, hanem hogy meggyógyuljon. De valóban ilyen riasztó számok vannak. Köszöntöm Pusztai Erzsébet infektológust.
1: Jó reggelt kívánok! Hát igen, nem szép a helyzet Magyarországon, bár most, hogy közzétették végre a statisztikai adatokat, azért azt lehet látni, hogy vannak helyek, ahol rosszabb, de vannak helyek, ahol jobb a vártnál az eredmény. Az alapja ennek az, hogy a kórház a legjobb körülmények között is veszélyes üzem. Ezt mindenkinek tudnia kell, hiszen a kórházban koncentrálódnak a betegek, koncentrálódhatnak a kórokozók, és sajnos szelektálódhatnak nagyon ellenálló kórokozók. Ezek főleg a kórházakban tudnak szelektálódni. És éppen ezért rendkívüli jelentősége van annak, hogy milyenek a higiénés viszonyok egy kórházban. Rengeteget hallunk a kézmosásról, ami természetesen egy alapvető dolog, és az ABC-ből a legalapvetőbb az A betű, de a kórház higiéné ennél lényegesen több.
0: De hát bocsássam meg, az egy azt tudomány. Olvastam, hogy 10 egészségügyi dolgozóból 4 az, aki nem mos helyesen kezet.
1: Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogyha nagyon kicsi létszám dolgozik nagyon sok beteggel, és rohannak egyik betegtől a másikig, akkor sajnos sokkal könnyebben elmaradhat az ilyen típusú védekezés, tehát a azonnali kézmosás. De mondom, a kézmosás csak az csak egy pont, tehát ha mindenki nagyon alaposan mossa a kezét, attól még nincs megoldva a kérdés. Rendkívül fontos a takarítás egy kórházban. Na most az utóbbi években ugye kiszervezték a takarító gárdákat a kórházakból, külsősök járnak be, és ezért a kórházak mérsékelten tudják ellenőrizni ezt a munkát, ami óriási probléma, hiszen nem csak föl kéne törölgetni a padlót, hanem le kéne törölgetni a bútorokat, a kilincseket, és rengeteg ilyen
0: kórházakba bevett szokás az, hogyha hipószag van, akkor ott rend van.
1: Ami vicc, mert azért a hipónál ma már vannak jobb szerek is. De hát a hipószag, azt ugye azt mindenki ismeri. Most az utóbbi időben éppen olvastam olyat is, hogy ma már vannak olyan felületkezelő szerek, amivel ha bevonják a különböző dolgokat a kilincstől az ágy keretekig, akkor sokkal kevésbé tudnak rajta szaporodni a baktériumok. De mondom, a kórházhigiéné az egy tudomány, és a 80-as években, mikor én a Ajkai Kórházban dolgoztam, akkor nálunk már volt kórházhigiénés bizottság.
0: De említette ezeket a higiéniás technikákat, meg van sok ilyen cég, amelyik erre szakosodik. Az egyik ilyen cégnek a vezetője mondta azt, hogy találkozott olyan esettel, hogy egy kórházban 30 éve ott lévő kórokozót azonosítottak, amit egyszerűen nem lehet kiírtani.
1: Igen, ezért mondtam, hogy a kórházakban a nagyon ellenálló kórokozók tudnak szelektálódni, és ez nem most kezdődött, hanem nagyon régóta tudjuk, hogy a kórház az egy veszélyes üzem.
0: Mennyi a halálos a fertőzésekből? Tehát van-e olyan statisztika százalékos arányban, hogy ennyi százalékuk halállal végződik?
1: Azt most nem tudom megmondani. Általában a legvalószínűbb a halálozása ennek a mindennek ellenálló sztafilokokkus fertőzésnek, amit úgy hívnak, hogy MRSA. De ott van a Clostridium difficile, amelyik nagyon súlyos hasmenést és főleg nagyon idős leromlott állapotú betegeken tud okozni. Nem tudom most, hogy a mi statisztikánkhoz milyen lehet, mennyi a halálos. Nyilván a halálos kimenetel az sokkal valószínűbb olyan területeken, ahol nagyon súlyos betegeket kezelnek, immun problémákkal szenvedő betegeket, vagy nagyon súlyos balesetek utáni eseteket, vagy égési eseteket, ahol a fertőzési lehetőség mindig sokkal nagyobb. Tehát azért nem lehet ilyen egyenes következtetést levonni a fertőzési statisztikából, mert egy olyan kórház, amelyik nagyon sok ilyen súlyos, komplikációs esetet kezel, ott valószínűleg több is a részben a fertőzés, részben pedig a halálozás.
0: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek volt egy olyan vállalása, hogy a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján ezeket a fertőzési adatokat nyilvánosságra hozza, kórházonként lebontva, és egy rangsort állít ezzel fel.
1: De azt elmondták, hogy ennek nem az a célja, hogy rangsoroljanak. Tudnélik, egészségügyi intézmények között olyan nagy különbségek vannak, hogy pusztán a fertőzési adatok alapján nem lehet rangsort.
0: Igen, de ha már ezt akartam kérdezni, hogyha valaki nyilvánosságra hoz adatokat és magyarországi kórházokat, és fölmegy valaki arra a honlapra, akkor nyilván azt fogja látni, hogy X kórházban a legtöbb a fertőzés, miközben hát annak a fertőzés számnak nagyon sok összetevője van, például, hogy milyen típusú betegeket lát el, hány évesek azok a betegek, akiket ott ápolnak, mert azért gondolom egy sportkórházban jóval kisebb az arány, mint például a tüdőbetegeknél. Igen. Szóval mennyire kockázatos ez egy intézmény szempontjából, tehát hogy ez egy megbélyegzés lehet egy intézménynek, miközben lehet, hogy rá se szolgált.
1: Nagyon bölcsen, összehasonlító adatokkal tették közé ezt a listát. Tehát mellé tettek olyan adatot, hogy a adott kórház működése hasonló más kórházokhoz, tehát ez már az összetételt is tartalmazza, ahhoz képest, hogy alakul. Ezért van úgy Magyarországon is, hogy vannak kórházak, ahol a számított nemzetközi adatoknál valamivel rosszabb az eredmény, és van olyan, ahol valamivel jobb. De nagyon bölcsen, részletesen leírták azt, hogy ez nem rangsor, nem az a cél, hogy rangsoroljanak, hanem az a cél, hogy az adatok ismeretében, az adott egészségügyi intézményben tegyenek meg mindent, hogy csökkentsék tehát ezeket a számokat.
0: Tehát akkor az, hogyha valahol sok a fertőzés, az nem jelenti azt, hogy ott nem jó az ellátás?
1: Nem jelenti. Nem jelenti azt.
0: Külföldön milyen helyzet ebben a kapcsolatban? Ott hogy küzdenek ez ellen az egyébként nyilván jelenlévő jelenség
1: ellen? Jelenlévő, azért mondtam, hogy a kórház higiéné egy egész tudományág, és mindenhol nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, tehát külön szakemberek dolgoznak a kórházban. Azért mondom,
0: nálunk van erre forrás?
1: Nagyon jó lenne.
0: Hogy higiéné szakembert alkalmazom mondjuk egy kórház?
1: Most nem tudom, hogy hogyan állnak a kórházak, mert ahogy látja az ember, hogy a kórház finanszírozásban mekkora problémák vannak. Nem tudom, hogy az utóbbi években hány egészségügyi intézményben alakultak kórházhigiénés bizottságok, de az a baj, hogy azzal, amit az előző ciklusban állandóan központosított a kormány, ezzel a helyi kezdeményezéseket folyamatosan megölték. Pedig mindenhol nagyon fontos lenne, hogy kiválasszák a megfelelő szakembereket, hogy legyen kórházhigiénés bizottság, amelyik rajta tartja a szemét a mindennapi kézmosástól, a takarításon keresztül, a fertőtlenítésig, a megfelelő elkülönítésekig, ha valahol van egy olyan beteg, akit el kell különíteni ilyen szempontból. Tehát nagyon sok eleme van ennek a tevékenységnek. Ezt meg kell valósítani Magyarországon is. Mindenhol a világon küzdenek ezzel. De mindenhol a világon előfordulnak kórházi fertőzések, és sokszor ilyen mindennek ellenálló polirezisztens fertőzések. Tehát ez nem magyar tulajdonság, csak bizonyos helyzetekben rosszabb nálunk a helyzet.
0: Hallgatva önt az az érzésem, hogy az magyar egészségügyben van egy olyan probléma, aminek a megoldása nem feltétlenül pénzkérdés. Köszönöm szépen Pusztai Erzsébetnek, hogy itt volt.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte. A budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt 1 számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével. Helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason, Csabacsűdön és Békés-Szentandráson is, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát sikerült elhárítani, majd helyreállt a szolgáltatás is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz. Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Az internet tele van elrontott esztétikai kezelésekkel, természetellenes eredményeket láthatunk, nagyon sok szövődményt, ezért bizonyára sokan tartanak attól, hogy bármiféle beavatkozást, esztétikai kezelést vegyenek igénybe, úgyhogy elsőként arra keressük majd a választ, hogy hogyan tudunk biztonságosan kezelést és szakembert választani. Vendégünk a témában Stélik Gábor, a Mátyásföld Klinika főorvosa. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Tehát milyen szempontokat kell figyelembe venni, hogyha valaki nem szeretne mellé nyúlni, hogyan tud biztonságosan kezelést, illetve szakembert választani?
1: Ahogy tetszett mondani, a szakembert. Tehát szakembert kell választani, nem mindig biztos, hogy kozmetikushoz kell menni. A mai törvények szerint kozmetikus nem végezhet invazív esztétikai beavatkozásokat. Ehhez szakorvos kell. A szakorvosok közül is vannak bizonyos szakvizsgák, amelyekhez kötött, ilyen például a bőrgyógyászat, amiben a kozmetológia is benne van, a plasztikai és esztétikai helyreállító sebészet, a fülorgégészet és a szájsebészet. Ez a négy szakma képes arra, hogy ezeket a beavatkozásokat végezze, vagyis törvényileg végezheti. Természetesen végeznek mások is. Ha még orvos végez, az a kisebb baj, de ő se végezhet ezen négy szakvizsga kivételével, viszont kozmetikusnak tilos ezt végezni. Ha ő végez, akkor kimeríti a kuruzslásnak a fogalmát, és ez büntetendő. Most idejövet is olvastam, hogy kettő kozmetikus megbüntettek, egyiket 400-valahány ezer forintra, a másikat 500 ezer forintra. Ezek is nagy büntetések, és nagy szó, hogy már van ilyen.
0: Van különbség egyébként a plasztikai sebész és az esztétikai orvos szakorvos között?
1: Nincs ilyen, hogy esztétikai orvos Magyarországon nem létezik. Van úgy, hogy valaki azt mondja magáról, hogy esztétikai orvos, vagy pedig külföldön léteznek ilyen szakvizsgák, és ott megszerzi, de Magyarországon ilyen szakvizsga nincsen.
2: Mondja, amikor plasztikai sebészként beszélgetnek paciensekkel a plasztikai sebészek, akkor gyakran fordul elő az, hogy a szakorvos azt mondja kezelést igénybe kívánó, igénybe akaró vendi, vagy hogy mondjam ezt, de belekavarodtam,
0: szóval
2: az az ember, aki igénybe akarja venni, látszik, hogy a plasztikai sebészet nem az én területem, tehát, hogy aki igénybe akarja venni ezt a szolgáltatást, hogy lebeszéljék. Hogy ne csinálja?
1: Természetesen, hát megvizsgáljuk a beteget. Először is milyen a hozott anyag.
2: Kettő, mi a kockázat?
1: Nagyon sok kockázat van. Tehát mondjuk egy feltöltésnél az, hogy nem úgy tetszik a páciensnek, az nem kockázat, de azért is szoktak panaszkodni. De lehetnek bevérzések, lehetnek fertőzések. A rosszabbak, ha valamelyik érbe belemegy a töltőanyag, azért is hoztam ezt az anatómiai atlaszt, hogy mennyire fontos tudni ezt az anatómiai hátteret, akkor elzárhat ereket. A képen majd látható egy hölgy, akinek egy szövetszétesés volt, mert itt látható, mert egy elzáródás volt. Ez még a kisebb gond, ezt azért valahogy helyre lehet hozni, de ha olyan erekbe megy be a töltőanyag, ami megy fölfelé a szem felé, vakságot okozhat, feljebb pedig agyvérzéshez hasonló bénulásos tüneteket okozhat, tehát nagyon veszélyes ez. Ez olyan, mint a hályog kovácsnál, addig csinálta a hályog leszedést, amíg el nem mondták neki, hogy mi lehet, utána elkezdett remegni a keze, és onnantól kezdve nem csinálta.
0: De induljunk ki akkor abból, hogy mindenki a megfelelő szakemberhez fordul, és vidám lesz a történet vége. Hogyha valaki szeretne egy picit felfrissülni, visszanyerni a néhány évvel ezelőtti vonásait, üdességét, akkor milyen beavatkozásokat érdemes igénybe venni, amelyek természetes eredményt hoznak?
1: Nagyon sok esztétikai beavatkozás van, ma már az a divat, az a trendi, hogy kombináltan használjuk ezeket. Lehet különböző energiai alapú gépeket, ilyen a lézer, a rádiófrekvencia, az IPL, a nagy energiájú villanófény, lehet feltölteni kis ráncokat. Érdekes módon most a fillerek, ez a ráncfeltöltésnek a száma világszerte csökken, inkább a skin boosterek, skin booster beavatkozások száma nő, az annyit jelent, hogy a saját állományomat egy kicsit arra késztetem, hogy a kollagén termelést fokozza, ezáltal kicsit teltebb lesz az arcunk, kicsit kisimulnak a ráncok is. Tehát ez ma egy ilyen divatosabb beavatkozás. Botoxolni lehet, ma már a botox se olyan, mint régebben volt, hogy egy merev lárva arc, mozognak ott az izmok, de azért mégiscsak kisimulnak ezek a ráncok. Ami egy új dolog, nékem nagyon új, az a szálbehúzás, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Tulajdonképpen itt a gravitáció ellen dolgozunk, ugye. Ha megereszkedik az arcunk, akkor szépen ezt vissza lehet húzni. Teljesen természetessé teszi, tehát nem egy túltöltött arc, ami ilyen felpuffadtnak néz ki.
0: Bocsánat.
2: Csak benne van a kérdés, mert annyira kisiskolásként figyelem itt a társalgást, hiszen ez a téma, ez ritkán jön elő az én életemben, de mennyi férfi és mennyi nő jelentkezik ezekre a
1: beavatkozásokra? Az arányt nézzük, akkor a nők természetesen.
2: Ezen nem lepődök meg, inkább akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy sok férfi jelentkezik?
1: Igen,
2: az arányaiban nézve mennyi?
1: Én azt mondanám, hát nálunk, ezt tudom mondani, egy 95 a nők javára, 5% a férfiak javára. De ők is szeretnek feltöltéseket, szeretnek botoxot, szeretnek bizonyos természetes beavatkozásokat. Különösen, ami sok, de az egy betegség csoporthoz kötött szépítészeti beavatkozás, például a rozáciánál, a piros arc bőrnél, ott IPL-en, nagy energiájú villanó fényel halványítjuk ezt a pírt. Vagy a férfiaknál gyakoribb az aknebetegség, ez a pattanásos bőr, ott maradhatnak hegecskék, akkor a hegeket széndioxid frakcionális lézerrel javítjuk. Heget eltüntetni nem lehet, aki azt mondja, az hazudik, de nagyon szépé lehet tenni. De itt is a megelőzés a fontos a betegségekben.
0: Stérik Gábornak, a Mátyás Föld Klinika főorvosának köszönjük, hogy itt volt.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Magyar Üzleti Vezetői Fórum szeptember 18-án a Kempinskiben. Szeretettel köszöntöm Czakó Borbálát, a Egyesület tiszteletbeli elnökét, illetve Bácsfalvi Andrást, a felelős elnökségi tagot. Jól mondom?
1: Kitűnő volt.
0: A fő kérdés, ahol itt most sok gazdasági szakember és neves potentát megjelenik majd a Kempinski Hotelben ezen az eseményen, hogy mint egy utat mutassanak, hogy hogy tud Magyarország újra a gyorsítósávban haladni az európai vagy a világgazdaság. Tényleg jó a kérdés rögtön. Európai szinten vagy világszinten nézik a magyar gazdaságot?
2: Hát mindenképpen világszinten, mert az a globális folyamatok, az európai folyamatok, ami Németországban történik, ami Magyarországon történik, az összefügg. Tehát Orbán Anita fogja megnyitni a konferenciát, és a geopolitika nagyon fontos fókuszt fog kapni.
1: Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye egy új helyzetben vagyunk. Új helyzetben vagyunk, mert...
0: Itt a kormányváltásra utal?
1: Igen, a kormányváltásra utalok, ezt azért nehéz lenne figyelmen kívül hagyni. Kaptunk egy lehetőséget, ha úgy tetszik, de hogy ezzel a lehetőséggel élünk vagy nem élünk, ez persze rajtunk múlik. Én alapvetően azt látom, hogy egy nagyon nagy figyelem irányul most ránk. Korábban más miatt irányult ránk nagy figyelem, de most megint egy nagy érdeklődés középpontjában vagyunk, és mi meg azt keresjük, hogy hogyan tudunk együttműködéssel ezen segíteni, hogy a jó irányba tegyük meg azt a lépést, ami most szükséges.
3: Csak említette, hogy most egy új időszakban vagyunk, és hát gyakran hangsúlyozza azt, hogy nagyon fontos a bizalom a növekedéshez. Ugye ez a bizalom ez az elmúlt hónapokban jelentkezett a gazdaságot érintően. Miért ugyanolyan, vagy megközelítőleg ugyanolyan fontos a bizalom, mint akár mondjuk a tőke, vagy a beruházások ahhoz, hogy a magyar gazdaság ismét gyorsítósába kerül?
2: Nincs tőke bizalom nélkül. Nem fektetnek be. Most egyébként járt Magyarországon a német külügyminiszter, és ő is azt mondta, hogy a befektetői bizalom és a kiszámíthatóság nagyon fontos. 5000 német cég dolgozik Magyarországon, és 250000 munkavállalója van. Tehát a német kapcsolatok nagyon fontosak. Utoljára 7 éve volt külügyminiszter Magyarországon.
0: Ez egyébként nyilván az ország szempontjából dicséretes, hogy nagyobb a figyelem ránk az erősebb gazdasági hatalmak részéről, ha úgy van, mert azért tegyük hozzá, hogy az előző kormány azért az Egyesült Államokkal és Kínával ápolt jó viszonyt, amely ugye szintén erős gazdasági világhatalom, de hogy visszatért ápolt jó viszonyt, amely ugye szintén erős

0: gazdaságilag tőkerős országok, akkor mit akarunk mi? Kérdezhetné az egyszerű polgár.
1: A pénzügyi csúcs az elmúlt 20 évben mindig azért jött össze, hogy megnézzük azt, hogy Magyarország hogy tudja másképp jobban csinálni, hogy abból, ami lehetősége van, azt a lehető legjobban használja ki. Tehát ne nyilván nem a leállósávba akarunk menni, hanem a gyorsítósávba. Tehát van választék. Mi azt szeretnénk, hogy a gyorsítósávba kerüljünk, hogy közelebb kerüljünk az európai átlaghoz.
2: Nyilván van egy versenyképességi válság. Tehát Európa nagyon komoly nehézségekkel néz szembe. Az előbb említett Németország különösen, ugye szokták mondani, hogy ha német gazdaság tüsszent, akkor a magyar gazdaság ágynak dől. Ez a mai napig így van. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy nekünk, mivel a hovatartozásunk nem kérdés, tehát mi az Európai Unióhoz tartozunk.
0: Bocsássa meg, már pedig tüsszent a német gazdaság
2: tüsszent, jelenleg is. Sőt, az óra is gazdagon folyik.
0: Már köhög
2: is. Van nehézség, de hogy ezt együtt tudhatjuk megoldani, és én azt gondolom, hogy nekünk az egy nagy lehetőség, hogy idézőjelben visszatalálunk oda, ahova tartozunk, de közben nem szakítjuk meg a kapcsolatokat azokkal, ahonnan jöttünk, mert azért azt mondják a történészek, hogy kelet felől jöttünk, és Amerika is rendkívül fontos. Tehát én szerintem most a nagy kihívás, ami előtt állunk, az az, hogy úgy erősödjünk meg ott, ahol vagyunk, hogy közben egyengüljük meg ott, ahol mondjuk az utóbbi 16 évben is jó kapcsolatokat tudtunk kiépíteni.
1: És ami szintén nagyon fontos, és szeretném megemlíteni, hogy Tanács Zoltán miniszter lesz a másik fontos előadónk, és az innováció és a jövőépítés az nagyon fontos számunkra. Olyan előadóink lesznek, mint Járvai Zsigmond, Király Júli, Oszkó Péter, Bot Péter Ákos, Szapári György.
0: Tehát hihetetlen. A gazdasági élet krémje tulajdonképpen Magyarországon.
1: Pontosan, tehát azt gondolom, hogy olyan okos embereket hozunk össze, akikkel párbeszédet tudunk arról folytatni, hogy mik a pozitív megoldások Magyarország számára.
0: És mit szólnak ehhez például a külföldi partnerek? Mert lehetünk mi nagyon okosak, de hogyha az említett német gazdaság szereplői ezt nem reagálják a megfelelően, akkor ez egy nagyon szép protokolláris esemény, de nyilván mivel hatásokat gyakorolnak, ezért kell, hogy valami fajta reakció legyen mondjuk a külföldi partnerek részéről.
2: Ezt üdvözlik. Azt látjuk, hogy abszolút üdvözlik ezt a fajta nyitottságot. Tehát alapvetően a pénz az komoly dolog, és keresi a helyét, keresi azt, hogy neki hol éri meg. Az, hogy szimpatikusan viselkedünk, az egy alapfeltétel, de nem elég. Meg kell mutatnunk azt, hogy kiszámítható gazdaságot tudunk építeni, hogy megbízható partnerek vagyunk, és ha ezek rendelkezésre állnak, akkor bizakodva nézhetünk a jövő elé.
3: Várjuk tehát a beruházókat, de mit tudunk tenni annak érdekében, hogy magasabb hozzáadott értékű beruházások jöjjenek, és ne egy ilyen, ahogy gyakran említik, összeszerelő üzemként funkcionáljunk?
2: Én azt gondolom, hogy a termelékenység a kulcs. Tehát javítanunk kell a termelékenységünket. El kell jutnunk oda, hogy az ötletből legyen egy vállalkozás, a vállalkozásból, mondjuk startupból, mai divatos kifejezéssel legyen valami nemzetközi cég. Tehát, hogy végig tudjunk menni ezen az értékláncon, és ne álljunk meg az elején, hogy ahogy említeni tetszett, összeszerelő üzemként minimális hozzáadott értékkel legyünk benne ebben a termelési láncban. Az lenne a kulcs, hogy innovatív ötletekkel, digitalizációval, a mesterséges intelligencia segítségével akár tudjunk előrelépni.
0: Ön valahol úgy fogalmazott, hogy Magyarország számára most jött el a lehetőség, hogy dobbantson és gazdasága. Ez a most, ez mire vonatkozik? Miért pont most, és miért nem két éve? Vagy miért nem tavaly?
2: Azért, mert most van velünk szemben egy nagyon erős várakozás. Az előző időszakban...
0: Ez a politikai okai van.
2: Igen, de az fontos. Szerintem a politikai okok fontosak. Én nem minősíteni szeretném a korábbi érát, sportértékese lenne, meg helyese lenne, de én alapvetően azt gondolom, hogy akkor elhelyeztek minket valahova, és most meg remélnek, belénk remélnek valami más.
0: Nagyobb a bizalom.
2: Nagyobb a bizalom, vagy más típusú a bizalom, ha úgy tetszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel élnünk lesz muszáj.
3: Szabó Borbálának és Bácsfalvi Andrásnak köszönjük. Bocsánat, ha belét folytottam a szó, de azt hiszem, hogy már így is kicsit.
0: Én is csak úgy megköszönni
3: tudom. Még rengeteg kérdésünk lenne.
1: Köszönjük
0: szépen, hogy itt voltak.
3: Köszönjük.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok.

0: Több mint 100 vetítés, filmklasszikusok és időutazás a mozi történetében. Ma kezdődik a 9. budapesti klasszikus filmmaraton, és ebből az alkalommal pedig Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
0: Ha jól tudom, több mint 100 vetítés szerepel az idei programban, hogyha valaki most azon gondolkodik, hogy mégis melyiken vegyen részt, akkor milyen iránymutatást adna nekik, mi alapján tudnak választani?
1: Hát a legfőbb iránymutatásom ezzel kapcsolatban tekintve, hogy több mint 100 vetítésről beszélünk, a filmmaraton.hu internetes oldal, ahol minden időpont és helyszín és filmcím megtalálható. De azért menjünk picit bele a részletekbe. 10 témakör köré gyűjtöttük össze az idei filmkínálatot. Ezek között vannak olyan tematikák, amik a magyar filmet érintik, és vannak olyan tematikák, amik hát tulajdonképpen világszerte érkeznek bele az archívumokból a különböző filmek. Például lesz hongkongi, tajvani vagy kínai film is a kínálatban. De hogy a magyarok közül emeljek ki néhányat, út az 56-os forradalomhoz, hiszen a 70. évfordulót ünnepeljük majd októberben. Ez egy nagyon fontos tematikánk, itt 7 filmet lehet látni, például a Csodacsatár címűt, aminek a különlegessége, hogy ugye annak...
2: Az a Puskás féle, ugye?
1: Így van, a Puskás félét vetítjük, de ugye abból van egy másik verzió, hiszen a Puskás emigrációja után újraforgattak 3 jelenetet Hidegkuti Nándorral. De mi az eredetit vetítjük, és egyébként az 56-os forradalom évfordulója kapcsán összesen 7 filmet láthatnak a kedves nézők, és ebből 5 restaurálási premier, tehát most először látható, gyönyörűen felújítva és nagy vásznon ezeknek a filmeknek a kópiája.
2: De egyébként azon túl, hogy persze nekünk nyilván a magyar filmek különösen kedvesek, de azért én nagy örömmel és csodálkozva láttam, hogy a Matyi Kasovicsot elhozták ide.
1: Hogy
2: sikerült ő? Tehát ugye ő azért olyan világszinten elismert filmek, mint a Bíbor folyók, vagy az Amelie csodálatos élete.
1: Vagy éppen a Gyűlölet, ami gyűlölet, 30 éves, amivel berobbant.
2: Tehát, hogy ő egy világhírű filmsztár, vagy filmipari ember. Hogy sikerült őt idehozni?
1: Ó, hát volt itt már Claudia Cardinale, Levin Wenders, és tavaly éppen David Cronenberg, szóval, hogy azt hiszem, hogy a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának csapata, akik ezt a fesztivált elsősorban szervezik, és a fesztivál igazgató különösen Rádúj György, elképesztő munkát tesz ebbe a fesztiválba, és elképesztő nemzetközi kapcsolatrendszere van, különösen egyébként a francia vonalon, úgyhogy így sikerül, megkeressük őket, és vagy igent mondanak, vagy nemet. Nyilván vannak jó néhányan, akik valamiért nem tudnak eljönni, vagy más elfoglaltságuk van, vagy éppen egyéb okokból, szakmai okokból nem tudnak eljönni, és hál' Istennek Matthieu Kassovitz mellett Moze Makhmalbaf, az iráni új hullámnak az egyik jeles képviselője, illetve Andrzej Vajda és Roman Polanski operatőre Pavel Edelman is elfogadta a meghívásunkat, de valóban ezek a nemzetközi sztárvendégek évről évre a budapesti klasszikus filmmaraton fényét nagy mértékben emelik. Örülünk, hogy Matthieu Kasovics idén eljött.
2: Itt egyébként ilyenkor ők tényleg sztárok a filmértő közönség szemében? Tehát oda mennek hozzá, és beszélgetni lehet vele, hogy nem tudom én, Jean Renoval milyen együtt dolgozni?
1: Mindig van a programban közönség találkozó ezekkel a külföldi sztárvendégekkel. Idén is lesz, sőt időnként, amikor az idő, energia engedi, akkor mesterkúzust is tartanak, és például idén Matthieu Kasovitz fog mesterkúzust tartani az Uránia Filmszínházban. Ez egy nyilvános esemény, nem csak a szakmai résztvevők lehetnek rajta, és ez pénteken lesz, ha jól emlékszem, 18:30-kor az Uránia Nemzeti Filmszínházban, és ott a beszélgetés része az is természetesen, hogy a közönség is kérdezhet. Pavel Edelman, a Katyin és a Zongorista című filmnek az operatőre, mind a két film látható majd a filmmaratonon. Például elmegy egy diákvetítésre, a diákokkal is találkozik, szerintem ez nekik egy óriási élmény lesz. De egyébként is rendezünk közönség találkozót, és ugyanez vonatkozik természetesen Moze Makhmalbafra is. Szóval ilyenkor mindig akik érkeznek, azok nagyon nyitottan érkeznek, és nagyon barátságosan érkeznek, és hál' Istennek azon kívül, hogy körbefotózzuk őket, meg a teljes magyar sajtó körbefotózza őket, meg természetesen a sajtó rendelkezésére is állnak, örömmel találkoznak a magyar közönséggel, illetve most már a nemzetközi közönséggel is, hiszen Azért azt lehet mondani, hogy a Budapesti Klasszikus Filmmaraton immáron Európa harmadik legnagyobb ilyen fesztiválja Lyon és Bologna után, és nagyon sok szakember érkezik, majdnem 200 szakmai vendégünk is lesz ebben a hat napban.
0: Hagyományosan hány látogatót vonz ez az esemény?
1: Körülbelül 20 ezer szokott lenni a látogatóknak a száma, tehát ez Budapest legnagyobb filmfesztiválja, azt szerintem nyugodt szívvel kijelenthetjük. Természetesen ehhez nagy mértékben hozzájárulnak egyébként a szabadtéri vetítések, amik idén is lesznek, ezúttal a Városháza Parkban, 6 estén keresztül. Korábban nem volt ilyen nagy számú szabadtéri vetítés, úgyhogy most minden este láthatnak szabadtéren valamit a kedves nézők, az is egy nagyon izgalmas válogatás a Szamár köhögéstől, az Améli csodálatos életén keresztül, a Thelma és Louise-ig, a 6 estén keresztül ikonikus filmalkotásokat lehet szabadtéren is megnézni.
2: És a Városház Parkon kívül hol láthatóak még a filmek?
1: Mert 6 helyszínünk van összesen. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Artus Cinemában, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában, és a már említett Budapest a Városháza Parkban lesznek a vetítések, illetve nagyon sok szakmai program, valamint élőzenés filmkoncertek, ez egy különlegesség, lesz jó pár ilyen a Francia Intézetben.
2: Az mit jelent? Hogy szól a élőben a zene,
1: néma filmek, és valamilyen zene cimbalommal, zongorával, bármivel. Ez egy nagy élmény, aki még nem volt, mindenképpen próbálja ki, aki meg volt, az már reméljük, hogy visszatér, mert ez mindig egy különleges élmény. Ugye azért ez is jól mutatja, hogy a Budapesti Klasszikus Filmmaraton tényleg a néma filmkorszaktól a 2000-es évek elejéig válogat az immár klasszikussá vált filmekből, és nagyon sok restaurálási premiért láthatnak a nézők, és egy kifejezetten különleges alkalom ezeknek a filmkoncerteknek a megtekintése.
0: Ha jól tudom, az egyik nagy dobás az a Queen budapesti koncertfilmje, amit szintén restauráltak, ez milyen élményt ad majd így a nézőknek?
1: Miklós Maria a filmnek az egyik vágója, hiszen a filmet magyar alkotók készítették szinte kivétel nélkül. Ő azt mondta, hogy amikor látta a filmet, akkor olyan volt, mintha újra ott lenne a koncert.
2: Bocsánat, az mit jelent, hogy felújították?
1: Azt jelenti, hogy 40 évig ezt a kópiát, a Queen Budapest filmnek a kópiáját a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában őrizték. És a 40. évfordulóra a Sony Music egyébként Peter Jackson csapatával kiegészülve, őt ugye például a Gyűrűk ura trilógiából ismerhetjük, rendező, producer, forgatókönyvíró, az ő csapata képben, hangban, 4K-ban restaurálta ezt a filmet, tehát a legmodernebb képi technika és a legmodernebb hangtechnika találkozik. Rengeteget kellett egyeztetni például a Sony Musical, hogy megfelelő hangtechnikát biztosítsunk és megfelelő vásznat biztosítsunk ehhez az élményhez az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Erre nagyon-nagyon odafigyeltek, hiszen egyébként a későbbiekben érkezik ez a mozikba, és október 7-től bárki megnézheti, de valóban a világpremiér most először a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, éppen ma este és szombaton lesz még belőle egy vetítés.
3: Hát akkor most egy jó, egész hétvégéig tartó program sorozat lesz a mozirajongóknak, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt velünk és elmondta nekünk mindezeket. Önöknek, kedves nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, holnap ismét találkozunk, és igyekszem holnapra már a plasztikai sebészet rejtelmeibe is elmélyedni.
0: Én még várom önöket a híradóban hamarosan, úgyhogy addig is köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, viszontlátásra!
4: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
11: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Enyhe őszi idő lesz ma is, sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagyon nagy a szakember hiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, hogy a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat pedig januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Folytatja ma a munkáját az országgyűlés. A képviselők új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről. Benzinkutakat és raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke. Egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén egy tó közelében zuhant le. Ma van a demokrácia napja. Az ENSZ közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította ezt a napot a demokrácia nemzetközi napjává. Magyarországon az új kormány reformpolitikája meghatározó lesz az ország demokratikus fejlődésében. Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
11: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
13: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Szabó Betti a mai műsor szerkesztője. Szeptember 16-a a napja, hogy bemutatják a nyilvánosságnak a 10 éjszakás kaland című vadonatúj magyar filmet, aztán majd ez szerepel nyilván a mozik műsorán is, meg a film szemlén is, tehát a szokásos útját járja, de ez most a díszbemutató. A film alkotója, Kalmár Péter, aki maga is rendező, producer, meg író, de nem ő rendezte ezt a filmet érdekes módon, és ez is egy érdekes téma lesz, hogy miért nem vállalta be. Úgyhogy csapjunk is bele, Kalmár Péter ugyanis a vonalban. Szervusz, Péter!
14: Szervusz, Egon, nem baj, ha tegeződünk.
13: Sőt, hát igen.
14: Pár hete.
13: Én is vállaltam ezt a kockázatot. Novák Erik lett az új filmed rendezője, és ez a te filmed így szerepel a főcímen is, Kalmár Péter filmje. Hogyan van ez az együttműködés?
14: Hát nézd oda, először is picit hadd és mondhatod, hogy a Kalmár Péter új filmje, ez olyan lenne, mint ez olyan, mint hogyha lett volna eddig 23 régi. Tehát ez pontosítanék, én egy első filmes vagyok, egy öreg ember vagyok, de ennek ellenére. Ez egyik. A másik, miért az Erik? Eriket ismerem, haverom, jobban vagyunk 20 éve körülbelül, és ha van két ember, aki tűz és víz, akkor az biztos, hogy mi vagyunk. És akkor, amikor már realizálódott, hogy ebből lesz valami ebből a filmből, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy egyrészt nem sok-e nekem ez a három sapka, hogy forgatókönyvíró is, producer is, és még rendezzem is. De miután egy nagyképű hólyag vagyok, aztán ebből azt mondtam, hogy nem sok, de mégis összeegyeztetetlen. Viszont azt gondoltam, hogy pontosan a különbözőségünk miatt ez egy ilyen jó kis kreatív energia lehet, hogyha az Erik ebbe hajlandó részt venni, és hát ő boldogan belecsapott a tenyerembe. És ez az egyik oka. A másik oka, tehát hogy úgy gondolom, hogy majd szkanderezünk. A másik ok pedig az, hogy nagyon-nagyon nehezen tudtam volna, mint producer legyőzni magamban a rendezőt. Tehát, hogyha arról lett volna szó, hogy jaj, most még vegyük föl még kétszer, vagy még vegyük föl még harmadszor is, meg jaj, most oda sarokba kéne még valami díszítő elem, vagy oda még kéne lámpa, nem tudom mi, és úgy túlmentem volna a költségvetésen, hogy tönkre mentem volna, mert a producer nem tudta volna legyőzni a Kalmár Péter rendezőt. Úgyhogy ilyen egyszerű az ok.
13: De ez így egy bölcsdöntésnek tűnik. Találtál egy alapanyagot, Artus Nisztel Körbe-körbe című komédiáját, és ebből írtál egy gyakorlatilag szinte felismerhetetlen összevetésű történetet, Ha már jobbra húztál címen.
14: És aztán, kaland,
13: és aztán ebből lett a Tíz éjszakás kaland.
14: Igen.
13: Voltak éppen a Tíz éjszakás kaland eleje, az úgy indul, és akkor most ez nem filmkritika, csak én már láthattam a filmet, megtiszteltél ezzel, úgyhogy én tudok róla valamit mondani, hogy igazán nem tudom, hogy miben vagyok. Tehát jön nekem egy csonka pici, aki olyan, mint ő, de mégsem teljesen, ezt majd elmagyarázod. Jönnek jelenetek egymás után, ahol nem látom, hogy ezek összefüggnek-e egymással, de végül a szereplők azért mégiscsak ismétlődnek, és valamiféle átfolyása egyiknek a másikban mégiscsak van. És a végén van egy konklúzió, amit nem tudom, hogy szabad-e lecsapni, de minden nem. Esetre lesz belőle valami.
14: Igen.
13: Az, hogy Csonka picit úgy látom, ahogy még soha, és ahogy valószínűleg ő se látta magát még soha, ez például hogy jött?
14: Ennek, hogy mondjam, a kényszer, tehát egy low budget független film, azért ezt tegyük hozzá, tehát az egész egyébként úgy jött, hogy itt az elmúlt tizen akárhány évben, főleg itt az elmúlt 8-10 évben, mert még a Vajna az a Vajna éra alatt még nem voltunk annyira kiátkozva, de hát utána igen, és mondta a barátom, a Vecsernyés János, aki egyébként ennek a filmnek az operatőre, hogy Péter, beadhatunk mi terveket, de nem fogunk nyerni. Tehát, hogy ezzel jobb, ha most tisztában vagy. És ha akarsz filmet csinálni, akkor jó lenne valami olyat csinálni, ami megvalósítható nem ilyen 500 millió, 1 milliárd, másfél milliárdból, hanem egy ilyen független filmként. És akkor én kicsit elszontyolódtam, mert ez nem az én műfajom, ez a köldöknézős rögmagyar valóság, de semmi problémám vele, vannak remek filmesek, akik ebben abszolút otthon vannak. Én inkább egy ilyen zenés, színes, széles vásznú csávó vagyok, és akkor gondolkodtam, hogy mi a túrót lehetne ilyet kitalálni, és akkor gyakorlatilag így összecsengett az én magánéletem, ami most élem a második tínédzser koromat, pontosabban az elsőt, mert igazából első nem volt, és hát igen, én beható ismeretségeket kötöttem a Tinderrel, nem azt mondom, hogy a Tinderen, de a Tinderrel.
13: Óvatos vagy.
14: Igen, tehát van némi rálátásom a pokol hetedik bugyrára. Egyrészt, és akkor eszembe jutott, hogy hát annyi sztorim volt a Tinderen, hogy ezeket úgy elkezdtem irogatni. De hát aztán gondoltam, hogy ki a túró kíváncsi a Kalmárnak a Tinder sztoriaira, még én se. Viszont eszembe jutott a körtánc, ami hát tulajdonképpen 10 egyészakás kalandnak a füzére. Tehát tulajdonképpen a dramaturgiája a filmnek az egy schnitzleri dramaturgia, és aztán gyorsan megnéztem, persze megint elolvastam a schnitzlert, amit már mit tudom, 40 éve olvastam először. Aztán ugye Kornis Mityunak volt egy remek átirata a Víg Színházban, a 89-ben mutatták be a Körmagyart, ami egy akkori rendszerváltásról szólt. Pontosabban nem arról szólt, hát 10 egyészakás kalandról szólt, de a kerete annak nagyon-nagyon erősen rá volt nyomva ez a rendszerváltós feeling. És hát aztán rájöttem arra, hogy hát azóta eltelt azért 30-35 év, és hát elég meredek fordulatokat vett itt a magyar valóság, főleg az elmúlt 10-11 néhány évben, és akkor azt gondoltam, hogy hát én akkor megírom ezt a mai NER, luxizós, hamiskás, kiüresedett ilyen puffy jack is történetekre, és hát így történt.
13: És így lett ez, miközben ez egy érdekes történet, amit elmesélsz, abból a szempontból is, hogy nyilván amikor elkezdtetek dolgozni rajta, az még egy nagyon NER korszak volt, és készítettetek egy nem NER kompatibilis filmet, majd kifutott a NER a történelem alól, hát a kifutott, majd meglátjuk, és igen, ehhez képest itt vagyunk valóban egy rendszerváltó időszakban, amikor már felszabadultabban lehet röhögni rajtuk. Ezeken a furcsa figurákon, akik azt hiszik magukról, hogy ők valakik, miközben hát majd látjuk a te filmedben is, hogy hát nem biztos, hogy ők nagyon valakik.
14: Én nem gondolom, hogy most nem az, hogy vége, a NER-nek vége, az egy dolog, de az emberek itt vannak velünk. És most nem csak az ellenzékre, a mai, hülyén hangzik ez az ellenzékre gondolom.
13: Pedig így van, így.
14: Mert ez 16 évig teljesen más jelentett. Na mindegy, szóval az hát, emberek itt vannak.
13: Hát mi is itt maradtunk, mi mindannyian, hát persze. Igen.
14: Szóval a mentalitás is itt maradt. Velünk él továbbiakban, ugyanúgy a családon belüli erőszak, a homofóbia, a rasszizmus, és hadd ne soroljam a többi nyalánkságot, ami előfordul a filmben is, meg a perverziók. Ez velünk van, ez rendszerfüggetlen. Ez rendszerfüggetlen. Az egy dolog, hogy mi akkor kezdtük az előkészítést, és a forgatás is, hát tavaly ősszel forgott, amikor még a sűrűjében voltunk a NER-nek, és az is igaz, hogy most egy évvel később jövünk ki, de én nem gondolom, hogy olyan nagyon sok nem változott. Azért nagyon sok dolog nem változott meg gyökeresen. A szándékok talán igen, de hát azért igen, jó, hogy mondjam, régebben is szabad volt pofázni. Tehát az nem igaz, hogy nem volt szabad pofázni. Most is szabad pofázni. Régen is szabad volt pofázni. Legfeljebb a réginek volt következménye, most már nincsen.
13: Csonka András lett a mi tinderes rossz szellemünk, ugye?
14: Igen. Hát az egy külön történet, hogy lett így, mert hát a Bandi nekem, hát én nem is tudom, születésemtől fogva, gyakorlatilag a anyám fülöztötte őt meg először, olyan kis cinege, vékonyka volt, hogy a mamája nem merte berakni a kis gyerekkádba, úgyhogy innen datálódik a mi kapcsolatunk gyakorlatilag, de hát nyilván főiskola, apám, vidám színpad, egyebek, tehát gyerekkori barátok voltunk, és én azt tudtam, hogy ő még soha nem játszott filmben. És mondtam neki, hogy itt van egy ilyen fura fregoli szerep, ebbe gyere, és elolvasta a könyvet, úgy kicsit megijedt, egyrészt attól, hát akkor még benn voltunk a NER-be masszívan, és akkor hú, hát ebből nem lesz baj. Mondom, milyen baj lehet? Milyen, neked ebből milyen baj lehet? Hát és még nem is érek rá. Na most nem tudom, melyik volt a nagyobb súlyjal a latban, de azt mondta, hogy tényleg nem ér rá. De mondom, de hát éjjel lesznek a forgatások.
13: Annyira betoltam, hogy rá se érek.
14: Igen, és akkor, és nagyon összevesztem vele ezen, nagyon össze, de úgy összevesztem vele, hogy mondtam, hogy nem is beszélek vele többet. Mondom, itt vége a 60 éves barátságunknak, és elmész a túróba. És aztán valahogy persze kibékültünk, hát konkrétan az apám temetésén, mert ő mondta a beszédet az apám temetésén, ahol az anyám orvul meghívta őt, és akkor ott mondta, hogy na ne hülyéskedj már, ne csináljuk már ezt. És akkor másnap gondoltam egyet, mondom, na figyelj, de gyere, találkozzunk egy kávézóba. De hát mondtam, hogy nem érek rá, mondom, tudom, hogy nem érsz rá, elmondok neked akkor egy ötletet. És akkor elmondtam, hogy figyelj, nekem kell ez a hülye pofád, amivel te rendelkezel, viszont nem kell jönni forgatásra, hanem megcsinálok AI-jal. És láttam, hogy ott kattog az agya. Láttam, hogy erre mit mondjon. Mondom, Bandi, figyelj.
13: Így se érsz rá, érted? Hát, na.
14: Mondom, két választásod van. Az egyik az, hogy belemész, és boldogan azt mondod, hogy jaj, de jó, én leszek az első magyar színész, aki egy filmben az AI által lesz megalkotva, és ez egy filmtörténelem. A másik pedig az, hogy azt mondod, hogy na jó, hát én ehhez nem járulok hozzá, én ehhez nem adom az arcomat. ám de ha a másikat választod, én akkor is megcsinálom, legfeljebb beperelsz engem, és sokkal nagyobb lesz a sajtunk. És akkor persze röhögött, mondta, hogy jó, hát ne hülyéskedj, hát persze, akkor csináljuk. Úgyhogy így lett. És ugye egy low budget filmnél ez úgy volt, hogy közben is íródik. Tehát tulajdonképpen ha az, hogy az AI ilyen hangsúlyt kapott, és nem csak a csonka, hanem egyebek is, ez része lett a koncepciónak, mert gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a Bandi egy ilyen Tinder szellem, egy ilyen Tinder Lucifer, vagy hát egy ilyen, mint a Szent Ivánnyi álomban a Puk, ilyen szerelem közvetítőt játszik, és tulajdonképpen a manipulátor is egy manipuláció. Hát ezzel nap mint nap találkozunk, aki látott már közösségi médiát, hát nagyon sokszor előfordul, hogy hívnak föl engem, főleg idősebb ismerőseim, hogy te szerinted ez AI, vagy ez igaz? És akkor ilyenkor a válasz mindig az, hogy az AI. Na de hát az olyan... Szóval ez izgat, ez a manipuláció. Egyébként az AI önmagában is megosztó. Mert például az én generációmnak az AI az egyfelül egy ilyen csoda. A fiatalok hánynak tőle, azok utálják.
13: Ez érdekes. Ez érdekes. Egyúttal használják is.
14: Veszettem. Igen, de megvetik, utálják, kikérik maguknak. Az én generációm pedig úgy tekint rá, mint egy játékra. Arról nem beszélve, hogy most ezt így hívjuk, hogy AI, de hát ha belegondolsz, 20 évvel ezelőtt még nem volt AI. Na de könyörgöm, hát Harry Potter volt, meg Gyűrűk Ura volt, tehát olyan 3D CGI animációk voltak, aminek az előállítása akkor belekerült egy 10 másodperces snitnek a költsége, nem tudom, $100,000. Ez ma $10. Tehát ennyi változik.
13: És 10 perc, ameddig az ügyesen promptolást el nem végezzük.
14: Jó, hát erről ha most megkérdezném a mi AI tervezőnket és a VFX supervisorunkat, azért ő más mondal, mert én is azt szoktam mondani, hogy jaj, jeva, ne hülyéskedj, ez csak 10 perc, és akkor mondta, hogy igen, akkor azt mondja, most nézd meg azt, nem tudom hány terabájt adatot, ami a gépemen van, mert hogy az AI az nem mindig azt köpi ki elsőre, amit szeretnénk, hanem valamikor azt a 40-re, és akkor se úgy.
13: Egy egészen másik történet lenne, ha most belevágnánk abba, hogy éppen a mai nap a napja, amikor a nagy AI fejlesztő cégek vezetői összeültek, hogy egy kicsit korlátozni kellene, mert elszabadult néhány programban. De ez egy másik történet. Nálad viszont a szereplők szabadulnak el. Nem egyszer, és nem kétszer. És én azt gondolom, hogy igen, hogyha most azt hiszük, hogy túl vagyunk a NER-en, akkor a NER-től függetlenül is elgondolkoztató az, hogy mennyire kevés kell ahhoz egy embernek, hogy úgymond elszabaduljon.
14: Most ezt nem igazán értem a kérdés. Vagy ez nem egy volt, kérdés
13: ez nem,
14: volt?
13: Ez egyáltalán nem volt kérdés. Gondolok itt például a két szereplődre a repülőgépen. Egyik is olyan, amilyen, ugye nem spoilerezünk, a másik igen. is olyan, amilyen, és egyáltalán nem azon múlik, hogy ők NER kompatibilisek vagy sem. Hanem így működünk mi.
14: Hát emberek. Hát ez a hazugságok hálójában egyfelől, másfél mindenkit valami mozgat,
13: hát vágyak és remények, igen.
14: Vágyak és remények, alapvetően ez egy ilyen vágyvezérelt sztori, ez a Tinder, tehát igen, biztos van olyan, aki a Tinderen ismerte meg a hitvesét és a sírikű jegyesét, de hát ez a ritkább azért, úgyhogy ez inkább a húspiacról szól.
13: Na, hát akkor ezek fényében most egy vörös szőnyeges bemutatóra készültök a főszereplőkkel, akiket meg se említettünk, Turóci Szabolcs, Péter Fibori, Fekete Ernő, Danis Lídia, nyilván csomó mindenkit kihagyok, Nyári Dia, Mészői Anna,
14: igen.
13: Mondjuk ők a főszereplők, és Csonka András az AI által. Ott lesz?
14: Csonkai, persze. Hát, hogy AI formában lesz ott, hogy valóságban, azt nem
13: na
14: tudom.
13: Jó.
14: Remélem AI formában, mert akkor nem fog annyit enni, meg inni.
13: És úgy viszont kevésbé lesz vicces, már pedig pici az szokott lenni. Mikor kerül a mozikba, úgyhogy ezt bárki láthassa?
14: A héten. Tehát, hogy most a szerdán lesz egy ilyen díszbemutatónk, tehát ott az magunknak, meg a meghívott celebrityknek.
13: És akkor csütörtöktől a mozikban.
14: És másnaptól megy országos moziban, és hadd dicsekedjek egy kicsit, mert ez elképesztő, hogy egy magyar filmnél ilyen az első terítés, hogy én tavaly nyáron, amikor csak álmodoztam, akkor azt reméltem, hogy talán 65 moziba bekerülünk országosan, most ehhez képest 83 moziba vagyunk. De tavaly mindenki kiröhögött a 65-tel is, hogy mit képzelek, és most az összes Cinema City, az összes Art mozi, és az összes független, tehát nagyon nagy
13: erős
14: nagyon
13: kezdés.
14: Nagy
13: erős folytatás is kívánok nektek a 10 éjszakás kalandhoz, mert ennek a filmnek a történetéről, a hátteréről hallottuk Kalmár Pétert, a producer írót. Köszönöm, Péter!
14: Köszi!
15: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út közelében, a Nagykörúton a Blahalújza térnél és az Üllői útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után, valamint a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Voltak éppen a fesztiválok és az események torlódása lesz ez itt, ez az idei lisztünnep. Erről fogunk szólni a következő percekben a Kultúrában, Szomolányi Janinával. Torlódása lesz ez itt, ez az idei lisztünnep. Erről fogunk szólni.

0: érdemes egyeztetni.
1: Ha valaki úgy látja, hogy a program némiképp eklektikus, akkor ez egyáltalán nincs a szervezők szándéken kívül, ha jól gondolom. Mert hogy igen, itt a Margó Fesztiválig, ami egy klasszikus könyves fesztivál, a kortárs muzsikáig rengeteg minden van, nem csak Liszt.
0: Igen, annak ellenére, hogy a fesztiválnak a névadója az egyik legnagyobb magyar zeneszerző. Egyébként a névadás nem csak az ő zenei sikerei, illetve munkássága adta, hanem az ő nevéhez nemzetközileg is alapvetően azonnal a magyar kultúra párosul. Ez az oka annak, hogy a fesztiválnak ő a névadója. De a törekvésünk az, hogy nem csak zenei programok valósulnak meg, vagy zenében sem kifejezetten csak klasszikus, komoly zenei programok, hanem a képzőművészet és az irodalomnak is meghatározó szerepe van a fesztiválon. Az irodalmat pont a Margó Fesztivál képviseli, ahol most már 12. alkalommal kerül majd átadásra a Margó díj, és pont ezért a Margó Fesztiválnak az előestéjén lesz majd a MÜPÁ-ban Tóth Marcsinak, a tavalyi Margó díjasnak az irodalmi estje. A képzőművészetet is említettem már, az Art Market Budapest az egy nemzetközi képzőművészeti kiállítás és vásár. Ennek az MTK Sportparkban találtunk izgalmas helyszínt, de természetesen a nagy galériák és múzeumok sem maradnak ki a fesztivál kínálatából. A Ludwig Múzeum is erre az időszakra időzítette az őszi kiállítás megnyitóját, illetve a Magyar Nemzeti Galériában Elhivatottak címmel nyílik egy magyar női alkotók műveit feldolgozó kiállítás.
1: Sőt, ha még egy képzőművészeti témát hozhatok, az Art Photo Budapest is ebben az időszakban lesz, úgyhogy
0: igen, az Art Market Budapestnek igen, altematikájaként igen.
1: Rengeteg minden, de hát a zene. Ugye a zene is mennyiféle lehet, ezt kiválóan mutatja majd az a program, amit itt előhoznak nekünk. Londoni, clevelandi, német muzsikusok, a Frenák Társulata maga a táncművészetével, meg a Duna Művész Együttes, szóval itt azért rengeteg mindenféle van. Mennyi helyszínen? Hogy tudom én azt követni, hogy mikor, hol, mi történik?
0: A helyszín tekintetében egyszerűbb számszerűsíteni a fesztivált. 4-5 helyszínen valósulnak majd meg a programok. Azt, hogy hány program valósul meg a fesztiválon, ezt sokat kérdezik, ezt majd a fesztivál után majd megmondjuk és leszámoljuk. 10 műfaji kategóriában szervezünk programokat, és nyilván úgy is áll össze a Liszt-ünnep programkínálata, hogy igyekszünk olyan partnereinkkel, mint a Zeneakadémia, Magyar Zeneháza, vagy éppen az Akvárium Klub közös szerkesztésű programokban gondolkodni.
1: Van itt nagyon sokféle minden, tehát a Gémánt Bálint féle a Zeneakadémián bemutatott Electric Counterpoint, ezen túlmenőleg van cimbalom muzsika, van kortárs zene és van klasszikus zene. Hol találom meg, hogy mikor mit választhatok?
0: Lisztünnep.hu az ennyi? Az oldal, ahol minden, igen, minden program, de most már a kiadványok is szépen kikerülnek a városban a kulturális intézményeknek a partneri polcaira. A magazint azt különösen ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ahol háttérinformációk is olvashatók.
1: Amikor ekkora munkában van egy fesztiváligazgató, akkor van még kedvence, vagy most már igazából mindegyik az és egyik se az, mert most már történjen meg a dolog?
0: Hát ez a legnehezebb időszak valóban, mert ilyenkor jönnek aztán, eddig szerveztünk valamit, és jönnek az egyéni kérdések, kérések, hogy szervezzük másképp. Igazából minden fesztivál programa kedvence a fesztivál szervezőnek, talán ennek a hétnek a főszereplője, szervezésileg a Tihanyi László 70. születésnapjának alkalmából készülő két opera bemutató lesz. Ez a Fesztivál Színháznak a színpadán lesz két egyfelvonásos opera. Igazi zenei kalandozás lesz, zenei utazás az UMZE együttesnek a közreműködésével maga Tihanyi László fogja vezényelni a két művet. Az egyik egy Mozart operához nyúlik vissza, a Don Giovannihoz. Donna Elvira már később az események után emlékszik.

0: emlékszik vissza, hogy mi lett volna, ha például együtt marad Don Giovannival.
1: Később állat.
0: Később állat, igen. És Vaskazetta címmel, ez egy ősbemutató lesz, ami a fesztiválon debütál majd. Mórának egy titkos szerelmi levelezését fogjuk feldolgozni, nagyszerű színészek, Egri Márta és Mácsai Pál közreműködésével, és egyébként Mácsai Pál rendező jegyzi a két bemutatót.
1: Izgalmasak, mint ahogy még egy csomó másik program is, úgyhogy keressék a lisztünnep.hu-t, és akkor ott meglátják ezeket. Jegy még van?
0: Még van, amire akad, de már szépen fogynak a jegyek.
1: Akkor kapkodjuk magunkat. Szomolányi Janina, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Bemutatóra készülnek a Magyar Színházban. Foki Veronika fog nekünk mesélni, a bemutató egyik főszereplője, hogy igazából mire is hogyan készülnek. A Magyar Színházban ugyanis bemutatják a Wonderland című musicalt, ott pedig a Szív királynő személyesen. Veronika, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Azért ez egy felelősség Szív királynőnek lenni.
2: Hogyne, és egy nagyon hálás feladat. Hát igen, a Szív királynő az nem annyira pozitív hőse ugye ennek a darabnak, és ezért rettenetesen hálás szerep, és nagyon-nagyon élvezem én is, és a kolléganőim is, hiszen Janza Katával és Molnár Jankával fogjuk őt megszemélyesíteni a darabban.
1: Három szereposztás lett?
2: Igen, igen, viszont a harmadik szereposztás novemberben fog bemutatkozni a közönségnek.
1: Azon még akkor dolgozni kell. Alice Csodaországban, vagy Alice Csodaországban. Ugye ez az alapja a történetnek, ebből lett egy musical, ezt az Alice Csodaországban, meg hát azt gondolom generációk óta ismerjük.
2: Így van, ha jól tudom, 75 éves évfordulóját ünnepli az Alice Csodaországban története.
1: Mit tud újat hozni musicalben?
2: Szerintem teljesen újat hoz, ugyanis ez tulajdonképpen nem az Alice Csodaországban történet elsősorban, hanem egy abszolút mai darab arról a hajtásról szól, amiben élünk, arról a karrierista életről, amit szinte minden ember él, és nálunk a főszereplő Alice is ebben tengeti életét, hogy mindene a karrierje építése, és a családja sajnos másodlagos az életében. És az Alice Csodaországban történet, tehát amikor Csodaországban megérkezünk, az egy lehetőség számára, hogy visszataláljon önmagához. Hogy megtalálja újra magában azt a kislányt, aki álmodozott dolgokról, akinek fontos volt a szeretet, akinek fontos volt a családja, az emberi kapcsolatok. És ezért szerintem nagyon-nagyon aktuális, és nagyon mai formában mutatja meg nekünk ezt az egyébként régi történetet.
1: Sokat játszott operettet, és sokat játszik musicalt. A kettő között van igazi különbség? Nagyon élesen elszokták választani, de talán egy színész másképp látja.
2: Hát talán a lényegi különbség az, hogy ugye az operetteknek van egy nagyon fontos szabályrendszere, ugye a szereplőket illetően, tehát a primadonna, a bon vivant, a szubretta táncos komikus jelenléte az azért az operettekben többnyire működik és jelen van. A musicalekben ugye sokkal nagyobb a paletta, amin lehet mozogni, tehát itt nem csak egy kizárólag naíva szerepkör van, vagy nem csak komika, hanem tulajdonképpen bármennyi, amit az ember el tud képzelni, annyiféle színű karaktert tudnak írni. Számomra mind a kettő szerelem, de a musical az gyerekkorom óta nagy álmom, tehát hogyha visszavezetjük a darabra, akkor az a kislány, aki én voltam, az arról álmodozott, hogy ilyen musicalekben szerepeljem. Úgyhogy talán ennyi különbséget tudnék mondani. Aki szereti a zenés színházat, az szerintem mind a két műfajt nagyon-nagyon szereti.
1: Bár talán az korfüggvény is, hogy ki melyikhez vonzódik, mint hogy az operett egy kicsikét a fiataloktól távol lenne. Talán éppen a szabályrendszere miatt. De hát ez egy másik kérdés, ez meg messze vezet.
2: Igen.
1: Térjünk vissza a Magyar Színházhoz, ahol szerintem még akkor is, hogyha nem feltétlenül volt a Magyar Színháznak tagja, de hát azért mégiscsak hazatér. Igaz?
2: Hát valamennyire igen, a Vampirok Bája musicalben már volt szerencsém ebben a színházban játszani, és Nagy Viktor rendezővel is játszottam már a József Attila Színházban, a La Mancsa lovagjában, úgyhogy ebből a szempontból is kicsikét hazatérek, meg nagyon sok kollégám, akit már régebbről vagy korábbról ismerek, velük most együtt dolgozom újra, és ez ilyen nagyon hálás dolog.
1: Nagy egymásra találások ezek színpadon? Tehát, hogy van ilyen a színészek között, de jó, hogy ismét együtt?
2: Szerintem abszolút van, nagyon tudunk örülni egymásnak, hála jó Istennek. Meg vannak olyan találkozások is számomra, hogy most megadatik, hogy olyan emberekkel is együtt játszhatok, akik nekem példaképeim, vagy a musical játszás nagy ikonjai voltak előttem, akár Vágó Zsuzsi, akár Janza Kata, Mészáros Árpád Zsolt, Szemenyei János, tehát hosszú a névsor, és ez nekem nagyon nagy dolog, hogy velük most együtt állhatok színpadon, és együtt játszhatunk.
1: Jó darab ez itt. Jó lett? Jó lett?
2: Szerintem jó lett.
1: Szeretni?
2: Igen. Igen. Nagyon-nagyon jó zene. Fantasztikus látvány Kenta úr díszlete jelmezei, úgyhogy szerintem magával ragadja a nézőket, érdemes lesz megnézni.
1: Úgy legyen, Foki Veronika, sikeres előadásokat kívánok.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: És nézzék meg sokan a Wanderlandet a Magyar Színházban. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm az önök figyelmét is. Jövünk holnap ott Kultúrával. Várjuk akkor is szeretettel önöket. Minden jót, viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a Terrorház a múzeum. Napos idő lesz ma záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok és nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a Bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaérés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárcavezető. Benzinkutakat, raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban. De az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. De írhatják, melyik régi műsort látnák újra szívesen, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Holnap napos idő lesz, majd pénteken lehet ismét eső.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Meszlényi Zsófia szerkesztő nevében is, én Rónai Egon vagyok. Megérkeztek a friss adatok, 12,2%-os visszaesést mutatnak az építőipari termelésben 2026 júliusában, hogy honnan esik még vissza 12,2%-ot. Szerintem ezt az iparág szereplői joggal kérdezik, mert hát folyamatos visszaesésben van. De hát ugye mínuszos nem lehet, úgyhogy valamennyi termelés mindig van. Koi László az Évosz elnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Ez a mínusz 12%, ez azért elég drámai, tudva az, hogy egyébként is gondokkal küzdött az építőipar. Ides tova most már 3 éve.
4: Mindenképp drámai, és egy új fejezetet mutat. Negyedik éve van rossz paszban az építőipar, és 4 év alatt körülbelül 6-7%-kal csökkent a teljesítésünk. Ha 2021-el mérjük össze, akkor nem vagyunk a 2021-es szinten, tehát attól is elmaradunk 7-8%-kal. Idáig azt mondtuk, hogy hát persze, majd lesz munka, tartjuk a szakmunkást és a mérnököt, de nagyon sok helyen ez most már feszültséget okoz. Ugye különösen a közepes és nagyértékű munkák tűntek el. Ilyen munkát a magyar állam, önkormányzatok rendeltek és a nagy befektetők, és ilyen munkák most nincsenek, és ezek a cégek vannak a legnehezebb helyzetben.
1: Hát ugye ráadásul itt vannak olyan nagy beruházók, akiknek a tulajdonosaik, vagy a végső tulajdonosi kör szintén elég nehéz helyzetben van, amint hírlik, különféle vizsgálatok indultak ellenük. Nyilván ez is befolyásolja egy-egy cég működését. Mi a tapasztalat attól, mert ilyen eljárások elindulnak, attól a cégek zavartalanul vagy akadálytalanul működnek tovább, vagy általában egy-egy ilyen ügy meg is akasztja?
4: A vizsgálatok mindenképp zavart okoznak, azt még nem tudjuk, hogy mit akaszt meg és milyen mértékben. A kifizetéseket megakasztja, és ott, ahol valós teljesítés van egy alvállalkozó, egy beszállító részéről, hát most kérdés az, hogy hogyan fog ő a pénzéhez jutni, illetve a lánctartozást az egész szakmán belül, ez biztos, hogy növelni fogja. Ezért nagyon fontos, hogyha valaki átvizsgál ilyen dolgokat, hogy azt minél gyorsabban tegye.
1: Amikor az otthon start elindult, akkor nagyon sokan azt remélték az építőiparon belül, majd ez megrázza az egész iparágat, és majd ettől aztán elindul fölfelé minden. De hát az adatok épp az ellenkezőjét mutatják, a megkötött új szerződések volumene, ezt a szót én hogy utálom, milyen csúnya kifejezés, szóval a mértéke 24,8%-kal kisebb, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 29,5%-kal. Nagyjából közel egyharmadával kevesebb az épületek építésére kötött szerződés. Hova lettek ezek az otthonstartos beruházások?
4: Meglepetés a mi számunkra is, hogy az otthonstart keretében fölvett mintegy 1100 milliárd forintnak mi lett a sorsa, több mint 90%-os nagyságrendben használt lakások vásárlására vették az állampolgárok igénybe, és az új lakásépítést nem dobta meg olyan mértékben, mint ahogy azt mi gondoltuk. Tehát ugye ezek mögött, a pénzek mögött nem építőipari megrendelések vannak, most mindegy, hogy használt vagy új, hanem alapvetően ingatlan ár adásvételének az összegei vannak. Minden esetre a mikro- és kisvállalkozók számára azért az jelent feladatot, hogy akár egy tisztasági, hát maga a tulajdonosváltás, azért ott mindig jelentkezik valamilyen feladat, de korán sem olyan mértékben, mint ahogy azt akár a szakma mi is előre gondoltuk volna.
1: Azt lehetett tudni, hogy az előző kormány gyakorlatilag mindent leállított az utolsó időszakra, ezt most itt az adatok is remekül mutatják, mert például van itt olyan adat, ami arról szól, hogy a fele a speciális beruházásoknak, lásd például vasútépítés vagy útépítés, az megszűnt egyik pillanatról a másikra. Most viszont épp az ellenkezője történhet, vagy történhetne, mert ennek a kormánynak például a vasútépítés, a vasúti pályák rendberakása elsődleges feladata, és ezt vállalták is. Látszik már ebből valami a megrendelésekben?
4: Megrendelések jó esetben a jövő év elején lehetnek, tehát azért jogerős építési engedély mélységben ezek a létesítmények még ezután lesznek kidolgozva. Brüsszel adja a pénzt, a jogerős építési engedélyek meg lesznek. A leggyorsabb közbeszerzési eljárás is, ahol ezt meg kell versenyeztetni, 3 hónap. Tehát az év vége felé lehet a kormány vagy miniszterünk abban a helyzetben, hogy megpróbál leszerződni ezekre a munkákra, és ez az építőipar számaiba 2027-ben tud megjelenni. Az évos számításai szerint ez durván 2000 milliárd forint, amit építéssel együtt kellene elkölteni a következő 3 évbe. Ez jelentheti azt, hogy valahol a 2021-es szintre fel tud jönni az állam a megrendeléseivel. Legalább ilyen fontos lenne az, hogy a nagy befektetők megtalálják a számításaikat egy gyorsított kormányzattal való alkudozás közepette, és ott is a közepes és nagyértékű munkák a magánmegrendelői piacon ugye meglegyenek. Érdekes, hogy jelen pillanatban a leginkább kiszámítható megrendelőnk a lakosság. A lakosságnak van pénze, azt látjuk, hogy felújít és kisebb-nagyobb ingatlanfejlesztéseket megtesz, de itt meg előjön ugye a legnagyobb gondom, amit évos elnökként mindig szoktam mondani, hogy ennek a felét se a költségvetés nem látja, se a KSH nem látja, mert ilyen szóbeli megállapodások mentén történik továbbra is ezen a területen a munkavégzés.
1: Na, magyarán megy a mutyi tovább, tehát olcsóbb lesz, hogyha nincs rajta áfa, meg tudunk egyezni másképp, és akkor meg tudunk egyezni másképp, mert mindenkinek ez a jó, kivéve az államot.
4: Igen, ezért nagyon fontos, hogy legyen politikai meg kormányzati akarat arra, hogy ezen a részpiacon, amiről most beszélünk, nagyobb legyen a rend.
1: Az már elmúlt, hogy olyan mesterek jelentkeznek ezekre a munkákra, akik hát sok mindenhez értenek, speciál ahhoz, amire vállalkoznak, ahhoz kevéssé.
4: Nem múlt el. Ilyen helyzetben is, amikor a kereslet és a kínálat között ilyen nagy a különbség, előjönnek a kóklerek, különösen a nagyvárosokban, Budapesten és az agglomerációs övezetben, ahol jóképpen tudják magukat feltüntetni. Egy kicsi faluban még a pap is kiprédikálja vasárnapi misén, hogyha a helyi vállalkozó valamit nem tett úgy meg, ahogy megígérte. Tehát óvatosnak kell lenni, mert ilyen nehéz piaci helyzetben is a kóklerek itt vannak velünk, és nem föltétlenül a jó cégek élik túl ezt a nehéz időszakot.
1: És akkor visszakanyarodva a nehéz időszakra, meg a reményekre, hogyha 2027-re van ez a 2000 milliárd, odaig el kell jutniuk a cégeknek, az építőiparban működő cégeknek csőd nélkül. Kibírják?
4: Van, aki kibírja. Szoktam mondani, hogy az építőipar mindent kibír, az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát a legjobb cégeknek is annyira elfogy a tartaléka, hogy a legnagyobb költségének egy részétől meg kell szabadulni, ami pedig az élő munka és a szakmunkás, és komoly cégek ebből a körből, hogy közepes és nagy cégek, mert ott nagyon nincsen munka, szakmunkások egy részétől is valószínűleg ebben az évben el kell, hogy köszönjön, vagy csak részmunkaidőben tudja foglalkoztatni, ami komoly gondok jelent a később évekre is.
1: Hát mert amikor meg majd kell, akkor meg hol van? Külföldön. Vagy ott hagyta a pályát és elhelyezkedett valahol egész máshol. Igen, ezt ismerjük, mert ez megvolt egy hullámban már a Covid idején is.
4: Pontosan, tehát félek attól, hogy az építőipar egy ilyen vendéglátóipari covidos helyzetbe kerül, amikor elég durván és kiváló szakembereket elengedett, akik aztán pályaelhagyók lettek, elmentek valahova egész máshová dolgozni, azt mondták, hogy ők még egyszer a vendéglátásban nem föltétlen szeretnének. Tehát a mi szakmánkban is ez előfordulhat, hogyha keményen kell elengedni valakit, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy arra gondol, hogy akkor még egyszer ezen a területen dolgozzon. Tehát végkielégítések, meg felmondási idők, nem minden vállalkozásnál van ehhez elegendő forrás, hogy jól működjön.
1: Bár hogyha valaki alkalmazott volt annál a vállalatnál, akkor azért ami jár, az jár. Tehát az például érdemes mindenképpen megkapnia és megadni neki.
4: Ez mindenképpen így van, csak a mi szakmánkban csak minden harmadik ember alkalmazott, az első kettő másfajta jogviszonyban dolgozik, alvállalkozó, egyéni vállalkozó, megbízási szerződése van, tehát az alkalmazottakra igaz, de ez csak minden harmadik ember a durván 380 ezer foglalkoztatottból.
1: Kai László, az Évosz elnöke tájékoztatott minket az építőipar állapotáról. Köszönöm szépen!
4: Köszönöm a lehetőséget!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Képzeljék el, már a sör sem a régi, ezzel a témával folytatjuk a gazdasági műsort. Hát abban az értelemben nem a régi, hogy egyre többen mondanak le az alkoholtartalmú sörről, és isznak amolyan üdítőket sör formájában. Starcevics Péter, a Stari Sör ügyvezető igazgatója, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Mondjuk speciál, talán éppen önöket kevéssé lepi meg az, hogy változik a piac, mert a kisüzemi sörfőzdék a tapasztalatom szerint éppen a pici szegmensekre koncentrálnak. Aki ilyet is megkóstolna, aki olyat is meginna, és hát azért az nem a tömeg.
2: Nem feltétlen, csak a legkisebb fogyasztó igényekre koncentrálunk, de ugye a méretünkből adódóan nagyon gyorsan tudunk reagálni a piac változó igényeire. Tehát a sörfőzdék jelentős része egyébként készít normál, klasszikus söröket, amik abszolút nem térnek el a megszokott alkohol tartalomtól sem. Viszont igen, nagyon kis tételeket is tudunk készíteni, és ezzel speciális igényeket is ki tudunk szolgálni. Úgyhogy talán ez az egyik előnye a kis sörfőzdéknek a nagyokkal szemben, hogy tényleg szerteágazó termékeket tudnak készíteni.
1: Van itt a Spirit FM-en egy úgynevezett borműsor, mi legalábbis így hívjuk a Veszik vagy Isszák című adásunkat, amelyben gyakran elhangzik, hogy változik a borfogyasztás szokása, hogy mennyivel kevesebb alkoholtartalmú, könnyedebb bort iszunk, ha egyáltalán nem az alkoholmentes borokat keressük. Ami még mindig furán hangzik a fülnek, de az alkoholmentes sörhöz hozzászoktunk már, igaz?
2: Hát egy picit talán elfogadottabb, bár azért ugye itt is erjesztett italról van szó, tehát egy kicsit ilyen paradoxon, hogy el szeretnénk azt az ízhatást érni, úgy, hogy nincsen alkohol a termékben. Viszont ugye hát azért a fizikát azt azért elég nehéz meghazudtolni, tehát hogyha valamit egy olyan élesztőtörzs alakít ki, ami ugye a működése során széndioxidot és alkoholt állít elő, akkor azért furcsának tűnhet ez. Az az igazság, hogy most nagyon-nagyon nagy az igény a kisebb alkoholtartalmú termékekre, úgyhogy a fejlesztés viszont akkor így nem állhat meg, úgyhogy muszáj tartani a lépést az igényekkel.
1: Igen, csak közben a saját gyerekeimről tudom, hogy ők meg úgy néznek erre, mint egy üdítőitalra. Ami megint csak egy fura dolog, mert végül is rá van írva, hogy sör, tehát ez arra is jó tulajdonképpen, egy kicsit hozzá is szoktassuk ahhoz a legfiatalabbakat, hogy lehet sört inni, kérem. Miközben azt mondjuk, hogy 18 év alatt meg ne igyon alkoholt.
2: Hát nyilván, ugye sokszor felvet ilyen etikai kérdéseket, hogy most akkor a gyerekeket ezzel rászoktatjuk a későbbi alkoholfogyasztásra. Mi a sörfőzdék egyesületénél mindig azt mondjuk, hogy nyilván a kultúrált alkoholfogyasztás az nem feltétlen probléma. Tehát én azt gondolom, hogy ha azért fogyasztunk egy jó beszélgetés mellett, egy baráti összejövetel mellett alkoholtermékeket, mert a maga az élvezeti értéket ez még hozzáadja, akkor ez egy jó dolog. Hogyha nyilván ennek már a káros szenvedélyét néznénk, hogy mondjuk részegre isszuk magunkat, és azért iszunk, mert már kívánja a szervezetünk, akkor az probléma. Viszont én egyébként kifejezetten támogatnám azt, hogy visszajön ez a polgári réteg, akinek nem stik elmenni mondjuk egy jó sörözőbe, most nyilván nem egy kocsmát értek ez alatt, hanem azt, hogy az emberek igenis tudjanak összejönni, tudjanak egymásra figyelni, és egy jó baráti beszélgetés mellett igyanak meg egy pohár sört. Nyilván, hogyha ha valaki vezet, akkor az válaszol alkoholmentest, hogy még ezzel is
1: gond ne legyen véletlenül se. Hát
2: így van, így van, így van.
1: Viszont önöket, az iparág képviselőit mennyire lepi meg az, hogy a trend az hogy alakul? Ugye most azt mérték már, hogy 10% az úgynevezett sörfogyasztónak alkoholmentes sört iszik.
2: Hát Most hogy meglep, vagy nem lep meg, ez szerintem nem annyira fontos kérdés, inkább nekünk azt kell figyelni, hogy mik a piaci igények, és annak feleljünk meg. Hogyha nyilván ezzel még hozzá is tudunk ahhoz is járulni, hogy picit egészségtudatosabbak legyünk, mert lehet attól még egy sörnek jó íze, hogy kevésbé magas az alkoholtartalma, akkor az meg még talán külön öröm is tud lenni. Tehát meg szokták kérdezni, hogy egyébként melyik a kedvenc söröm, hát mi gyártunk 14 fajta sört, és pont azért, hogy mindenkinek az igényeit ki tudjuk szolgálni. Tehát vannak klasszikus sörök, barna sörök, éltípusú sörök, is csinálunk. Gyakorlatilag vannak gyümölcsös söreink, hát nyilván van, aki azt mondja, hogy a gyümölcsös sör az egyáltalán nem is sör. Hát most nyilván ezen lehet vitatkozni, de hogyha valaki az üdítő hatást keresi a termékben, akkor most miért zárjuk ki? És ráadásul mi a gyümölcsös söröket is úgy készítjük, hogy valóban ugyanúgy leerjesztjük, az álszakoláskor hozzáadjuk a gyümölcsöt, és együtt érnek össze az ízek, akkor azt most miért nem mondjuk arra, hogy a sör, és hogy azt
1: így. A belgák meg is sértődnének rögtön, ha ilyet hallanának.
2: Igen. Mondjuk a belgáknál ugye jóval magasabb az alkoholtartalma a gyümölcsös söröknek is. Tehát ott nem kevés a 7-8%-os, akár 9%-os gyümölcsös is. Magyarországon nyilván azért ez egy kicsit furcsában hatna. Nálunk azért a jóval alacsonyabbak az alkoholtartalma a gyümölcsös söröknek.
1: Egyébként pedig, miután az Európai Uniós adat is a rendelkezésünkre áll, 34,5 milliárd liter sört ittunk az Unióban. Ez egy hajszányi visszaesés. A magyarországi piacon hogy látják? Tartja magát a sör?
2: Hát mindig csökken sajnos a sörfogyasztási mennyiség. Azt látom viszont, ami a kisüzemeknek kifejezetten jó, hogy azért a minőségi termékekre továbbra is van igény. Tehát ha valaki finom, jó terméket állít elő, akkor az eladható marad. Nyilván én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valami oka azért annak is van, hogy elérje a fogyasztó azt a jó minőségű terméket, amit szeretne. Sokszor vendéglátósokkal vitatkozom azon, hogy mondják, hogy ők is, hogy hát kevésbé fogyas, ő nem úgy van már, mint régen. És mondtam neki, hogy azért, mert lehet, hogy portfóliót kellene bővítenetek, sokkal több helyre fel kellene tenni a kisüzemi söröket, mert annak ott a valódi ízű, leerjesztett sörök, amik csak a természetes alapanyagokat tartalmazzák, azok lehet, hogy jobban vonzóak most már a fiatalabbaknak is. És ezzel akkor vissza lehetne csábítani, vagy vissza lehetne állítani a sörnek a renoméját.
1: És nem beszél valahogy, hogy ezek különleges sörök, tehát ha azt ajánlja a pincér, és nem azt kérdezi, hogy kérek-e egy sört, akkor lehetséges, hogy sokkal hamarabb mondok rá igent.
2: Nagyon-nagyon sokszor ugye abba a nehézségekbe ütközünk még mindig, hogy maga a vendéglátás az kicsit kezdi elveszteni ezt a vendéglátási funkcióját. Tehát, hogy bemegyünk, és akkor a pincér már nem olyan kedvesen kérdezi meg, hogy mit szeretnénk ott, vagy nem ajánl dolgokat, úgy aztán nyilván nehéz választani a vendégnek. Hogyha valaki bemegy és megkérdezi, hogy milyen csapolt sör van, és azt mondja neki, hogy hú, hát van itt egy helyi sörkülönlegesség, akkor szerintem 10-ből 8-an biztos megkóstolják. Ha meg még jó is, akkor utána folyamatosan azt fogják választani.
1: Hát ez már messze vezet, ez a vendéglátóipar helyzetéről is egy látlelet, mert azzal is van bőségesen baj, talán akkor a sörrel nincs még igazán, és hát ígyunk jó söröket, önök meg készítsenek nekünk kiválóakat.
2: Igen, hát rajtunk nem fog múlni, úgyhogy...
1: Helyes.
2: És egyébként még az is nagyon érdekes, hogy ugye a kisüzemi sörfőzdék még a téli időszakra is tudnak nagyon jó különleges söröket csinálni. Nyilván itt mondjuk már nem az alkoholmentes dominál, mert azért a fogyasztók is szívesebben isznak hűvösebb időben magasabb alkoholtartalmú termékeket, de a régen ugye mindig azt mondták, hogy a sör az csak nyári ital, hát most már a kisüzemi sörfőzők el tudják mondani, hogy egyébként az ünnepi időszakra, itt gondolok itt a karácsony időszakra, ott olyan jó alternatívákat tudunk készíteni, hogy bátran fogyasszák a...
1: Képzeljék, én amikor megkóstoltam a csokis sört is. Hát Karácsonyra jó lesz. Maradjunk ebben.
2: Igen, hát jó, nem, nyilván vannak olyan termékek is, amiket csak így korcsolgatni kell, meg nem azt fogunk egész végig inni. Tehát, hogy megiszunk egy üveg, mondjuk egy 0,3-as üveggel ketten, és akkor, hogy jól elbeszélgetünk, és azért egy olyan hatása tud lenni, mondjuk, mint hogyha megittünk volna egy üvegbort, tehát vannak ilyen speciális termékek is. Nyilván ezeket így kóstolgatni kell, akár mondjuk egy desszert mellé enni, vagy bocsánat, inni.
1: Hát igen. Azt hittem, folytatja a mondatot, de nem, és én is abba hagyom. Kedves egészségükre, kóstolgassanak jó söröket. Stacsevics Péter pedig majd csinál nekünk jókat. A Kisüzemi Sörfőzék Egyesületének elnökét hallották. Minden jót!
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Teréz körút után, illetve a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát Csepelen a Szent Miklósi úton a Magyarádi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezetékjavítás miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Nyilván a legutóbbi KSH adatokból emlékezetes, hogy mennyi lett a teljes infláció augusztusban, 1,3%-os. Ezzel a témával, illetve ennek egy szűkebb részével, az élelmiszer és élelmiszer jellegű termékek inflációjával fogunk foglalkozni a következő percekben, mert ott van egy érdekes tünet. Az inflációt, az 1,3%-ot nem ezek a termékek húzzák, hanem a szolgáltatások, meg nyilván a gázolaj, a benzin, tehát az üzemanyagok ára. Mert hogyha csak az élelmiszereken múlna, akkor nem, hogy infláció lenne, hanem defláció. Nagy János, az Erste Bank makroelemzője a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Nagyon sokan érzékelték, hogyha nyáron nyaralni voltak Olaszországban, Spanyolországban, különböző felkapott helyeken, hogy még a tengerparton is, ha bementünk egy szupermarketbe, akkor nem, hogy drágább volt, hanem sokszor olcsóbb volt a termék ára, mint Magyarországon. Ezt állandóan furcsáljuk, de most, mintha egy kicsikét elkezdett volna rendeződni a helyzet, mert hogy esik az élelmiszerek ára általában is?
3: Igen, igen, általában is elmondható, és ez főként ugye itthon forintban a devizának, azaz a forintnak tudható be, hogy ez az erősödés, amit láttunk gyakorlatilag az elmúlt egy évben, de felgyorsulva áprilistól kezdődően, ez azért megfogott mindenféle globális áremelkedést a hazai boltokban.
2: Az élelmiszerinfláció meg a bolti infláció az ugyanaz?
3: Nem teljesen, de nagyon erősen összefügg a kettő. Főként boltokban zajlik az árak felírása, de az élelmiszerinfláció az tartalmaz még büféárukat, menzákat, éttermi étkezést, tehát sok minden mást is.
2: Volt egy nagyon durva időszak, ugye ez a 2022 vége, 2023 eleje, a Covid utáni időszak, amikor egyébként is magas volt az infláció, az élelmiszer infláció pedig elképesztő magaslatokban szárnyalt, ilyen 40-50%-ot is mértek bizonyos termékeknél. Ehhez képest kezdett ez most visszarendeződni. Nyilván nem fog visszamenni oda, mint mondjuk volt az 2020-ban, 2021-ben, mert az a kiugró infláció az velünk maradt, csak most már nem ahhoz képest számoljuk, ugye?
3: Igen, igen, így van. Azért az, hogy csökkennek az árak hosszú ideig, olyat viszonylag élelmiszer árak terén keveset láttunk a gazdaságtörténetben. Itt ugye az a fontos, hogy a reálbérváltozás az hogyan alakul, tehát a bérekhez viszonyítva hogyan mennek fölfelé az árak, és amíg ez pozitív, és most jelentősen pozitív ennek az értéke, addig kevésbé fogjuk érzékelni az esetleges áremelkedést.
2: Hát gyakorlatilag kimozogjuk, ha úgy tetszik, mert hogy...
3: Igen, igen, így van, pontosan.
2: A jövedelmünk nő, az ár meg nem, és akkor azt érezzük, hogy ez nem is olyan borzasztó. Egyébként pedig a nemzetközi összevetéshez képest a magyarországi árak mitől magasabbak? Lehet azt látni?
3: Mármint az élelmiszerre gondolunk.
2: Igen, igen, igen, kifejezetten most arról beszélünk, persze.
3: Hát azt, amit mondott, tehát ez a 2022-es, 23-as időszak volt az, ami teljesen más polcra tette sajnos a magyar élelmiszereket az európai láncokban. Ugye ebben az itthon a szereplőket lényegesen jobban sújtó energiaár emelkedés volt az, ami egyrészt meglátszódott, tehát az energiaintenzívek, nagyon az itthoni feldolgozók, élelmiszeripari feldolgozók, így ez nagyon durván érintette őket, és ugye nálunk még ehhez hozzájött a forint gyengülés is, ami volt, hogy 10%-ot is elért ebben az időszakban, és hát ott ragadtak az árak. Tehát ugye ezek jellemzően azt szoktuk mondani, hogy ragadósak az árak, tehát lefelé nagyon-nagyon mérsékelt ütemben tudnak csak változni, viszont a fölfelé reakciókat azokat nagyon élesen követik.
2: Hát na, hiszen a gyártónak az fontos, a lefelé tartó ár pedig igazából nem, mert hogy azt úgy éri meg, mint a vesztesége lenne rajta. Pedig hát nyilván így is megvan a nyeresége, nem véletlenül tud lejjebb menni az az ár. De mi lesz az árréstoppal? Ezt nagyon sokan közgazdászok most úgy emlegetik, mint az ideális pillanatot, mert hogy olyan alacsony az infláció, hogy az árréstopp sem lökné meg, aki vezetnék.
3: Hát ha lehet ideális állapotot hirdetni arra, hogy az árréstoppok megszűnjenek, illetve kivezetésre kerülnek, akkor ez mindenképpen ez az elmúlt pár hónap, vagy az előttünk álló egy-két hónap még ez mindenképpen ebbe az időszakba tartozik. Ugye a piaci mechanizmusoknak az érvényesítése az valahol mindenkinek az érdeke egy kicsit, tehát ezt korábban is láttuk, hogy árstoppok, árréstoppok, védett árak itt voltak velünk, de gyakorlatilag máshol, ahol kevésbé éreztük talán ilyen fájdalmasnak, ott azért megfizettük ezeknek az árát, és nincs ingyenebéd ebből a szempontból továbbra sem. Valószínűleg, tehát mostani indexeket, amiket mi figyelünk, és előretekintő szempontból jól szoktak működni, azok azt mutatják, hogy elkezd majd emelkedni az ősszel a globális élelmiszerár index tulajdonképpen, és ennek a kihatásaként a magyar boltokba is szépen lassan visszakúszhat majd a drágulás, de nyilván ennek a mértéke az kanyarba sincs a 2022-23-as időszakhoz képest, de vége ennek a kivételes, mézes hónapoknak, amit itt az elmúlt időszakban láttunk.
2: Nyilván nagyon fontos mindahhoz, amiről beszéltünk, hogy stabil maradjon a forint árfolyama az euróhoz képest. Ebben az olyan kiugrások egyáltalán nem sokat számítanak, mint például a mai, amikor 363-ra, 367-re, aztán onnan vissza, mert hogy ez benne van egy napi izgalmasabb kereskedési időszakban. Na de, hogyha megint elkezd fölmenni 370-380 fölé, az megint megmozdítja az árakat majd, az mennyire lesz veszélyes az infláció szempontjából?
3: Mindenképpen az nagyjából 1%-os forintgyengülés, az egy ilyen 2-3%-os infláció emelkedést okoz a jegybank becslései alapján. Én azt gondolom, hogy az egy jelentős változása a korábbi időszakhoz képest, hogy a forintnak lett gazdája. Most már a magyar kormány és a Nemzeti Bank is egyaránt beszél a stabil árfolyam fontosságáról. Így ilyen szempontból megvannak azok a mozgásterek, az a fegyverarzenál, amivel fel lehet lépni abban az esetben, hogyha a forintra nagyobb nyomás helyeződne a globális piacokon tapasztalható turbulenciák miatt. Úgyhogy én nem aggódom emiatt.
2: Ez a mai is csak egy turbulencia?
3: Igen, határozottan. Ahhoz képest, hogy az energiaárak hova emelkedtek az elmúlt egy hónapban, gondolok itt az olajra, nemzetközi világpiaci olajra, illetve az európai gázárakra, ahhoz képest mérsékeltnek mondható a forint elmúlt időszakban tapasztalt gyengülése.
2: Most mondom 366-50 körül nagyjából, hogyha valakit ennyire pontosan érdekel, akkor úgyis megvannak a forrásai, utána tudjon nézni. Nagy János, az Erste Bank makroelemzője volt a vonalban, köszönöm a tájékoztatást.
3: Köszönöm szépen én is.
2: És köszönöm az önök figyelmét, Eszényi Zsófi szerkesztette a mai műsort, Róna Jégon vagyok, jövünk holnap ugyanebben az időben, viszonthallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Csillogó edények foltok nélkül! Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
5: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum. Napos idő lesz ma, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok is, nagy a szakember hiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a Bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaélés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárca vezető. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülés döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. A termelés mellett az ipari export is megemelkedett, éves szinten több mint 6%-kal haladva meg a tavalyi szintet. Túlárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel, csak keleten lehet egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
5: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
7: Köszöntöm Önöket nagy szeretettel. Magyar Péter a Kossuth Rádiónak adott interjút, és nem Törőcsik Zsolt kérdezte, hanem Benyó Rita. Megváltozott idők, megváltozott kérdések, és mindenképpen arról érdemes szót ejtenünk Önökkel is, meg aki szeretné valamelyest érteni, hogy mi történik, hogy egyelőre a költségvetés nehéz helyzete miatt nem azonnal emelkedik a családi pótlék, bár hát nem is tudom, hogy szerintem fölnőtt egy generáció, mióta nem változott az összeg, 12 ezer valamennyi, úgyhogy igazság szerint a 2027-es költségvetésre mondta Magyar Péter, hogy akkor megváltozhatnak ezek a dolgok, és hogy mennyi és mikor, mennyivel és mikor emelkedik, ezt még nem tudta megmondani. Orbán Viktor Bayer Zsoltnak adott interjút a Bayer Show-ban, és előállt egy hát büntetőjogilag nem túl konform javaslattal, de most kivők én, hogy ezt így mondjuk jogászként megszakértsem. Minden esetre azt mondta, hogy nyilvánosságra hozzák nem csak a hivatal elnökeinek, vagy vezetésének a névsorát, hát nyilván ez egy nyilvános adat lesz, hanem azoknak a munkatársaknak is, akik az AVH-szerű intézmény működésében részt vesznek. Az embernek így bevillan ez a szuverenitásvédelmi hivatal, és tényleg azt érzi, hogy semmi nincs véletlenül, és hogy egyébként bármi belefér. Szóval itt van a második témánk, tehát erről szól, egyébként pedig a Fidesz az egységben hisz, és a szorvány jobb oldalban nem, tehát minden, ami afelé visz, hogy egység, az oké, mert az a magyar néplélekkel egyező, ami nem, az nem. Az utolsó témánk pedig az, hogy az országgyűlés a héten mindenképpen szavazni fog az ügynök akták nyilvánosságáról. Az első javaslat az 1991-ben a szabadon választott országgyűlés második évében készült el Demszky Gábor és Hak Péter képviselő uraknak a javaslata az átvilágításra vonatkozott. Természetesen az MDF kormányzott, tehát esélye annyi volt, mint Rákosi Mátyásnak a mondjuk azt, hogy a népbíróság előtt nem sok, vagy Szálasi Ferencnek, mondjuk inkább ezt mondom, mert Rákosinak azért egy halvány esélye volt, de az nem sok. Szóval az is elhasalt, 94-es az első átvilágítási törvény, egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről ez volt a címe, és hát mondjuk azt, hogy csak a 3x3-es ügyosztályra koncentrált felemás megoldással. A koalíciós MSZP-SZDSZ egyezkedések feloldották ezt a javaslatot, mert a titkosszolgálati érdek, mint primátus, az győzött a jogállammal ellentétes tevékenység feltárása, mint igény, fölött, mellett, alatt, azon, rá. Szóval, hogy minden volt. Most viszont esély nyílik arra, hogy jogállami megoldással, feltehetően jogállami megoldással, hát valamelyest tisztában lássan az, aki érdeklődik akár a családja személyes története iránt, akár mondjuk a teljes ügynökhálózat működése iránt, bár ennek azért nagyon jó történettudományi feldolgozásai vannak, hogy más nem mondja Kennedy János részéről, de hát ő egy kiemelés a részemről teljesen önkényesen, de azért megérdemli, ma már nem él, sajnos. Itt van velünk István, halló!
8: Igen, itt vagyok, jó napot kívánok!
7: Jó napot!
8: Az előbb már elkezdtem egy témát, azt szeretném folytatni.
7: Jó!
8: Addig jutottunk, hogy a KLIK, ez a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ,
7: igen,
8: micsoda hatalmat kapott 2013-tól. Még emlékszem rá, hogy 2013-ban Kósa Lajos, nem tudom most mi van vele, már nem hallom a nevét mostanában, emlékszik még erre a névre?
7: Hát azért igen,
8: Debreceni,
7: mert...
8: Debreceni volt, Debrecenben volt még polgármester jó. is, meg abban az időben, nem tudom mi köze volt hozzá, de mindegy, de ő mondta 2013-ban, hogy hát megalakul a KLIK, és amit mi mondunk, az parancs. Az végre kell hajtani az iskoláknak. Tehát magyarán ez arról szólt, hogy 2013-ban minden iskolát államosítottak, és a KLIK fennhatósága alá került, az iskola igazgatóktól elvettek mindenféle jogkört, sőt, már nem is lehetett őket igazgatónak hívni, az volt a nevük hivatalosan, hogy intézmény fenntartó. És hát most még a tablókra is végig szoktam nézni Miskolcon a tablókat, így május végén a ballagás környékén, abban az időben minden tablóra az volt kiírva, hogy intézményvezető helyettes. Úgy elképzelem, hogy mikor mentem az utcán, én 20 évig voltam iskolaigazgató, hála jó Istennek még a KLIK előtt.
7: Igen.
8: Az emberek úgy köszöntek nekem, hogy jó napot, igazgató úr. Most ezek után azt mondták, hogy jó napot, intézményvezető úr. De közben már most nem tudom, arról ön hallotta, hogy az intézményvezetői elnevezés is megváltozott. Most már átestek a ló túloldalára, most már úgy hívják az igazgatót, hogy főigazgató. Tehát nem igazgató van egy iskolába, meg óvodába se. Az óvodába is a vezető óvónő, az főigazgató. Az iskolába, gimnáziumba, aki eddig intézményvezetője volt, most már főigazgatói titulus, tehát ez az elnevezés jár neki. Na és 2013 óta tudtommal ott a klikkek vezetésében nem volt semmiféle változás. Magyarán, akit akkor kineveztek, a mai napon ott ülhet a székébe. Hála a jó Istennek, most kiírták a pályázatot.
7: Aha.
8: Néztem az interneten, hogy a mindenféle klikkbe, tehát Magyarországon nem tudom mennyi klikk van, de mindegyik klikknek a vezetésére kiírták a pályázatot. Most szeptemberben lehet már benyújtani a pályázatot. Végre valahára történik valami, akit kineveztek, nem lesz most már ott egészen nyugdíjas koráig.
7: Na jó, de ha nem igen. annyi klikk van, ahány megye?
8: Nem. Több van. Először annyi volt, legelőször ahány járás.
7: Aha.
8: És akkor utána utána rájöttek, hogy ez sok, 180 körül volt, rájöttek, hogy ez sok, és többet összevontak, például itt a mi körzetünkben, ahol én lakom, Szerencshez tartozik, a Szerencsi Klik fennhatóság alá tartozik. De most képzelj el, hogy egy iskola igazgatónak, ha egy doboz kréta kellett neki, akkor el kellett menni a Klikhez engedélyt kérni, hogy vehet-e egy doboz krétát, és akkor úgy vehette meg az iskolának a doboz krétát. Tehát ez marha jó. Ez egyik iskola igazgatóval beszéltem, hát vagy 10 éve, már akkor a Klikkes időszakban, és akkor azt mondja, hogy akart venni egy 10 000 forintos fűnyírót, hogy az iskola udvarán le tudja nyírni a karbantartó embere a füvet, és nem engedélyezte neki a Klik. Hát akkor, amikor én iskolaigazgató voltam 20 évig, én az önkormányzat időszakban voltam, ha kellett egy fűnyíró, fogtam és megvettem. Azért tudtam megtenni, mert volt az iskolának költségvetése, és a költségvetésben benne volt, hogy hát mit mire vehetek, vagy mit mire szánhatok, akkor ezt megtehettem. De például a munkáltatói jogkört is elvették az iskolaigazgatóktól. Most képzelj el, hogyha egy iskolába kellett egy, vagy kell egy, mondjuk egy matematika-fizika szakos tanár, az iskola igazgató szaladgáljon utána, ő kerítsen, de hogyha nagy nehezen kerített is egyet, akkor nem ő veheti föl, meg nem ő csinálja meg vele a szerződést, hanem a Klik igazgató. Érti? Mert a Klik igazgató volt a munkáltató. Talán most már hallottam olyat is a hírekben, hogy vissza fogják adni az iskola igazgatóknak a munkáltatói jogkört, ami nagyon helyes, meg azt is, mintha pedzegette volna a Tisza párt, hogy visszaadják az iskolákat az önkormányzatoknak. Ebben viszont nem vagyok biztos, hogy minden polgármester örülni fog neki. Mert voltak olyan polgármesterek régen is, akik támogatták az iskolát, fejlesztették az iskolát, megbecsülték az iskolát, de voltak olyan polgármesterek is, tudok nem is egyet sajnos, akiknek nyűg volt az iskola, aztán örültek nekik, hogy megszabadultak tőle, úgyhogy abban nem vagyok biztos, hogy minden önkormányzat most örülne neki, hogyha visszakapnák az iskolát. Hát nem tudom.
7: Na jó, szóval, de...
8: Annak viszont örülök, hogy a Klik vezetésre pályázatot írtak ki, és most már lesz valami változás. Meg annak is örülök, ha tényleg visszaadják a munkáltatói jogköröket az iskolaigazgatóknak.
7: Örülök István, hogy elmondta a véleményét, mert arra gondoltam, hogy igen, önnel mindig meg tudjuk beszélni az oktatási igazgatás legfrissebb változásait. Nyilván a klikkesedés az mindannyiunk idegeire ment már egy kicsit, hát mondjuk azt, hogy nem csak, hát mi élveztük persze kívülről a történetet, az élvezés, az persze, az egy rossz szó, de mondjuk, ha én mondjuk pedagógus érdekvédő lettem volna, vagy sajátos iskolai alkalmazottakat képviseltem volna, akkor nekem minden hajam szálam kihullott volna a Klik működése miatt.
8: Elhiszem. Örüljön neki, hogy nem érte meg, és én is örülök neki. Ezért mondtam, hogy most ebben a rendszerben nem lennék igazgató egy hétig se. Örülök neki, hogy 20 évig, amíg igazgató voltam, az önkormányzat volt a főnököm, az önkormányzat választott meg, és én nem úgy voltam 20 évig, hogy egyszer kineveztek, aztán 20 évig voltam egyfolytában. 5 évenként pályáznom kellett. 5 évenként meg kellett újítani a pályázatot, és 5 évenként ismét volt választás.
7: Hát de István...
8: Ez így működne normálisan most, igen. Nem?
7: Hát nézze, azért, hogy mondjam, az egy speciális ország, ahol egy tankönyvből lehet tanítani konkrétan, ugye?
8: Na ez meg a másik.
7: Egy ember nevezi ki az iskolai igazgatót, és nincs egy minisztérium, aki tulajdonképpen kézben tartja az ágazatot.
8: Igen. Hát az elmúlt ciklusban a belügyminiszter Pintér Sándor felügyelte az oktatást is, meg az egészségügyet is, meg a rendőrséget is. Az egy univerzális miniszter volt.
7: Abszolút.
8: András,
7: és
8: ennyit igen. Szerettem volna mondani a Klik működése kapcsán, és még egyszer mondom, örülök neki, hogy most pályáztatás lesz, és lesznek új Klik vezetők.
7: Tartsa meg jó szokását, hogy néha jelentkezik István. Örülök,
8: igyekszem,
7: hogy hallottam. Hallás. Viszlát, minden jót. Egy másik István van a vonalban. Halló!
9: Ja, jó napot kívánok! Dr. Vargasmán Károly vagyok Győrből, és a...
7: Üdvözlöm!
9: Ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy az NVVH, tehát a Nemzeti Vagyonvédelmi Visszaszerzési Hivatallal kapcsolatban...
7: Igen.
9: Ormán Viktor urunk az macska körömbe mondom.
7: Igen.
9: Olyat nyilatkozott, hogy vissza kellett nyernem a levegőt rögtön, hogy megnyugodja.
7: Na!
9: Tehát a... ott, amit ott előadta Viktorunk, hogy...
7: Nézze, az van annyira megalapozott István, mint az ukrán pénzszállító történet. Tehát, hogyha Orbán Viktor személyét nézzük, akkor, hogy is mondjam, nemes hagyományokat visz tovább.
9: Igen, igen. Ezzel nem tudok vitatkozni.
7: Igen. Igen.
9: Összeszedtem magamnak egy olyan 5-6 bűncselekményt, meg a polgárjogi részt is. Ugye eleve ott kezdjük, hogy célhoz kötöttnek kell lenni a személyes adatkezelésének.
7: Személyes adatkezelés. Adatvédelmi törvény. Így van.
9: Ez az egyik. Ez a polgárjogi része. Meg ott ugye, mivel jogász a Viktor, de mondjuk szerintem életében nem dolgozott gyakorló jogászként.
7: Ez valószínű.
9: Ugye kéne, hogy ott még legalább 5-6 olyan pont van, amit megsérten a polgárjogi területén, de ez még hagyján. A személyes adattal visszaélés, a BTK 219, ugye, és ezt mind feltételes módban mondom, mert még Magyarországon, meg minden jogrendszerben, demokráciában valamit jogerősen ki nem mond a bíróság, addig ugye feltételes módban beszélünk. Tehát felmerülhet, ha a névsor jogellenes közzététele ugye személyes adatok jogosulatlan kezelését jelenti,
7: igen.
9: És ez ugye társul jelentős érdeksérlem, hogy van, a törvényben meghatározott célzat kapcsolódik.
7: Uh-huh,
9: tehát elértünk, hogy kapcsolódik a polgárjogi részhez.
7: Igen.
9: Önmagában ugye, hogy a neveket nyilvánosságra hozta, az még nem feltétlenül bűncselekmény, még mindig a körülményt kell vizsgálni. Aztán előfordulhat, ugye van egy olyan kényszerítés hatóság eljárásban, a BTK 278, ha mindig azt mondom, hogy ha, tehát feltételes módon beszélek folyamatosan, ha a névsor nyilvánosságra hozatalával való fenyegetés arra irányul, hogy a hatóság dolgozója ne gyakorolja törvényes jogát, vagy ne teljesítse törvényes kötelezettségét, az relevánsabb lehet, ugye, mint az általában vett kényszerítés, de ez is megint kapcsolódik a célhoz kötöttséghez. Aztán a hivatalos személyelni erőszak a BTK 310, hogy önmagában ugye, hogy akarom, tehát a névsor közzététele az nem elegendő, de ehhez a büntetőjogi értelembe vett erőszaknak nagy fenyegetésnek kell kapcsolódnia, amely a hivatalos személy jogszerű eljárását akadályozza, vagy intézkedésre kényszeríti, ez mindig az adott esetben, ha esetleg ilyen nyilvánosságra hozatal megvalósul, kell vizsgálni. Aztán ugye előfordulhat, még kettő ilyet találtam, az aklatás BTK 222, ő felmerülhet egyes esetekben, de ugye egy egyszeri névközlés önmagában általában nem alapozza meg az aklatás, viszont az felmerülhet, hogyha a közzététel rendszeres vagy tartós, a következményként mondom, tehát ha a közzététel rendszeres vagy tartós, megfelemlítő, háborgató magatartás követi bárki részéről.
7: Igen, aztán tehát ahhoz egy plusz tényállási elem kell, hogy nevezetesen a közzétett név alapján valaki, az érintett személy mindennapjait valamilyen módon zavarja, megpróbáljon vele kapcsolatba lépni, nyomja, mondja, nem tudom mit csináljon, hogy a munkáját valamilyen módon befolyásolja.
9: Így van, és ugye ismerve a Fidesz tábor mai lelke állapotát, ez azonnal elő is fordulhat, és megint feltételes módban mondom.
7: Igen. István, egy pillanat türelmet, mert el kell mennünk reklámozni, de hogy nagyon érdekes, amiről beszélgetünk, ezért mondjuk én szeretném visszakapcsolni önt.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: szennyes folyam.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Bocskai úton befelé a Fehérvári útnál a belső sávban. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után, illetve a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezetékjavítás miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a Féduttpályát Csepelen a Szent Miklósi úton a Magyarádi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Német Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
3: Istvánnal kezdtük el elemezni azt, hogy a volt miniszterelnök javaslata a vagyon visszaszerzési hivatal dolgozóinak nevének nyilvánosságra hozatala kapcsán milyen jogi problémákat vethet fel. István, öné a szó.
4: Köszönöm szépen. Ugye még annyit ott eszembe, hogy ide itt megáll, ezt már ugye azt hiszem mondtam, a minősített adat a visszaélés, ez a BTK 265 paragrafusa. Ugye megint feltételes módban mondom, hogy ez akkor jöhet szóba, hogyha a nyilvánosságra adott népsor vagy annak részei ténylegesen minősített adatnak minősülnek, ezt mindig ugye vizsgálni kell a
3: körülményeket.
4: És az a döntő kérdés, ugye, hogy mondjam, tehát nem önmagában azt számít, hogy nyilvánosságra kerülnek a nevek, hanem az, hogy milyen adatok kerülnek nyilvánosságra, milyen jogalapon, milyen célból, meg ugye a célhoz kötöttség, milyen fenyegetéssel vagy következményekkel kell után számolni azoknak, akiknek a nevét nyilvánosságra hozták, és ugye az érintettek milyen jogállásban vannak a hivatalba.
3: Abszolút.
4: És ugye összefoglalva, tehát a legerősebben ugye itt a vizsgálatú irányok megint feltételes módban mondom, hogyha ez megvalósulna. Ugye mondtam, hogy személyes adattal visszaélés, ez a BTK 219, aztán kényszerítés hatósági eljárásba, és ugye minősített adat esetén pedig lehet, amit előbb mondtam, a minősített adattal visszaélés, hivatalos személyen erőszak, meg ugye a zaklatás. Ugye itt a további konkrét különményeket mindig vizsgálni kell, hogy mennyire megalapozott ez, vagy nem.
3: Hát igen.
4: De biztos, hogy a 5 vagy 6 közül, amit felsoroltam, valamelyik 1000% megáll.
3: Tehát na most
4: lehetetlen ebben nem beleesni.
3: Igen, na most az az érdekessége ennek a megszólalásnak, hogy ugye Orbán Viktornak elvileg a figyelmeztető nagyúja, vagy mutatóúja, az lendülhet a magasba akkor, hogyha egy ellenzéki felelős vezető azt észleli, hogy a jogállam nincsen rendben. Ugyanakkor itt nagyon speciális a helyzet azért, mert az ő kormányának az idejére eső visszaélésszerű ügyekről van szó.
4: Így van.
3: És hát ezt a kettőt nehéz, hogy mondjam, elkülöníteni egymástól, tehát mindez a megszólalást erősségét nagyon gyengíti.
4: Igen, pontosan. Pontosan, mert ugye a polgárjogi részen is eleve ott tartunk, a alapelvek közé tartozik, jogszerűség, tisztesség, átláthatóság, a személyes adatokat tekintve.
3: Így
4: hát van. Szerintem egyikbe sem esik bele, ha csak esetlegesen, bár nem hiszem, hogy olyan embert oda fölvennének, valami bűncselekmény követne, de még akkor is korlátozott a legalábbis.
3: Abszolút, abszolút.
4: Aztán ugye adattakarékosság, hogy csak olyan adatokat szabad kérni, tárolni, stb. Ugye megfogalmazott cél szempontjából feltétlenül szükséges és releváns legyen, de ugye mi a cél? Mert ugye elég homályos volt ez a hozzászólás a Viktornak. Aztán pontosan kell ezeket megtenni teljesen, hogy elkerülje a rágalmazást. Tehát ugye ő részéről ugye megállhat a rágalmazás is, nem csak azok, amiket felsoroltam, ha valaki magánvádasba elmegy. Mert ugye csak a nézők vagy hallgatóság kedvéért mondom, hogy a rágalmazás és becsületsértés azt nem az ügyészség kezdeményezi, de átveti közvádlóként, de nagyon ritkán látok ilyet, hanem az érintett személynek kell feljelentést tenni.
3: Pontosan.
4: Ha ő érintve érzi magát, hogy a személyes adatait megsértették, hanem az érintett személynek kell feljelentést tenni.
3: Pontosan.

0: mondom sajnos, meg és így tovább, de a sajnos csak az a hallgató kedvéért mondom, azt viccből mondom a sajnos. Tehát tiszta vagyok vele jogászként, hogy nem rakhat rá.
1: Igen, világos. Hát István, én nagyon hálás vagyok, hogy ezt végig tudtuk beszélni. Szerintem az ön felvetéseinek nagy része e miniszterelnöki vagy volt miniszterelnöki kijelentés kapcsán egy erős korlátja a Fidesz jövőbeli tevékenységének, vagy hát lehet azt csinálni, hogy minden mindegy, bár azt meg kell mondjam, hogy még Péter Favi Attila is, amikor nyilvánosságra hozták azokat a bírókat, akik valakik szerint nem olyan ítéleteket hoztak, vagy bizonyos perekben eljárva képviseltek egy igazságszolgáltatási értékalapú szemléletet, ami nem tetszett valakinek, akkor kimondta, hogy ez jogszerűtlen adatkezelés, ugye?
0: Igen.
1: Tehát ilyen szempontból tessék választani, vagy jogállam, vagy nem jogállam.
0: Jó, hát ezzel, ha ez ilyet meg lehetne csinálni, a banánköztársaságok szintjére le is süllyednénk. Az büntetni meg lehet csinálni. Legalábbis az én véleményem.
1: Én nem tudom, milyen lehet banánköztársaságban ügyvédkedni, de hogy is mondjam, az én nem túl nagy múlttal rendelkező ügyvédi praxisom, mert mondjuk 2017 óta önállóan, de mondjuk 92 óta az édesapám mellett, ez a praxis azért adott egy-két olyan momentumot, amikor hát valami olyat láttam a jogból, amit addig nem. Tehát, hogy...
0: Ezt meg tudom erősíteni, mert Somos úr azt tudja, hogy mit csináltam az NKB bankkal, MBH bankkal, annó devizaidelesként, ott én is találkoztam érdekességekkel.
1: Igen, igen, és nagyon örülök, hogy ezt is egyik adásunkban megbeszéltük, már emlékszem is, amikor erről volt szó, és máskor is, István, ha bármi van, hogy hívjon bátran, és akkor én meg szívesen beszélgetek önnel is.
0: Dettó, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Én is, minden jót, viszont hallásra. És akkor most? Attila, háló!
2: Halló, üdvözlöm!
1: Attila, üdvözlöm!
2: Önt is és a nézőket is. Ha megengedi, kedves András, akkor én folytatnám az előző telefonáló által a BTK tárgykörében felvetetteket. Igen. A következővel. Most túl azon, hogy valóban GDPR és számos egyéb jogszabály megsértését belengedte, pontosabban elkövette a volt miniszterelnök. Én azért megemlítenék egy olyat is, ami a BTK 332-es, ami korábban a korábbi törvény tényállás szerint izgatásnak minősült, azt mint definíciót a BTK-ból kivették, jelenleg most közösség elleni úszítás címen szerepel a BTK 332-es.
1: Aha. Attila, még a volt miniszterelnök még nem követte ezt el, hanem tulajdonképpen egy olyan tevékenységet jelentett be, amelynek minden eleme tulajdonképpen a felsorolt bűncselekmények valamelyikét sérti.
2: András, én ezt maximálisan osztom, tehát teljesen egyetértek abban, hogy a felsoroltak kapcsán megáll a relevancia. Igen. Viszont azzal, hogy itt befenyítette a társadalmat, hogy itt majd jön a revans és a retorzió, gyakorlatilag azt mondom, hogy az én jogi álláspontom szerint megáll gyakorlatilag a BTK 332-es, tehát a közösség elleni uszítás, pontosabban mondjuk a tiszta közösség elleni uszítás. De ha már a BTK-nál tartunk, kedves András, itt a társadalom nagy része értetlenséggel fogadja azt, hogy Matolcsi, Orbán és a többiek jelenleg még miért nincsenek letartóztatásban. Ugye itt pontosítani kell, mert sokak számára nem világos az, hogy az úgynevezett az előzetes letartóztatás, mint olyan megszűnt, jelen állás szerint letartóztatásról beszélünk, amelyet az ügyészség javaslatára nyomozási bíró rendelhet el 30 napos időtartamban.
1: Igen, és hogyha ez a kényszerintézkedés túl szigorúnak minősülne a nyomozási bíró döntése alapján, akkor ugye van a bűnügyi felügyelet, amely gyakorlatilag a házi őrizetet jelenti.
2: Nyomkövetővel és egyébben.
1: És egyébben, igen, tehát csak azért, hogy amikor kiszabják az ítéletet, akkor a letartóztatás az a fogvatartásnak felel meg, számszerűen, tehát napokban, de a bűnügyi felügyelet az felével számít, tehát ilyen szempontból mindenkinek az az érdeke, hogy aki számíthat valamely ítéletre, és mondjuk beismerésben van,

0: hogy tehát teljen az idő, és ha nem tudom pontosan, hogy hogy szeretné, de nyilván vannak kétes korszakok, vagy érzékeny korszakok, amikor az ember azt mondja, hogy a családomnak szüksége van rám, tehát inkább házi őrizetben megyek, még ha felével számolják is ezt.
1: Hát nyilvánvaló a házi őrizetben mondod, mint sem mondjuk kolompár, lóli, fátyó, vagy rézműves zárkapanasnak urak megértő meleg felügyeletei és társaságába töltse el
0: Igen, de hát hogyha meg számíthat arra, hogy be kell vonulni a börtönbe, akkor meg tulajdonképpen ő abban érdekelt, hogy amíg nincs ítélet, addig minél többet üljön.
1: Igen. Hát tudom, mert azt hogy beszámítják majd későbbiek során az előzve töltött töltött időszakot.
0: Igen.
1: De most visszatérve arra, tehát én nem véletlenül említettem ennek a BTK 332-est, mert azért, amit Orbán itt belengedett, az egyértelműen folytatja azt a fajta hideg polgárháborút, amit annak idején még ellenzékben is meghirdettek a korábban kormányra kerültekkel. Most gyakorlatilag ugyanazt akarják folytatni, minél rosszabb, annál jobb megoldással. És gyakorlatilag, hát most azon kívül proforma le akarják vadászni például az MVVH tagjait, ugye GDPR és egyébek megsértésével, gyakorlatilag mindenkit le akarnak vadászni, aki mondjuk a kormány ellen szavazott. Itt a Köcsei beszédében 4 pontba foglalta össze a bukásnak az okait, hát ebben aztán volt megint minden, mint a búcsúban. Tehát itt is Sorostól kezdve a gazdaságig, itt minden volt, egyébként pedig az országot Brüsszel gyarmatává akarja tenni
0: Magyar Péter. Megint, igen. Milyen érdekes egyébként, Magyar Péter nyilvánosan beszélt arról, hogy ugye ki akarták szúrni a szemét Brüsszelben egy fele összeggel, vagy egy csökkentett összeggel. Ezt a miniszterelnöki mondatot kell amellé tenni, amit Orbán Viktor is mond, és akkor valahol az igazság talán félúton van.
1: Igen, most arról nem beszélve, hogy ha Magyar Péter, hogy teszünk hozzá én, ha valaki nem vagyok Magyar Péter fan, de hát ezt soha nem is titkoltam. De ha azt teszik alapul, hogy Orbán szerint Magyar Péter Brüsszel gyarmatával akarja tenni az országot, Orbán viszont Putyin gyarmatával akarta tenni az országot, de minimum Batyko, tehát Lukasenko féle Fehér Ország mintegy gyarmata akarta tenni az országot, pusztán azért, hogy tovább uralkodhasson és tovább megtarthassa a hatalmát.
0: És sajnos a gyakorlati külpolitikai lépések azok akkor sem bizonyultak biztatónak, ha Orbán Viktor minden nap elmondta, hogy Magyarország hely az Unióban van.
1: Így van, hát teljessége hiteltelen volt egyébként, nem véletlenül voltak az uniós pénzek visszatartásai és gyakorlatilag befogyasztásai. Nem véletlen volt az, hogy Orbánikat már teljes egészében gyakorlatilag kiíthatták mindenféle bizalmas információ kezelésből,
0: igen,
1: mert egy az egybe Putyin sztárosztályaként kezelték. Tehát én maradok annyiban, hogy azért Orbánnak az a szerencsé, hogy meg a korábbi izgatást, mint olyat a rendszerváltás idején már kivették a BTK-ból, nem véletlenül, most maradt helyett a BTK 332-es paragrafus, de permanens módon egyébként folyamatosan megy az úszítás és a hergelés. Egyébként megjegyzésem az, András, hogy ha módjában állna ez az alak, akár polgárháborút is megpróbálna kirobbantani, csak hogy visszamászon a hatalomba. Tehát nem számítana is semmit, csak visszamászhasson a hatalomba, holott már régen megérett egy kényszer zubbonyra, főleg azok után, amit Köcsén megint előadott és összehordott paneleket, láthatatlanban meg lehetne írni egy Orbán beszédet. Egyébként azokból a panelekből, amelyeket évek során folyamatosan pufogtatott.
0: Attila, az a szerencs, hogy a fórum az rajta tartja a mutatóujját az események ütőerén. Ön ebben jelentős részt vállal, és megköszönöm, hogy jelzett nekünk, csak azért fejezem be a beszélgetést, mert vége a műsornak. Hogyha délután még bármit szeretne mondani, visszahívom, ez döntse el, és akkor önöknek megköszönöm a figyelmet, és lezárom a fórumot reggel, találkozunk a híradó után.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, egyre több magyar utazik tengerpartra repülővel. Folytatódik az enyhe idő, csak elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz szerint a Tisza kormány lábbal tiporja az alkotmányosságot, új önkényuralmi rendszert épít, és megszünteti a jogállamiságot is. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. A döntést bejelentő Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte. Az intézmény átvilágítása alatt a működésben és a tudományos munkában is több rendezetlenséget találtak. Hőtlenkezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magánkép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint ötször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Csak nem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Ez derült ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a papados légitársaságok árversenye hajtotta. Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
5: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be adásunk nézésébe. Ezek a témák voltak délelőtt is a menü egyes pontjai, és hát nyilván a nézőket azért foglalkoztatja az, ami az országgyűlésben történik, történhet délután, tehát nyilván az abszolút parlament az folytatódik. Itt van velünk Attila, halló!
6: Halló, üdvözlöm, András!
5: Jó napot, Attila! Szóval már beszélgettünk délelőtt arról, hogy hogy lehet értékelni a vagyonvisszaszerzési hivatal dolgozóinak nyilvánosságra, nevének nyilvánosságra hozatalát, vagy ezt a szándékot a volt miniszterelnök részéről, de most ugye nem ebben a témában szeretne beszélni, mert azt, ha jól emlékszem, azt lezártuk, ugye?
6: Igen, ezt lezártuk.
5: No, akkor figyelek.
6: Maradna a harmadik téma, ez az ügynök téma.
5: Igen.
6: Tehát az ügynököknek nyilvánosságra hozatala. András, én úgy gondolom, hogy ez az egész téma jelen állás szerint már időn túli és túlhaladott részint. Na most nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy nyilván ez egy politikai ígéret volt a Tisza részéről, hogy már pedig akkor a Fidesz-szel ellentétben megnyitják az ügynök aktákat. Ezzel, mint egy társadalmi igazságszolgáltatásnak tesznek eleget, vagy egy igénynek tesznek eleget. Én úgy gondolom, ez ma már valamilyen szinten időn túli. Persze értem, természetesen ennek van politikai hozadéka. Mondanak, hogy ezt megígértük, akkor ezt mi teljesítjük. De induljunk ki abból, hogy ma már az egykori megfigyeltek, és az úgynevezett ügynökök jó része nincs is az élők sorában. Mm. Ez az egyik része. Mm. A másik, valószínű, hogy ez erősen vélem a tekintetben, hogy amit meghagytak jelen állás szerint munkaanyagokat, vagy dossziékat, meg akár AB, meg C, meg egyéb kartonokat, munkadossziékat, egyébként, ez ma már gyakorlatilag periférikus jellegű, és az értékét tekintve gyakorlatilag komoly értéke nincs. Most azt nehéz volna elképzelni rendszerváltás után, mondjuk Antalék az MDF-el, meg a kisgazdikkal, utána noplán kövér idejével a fideszesek nem nyúlkáltak volna könnyékig a hátra maradt és felelhető dokumentumokba és dokumentációkba. De az vélemény szerint minden egyes kurzus, minden egyes kormányzat a számára érintetteket már régeségen kimazsolázta ebből az anyagból. Tehát ami hátra maradt anyag gyakorlatilag az értékét tekintve minimális. Tehát nem sokat érő, arra jó, hogy esetleg még indulatokat generáljanak. Valóban Jungvári Rudolf is mondta, egyes emberek számára esetleg személyes tragédiát fog okozni, vagy egyes családok számára tragédiát okoz. És ha már itt tartunk, akkor azért különítsük el a különféle kategóriákat. Tehát ugye elsőként az ügynökökről beszélünk, az ügynökök vannak bent a köztudatban elsődlegesen. Na most az ügynökökről ugye nyilván tudjuk, hogy jó részüket presszióval ütötték be, szervezték be, akik valamilyen szinten Jungvári Rudolf szerint is áldozatai voltak a rendszernek. Tehát megkülönböztetném őket azoktól, akik mondjuk azért vállaltak kollaborációt az előző rendszerre és mondjuk a 3x3-ossal, vagy az állambiztonsággal, mert esetleg úgy gondolták, hogy a gyerek egyetemi feltételére, vagy egy lakáskiutalás, vagy egy munkahely megszerzése érdekében nem árt az, hogyha jó kapcsolatban vannak a regnáló hatalommal.
5: Világos.
6: Mert ők ugye, valóban...
5: Ugye, a szakirodalom is megkülönböztet hálózati személyeket, meg társadalmi kapcsolatokat, noha egyébként a köznyelv mindkettőt az ügynök kategóriába sorolja.
6: Így van. Na most tehát a társadalmi kapcsolatokat tulajdonképpen a pártitkároknak, meg a cégvezetőknek, vagy akkor igazgatók, vagy magasabb vezetőállásúaknak tekintették, akikkel különböző rendezvények egyebek kapcsán hivatalból találkozhattak az AB-sek. Tehát ők voltak a társadalmi kapcsolatok. Egyébként egy példát hadd mondjak, ugye a TMB-sekben belül azokra, akik valóban szíve a lélekkel és Horthy Viktor esetleg megszerezhető erőnyök érdekében működtek együtt a rezsimmel. Említeném talán Pokorni apukát, aki ugye állt a presszióval került beszervezésre, de annyira rájött a dolog ízére, hogy 32 évig, amikor már nyugdíjazni akarták, akkor is mondta, hogy ő még marad. Na most tehát 32 évig nehéz lenne presszívót fenntartani, főleg akkor, amikor ki is akarták venni az aktív szolgálatból. Tehát én azért mondom, hogy az ügynök és ügynök között minőségi különbségek vannak, és minden egyes az ügynök esetében, ne adj Isten, egyénileg, esetileg és némi distinkciót alkalmazva kellene vizsgálni azt a szerepet, amit az úgynevezett ügynök betöltött. És ha már itt tartunk, András, hadd mondjak valamit, ami időnként rettentő módon felháborít szakmai szempontból. Ja. Tehát amikor az úgynevezett esztétiszteket szándékosan politikai célzattal és hozzanemértéssel összemossák mondjuk az ügynökkel. Ja. Tehát, hogy tisztázunk már valamit is, lássunk tisztán. Az esztétiszt először is hátiállományú állambiztonsági tiszt volt az esetek nagy részében. Vagy pedig olyan szakember, aki a nemzetbiztonság szempontjából, vagy a gazdaság szempontjából kiemelkedő területen dolgozott, kiemelkedő szakmai tudással dolgozott, ennél fogva a rálátása volt esetleg olyan folyamatokra, amelyek adott esetben ellenséges szándék miatt a nemzetgazdaságnak és az országnak okozhattak volna komoly károkat. Tehát ez a kategória nem az ügynök kategória, de számtalan szó hallom, hogy az esztétiszt az ügynök volt. Nem, az esztétiszt szakember volt. És hogyha itt tartunk, nem tisztem például egyesít megvédeni, de amikor előjöttek a D209-es ügynök voltával, megyesít nem ügynök volt, megyesi esztétiszt volt, és a feladata az volt, hogy a PM-ben figyelembe kísérje azokat a nemzetközi pénzügyi mozgásokat, amelyek adott esetben a nemzetgazdaság számára komoly problémát, vagy csőd helyzetet okozhattak volna. Kérdés ne esik, tehát én nem az ügynököket védem, de ha már ügynökügyről beszélünk, akkor lássuk tisztán, és számot azok szét azt, hogy ki volt az ügynök, és ki volt az, ki valóban gerinctelen módon az olyan munkát végezte.
5: Igen, ezek fontos különbségek, és akkor, amikor a D209-es ügy kirobbant, akkor is ugye volt egy ilyen különbségtétel, hogy voltak, akiknek ugye magas beosztású, szakaparátusi dolgozó minőségében jártak ezek az úgynevezett titkos iratok, és hogy tulajdonképpen ők voltak azok, akik elolvashatták ezeket a titkos jelentéseket, és egyébként rájuk is az átvilágítás bizonyos szempontból kiterjedt, ugye? Tehát...
6: Igen, hát az arról nem beszélve, hogy mondjuk magasabb beosztásoknál, akik külföldi úton voltak, tanulmányúton, meg máshol, hivatalból kellett úgynevezett úti jelentéseket leadni, amit nyilván nem lehetne ügynöki jelentésnek minősíteni, de a rendszer olyan volt, hogy ez benne volt, hogy le kellett adni. Igen. Egyébként annak idején, mikor megalakult az új parlament, hát én jókat mosolyogtam magamba, amikor az ügynökös díjról elkezdtek beszélgetni, ugyanis az MSZP oldalon nem igazán kellett keresni, abban az időben ugye belső utasítás volt arra, hogy MSZP tagot nem lehetett hálózati személynek beszervezni. Uh-huh. Ezzel szemben ma már lehet róla beszélni, hogy a rendszerváltás időszakában az úgynevezett ellenzéki csoportos felnöki húrészét a 3x3-as szervezte kiosztásos alapon azért, mert miután megszűnt a közvetlen pártirányítás, de arra gondoltuk és abban gondolkodtak, hogy azért a továbbiakban majd esetleg az újonnan szerveződő politikai időkön keresztül majd áttizelken tovább is megmaradjuk.
5: Igen, de azt semmi nem zárta ki, hogy az, aki az MSZP-be belépett, az korábban, amikor még MSZMP volt, hogy akkor egyébként része lehetett a hálózatnak, tehát ilyen szempontból nem volt az MSZP tagság szempontjából kizárók az ügynök múlt, ugye, az csak 94 után lett, hogy is mondjam, országgyűlési képviselői tisztséggel összeférhetetlen.
6: Hát igen, amikor behoztak a C-típusú átvilágításokat, de korábban volt egy belső utasítás.
5: Hogy azt hiszem, hogy ezeket nem C-típusúnak mondták, hanem ugye voltak ezek az átvilágító bírák gyakorlatilag, igen, akik a képviselőket ellenőrizték, és a C-típusút azt meg másik szerv...
6: Hát az a nemzetbiztonsági
5: átvilágítás. Igen, azt meg másik szerv végezte. De ugye mindenki, aki ugye miniszteri pozíciót kapott, ez egy elszólás volt, mert ha jól tudom, akkor Orbán Viktor nem esett át C-típusú átvilágításra.
6: A mai napig nem.
5: Így van, tehát ő kicsit olyan, mint Tornyán József, aki nem fogott a golyó, de egy pacaltól sajnos rosszul lett. Ugye már nem él, úgyhogy ilyen szempontból nem a vicc a lényeg, hanem az, hogy a hasonlat áll, tehát a miniszterelnököt, a volt miniszterelnököt nem ejtették át valamilyen ellenőrzésen. A legmagasabb állami tisztségeket betöltök szakmai alapon történő ellenőrzésén, de hát ilyen az élet.
6: Igen, hát ezért mondom, András, hogy jelen állás szerint most ez már idén túl jár. Nézzük meg a németeknél, a Gauk bizottság megtette a maga intézkedését, adtak egy évet arra, hogy a Stasi
5: bizottságot
6: megtekintsék, és utána lezártak, és közölték, hogy nincs tovább.
5: Így van.
6: Visszatérve arra, hogy Orbán ugye intakt volt, idézhetnék egy klasszikus közmondás, miszerint a király vére nem szennyez. Nem szennyez.
5: Pontosan. Egyébként azt én értettem, hogy a Fideszben miért gondolják azt, hogy szemben a Komcsikkal ők született demokraták, és ilyen szempontból tulajdonképpen bármilyen 16 év alatti nemzeti együttműködési mahinációt meg lehetett csinálni, mert ugye ők nem lehetnek állampárti reflexzel átitatottak, hanem született demokraták, és ilyen szempontból a Fidesz nem kell, hogy a legerősebb kihívásokra válaszoljon.
6: Ez az egyik, és ha megengedik, akkor még egy szempontot felhozunk, és akkor elköszönöm, ne vegyem el az időt. András, én azt egy rettenetes balfogásnak tartom, amikor előálltak az, hogy már pedig most kinyitjuk és megnyitjuk, és szerződtetjük az ügynek aktákat, meg egyebeket. El tudja azt képzelni, most tegyük hozzá, hogy a világon egyetlen egy szolgálat nincs, amelyik a humán erőforrás nélkül működni tudna, tehát az AI nem fog oda menni direktbe információt szerezni.
5: Bilány.
6: Különösen igaz ez akkor, amikor mondjuk különböző etnikumokhoz tartozó csoportokba kellene beépülni, akár arab, akár ázsiai, akár másik jellegű csoportokba kellene beépülni, információt szerezni. Hát európai embernek ez nem megy, tehát nyilván adott a dolog, hogy csak abban az etnikumban származó ember épülhet be és hozhat információt.
5: Attila, örülök, hogy itt volt, és megtisztelt, hogy kicsit beszélgettünk ügynök ügyekről is. Vigyázzon magára, legközelebb is várom, viszlát. Lajos?
7: Üdvözlöm, Lajos én vagyok, is. Máté Szalkáról.
5: Én is önt.
7: Már elég régen beszéltünk.
5: Igen.
7: Kedves András, nagyon örülök, hogy sikerült végre.
5: Én örülök, hogy újra itt van.
7: Én is örülök neki. Én nem a megadott témákkal kapcsolatosan szeretnék néhány szót, néhány mondatot ejteni, hanem
5: igen,
7: ma reggeli Start, ha jól emlékszem, a Start műsorában nyilatkozott a Tóth Zoltán, közszolgálati rendőr szakszervezetnek az alelnöke.
5: Igen.
7: Jól emlékszem, a ma reggeliben volt. Én ezzel kapcsolatosan szólnék, és ő mellette szólnék, illetve mindenki mellett, aki ebbe a kategóriába beletartozik gyakorlatilag. Elsősorban a munkavállalók, illetve a riaszosok nevében, vagy érdekében beszélnék, megmondanék egy néhány szót, ami nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon időszerűvé vált és sürgősé vált, hogy itt a béreket minél hamarabb, de minél hamarabb rendezzék. Fegyveres biztonsági őrségtől megkezdve, ahogy elmondta a Tóth Zoltán úr, hogy az irodai dolgozók, stb. Tehát ebbe mindenkit beleértve, mert megalázóan és nagyon-nagyon megalázóan alacsony bérekért dolgoznak, dolgozunk, mondhatom magamat is, mert én is belé oda tartozom hozzájuk. Hosszú-hosszú évek óta nem volt bérrendezés, és nekünk is például a garantált bérminimum a mindenkori alapbérünk.
5: Igen.
7: A garantált bérminimum ugye azt tudva levő, hogy mennyi, azt hiszem talán 361-2000 forint a bruttója valahol, a nettója pedig ennek, hát ugye ez változó olyan szempontból, hogy mennyit éjszakázunk, ünnepnapon mennyit dolgozunk, stb. Ezzel összefüggésben. Ezek a nettó bérek, ezek ilyen nettó 260-270 ezer forintok, hát nagyon-nagyon ritkán eléri a 280-300-at esetleg. Hát nálam még egy esetben fordult elő, hogy elérte a 300 ezer forintot, mióta ebbe a munkakörbe dolgozom, és ezt mindenféleképpen rendezni kell, valamint...
5: Jó. Itt egy picit felfüggesztjük, mert nagyon érdekes, amiről beszél, de szeretném folytatni a reklám után, hogyha nem, ha nem zavarjuk. Úgyhogy várom szeretettel a nézőket is, mindjárt jövünk vissza.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: a világában. Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Németvölgyi úton a Jagelló útnál. Sávlezárásra kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 91-es és a 291-es autóbusz terelve közlekedik, nem éríti a Vérhalom tér és a Margit híd Budai híd fő közötti megállókat. A 191-es autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Sarolta utca és a Margit híd Budai híd fő közötti megállókat. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Teréz körút után, illetve a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát Csepelen a Szent Miklósi úton a Magyarádi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: No, és akkor beszéltünk Lajossal. Itt van, Lajos?
3: Igen, itt vagyok, folytathatjuk.
2: Igen.
3: Tehát ugye ott tartottunk, hogy ez a megalázóan kevés munkabért, ezt sürgősen, de sürgősen kellene rendezni mindenféleképpen, mert nagyon-nagyon sokan el fogják hagyni a pályát, már eddig is elhagyták, szerintem a létszámunk is csökken inkább, nem növekedik. Valamint nagyon-nagyon sokan vannak közöttünk, akik a nyugdíj előtt állnak egy néhány évvel. Nem hiszem, hogy ez olyan rettenetesen nagyon jó nyugdíj alap lenne, amennyi munkabérért mi dolgozunk. Uh-huh. Nem beszélve arról, hogy rengeteg olyan juttatástól elesünk, amit úgy gondoljuk, hogy mi is megérdemelnénk, ugyanúgy, mint ahogy a hivatásos állomány többi tagja. Most nem kell ezt félreérteni, tehát ez nem irigység, meg egyáltalán nem, csak úgy gondoljuk, hogy mi is ugyanúgy fegyveres szolgálatot teljesítünk, jó néhányan, és azért ugye van ez a köznyelvben, úgy forog ez, hogy fegyverpénz, ezt úgy nevezték el annak idején, ugye ez egy egyszeri 6 havi juttatás, ami 4 évente volt esedékes az előző kormányzás idejében. A mostani, ami most volt esedékes, abból sem kaptunk egy árva huncut fillért sem, illetve a 4 évvel azelőttiből sem kaptunk egy árva huncut fillért sem. Harcoltunk érte a szakszervezettel együtt, tehát ugye elsősorban a Tóth Zoltán úr nagyon-nagyon sokat harcolt értünk, illetve a közszolgálati rendőrszakszervezet. Mégsem kaptunk belőle egy fillét sem. Annyit sikerült elérni, hogy a riaszos állomány egy egyszeri juttatást, egy bruttó 400.000 forintot kapott, és nekünk is ígérték, hogy még fogunk kapni, mi munkavállalók is úgy szintén egy egyszeri juttatást, tehát ezzel még gyakorlatilag nekünk adós a kormány, mert még ezt a mai napig nem kaptuk meg. Uh-huh. Azok viszont...
2: De mennyiben eltérő az önök felelősségi rendszere, mindennapi feladatköre a hivatásos állományú dolgozókhoz képest?
3: Hát valamilyen szinten eltérő, de viszont nem kicsi a felelősség nekünk sem, mivel fegyveres szolgálatot látunk el mi is ugyanúgy. Benne van a nevünkben is egyébként fegyveres biztonsági őrség, tehát ez azt jelenti, hogy napi 12 órában, akár napon, akár éjszaka fegyveres szolgálatot látunk el. Igaz, hogy nem közterületen, hanem objektumvédelem, általában ez az elsődleges feladatunk, aztán kinek, hogy ki milyen helyet teljesít szolgálatot, ez függően attól változik, kinek milyen munkakörek, milyen feladata.
4: Igen.
3: De úgy gondoljuk, hogy ettől függetlenül mi is megérdemelnénk. Hát most jelen pillanatban a rendőrségi hierarchia legalján vagyunk, a legrosszabbul fizetettek mi vagyunk. És ugye említettem ezt a 6 havi egyszeri juttatást. Hát ez most állítólag ugye változni fog, tehát nem lesz ilyen, hogy 6 havi, hanem ez ilyen elosztott, hát elosztva hosszabb időn keresztül lesz majd hozzátéve talán a bérezéshez.
4: Igen.
3: Nem tudom, hogy a miénkbe ez bele fog-e férni egyáltalán. Aztán, ami egy kicsit visszatetsző volt, hogy ugye van olyan hivatásos állománynál, hogy rendelkezési állomány. Ez azt jelenti ugye, hogy ők még a nyugdíjkorhatárukat nem érték el, de viszont egy bizonyos idő után ők ilyen rendelkezési állományba elmehetnek, tehát effektíve ők sem végeznek munkát, és a kormány annak idején még nekik is odaadta a 6 havi juttatást. Tehát aki effektíve nem végez rendvédelmi munkát, az is megkapta. Tehát ez érdekes volt, mi pedig ugye dolgozunk, végzük a munkánkat, tesszük a feladatot, tesszük a dolgunkat, végezzük a munkánkat, és mi viszont nem részesültünk semmi ilyesmi.
2: Az objektumvédelemben résztvevők közül tud-e olyanokat, akik kiemelten állandó vagy gyakori veszélynek vannak kitéve, és ez meg főképp nem indokolja azt, hogy a társadalmi státuszuk, a megbecsültségük az ilyen alacsony fokú, mint ahogy ön leírja.
3: Hát természetesen.
2: Hogy a társadalmi státuszuk, a megbecsültségük az ilyen alacsony.

0: például egyszer csak szembe találják magukat dossziékat hozó foci biztonsági őrökkel, akik igen érdeklődnek a közjog iránt, nem? Például.
1: Például igen. Például igen. Igen. Vagy az atomerőműveknél például, akik szolgálatot teljesítenek. Tehát azért van jó néhány ilyen létesítmény.
0: Azt el tudom képzelni, az atomerőműnél például az egy fokozott éberséget feltételez. Például olyanok miatt, akik etikusan hekkelik a rendszert, hogy kimutassák, hogy azért megfelelő odafigyelés kellene ott is.
1: Hát igen, valószínű. Tehát,
0: igen. Világos. Jó, azért kérdeztem ezeket, hogy a néző el tudja képzelni, hogy hát igen, tehát ezek azok a pozíciók, amely pozíciók igenis meg kell, hogy becsültek legyenek, mert különben egyrészt kontraszelekció, másrészt súlyos következmény, hogyha
1: lankad. De egy elsősorban rendőrkapitányságok, illetve a rendőrségi objektumoknak a védelme, ami elsődlegesen fontos a mi szempontunkból, meg ahol legtöbben teljesítenek szolgáltat. Olyat, hogy választási irodánál, ezt nem tudom, megmondom őszintén, ebben nem vagyok annyira tájékozott, hogy ott teljesítenek-e szolgáltat kollégák, ezt nem tudom.
0: Igen.
1: Itt elsősorban mondom rendőrkapitányságok, illetve őrzött szállások, itt őrzött szállásokon is például borzasztó nagy veszélyben vannak folyamatosan.
0: Hát ahogy ismerem a biztonsági szakma utóbbi évtizedében a privatizációs tevékenységet, el tudom képzelni, hogy állami szervek létesítményőrző feladatait is privatizálták, magánbiztonsági cégekkel oldják meg?
1: Hát elképzelhető, igen, hogy ilyen is van, biztos vagyok benne, de mi nem ebbe a kategóriába tartozunk, mert mi ugyanúgy megyei rendőrfőkapitányságokhoz tartozunk, úgyhogy mi így látjuk el, így teljesítjük a szolgálatunkat.
0: Hát nagyon örülök, hogy betelefonált, mert fontos kérdéseket elemeztünk, főleg ön, és hát azt kívánom, hogy zárkóztassa fel a kormányzat ezt a területet is, a rendőrségen belül ne kezeljék mostohaként azokat, akik ilyen feladatkörökben dolgoznak. Köszönöm, hogy itt volt. Kati néni.
2: Igen, jó napot kívánok, szerkesztő úr, Kati néni vagyok. Kissé késve vagyok mondandó, majd de csak elmondom, mert én mindig nézem szerkesztő úr a parlamenti közvetítést. A múlt héten viszont nagyon elkeseredtem és nagyon dühös is lettem. Azonnal a telefont is ragadtam, de most kerültem be, másodszorra hívtam önöket. Hát kérem, aljas féregnek nevezte a Torockai a miniszterelnök urat. Szomorú kérem, hogy ilyen dolgokat megengednek. Tehát ez a borzalom, ami van a parlamentben. Az a fegyelmezetlenség. Örökké, hogy ne hazudjon, szégyelje magát, ezt hallja az ember. De egy Toroszka is nincs sosem megelégedve a miniszterelnök úr beszámolójával, mert mindig kifogásolja, azt mondja, nem erről kellett volna beszámolni. Hát kérem, hát nehogy már a Toroszkai írja meg a miniszterelnök beszámolóját véletlenül. És akkor nem beszélve a többi fideszesekről is, hogy a Bóka, a Pócs János, fantasztikus kérem. Nagy fegyelmezetlenség van, egyébként valamit csinálni kell, kérem. És én kérem a miniszterelnök urat, igen, hogy ne szóljon közbe, amikor befejezi az illető a mondókáját, akkor válaszoljon. Mert a miniszterelnök úr ugye elmondja minden alkalommal a régi dolgokat, hogy sikasztottak, hogy mit csináltak, szemétmunkát, hogy csinálták. Hát kérem, az igazságért meg kell hazudni, meg kell sértődni, úgy mondjam.
0: Szóval, hogy nem pontosan azt mondta Torockai László, amit ön idézett,

0: mert ugye nem, az aljas az nem hangzott el. Úgy látszik, nem. Úgy látszik, hogy saját magával kever össze, ő volt az, aki érintett volt a NER korrupciós ügyeiben, fogalmazott Torockai László, azonnal kérjem, vagy ha már tegeződünk, azonnal kérje bocsánatot, és ne meneküljél gyáva undorító féregként, mondta Torockai László Magyar Péter miniszterelnöknek.
1: Hát kérem, hát igen, hát tessék mondani, milyen kijelentés ez?
0: Szerintem ez egy véleményszabadságos kérdés. Mert ugye itt nem azt mondja, hogy te az vagy, hanem hogyha azt csinálod, hogy akkor úgy csinálsz, mint aki az. Ugye? Ez a különbség a kettő között.
1: Pontosan.
0: Csak mondom önnek, hogy azért én érzek különbséget a kettő között.
1: Hát nem jól jegyeztem meg, nem tudom, mert nagyon felháborodtam.
0: Értem. Nézze, nagyon azt én el tudom képzelni, hogy az, aki két könyvvel a hóna alatt tanulta, hogy kell szépen enni, és egyébként francia kisasszonyok nevelték, az ő számukra ez egy horror sztori, ami a parlamentben történik, de a demokrácia mégiscsak arról szól, hogy a képviselők szabadon kimondhassák, amire gondolnak. És én a mondjuk jogi felfogásom szerint én ebben nem találok kivetnivalót.
1: Ez így igaz. Igen. Hát ebben nincs kivetnivaló. De amit ezek csinálnak, ez már csúcs.
0: Oké. Az a világ ez megszűnt, amikor egy miniszternek nagyobb a méltósága, mint egy közembernek. Szerintem ez így rendben van.
1: Hát azt, amit kapott, hogy nem mehetett be az elmúlt héten a parlamentbe, a Torockai, ez kevés. Ez kevés.
0: Igen.
1: Megrovásnak kevés.
0: Igen.
1: Hát többet érdemelt volna.
0: Jó, hát ez lehet az ön véleménye, és helye is van az ön véleményének a műsorban. Örülök, hogy elmondja.
1: És véleményem szerint remélem, hogy a béréből is levonják ezt a napokat. Hát bízok benne, mert úgy lenne az oké. Szerkesztő úr, hát lenne sok minden mondani valóm, de most szeretném önt megkérni. Szeretnék beszélni a svábi szerkesztő úrral. Hogy tudom én ezt megoldani?
0: Hát, nyilván itt most, ha azt mondom önnek, hogy írjon egy e-mailt, akkor ön nyilván azt fogja nekem mondani, hogy ön nem nagyon szokott e-mailt írni.
1: Mert nincs is e-mailem, nincs.
0: Igen, de az a helyzet, hogy én nem tudok olyan módszert, ami könnyen elvezet egy kollégának a telefonjáig. Valakit meg kéne kérni, kedves Kati néni, hogy írjon neki pár sort, és akkor írja le, hogy miért keresi, és hogy miért szeretne ön beszélni vele, és hogy adja meg a telefonszámát, és akkor lehet abban bízni az Andris, ha már egyszer beszélt arról, hogy meghatotta őt a sok-sok ember drámája 2001. szeptemberében, akkor jó érzésű embernek tartom, biztos, hogy jelentkezni fog.
1: Hát nagyon rendes, és feltétlenül fel fogom venni vele a kapcsolatot.
0: Jó.
1: És ha másképp nem, akkor írok a szerkesztőségben levelet.
0: Jó, hetinapló@atv.hu szerintem erre az e-mail címre lehet írni neki. Megtisztel Kati néni, hogy beszélt velem, és köszönöm a jelentkezését, remélem a jövőben is sikerrel koronázza egy-egy kísérletét az összes olyan kollega, akik remek munkát végeznek többek között a Fülemen is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy Deák Dániel felháborodott Benyó Rita interjúja kapcsán, a közrádió interjúja kapcsán, mert nem kérdezte meg a miniszterelnököt, hogy mit szól, vagy mi volt a háttere az 5000 forintos dízelutalvány ilyen módon való bevezetésének. Ez is Deák Dániel szerint mutatja, hogy nem független a közmédia, Benyó Ritát kormánypárti újságírónak nevezve. Nem fűzök hozzá semmit, önök próbálják ezt az egészet megemészteni. Én még mindig nem tudtam. Kellemes napot, jó étvágyat, tartsanak velünk délután is, nem én leszek, de tartsanak velünk, szerdán találkozunk, viszlát.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, erősödött a hazai ipari termelés, folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint 5-ször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Túlárazás miatt tett feljelentést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. Folytatódik az enyhe őszi idő sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok valószínű, késő este 13-20 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Addig tart a háború, amíg elfogynak a hadra fogható ukrán férfiak?
3: Hát először ez volt az orosz elgondolás, ugye a technológia ezt a számítást egy kicsit megváltoztatta, hiszen a fronthoz jóval kevesebb katonára van szükség, mint a klasszikus katonai iskola állította volna. Ukrajna jóval kevesebb emberrel be tudja védeni azokat a szakaszokat, mert a lőszerellátást, a sebesültek elszállítását most már szárazföldi drónok intézik. Nem lehet csapatkoncentrációt összevonni, mert a drónok ugye mindent látnak, és az egyik vagy a másik fél oda tud csapni. Tehát ez a fajta számítás, hogy Ukrajna kevesebb emberrel rendelkezik, mint Oroszország, vagyis mi mint oroszok hamarabb fogunk győzni, ez most ebben a formában jelenleg nem igaz.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal adásában, a napi politikára reagálunk és az eseményekre ebben a mai műsorban. Bendrazsevszky Anton a vendégünk, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója és egyúttal biztonsági szakértő és Oroszország szakértő. Örülök, hogy itt vagy, szervusz!
3: Szia, köszönöm a meghívást!
2: Ami most történik a magyar politikában, arra nagyon sokan nagyon régóta utalgattak, hogy meg kellene történnie, mert hogy az oroszországi jelenlét, az oroszok magyarországi jelenléte, az orosz diplomácia magyarországi jelenléte, a rengeteg Magyarországra beutazó orosz egy jelentős része nyilvánvalóan fedésben működő kém. És hát erre annyi-annyi utalás történt az elmúlt évtizedben, hogy tulajdonképpen meg sem lepődik az ember, amikor azt hallja Orbán Anita a külügyminisztertől, hogy kiutasítottunk Magyarország területéről 10 orosz diplomatát. De közben az egész világon ezt úgy értékelték, hogy ez egy szokatlanul erős lépés, mert mondjuk egyet, néha kettőt ki szoktak utasítani, a nagyon ráutaló magatartás, vagy garantáltan meglévő bizonyíték áll rendelkezésre, de 10-et egyszerre nem. 47-en vannak az orosz nagykövetségen, gyakorlatilag majdnem a negyedét elküldték.
3: Én próbálom kerülni a belpolitikát, tehát leginkább a külpolitikai vonatkozásairól beszélek, nem szokatlan a lépés. Van rá külföldi példa, Bulgária 70 orosz diplomatát küldött el 2021-ben vagy 22-ben, többek között válaszként a 2015-ös bulgáriai lőszerraktár szabotázsokra és egy bulgár fegyverkereskedők megmérgezésére, illetve majd válaszként a háború kirobbantására. Csehország is több tucatot küldött el, Lengyelország 43-4-et, ha jól emlékszem. Ugye Csehországon is volt akkor a szabotázs akció 2014-ben, ott is lőszerraktárakat robbantottak, szokatlanul hosszú ideig nyomoztak, tehát semmi nem történt 2014 után is, köszönöm 2021-ben hozták nyilvánosságra a vizsgálati eredményeket, hogy oroszok álltak mögötte, és többek között erre is vonatkoztak ezek a lépések. Általában ugye mindig van egy esemény, kiváltó ok, és van egy válasz.
2: Na akkor keresünk kiváltó okot. Itt most mi történik?
3: Csak belehúzol a belpolitikai vonatkozásokba.
2: Mert hogy ez az?
3: Hát azt gondolom, hogy itt egy ugye közvetlen kiváltó ok az több évvel azelőtt keresendő. Oroszország megtámadta Ukrajnát. A legtöbb, sőt szinte az összes Európai Uniós ország így vagy úgy erre különböző eszközökkel reagált, ugye a szankciós politika ennek szólt, Magyarország is megszavazta az összes eddigi Oroszország elleni szankciót, de számos ország reagált azzal is, hogy korlátozta, csökkentette az orosz követségek és konzulátusok működését, elküld a diplomatákat, és valóban akkor a legtöbb ország néhány diplomatát küldött. Ez egy szimbolikus lépés volt. Most ilyen kiváltó ok nem volt, benne vagyunk már a háborúban, Oroszország már 4,5 évvel ezelőtt támadta meg Ukrajnát, tehát inkább egyfajta ilyen pót lépésnek tűnik, amit akkor nem tett meg az előző kormány, azt most megteszi
2: most az új. Most utolérjük a többieket. Ez érdekes, amit mondasz, mert én teljesen másra gondoltam. Az előzmények között ugyanis én például azt véltem volna felfedezni, hogy a Magyar Külügyminisztériumot támadás érte online eszközökkel behatoltak a rendszerébe, és adatokat vittek el. Már akkor is nyilvánvalóan volt...
3: De hogy az is egy régebbi történet.
2: Igen, de már akkor is nyilvánvaló történet. Volt, hogy orosz szál van mögötte, de igazság szerint Szijjártó Péter bár utalt rá, de nem adott bizonyítékot a nyilvánosságnak soha. Én arra gondoltam, hogy jött egy új külügyminiszter, megvizsgálták az adatokat, megnézték, hogy mi történt, és bizonyítékot találtak arra, hogy azok az oroszok voltak. És erre lehet ez a válasz.
3: Ugye egyrészt nem... Tehát ha megint csak belpolitikai, maximálisan próbálnám magam távol tartani, ezek az ilyen támadásokért nem a helyi követség munkatársai felelősek, tehát nem az orosz nagykövetségen ülő
2: jó, de lehet mondani azt is, hogy az ukrajna elleni háborúról sem ők
3: hírszerzők törték fel, feltételezem az orosz a magyar külügyminisztériumnak a rendszerét, hanem ezek általában vagy közvetlenül orosz kormányhoz kapcsolódó csoportok, vagy nem csak Magyarországon történtek ilyen esetek, balti államok állandó támadás alatt állnak. Legtöbb esetben ráadásul ezek orosz államhoz kapcsolódó, közvetetten hacker csoportok, akik sugallatra követnek el ilyen dolgokat. Tehát ez megint csak inkább egy szimbolikus lépésnek tekinthető, nem az a... Tehát hogyha azt mondod, hogy közvetlenül a támadás, a rendszer feltörés lehetett a kiváltó ok, ezt elfogadom, lehet ez is az ok, lehet én azt gondolom, hogy inkább a háborúhoz kapcsolódó.
2: Én meg nem mondom, csak ugye hangosan gondolkozunk, mert magyarázatot nem kaptunk. Érdekes
3: nincs
2: mondom.
3: Magyarázat. Ez egy olyan lépés, ami inkább egy pót, tehát egy régebbi elmulasztott lépésnek a pótcselekvése, valószínűleg nemzetközi nyomás hatására is, Európai Uniós vagy NATO nyomás hatására. Általában az ilyen eseményeknek mindig van egy közvetlen kiváltó oka, mint Németországban most ugye a lipcsei drón, hát akció, drón művelet, augusztus 3-án egy lipcsei repülőtéren egy robbanóanyaga felszerelt drónt találtak, ami szerencsére nem okozott balesetet, és egy hónapig tartó nyomozás után Németország kijelentette, hogy Oroszországot lát mögötte. Megint csak persze kérdéses, hogy mi tartott ennyi ideig. Nagyon sok orosz szabotázs akció és hibrid művelet van Európai Unió területén. Általában ezekre nem érkezik ennyire konkrét válasz. Tehát nem nevezik meg konkrétan Oroszországot, tehát Németország ebbe beleállt, és annak lett a következménye, hogy Németország bezárta, vagy korlátozta a bonni orosz konzulátust, illetve bezáratta a berlini orosz kulturális intézetet. És erre aztán jöttek az orosz lépések, hogy Oroszország bezárta a Goethe intézeteket, bezárta a Szentpétervári német konzulátust. Tehát ott megint csak volt egy kiváltó ok, a lipcsei szabotázs akció, ami közvetlenül érintette a lipcsei repülőteret, és erre a németek adtak egy reakciót.
2: Egyszer talán egy kérdésre válaszolva megtudjuk azt is, hogy ennek most itt mi volt a kiváltó oka, de mi lesz a válaszlépésre? Az orosz logikát ismerve most mi következik?
3: Az eddigi gyakorlatok azt mutatják, hogy az oroszok mindig tükörlépésekben gondolkodnak. Tehát ha reciprok, tehát történik 10 magyar diplomata, akkor a legvalószínűbb válasz 10 magyar diplomata kiutasítása lesz. Itt ezzel némileg szembe megy Maria Zaharovának a kijelentése, aki azt mondta, hogy nagyon fájdalmas lesz a válasz. Ez kicsit azt jelzi, hogy ezen a logikán tovább megy, viszont Dmitri Peszkov, a Putyin szóvivője azt mondta, hogy hát Oroszország próbálja megőrizni az eddigi jó kétoldalú kapcsolatokat. Ugye némileg egy ellentmond ennek.
2: Ugye az egyik gazdasági szankciókra vagy lépésekre utalt, a másik meg éppen, hogy nem. Ugye az Oroszországnak sem lenne érdeke egy gazdasági lépés, mert hogy el akar adni.
3: Attól függ, hogy tehát azért a válaszlépéseknek a skálája egészen széles. ugye lehet egy szimbolikus jellegű, nem tudom, kulturális együttműködésnek a felfüggesztése, ugye követség. Magyarországnak jobban fájna egyébként 10 magyar diplomatának a kiutasítása, mint Oroszországnak. Ahogy te is mondtad, 47 orosz diplomata van akkreditálva Magyarországon. A teljes orosz apparátus az annál nagyobb, megközelíti a 100-at az itt Magyarországon dolgozó, orosz nagykövetségen dolgozó munkatársak száma. A magyar az jóval kisebb, az egy 14-15 fős nagykövetség plusz az adminisztratív munkatársak, tehát 20 és 30 fő között van. Most, hogyha belegondolunk abból, hogy 15 diplomatából 10-et elküldenek, akkor az gyakorlatilag a nagykövetség munkájának a hát ellehetetlenítését jelenti. Vagy, hogyha megnézzük, hogy más követségekkel szemben milyen, vagy más országokkal szemben milyen lépéseket tettek még az oroszok, például a bolgárokkal, a lengyelekkel, csehekkel szemben, megtiltották az orosz személyzetnek a felvételét, ami azt jelenti, hogy az adminisztratív munkatársak nagy része nem dolgozhatott, nem takaríthatnak, nem vezethetnek autót, stb. Tehát ez ellehetetleníti a diplomáciai képviseletek működését. Ez a szimbolikus válasz, de lehetnek olyan lépések is, hogy a még fennálló gazdasági kapcsolatoknak az ellehetetlenítése. Magyarország mindig exportál vetőmagot, gyógyszereket, többek között Oroszországból, tehát a magyar gyógyszereknek az ellehetetlenítése, vagy bizonyos adminisztratív akadályoknak a beütemezése az azért okozna gazdasági károkat Magyarországnak. De OTP bank is működik Oroszországban. Nem mondom, hogy kitilthatják az OTP bankot, de hirtelen megjelenhetnek mindenféle vizsgálatok, adóügyi ellenőrzések, mindenféle bürokratikus nehézségek az OTP bank számára. Tehát ha az oroszok akarják, meg tudják nehezíteni a magyarok vagy mások dolgát.
2: Hát az oroszok általában mintha akarnák. És ez hozza a következő kérdést, hogy mi keresni valójuk volt Budapesten az orosz kémeknek ilyen nagy számban. Ugye Bécs fontosságát legendás értelemben is ismerjük, erről regények, krimik, filmek és ezer minden szól. Budapest is ilyen lett?
3: Nem tudom, hogy ilyen lett-e. Az tudom, hogy az elmúlt évtizedekben Bécs, Prága, Varsó volt az ilyen orosz hírszerzésnek a központja. Hogyha valaki elmegy Varsóba, akkor az orosz nagykövetség épületétől egészen közel van a lengyel védelmi minisztérium és az elnöki palotának az épületet látótávolságban. Ez biztos nem véletlen. És általában az ilyen ismert hírszerzési ügyek inkább ezekhez az országokhoz kapcsolódtak. Magyarországon nem ismerünk nagyon olyan ügyeket, amelyek Európai Uniós, Európa más országaival történő nem tudom, adatokat exponálták volna Magyarországról.
2: Beszéltünk mi itt korábban Orosz Kémbankról. Ugye volt Budapesten egy furcsa banknak
3: egy befektetési intézet,
2: amire mindenki azt mondta, aki rálátott, hogy sok mindent csinál, pont azt nem a mély banki tevékenységhez tartozik. Az is egyfajta központ volt állítólag. Itt van most ez a történet, és hát ugye említettük már a külügyi szálakat. Azért valami mocorgás mégiscsak kellett, hogy legyen Budapesten.
3: Most nem készítem olyan adatok, hogy a többi nagykövetsége mekkora az orosz létszám, de biztosak lehetünk benne, hogy mondjuk a lengyel vagy a német nagykövetségen jóval több orosz kolléga működik.
2: De Lengyelország és Németország is nagyobb.
3: A mérete is nagyobb, ez tény. De persze ne legyenek illúzióink, hogy az orosz diplomatáknak egy mekkora százaléka az hírszerzéssel, az orosz külső katonai hírszerzéssel, az orosz titkosszolgálatokkal kapcsolatos. Egyébként pont egy orosz független oldalon volt egy, pont a magyar követségről volt egy ilyen becslés, az Agentstvo nevű lap csinált egy becslést, hogy a korábban közel 60 akreditált diplomata, most 47 volt, de néhány évvel ezelőtt több mint 60 volt a hivatalos akreditált diplomaták száma, ott legalább 24 olyan embert talált, tehát a harmadát, akik vélhetően a GRU-hoz, az orosz külső katonai.
2: Ez egy orosz forrásban jelent meg?
3: Ez egy független orosz forrás, a gyoknyomozó oldal.
2: Szokták mondani, hogy olyan már nincs is Oroszországban, de ezek szerint van.
3: Nyilván nem Oroszországban működnek.
2: Uh-huh. Világos.
3: De ugye ez nagyjából tükrözheti azt az arányt, hogy egyébként Oroszország külföldi kirendeltségeiben mekkora lehet azoknak az aránya, akik fedésben lévő hírszerzési munkát végeznek.
2: Ne legyenek illúzióink a világ összes nagykövetségén.
3: És valószínűleg ugyanezt
2: csinálják. Vannak hírszerzők, mint hogy valószínűleg a Magyarország nagykövetségein is dolgoznak ilyenek, mert ez ilyen műfaj.
3: De ezt pontosan tudják a
2: ez hozzátartozik
3: szakszolgálatok, és nyilván viszont pontosan követik, hogy az adott orosz munkatársak, akikről feltételezik, hogy ilyen hírszerzési kapcsolataik vannak, hogy pontosan mit csinálnak, kivel tartanak kapcsolatot. Egyébként ez ilyen szempontból egy, ha ismerjük, ha tudjuk, nyilván Oroszország és az orosz követség meghatározott fókuszban van, akkor ez egyfajta információszerzési lehetőség is, hogy feltérképezzük az ő hálózatukat és az ő működésüket.
2: Feltehető, hogy mindenki mindenkiről mindent tud, vagy tudni vél, vagy próbál megtudni. De kérdezem tőled, hogy mit akar Oroszország Európától, mit akar az Európai Unióban. Mondtad az előbb, és ez egy fontos félmondat volt, csak aztán abban a gondolatkörben hagytam, hogy tovább menjünk, hogy Oroszország az Európai Unióban nem egy, nem két akciót hajt végre. Ennek nyilván nagyon komoly célzott szándéka van a zavarkertésen túl is.
3: A helyzet az, hogy ugye Oroszország és az Európai Unió kapcsolata nem túl rózsás az elmúlt időszakban. Oroszország nem tud és nem is akar, azt gondolom, hogy közvetlenül megtámadni bármelyik uniós vagy NATO tagországot, mert egyszerűen túl gyenge ahhoz, hogy egy ilyen konfliktusba belemenjen. Viszont ha ez pedig nem lehetséges, akkor milyen eszközei vannak Oroszországnak ahhoz, hogy félelmet keltsenek, tehát ugye félelemkeltés által elrettentsék az európai lakosságot, hogy ellenlépéseket tegyenek Oroszországgal szemben, vagy például, hogy támogassák Ukrajnát, tehát egy félelemkeltés, a Ukrajna nyugati támogatásának az ellehetetlenítése, illetve a nyugati ellenálló képességnek, a nyugati katonai rendszereknek a tesztelése. Nagyjából ez a három ok van, amiért Oroszország az unióval szemben, unió országaival szemben végez műveleteket, és mivel közvetlenül nem tud, és nem is akar konfrontálódni az Európai Unióval, maradnak a hibrid műveletek, ez a szürke zóna, amikor nem lehet rábizonyítani, nem lehet egyértelműen kimondani, hogy Oroszország volt a tettes. 2014-ben, amikor Oroszország megszállta a Krím félszigetet, titokzatos felségjelzés nélküli zöld emberkék jelentek meg a Krím félszigeten, akik állították, hogy nekik semmilyen kapcsolatuk nincs Oroszországgal, és hiába tudta a nemzetközi közvélemény, hiába tudták az európai országok, hogy hát ezek orosz katonák, akik nyilván nem a helyi közértben szerezték be a fegyvereiket, nem lehetett egyértelműen azt mondani, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát és megszállt, vagy legalábbis akkor egy darabig nem lehetett azt mondani, aztán maga Putyin felfedte, hogy jó, hát ez egy fantasztikus orosz művelet volt. Tehát ilyen hibrid műveletek zajlanak az Európai Unió területén 2010-es évek óta, egyre növekvő számban. A Globsec-nek volt egy nagyon jó összeállítása az elmúlt 4 évről, 2022. februárja és 2026. februárja között összehasonlították, hogy megnézték az Európai Unió területén történt különböző akciókat, és arra jutottak, hogy legalább 153 ilyen akció Oroszországhoz kapcsolódhatott, szabotázsakciók, robbantások, kibertámadások, politikai merényletek, dezinformációs kampányok. Tehát Oroszország jelen van egyre növekvő aktivitással, és ugye a gond az, hogy nem tudjuk egyértelműen rábizonyítani. Nagyon sok esetben ezek a műveletek nem úgy történnek, hogy van egy orosz hírszerző, aki, vagy több orosz hírszerző, aki nem tudom, Németországban fedésben valamit csinál és előkészít egy akciót, hanem a legtöbb esetben ezek a hírszerzők Oroszországban dolgoznak, valamilyen dark webben, vagy nem is kell hozzá dark web, közösségi médián keresztül, Telegram csatornákon keresztül keresnek olyan embereket, akiket megbíznak valamiben, hogy fotózzon le egy épületet, vagy vigyen el egy csomagot A pontról B pontra, és akkor, hogyha történik valami, akkor az az ember az soha nem fogja tudni, hogy egyébként kibérelte fel, hogy esetleg az oroszoknak dolgozott volna, vagy milyen célokat szolgált azt, amit ő csinált.
2: De ha mi sejtjük, hogy mondjuk 153 esetben az oroszok vannak mögötte, Az oroszok nem mondják és megpróbálják elleplezni, de mi mégiscsak sejtjük. Akkor igazából mi itt a különbség a között, hogy azt mondja Putyin, hogy na, hogy be tudtam repülni Lipcse fölé? Vagy azt mondják a németek, hogy szerintem ezek az oroszok, mert ki más?
3: Mert ugye a sejtés nem elég. Az európai országok alapvetően jogállami kritériumokba gondolkodnak, a jogállam az pedig arról szól, hogy kellene konkrét bizonyítékok. Tehát annyi nem elég, hogy én azt mondom, hogy a kis Pista biztosan elkövette azt, amit ő, mert hogy más nem tehetett. És másrészt pedig ugye senki az európai országok közül, senki nem akarja bevállalni azt a kockázatot, azt a felelősséget, hogy konkrét bizonyítékok nélkül, tehát ha történik egy támadás, egy kibertámadás egy litván energetikai intézménnyel szemben, és az oroszok azt sejtik mögötte, nem fogják felvállalni azt a politikai kockázatot, hogy konfrontálódnak közvetlen bizonyítékok nélkül konfrontálódnak Oroszországgal, amire az oroszok azt fogják mondani, hogy hát semmi közünk hozzá, tudjuk bizonyítani, nem voltunk ott, nem mi tettük. Ellenben a mondjuk egy litván reakcióra az oroszok nagyon is konkrét lépéseket tudnak tenni az adott országgal szemben. És ezért hiába sejtjük, hogy mi történik, nem tudunk erre közvetlen konkrét lépéseket tenni. A német reakció ilyen szempontból meglepő, mert ők viszont meglepő.
2: Ők erősen reagáltak, igen. Itt mindenféléket hallottunk az oroszoktól az elmúlt pár évben, amióta különféle szankciók érkeznek, a London lebombázásának fenyegetésétől a harmadik világháború kitöréséig, sőt ez már az, csak másképp. Nagyon erős mondatok. De általában az ember azt gondolja, hogy emögött csak hősködés van, és hangoskodás, és nincsen több. Lehet-e több mögötte, mint hogy valami erőset mondunk, akár a saját közvéleményünk megnyugtatására? Hogy mi képesek vagyunk, mi tudjuk?
3: Hát a legtöbb ilyen nagyon erős bemondás, csak nincs valóság alapja. Amikor nem marad más eszköz az Oroszország kezében, hogy megváltoztassa a másik ország magatartását, például ne adjanak fegyvert, mint amikor 2022 végén Németország ugye elhatározta, hogy Leopard 2-es harckocsikat adnak Ukrajnának, akkor ugye nagyon, nagyon erős volt az orosz kommunikáció, hogy kitör a harmadik világháború, ez már közvetlen összecsapás Németország és Oroszország között, visszatér a második világháborúnak a korszaka, mert ugye ők azt akarták, hogy a németek ne adják oda a harckocsikat, viszont mivel ők nem tudnak olyan módon reagálni, hogy ne legyen belőle közvetlen katonai összecsapás, marad a kommunikáció, aminek látjuk nem volt aztán semmilyen következménye. Tehát nyilván nem tört ki szerencsére harmadik világháború, nem történt német-orosz katonai konfrontáció, kommunikáció szintjén ez megmaradt. Egyébként az igazság kedvéért hozzáteszem, hogy sok olyan akció, sok olyan esemény is van, amit nem az oroszok követték el, de az oroszok a sejtjük mögött. Tehát minden országban vannak őrültek, akik nem tudom, Molotov koktéllal felgyújtják a nem tudom milyen épületet, intézményt, és azt gondoljuk, hogy biztos az oroszok bízták meg. Tehát ezért sok olyan eset is van, amikor nem feltétlenül ők állnak mögött, őket sejtjük, nem is tudjuk rábizonyítani, de lehet, hogy tényleg
2: is. Néha ez kontrában is igaz, még emlékszünk, talán azóta sem tudjuk, hogy ki követte el, amikor az iskolákban tűzriadó volt Magyarországon, egy csomó iskolában kiterelték így a gyerekeket. Van. Az volt a kormányzati mondás, hogy ez biztos Ukrajna, az volt az ukránok mondása, hogy ez biztos Oroszország, és máig nem tudjuk, hogy ezt ki követte el.
3: És lehet, hogy csak egy olyan valaki, aki
2: lehet,
3: egy viccelődni akart.
2: Viszont azért azokat a mondatokat Medvegyevtől általában komolyabban veszi a világ sajtó, lehet, hogy ok nélkül, ami például arról szól, hogy ha ez is ez történik, akkor majd Londont lebombázzuk. És nem olyan módon veszik komolyan, hogy majd nyilván ez meg is történik, hanem azért ő mégiscsak kibeszél egy szobából a Kremlből.
3: Neki ez a szerepe, tehát ő egy olyan szerepbe kényszerült, amikor valódi döntési pozíciója nincs, azért csak gondoljunk bele, hogy az ő ugye korábban elnök volt, aztán miniszterelnök, és sőt, az elnök előtt is miniszterelnök, miniszterelnök, elnök, miniszterelnök.
2: És mindeközben Putyin vezette az országot.
3: És igen, tehát valódi hatalommal nem rendelkezett. Azért sokan látták volna őt szívesebben Putyin helyett, hogyha maradt volna a második ciklusa, de ez már csak zárójeles. És most az ő pozíciója az, hogy ő a kormánypártnak, az Egységes Oroszországnak az elnöke, de a párt őt nem jelölte listán a most következő parlamenti választásokra. Tehát milyen szerep az, amikor a elnökként még a saját pártod sem, nemhogy az első ötben nem vagy benne, de nem szerepelsz a párt.
2: Megóvják egy vereségtől.
3: Biztosan ez az oka. Tehát az ő szerepe az, hogy ő, mint korábbi döntéshozó, mondhat olyan dolgokat, amit egy valódi döntéshozó nem tud kimondani, vagy nem akar kimondani. Mert annak már diplomáciai következménye van. Dmitri Medvegyevre valóban figyelnek, mert ő egy volt orosz elnök, viszont az ő mondatainak nincs diplomáciai következménye.
2: Van viszont Putyin magatartásának nem csak diplomáciai, hanem katonai, és láthatóan ez a magatartás, miközben állandóan próbálja kitalálni a világ, hogy mi történik Putyin fejében, mit sem változik. Tehát lehet húzkodni az oroszlán bajszát, de az elég rugalmas, és mindig visszaugrik. Mert hogy háború van, tart a háború. Nem enged belőle. Hiába van bajban Oroszország gazdaságilag, hiába nincs gázolaj, hiába importál Oroszország gázolajat a világból, azért a tankok mennek.
3: Ja, Putyin nem ilyen terminusokban gondolkodik, hogy rosszul áll az orosz gazdaság, vagy nem tudom, esnek a népszerűségi mutatói, bár nyilván azt figyeli, hogy nem tehát korábban hogy teljesített az ő népszerűsége, és most hogy teljesít, de nem ez a fő szempont. Az ő szempontja jelenleg az, hogy ő be akarja írni magát az orosz történelemkönyvek, vagy nemzetközi történelemkönyvek, mint az a politikai vezető, aki
2: visszaállítja a Szovjetuniót?
3: Hát ezt akartam először mondani, talán kicsit erős, mert nem lehet visszaállítani a Szovjetuniót szerencsére abban a formában, de valamennyire visszatért egy cári birodalom, vagy egy szovjet birodalomnak a szintjére, a központosításban, a területi kiterjedésben, és nyilván Ukrajna ilyen szempontból kulcsfontosságú. Tehát ő számára van egy cél, és a célhoz vezető úton nem az számít, hogy teljesít az orosz gazdaság, hanem az számít, hogy az orosz gazdaság jobban teljesít mondjuk, mint az ukrán. Tehát ő azt feltételezi, hogy az ukrán elő fog összeomlani, mint az orosz, akkor is érdemes haladni tovább a cél felé, mert lehet, hogy most éppen megöli az orosz gazdaságot a következő 10-15 évre, de ha Ukrajna elő fog összeomlani és megszerzi azt, amit ő akar, vagy mindegy, hogy katonailag most éppen nem annyira fényes az orosz eredmény a fronton, de ha Ukrajna rosszabbul teljesít, vagy emberi élőerő tekintetében, akkor ő abban a keretben gondolkodik, hogy az idő neki dolgozik, és lehet, hogy kell hozzá néhány év, de akkor is meg fogja
2: szerezni. Addig tart a háború, amíg elfogynak a hadra fogható ukrán férfiak?
3: Hát először ez volt az orosz elgondolás, ugye a technológia ezt a számítást egy kicsit megváltoztatta, hiszen a fronthoz jóval kevesebb katonára van szükség, mint a klasszikus katonai iskola állította volna. Ukrajna jóval kevesebb emberre be tudja védeni azokat a szakaszokat, mert a lőszerellátást, a sebesültek elszállítását most már szárazföldi drónok intézik. Nem lehet csapatkoncentrációt összevonni, mert a drónok ugye mindent látnak, és az egyik vagy a másik fél oda tud csapni. Tehát ez a fajta számítás, hogy Ukrajna kevesebb emberrel rendelkezik, mint Oroszország, vagyis mi mint oroszok hamarabb fogunk győzni, ez most ebben a formában jelenleg nem igaz. Vagy legalábbis az időtartam, ami kellett az orosz fölény érvényesüléséhez, ez jelentősen megnyúlt, és nem biztos, hogy Putyinnek van annyi ideje, hogy ezt megvárja. De nyilván azért itt vannak nehézségek ezen a téren is, hogyha tehát ezt a jelenlegi ütemre értettem, de Oroszország ismét mozgósít, és ez sajnos egy valós forgatókönyv lehet a következő hónapokra, és az orosz parlamenti választások utánra várják sokan, hogy Putyin bejelent egy újabb mozgósítást, akkor hirtelen megjelenik 300 kötője, 500 ember, nem hirtelen, ez több hónap, de megjelenik ennyi ember a fronton, és Ukrajnának muszáj tartani a lépést. És akkor viszont valószínűleg lejjebb kell, hogy vigye a korhatárt, most jelenleg 25 év, ez nyilván Ukrajna számára egy tragédia, egy katasztrófa, de hát muszáj lesz tartani a lépést ezzel.
2: Az a mozgás, amit a világ mutat Oroszország felé, az legalábbis kétarcú. Egyrészt itt vannak a szankciók, másrészt ott van a barátkozás időnként Trumptól, ott vannak az indiaiak, akik készségesen segítenek a nagy abaj, bár azt mondják, hogy mi soha, és ott vannak a kínaiak, akik nem mondják, hogy mi soha, hanem tényleg. gyakorlatilag ez a háború ketté szakítja ismét a világot, függetlenül attól, hogy a világ egyébként sem volt egységes.
3: Igen is, meg nem is, mert azt gondolom, hogy inkább olyan kategóriában kell gondolkodni, hogy van ugye két tábor, való igaz, egy orosz nyugati tábor, egy orosz tábor, de az orosz táborhoz nem sorolnám se a kínaiakat, se az indiaiakat, ugye inkább
2: ez csak a hasznot keresik?
3: És így van, és van a harmadik tábor, aki kihasználják ezt az egész helyzetet, tehát ha például Kínát vesszük elő, kínaiak ugyanúgy értékesítenek drónokat és drónokat részeknek Ukrajnának. Megnézzük, hogy honnan jönnek az ukrán drónokhoz készült alkatrészek, akkor legalábbis az elmúlt években, idén meg kell nézni, hogy pontosan mi a helyzet, mert sok mindent most Ukrajna képes legyártani magának, de az elmúlt években 50-60%-ban Kínából származtak a drónalkatrészek. Ahogy Oroszországban is. Tehát Kína mindenkinek értékesít, Kína számára a jelenlegi helyzet alapvetően jó, mert a nyugat kimeríti magát pénzügyileg, katonailag, Oroszország kimeríti magát pénzügyileg, katonailag, Oroszországban a nyugati szankciók, a nyugat-orosz szembenállás miatt a nyugati cégek kivonultak, hát helyükre bejöttek a kínai cégek, megveszik olcsón az orosz energiahordozókat, ugye indiaiak is, tehát számukra ez a helyzet, és ez jó, de ez nem azért van, mert ők Oroszországban nagy barátai lennének, hanem ők egyszerűen haszonélvezői ennek a
2: helyzet. De ha megnézzük például Trumpot, itt van a félidős választás, ahol elég jelentős bajban van. Nyilván kellene sok külpolitikai kudarc után egy külpolitikai siker. Én azt gondolom, ez a nagy mozgás most Moszkva irányába, meg a bejelentés, hogy ő megpróbálja leültetni egy asztalhoz a két felet, bár ezek gyűlölik egymást, hogy Trump mondta, miért ne tennék. Szóval a Trump-féle mozgás az szemmel láthatólag nem a háborúról szól, hanem önmagáról. Tehát neki most valamit produkálni kellene. Tud olyat ajánlani Putyinnak? Tudhat-e egy amerikai elnök olyat ajánlani, amiért Putyin hajlandó megállni?
3: Azért hozzáteszem, hogy diplomáciában a legtöbb ilyen lépés az nem altruisztikus. Tehát soha senki nem csinál semmit azért, hogy a másiknak jó legyen, hanem azért, hogy saját magának, vagy akár a saját országának.
2: Igen, csak arra gondoltam, hogy most szorítja az idő. Hát itt jönnek a félidős választások.
3: Jönnek a félidős választások, nem hinném, hogy abban a következő két hónapban Donald Trump el tudna érni olyan eredményt, ami hatással lenne a republikánus párt állására. Ugye Donald Trump megint csak máshogy gondolkodik, mint Putyin. Ő azt gondolja, ő egy üzletember, és ő olyan terminusokban gondolkodik, hogy hát meg kell értetni a másik féllel, hogy neki gazdaságilag, pénzügyileg jó lehet az, amit én ajánlok neki. Nem véletlenül az ő főtárgyalói, most ugye bár megpróbálkozott a CIA vezetőjével egyébként, de sokkal közelebb van szerintem az orosz gondolkodáshoz, hogy John Ratliff ugye elutazott Moszkvába néhány héttel ezelőtt, és akkor mint titkos szolgálatok tárgyalnak, egy titkos szolgálati hátterű.
2: Putyin is onnan jön.
3: Putyin is onnan, pontosan. De egyébként akik Trump főtárgyalói, ők is üzletemberek, milliárdosok, ők is ugyanezekben a kategóriában gondolkodnak, hogy ajánljunk Putyinnak valamit, szankciók feloldását, hatalmas közös amerikai orosz üzleteket, és akkor Putyin belátja, hogy nem jó neki ez a háború, inkább megáll, Oroszországnak is jobb lesz gazdasága. Egyébként a ráció ezt mutatja.
2: De ha neked igazad van, Putyint ez baromira nem érdekli, mert nem ez a cél.
3: És Putyinnak nem ez a cél. Így van, tehát nem azért csinálja ezeket Trump, mert nem tudom, a sajtó megírja, hogy ő meg akar gazdagodni, vagy Ukrajnát ejteni akar, és Oroszországgal akar üzletelni. Hát az orosz-amerikai kereskedelmi forgalom kisebb, mint a magyar-orosz kereskedelmi forgalom, pedig hát mi kik vagyunk az amerikaihoz képest, és ez valószínűleg nem is fog akkora nagyságrendekkel növekedni. Számára ez a gazdasági hozzáállás, ez egy lehetőség, egy opció, hogyan lehet elmozdítani a tárgyalásokat a holdpontról, és Donald Trump azt gondolja, hogy gazdasági előnyek felmutatásával ezt meg lehet tenni.
2: Mindenki azt képviseli, amit hoz magával, ami
3: persze,
2: a fejében
3: neki ez
2: van.
3: A háttere, neki ez a háttere. Lehet, hogy más vezetővel ez működött volna, Vlagyimir Putyinnal ez kevésbé működik jelenleg.
2: Amit pedig a budapesti orosz nagykövetségen látunk, és általában amit mondtál, hogy a Varsótól kezdve egy csomó helyen igen felduzzasztva működik a kémszolgálat. Az összefüggésbe hozható például azzal, hogy ez a Varsótól kezdve egy csomó helyen igen felduzzasztva működik a

0: hogy azért Oroszország például Oroszországon belül egészen más mechanizmus, más eszköztár áll rendelkezésre, mint mondjuk a szovjet korszakban. Tehát hiába a működési elv ugyanaz, a berögződés, a gondolkodás, ugyanaz is Putyin valóban ezt hozta, de ugye az okostelefonoknak, az internetnek a korszaka, a kritikus infrastruktúra sérülékenységének, a hálózatok miatti sérülékenységének a korszaka azt hozta, hogy Oroszország jóval szélesebb eszköztárral tud operálni. Tehát ugye korábban egy hírszerzőnek egészen más feladatai voltak, mint most. Tehát feltételezem, bár nekem nincsenek ilyen titkos információim, hogy azért, amit régebben a hidegháború alatt ezek a fedésben lévő hírszerzők csináltak, információgyűjtés, nem tudom, gyenge pontoknak a kiderítése, beszervezés, ez most sokkal inkább átterelődött az online térre, a kibertérre, és ugyanezt meg lehet csinálni Oroszországból, és nem kell hozzá egy akkreditált orosz diplomata, aki ott van a helyben. Bizonyos feladatokra kell, de azért a hangsúlyok átterelődtek tehát online, távolból. Oroszországban egyébként csak érdekesség, hogy működik egy olyan rendszer, a SZORM, ami arról szól, hogy a szolgáltatók, akik a lakosságnak az internetet szolgáltatják, mind a mellett egyébként cenzúra van, nagyon sok minden le van tiltva, de a szolgáltatókat még arra is kötelezik az orosz hatóságok, hogy olyan berendezéseket építsenek be a rendszerbe, amelyek közvetlen összeköttetésben vannak az FSB-vel, az orosz titkos szolgálatokkal, és közvetlenül minden adat, információ elérhető a titkos szolgálatok számára. Nem is kell feltörni semmit Oroszországban, már mindenről.
1: Mekkora a félelem? Előbb megint egy fél mondatod volt csak csupán arra, hogy a Szovjetunióhoz hasonlít sok mindenben Oroszország működése. Az egy besúgó hálózatokkal, félelemmel, gulággal és minden egyéb rémülettel teletöltött korszaka volt Oroszországnak. Ez most hasonlít? Ugye nyilván mondom, más hogy... abból a szempontból, igen. Hogy van internet, pont ahogy mondott, tehát, hogy nyitottabb a világ, de közben mégis be tud zárulni.
0: Azért inkább egy ilyen később Brezsnyev időszakhoz hasonlítanám, ami Oroszországban. Tehát például a politikai okokból elítéltek száma hasonlít a 70-es évek vége, 80-as évek elejéhez. Tehát ez nem egy, nem is tudom, nem egy sztálin vagy egy hrussovi időszak.
1: De messze van a demokráciától.
0: Nagyon messze van a demokráciától, de pont az online eszközök elérhetősége miatt, mert a szolgálatok mindent tudnak rólad, pont ezért nincs szükség tömegrepressziókra, nincs szükség arra, hogy tízezereket, százezereket elküldjenek börtönbe, mert ha van egy-egy demonstratív eset, az már félelemben tartja a többieket. Tehát ha valakit elítélnek, ugye biztos, hogy a minket nézők, hallgatók is emlékeznek arra az esetre 22 vagy 23-ban, amikor Oroszországban egy kislány az volt a feladat, a háborúval kapcsolatos feladat volt, és ő lerajzolt egy olyan rajzot csinált, amelyben az ukrán gyerekeket, vagy családokat ilyen támadás éri, és sírnak, és elbeszélgettek az apával, hogy megvédte a gyereket, és az apa kapott másfél vagy két év börtönbüntetést. Az is jutott eszembe az eset, mert most szabadult pont volt belőle a hír, hogy az apa talán 2 vagy 3 év börtönben most jött ki. Nyilván ez az orosz lakosság, az orosz társadalom számára egy olyan sok volt, már aki olvasta ezeket üzenet, a híreket, egy üzenet.
1: Értened kell.
0: Hát ha egy gyerek lerajzol egy olyan dolgot, ami, hát egy gyerek most bármit le tud rajzolni, mi köze van a szülőnek, úgymond, meg egyébként is, hogy miért büntessék emiatt, és mégis a szülő megkapta a büntetést, hát akkor én elbeszélgetek a gyerekemmel, hogy inkább óvatos legyen, és semmi ilyesmit. Vagy nem is beszélek a gyerekkel a háborúról, inkább, az a biztos. Vagy ugye most is volt egy eset, amikor kitállalt a Pussy Riot punk zenekarnak az egyik volt tagja, aki azt mondta, hogy 2023 óta, vagy 24 óta az orosz hírszerzésnek dolgozott, mert megfenyegették, hogy megölik az anyukáját, beszedték az iratait, és ő jelentett a közvetlen barátairól, a művészvilág, akik Oroszországon maradtak, azokról írt jelentéseket a

0: És ugye megint csak az FSB-t nem az érdekli, hogy az az ember mit csinál, hol jár, mert ugye ezeket már mind tudják, látják, hanem az érdekel, hogy esetleg a személyes beszélgetésekben mi foglalkozik, mitől fél, mitől szorong, van-e depressziója, vannak-e olyan adósságai, ami miatt esetleg lehet rá nyomást gyakorolni. De minden esetre ugye kitállalt ez a nő, hogy dolgozott az FSB-nek, és ugye ez is egyébként emigrált, tehát azért tudta ezt elmondani, mert sikerült ott kijutatni a határon. Ugye ez egy eset, tehát Szovjetunióban, a hidegháború alatt tudjuk, hogy szinte most nyilván túlzok, de mindenki jelentett mindenkiről. Most egy ilyen esetet tudunk, ami nyilvános, de ez azonnal, hogy olyan üzenetet küld a teljes orosz elitek számára, a teljes
1: rétek
0: számára. Nem tudom, hogy az én barátom nem jelente róla. Mit csinál? Beszervezték vajon? Vajon el tudom neki mondani, hogy mi foglalkoztat? Tehát ez egy olyan rendszer, ami jellegében elvi működésében tükrözi a korábbi szovjet korszakot, viszont sokkal ilyen sebészi pontossággal tud működni, és ez alatt érje azt a hatást, amit a szovjet rendszer ugye tömegességgel.
1: Azért örülök neki, hogy elmondtad és ezt elmagyaráztad. Egyrészt, mert vannak fiatalok, akik nem emlékeznek rá, és csak a történelemkönyvekből találkoznak azzal, hogy ez létezik. Igen, ez van. Másrészt említetted, hogy Putyin nem érdeklik a gazdasági előnyök, teljesen mindegy, hogy van-e gázolaj, vagy nincs gázolaj, nem érdekli, hogy
0: egészen
1: hogy
0: addig, amíg a hatalmát nem érdekli.
1: Igen, és hát ezt a hatalmat ezzel tudja kézben tartani, ezzel a félelemmel, ezzel a rettegéssel tudja kézben tartani. Mi van, ha mégis nyer, és mi történik akkor, ha ellene mentem, és mégis nyer. Nyilván ez egy olyan kockázat, amit minden egyes orosz embernek végig kell gondolnia.
0: Mármint nyer a háborúban, vagy a választáson?
1: Választáson. Tehát szembe megyek vele, de kockáztatom Putyin hatalmát, és mégis nyerni fog. Mi lesz velem másnak?
0: Hát ugye nem tudnám nyerni, mert ugye nincs olyan politikai párt, amely nem lenne más narratívát, más tematikát mondanám. Tehát van 10 pártot engedték végül elindulni a választásokon, nincs egyetlen párt.
1: Mind a 10 ő.
0: Tehát ugye vannak olyan rendszerpártok, amelyek ott vannak a parlamentben, de minden kulcsfontosságú kérdésben a kormánypárt mellett szavaznak. És van néhány párt, amely a politikai kampányban is nagyjából ugyanezt mondja, mint vannak ilyen minimális eltérések, de szóval...
1: Szerintem már nem emlékeznek rá nagyon sokan, az NDK több pártrendszer volt, Erich Honecker NDK-jában több párt volt engedélyezve, de valahogy mindig ugyanarra szavaztak.
0: És itt is az a helyzet, hogy van 10 párt, akiket engedték a elindulni a választásra. 11 volt, egyet ugye ablokot leszették, és nincs jelenleg egyetlen párt sem, amely az orosz társadalmat leginkább foglalkoztató kérdésre bármilyen választ tudna adni. Hogy az orosz lakosságot mi foglalkoztatja leginkább, hogyha megnézzük a Levadának az elmúlt hetekben történő méréseit, megint csak hónaptól függ, ezek ilyen hullámban jönnek, de üzemanyagválság, a drónoktól való félelem, ez most majd egy jellemző Oroszország európai részében, gazdasági szorongás és a háború front helyzet. Most ehhez képest nincs egyetlen párt sem, amely azt mondaná, hogy legyen béke, vagy csináljunk valamit a háborúval. Mindegyik elindult párt azt mondja, hogy
1: oda kell csapni
0: a végső győzelem felé.
1: Az, hogy Ukrajna elkezdte Moszkvát is, és nagyvárosban élők számára élményként behozni a háborút, és Moszkvát is időnként megtámadják drónokkal, az nem okozhat az orosz társadalomban béke iránti vágyat? Nem okozhat reményt arra, hogy ezt hagyjuk abba, és tegyünk érte valamit?
0: Hát de,
1: vagy pont az ellenkezőjét érik el vele?
0: Nem, mindenképpen növekszik a béke mellett kiállóknak a száma. Megint csak a Levadát idézem azért, mert bár még mindig Oroszországban működnek, az egyetlen olyan releváns és hitelesnek maradt közvéleménykutató intézet, amely adataira érdemes figyelni. Ők például 2022 óta mérik azoknak a számát, akik nyilván itt a kérdésekkel kell játszani Oroszországban, mert ha felteszed a kérdést, hogy támogatod-e a különleges katonai műveletet, akkor kevés ember van, aki egy ilyen kérdés azt mondja, hogy nem, én nem. Támogatod-e az orosz hadsereget? Nem, tehát nyilván ezt nem fogja mondani, de lehet cizelálni a kérdéseket. És van egy olyan kérdés, amit feltesznek 22 óta, hogy mit tart jónak, hogyha Oroszország, ha nem teljesülnek az orosz cél, tehát hogy addig kell háborúzni, amíg nem teljesülnek a minimális orosz célok, vagy feladjuk ezeket a minimális célokat, és inkább kössünk most azonnal a békét. És a háború kezdetén egészen 2023 végéig, vagy 24 elejéig az dominált, hogy a többség azt mondta, hogy menjünk tovább. 52-53% a lakosságnak amellett volt, hogy csak akkor lehet megállni, hogyha teljesülnek ezek. Bármi is legyen a cél, mert ugye nem tudjuk a...
1: Más volt az
0: más, elején, más volt lett
1: közben.
0: Igen. Ukrajna denacifikációja, meg demilitarizációja, most éppen a 4 ukrán terület teljes egészének a megszerzése. Minden esetre azóta, tehát az elmúlt 2 évben egyre inkább növekedett azoknak a száma, akik azt mondják, hogy most azon a béke kell. Azt hiszem 2025 környékén átlendült a adat, tehát hogy többségbe kerültek azok, akik a béke mellett kampány, vagy békét javasolják, és most a 60%-ot közelíti meg ezeknek a száma. Tehát ez azt mutatja, hogy az orosz társadalomban igenis van szándék arra, hogy a háborút le kellene zárni, és ugye ezzel nem, viszont nem találkozik össze a parlamenti választásokon elindult pártoknak a narratívája, akik azt mondják, hogy...
1: Hát és főleg nem Putyini.
0: És főleg
1: nem Putyini. De hát ezt elmondtad. Itt visszakanyarodva a legelejére, meg a 10 kiutasított diplomata ügyére, a bolha megcsípte az elefántot, és ezt az oroszok így látják, vagy ennél sokkal súlyosabb a helyzet, mert mégiscsak egy Európai Uniós tagállam lépett egy ilyet?
0: Nem hiszem, hogy az oroszok ebből most egy elefántot csinálnak, nem hiszem, hogy ezt fel fogják nagyítani ezt az esetet. Az elmúlt években más európai országok is elkövették ezeket az intézkedéseket. Mondom, inkább a probléma az, hogy nincs egy közvetlen kiváltó ok, amire reagáltunk, tehát lehet, hogy ezt a lépést meg kellett volna tartani a későbbiekre. Remélem nem lesz, de nem vetlenül Magyarországon kell valaminek történnie, lehet egy Kárpátalja elleni támadás, vagy egy nem tudom, európai energetikai rendszert ért súlyos támadás, ami megint csak egy válaszreakcióért kiállt, és akkor meg lehetett volna tenni ezt a lépést. Tehát szerintem az oroszok ezt most megpróbálják alacsonyabb szinten kezelni, nem fognak egy jóval aránytalanabb választ adni. Aztán ha azt látják, hogy ezek az intézkedések ismétlődnek, akkor viszont várhatunk akár egy demonstratív lépést is. A magyar energiállátás, a Paksnak a helyzete, ami egy kicsit ilyen felfüggesztett, vagy furcsa ami helyzetben
1: egyébként
0: van.
1: Is érdekes, igen.
0: Igen, tehát hogy annak mi lesz a jövője, azt senki nem tudja megmondani. Egyébként az én olvasatom az, hogy az oroszok is már rég inkább kihátráltak volna a Paks helyzetből, nekik is van hova elkölteni azt a 10 milliárd dollárt, ha jól emlékszem, 10-et, amit a Paksba beletennék, vagy a hitelformájában. De hát erre viszont lehet olyan indokot találni, ami a magyar oldalról jön. De most szerintem egyelőre ez inkább alacsony szinten fog maradni.
1: Köszönöm szépen. Bendereszki Antonnal beszélgettünk. A diplomaták kiutasításától Putyinig és Trumpig sok mindenről. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, bővítette magyarországi gyárát a Hankook. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Előállította Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet az ügyészség, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A kormányfő Jelinek Dánielt az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Tiborcz István üzlettársaként, Szívek Norbertet pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatójaként említette. A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott, a magyar igazságszolgáltatás a magyar nyomozóhatóság dolgozik. Eljárást indított az erdészeti hatóság Lázár János ellen. A Fidesz volt minisztere képviselője az elmúlt években 25 hektár erdőt telepített saját költségére, utakat, raktárakat, irodát létesített. Közösségi oldalán azt írta, 10 év után indítottak eljárást engedély nélküli építkezés miatt. 13 millió forintos bírság megfizetésére, erdei létesítményei elbontására kötelezték. Jól lehet 10 éve a hatóság arról tájékoztatta, a beruházásokhoz nincs szükség engedélyre. Lázár János szerint a döntés méltánytalan, csak azért született, mert a Fidesz politikusa volt. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat, a munkánkat, a kapcsolatainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használjuk okosan? Magenta Podcast. Fedezd fel a digitális élet emberi oldalát. Aktuális epizódunkban dr. Nagy Claudia Vivien, Magyarország első űrorvosa mesél arról, hogyan forradalmasította a digitalizáció az orvoslást, és mit tanulhatunk az űrhajósok egészségmegőrzésével. Mi földi halandók. A mikrofonnál Mészégető Marci és Manc László.
2: Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast, és ebben az epizódban kicsit az űrbe fogunk kalandozni. Mai vendégünk dr. Nagy Claudia Vivien. Az űrorvosi szakmáról fogjuk őt kérdezgetni. Kardiológus, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa. Szia Vivien, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Én visszagondolok, hogy engem az űr mikor vonzott először, és talán a Star Wars-ként, Han Solo-ként szerettem volna Star Wars-ban neki menni az űrnek, aztán én maradtam a Földön. Neked mi volt ez az első pont, amikor úgy gondoltad, hogy ez egy annyira izgalmas terület, hogy elindulnál?
3: Hát gyakorlatilag egészen hasonlót tudok mondani. Nekem a kedvenc filmem a Csillagok háborúja volt, és még most is az egyik legnagyobb kedvenc, és gyerekkorom óta rengeteg alkalommal megnéztem, szerintem ezerszer biztos. Úgyhogy Han Solo-t én is kedveltem, Luke Skywalkert is, úgyhogy meg az összes szereplőt egyébként kívülről tudtam a szöveget. Úgyhogy gyakorlatilag valahol itt kezdődött, meg mindig is érdekelt minden, ami egy kicsit ilyen jövőbemutató, futurisztikus, elektronikai eszközök sokkal jobban érdekelnek a mai napig egyéb más dolgokhoz képest, úgyhogy nekem is valami ilyesmi.
4: A hallgatókban biztosan felmerül a kérdés, hogy mi miért beszélgetünk egy orvossal a Magenta Podcast keretein belül, ahol ugye általában a digitalizációval foglalkozunk, és ott a válasz nagyon egyszerű, az űrkutatásban egy csomó olyan dolog történik, vagy történt már évtizedekkel korábban, ami aztán valahogy lecsorgott a hétköznapi életünkbe, és ugye van több ilyen technológiai fejlesztés is, ami már bejárta ezt az utat, akár csak az okos órákra, ha gondolunk, de ezt nem én szeretném elmesélni, hanem kíváncsi vagyok, hogy te mik azok a fejlesztések, amiket kiemelnél, amik kifejezetten innen érkeztek bele, és egészségügyi vonatkozásai vannak.
3: Igen, hát nagyon sok ilyen van. Az első és legfontosabb az a monitor érdekes módon, amit ugye mindenhol használunk az egészségügybe, tehát a mentőautótól kezdve az intenzív osztályig mindenhol van beteg megfigyelő monitor, ami az alapvető élettani paramétereket rögzíti, EKG-t, vérnyomás, testhőmérsékletet, stb. És ez az űrkutatásban, az űrorvoslásban lett kifejlesztve, és onnan került át a hétköznapi gyakorlatba. De több egyéb ilyen eszköz is van, és hát ebből származtathatók részben azok a telemedicinás eszközök, amiket ma is már egyébként használunk, és például egy okos óra is, ami tud rögzíteni egy EKG-t, egy egészen jó minőségű egycsatornás EKG-t sok esetben, az diagnosztikus is lehet, például egy ritmuszavarnak a felismerésében, vannak olyan ritmuszavarok, amik csak időnként jelentkeznek, és ezeket nagyon nehéz elkapni, akár egy holter, úgynevezett holter EKG, valami 24 órás EKG-t rögzít, mert hogyha nem minden nap van, akkor adott esetben nem tudjuk látni, és ha van egy ilyen okos óra, amivel tudjuk ezt az egycsatornás EKG-t panasz alatt mondjuk rögzíteni, akkor már is megvan a diagnózis.
2: Nagyon érdekes, mindig azon gondolkodok, hogy az nekem a legnagyobb félelme mondjuk az lenne, ha én űrhajós lennék, hogy elindulok nagyon messze, és valaki innen úgy segít, hogy közben rengeteg kilométer van közöttünk. Milyen adatokat gyűjtötök ilyenkor, most akár Kapu Tiborra, hogyha gondolok, hogy milyen élettani adatok azok, amik hozzád eljutnak, és miben tudsz neki innen távolról segíteni?
3: Igen, ez az űrorvostannak egy nagy kihívása, hogy nem mint egy valós, nem is azt mondom, hogy valós, mint egy gyakorlati orvos-beteg kapcsolat, hogy ott van, jön hozzád a beteg, megvizsgálod, elmondja a panaszát, mindenféle diagnosztikus eszközzel rendelkezésre, kicsi nagy egyaránt, amivel meg tudod mondani, vagy amit tudsz kérni, hogy közelebb kerüljél a diagnózishoz. Itt elég limitált az az eszközpark, amink van. Tehát egyrészt a telemedicina az nagyon fontos, mikor az űrhajós az űrben van, akkor vannak rendszeres orvosi beszélgetések, ami egy videokonferencia, aminek a során elmondja, hogyha valami problémája van, és egyébként bármikor kérhet soron kívül is ilyen privát orvosi beszélgetést, és vannak az űrállomáson olyan telemedicinás eszközök, amiknek a segítségével egy diagnózis fel tudunk állítani, például van egy ultrahang készülék, aminek a képanyaga is direktben lejön a NASA-hoz, és hát nem orvosok az űrhajósok sok esetben, és nincsen gyakorlatuk ultrahang készítésben, az alapokat megtanulják a tréningjük alatt, de mindig van egy olyan úgynevezett guider, egy irányító szonográfus, aki ott van az űr központban, és irányítja az űrhajós kezét, meg mondja, hogy milyen felvételeket vegyen fel. Tehát ez is a telemedicinának egyik formája, akkor EKG-t tudnak készíteni, azt az EKG-képet le tudják küldeni, vagy például a szemfeneket is meg tudják vizsgálni, van olyan készülék, és annak is a képét direktben látjuk. Tehát ezekre van lehetőség, de hát mégis egy egész más körülmény, mint itt az átlagos betegellátás.
4: Most, hogy így az átlagos körülményektől eltérő körülményeket említetted, nem fontos kihangsúlyoznunk azt, hogy mi is történik egy emberrel akkor, amikor elhagyja a föld légkörét. Amellett, hogy biztos vagyok benne, hogy akik mondjuk hallgatják ezt az adást, szeretik ezt a témát, és esetleg már tudnak bizonyos körülményekről, de hogy ez azért is fontos talán itt kihangsúlyoznunk, mert hogy a kiképzése során az űrhajós nyilván tudja, hogy mi fog történni vele, hogy mi történik a testével, és nagyon izgalmas számomra az, hogy ő neki ebben a megváltozott körülmények között kell észrevenni azt, hogyha ehhez képest még van elmozdulás, és mikor kell felkeresse az orvost. Szóval igen, térjünk ki arra, hogy mi is történik az emberrel az űrben.
3: Hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, mert az űr az az emberi szervezetnek minden szervrendszerére hatással van. Máshogyan és máskor jelentkeznek ezek a hatások. Vannak azonnali hatások, korai hatások, és vannak a későbbi fázisokban kialakuló eltérések. Például nagyon látványos és azonnali hatás az, amikor kikerül az űrhajós az űrbe, ugye megszűnik a gravitáció, nekünk a keringési rendszerünk úgy alakult ki, hogy a gravitáció ellen dolgozzon, tehát ne a lábunkban gyűjjön össze a vér, hanem szépen eljusson mindenhova, a létfontosságú szervekbe, agyba például. De amikor kikerülünk a gravitációból, az úgynevezett mikrogravitációs környezetbe vagy súlytalanságba, akkor ez az erőhatás megszűnik, és a teljes keringő, illetve a keringési rendszeren kívüli folyadékmennyiség is ugye fölfelé indul el, a felső testfél felé, aminek látható jele is vannak, például egy úgynevezett holdvilágarc, láthatóak nyakivének, pipaszerlábak, és hát ennek következtében tünetek is vannak, mert már az első fél óra után jelentkeznek, egy kellemetlen teltségérzés a fejben, lehet fejfájás, hányinger, szédülés, ízérzés és szaglási zavar, ordugulás. Ezek mind vannak, de néhány nap alatt a szervezet csodálatosan tud ehhez alkalmazkodni, kiválasztással, tehát a vizeletürítés útján egy kb. 20% a testfolyadékoknak távozik, és egy új egyensúlyi rendszer alakul ki, tehát ezek a tünetek mérséklődnek, illetve megszűnnek, de ugyanilyen elven, vagy hát ugyanígy az első pár napban jelentkezik, már ez is rögtön az elejétől fogva, hogy egy picit megbolondul az egyensúlyérzékelő rendszerünk, mert hát az is a földi körülményekhez fejlődött ki, és egy ilyen, mint a tengeri betegség, űrtengeri betegség, space motion sickness alakul ki, és ez még ugye hozzátevődik ehhez a folyadék eltolódáshoz, tehát még kifejezettebb hányinger, hányás, szédülés jelentkezik, ami az első napokban nagyon kellemetlen tud lenni.
4: És volt-e olyan, akár a Kapu Tiborral való közös munkátok során, vagy a korábbiaknál, hogy észrevettem mondjuk az űrhajós azt, hogy valami még ezekhez képest is eltérő dolog történik vele, és azt hirtelen kellett orvosolni, vagy szerencsére egy smooth együttműködés volt ez?
3: Igen, hát Kapu Tibornál, hála Istennek, nem volt semmilyen komolyabb egészségügyi probléma. Egészségügyi szempontból kifejezetten jól vette ezt az akadályt, és nem volt semmilyen váratlan esemény. Viszont én európai űrhajósokkal is foglalkozom, az Európai űrügynökségnek is vagyok a hivatalos űrorvosa, tehát volt más űrhajósom is, és voltak kisebb-nagyobb egészségügyi problémák egyéb európai űrhajósoknál, és hát azért figyelnek magukra az űrhajósok, és érzékelik. Tehát vannak ezek a kellemetlen tünetek, amikkel ők egyébként tisztában vannak, mert a kiképzésüknek a része egy egészségügyi képzés is, amikor megtanulják, hogy milyen hatással van az űr az emberi szervezetre, ezt részben az űrorvosoktól kapják meg, ilyen rendszeres elbeszélgetés van az űrmissziókat megelőzően, ahol végigmegyünk ezeken a típusos tüneteken, meg hogy mire kell odafigyelni, hogy ezen kívül, hogy még milyen egyéb dolgok lehetnek, mert most, amit felsoroltam, itt viszonylag hosszan, az csak az akut, tehát a korai szakban fellépő hatások, még emellett sok minden más is van, például a vázizomrendszerre kifejtett hatás, vagy akár egy vérszegénység is ki tud alakulni, csak ezek kicsit hosszabb távon jelentkeznek. Úgyhogy nagyon sok minden van, végig kell velük beszélni, és az űrhajósnak nagyon fontos az, ők általában nagyon teljesítményorientált emberek, szeretik a maximumot nyújtani mindenben, alapvetően ilyen a személyiségük, és hát, hogyha valami egészségügyi probléma akadályozza őket, akkor azt ők inkább minél hamarabb igyekeznek jelezni, abból a célból, hogy minél hamarabb ez megszűnjön. Úgyhogy...
2: Az olyan érdekes, hogy közben, mikor biztos ti is tudjátok, hogy vannak olyan szituációk, amikor a filmet nézem, amikor valaki fuldoklik, hogy te is ugyanúgy fuldokolsz, mint a főhős. Tehát mikor így hallgatlak, és beszélünk arról, hogy a kiképzés során persze érnek ilyen hatások, ha én ott lennék, valószínűleg tudnám, hogy oké, még csak 3 percet kell kibírnom, és vége, de egyszer, hogyha megtörténik a kilövés, és ott fönn vagyok, ott már nincs vége, tehát ott tartanom kell magam. Mennyire kell neked, vagy nektek kicsit pszichológusként is működnötök, hogy amikor valakire rátör az, hogy nem tud kilépni, egyszerűen nem tud akármikor visszajönni, ez nem egy kiképzés, itt heteket, hónapokat fönn vannak az űrbe, hogy mennyire kell ily módon is megnyugtatni őket.
3: Igen, a pszichológia azért rendkívül fontos alappillére az űrorvostannak, és hát sokkal korábban kezdődik, mint az űrmisszió, mert az űrhajós kiválasztástól ez egy rendkívül fontos téma, és az orvosi kiválasztás, ami egy nagyon szigorú szabályrendszer alapján működik, annak szerves része a pszichológiai válogatás, ami egy-két napot, általában két napot vesz igénybe, csak az űrhajós pszichológiai vizsgálata, diagnosztikája a kiválasztás során, mert nagyon fontos, hogy az űrhajósnak egy stabil, egészséges pszichéje legyen, nem csak különböző patológiáktól mentes, de még azon túlmenően is egy olyan pszichológiai háttérrel kell rendelkeznie, ami pont ezekben a helyzetekben segíti, mert hogy ez mindegyiküket eléri, hogy ott vannak, megtörténik ugye a felbocsájtás, és onnantól kezdve azon az űrmisszión, ami például egy hivatalos NASA-ESA űrmissziónál 6 hónapot jelent nekik, ott kell lenni az űrállomáson, nem jöhet vissza, amikor akar, kvázi idegenekkel kell szorosan együtt élnie és együtt működnie hosszú ideig, messze van a család, messze vannak a barátok, emellett még ugye mindenféle egészségügyi tünetek is jelentkeznek, főleg az első időben, meg egyébként mindemellett még egy rendkívül szoros időbeosztás szerint kell dolgozniuk, és szigorú időbeosztás szerint, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, amit ezt az akadályt neki jó kell venni, és hogyha nincsen megfelelő kiválogatás, nincsen egy olyan űrhajós kiválasztva, aki ehhez tud alkalmazkodni, akkor ebből komolyabb probléma is lehet az űrállomáson. Úgyhogy ez az első lépés, és aztán az utánkövetés és további tréning, az ugyanolyan fontos persze.
4: Mondasz nekünk olyan kizáró tényezőket, amiket ilyenkor figyeltek, mert mint az adott ember pszichével kapcsolatban, amire talán nem gondolnánk, vagy ami nem annyira egyértelmű feltétlen.
3: Kooperatív képességek nagyon fontosak, az, hogy tudja másokkal együttműködni, hogy szabálykövető legyen, hogy el tudja fogadni azt, hogy aki az űrállomáson van, mondjuk a vezető, kommander, ugye mindig fél évente változik, hogy ki az, aki a fent lévő legénység közül az űrállomásnak a vezetője, hogy neki az utasításait és a földi irányító központból érkező utasításokat elfogadja, még akkor is, hogyha ezzel nem feltétlenül ért egyet. Tehát például ez egy nagyon fontos tulajdonság.
4: És ha fizikailag gondolunk erre, mondjuk van egy kisfiú, aki hallgatja ezt az adást, és nagyon szeretne űrhajós lenni, akkor van-e olyan, nem tudom, egészségügyi probléma, ami már alapvetően kizárja azt, hogy valaki felmenjen valaha is az űrbe?
3: Nagyon sok olyan egészségügyi probléma van, ami kizáró kritériumot jelent, de azért egy fiatal egészséges ember általánosságban véve alkalmas lehet az űrutazásra, viszont ami nagyon fontos, az az egészséges életmód. És ez hát nem csak az űrhajósnak, mindenkinek, de az űrhajósok azok ebben élen járnak, és példát mutatnak, tehát egészséges táplálkozás, megfelelő testmozgás. Ez azért is nagyon fontos, mert egyébként az űrben ugye, főleg a tartóizmainkat, amik az antigravitációs izmok, azokat nem használjuk, és a szervezet az olyan, mivel ezeknek az izmoknak a fenntartása rendkívül energiaigényes, hogyha éppen nincs rá szükség, akkor leépíti, és hogyha hosszabb időn keresztül az űrben vagyunk, akkor ez már kóros szintet érhet el, ez az izom és csont leépülés, úgyhogy ezzel ellen dolgozni kell az űrben is. Az űrhajósok napi, akik hosszú távon fenn vannak, napi 2 órát szigorúan edzenek, erőedzésük is van, kardioedzésük is van, tehát van futópad, bicikli, erőemelőgép az űrállomás fedélzetén, de persze mindemellett az is fontos, hogy legyen miből veszteni, tehát egy olyan optimális fizikális állapotban érkezzen meg az űrhajós az űrállomásra, amiből aztán óhatatlanul is fog csökkenni, még ezeknek a védő mechanizmusoknak a maximalizálása mellett is csökken az izom és a csonttömeg. Tehát, hogy legyen miből veszteni, és hogy végig megmaradjon a jó teljesítő képesség, mert annak egyik záloga az, hogyha valaki eleve fit fizikálisan.
2: Igen, ez a kiválasztási folyamat nagyon érdekes, hogy a Semmelweis Egyetem a Hunor programban szerintem egy zseniális alkotott, és hogyha jól tudom, akkor egy 240 jelöltből lett ugye azt hiszem 24 vagy 28, és a végén 8, aki oda jutott. Mit, azon is gondolkodok, mit érezhet a 240-ből az, aki nem jutott be mondjuk abban a 20-valahányba is, de hogy néz ki, és hogy jól tudom, a klinika összes, vagy az összes klinika be lett vonva ebbe, sőt a protokollhoz is hozzátettetek egy plusz dolgot. Erről kérlek mesélj, mert ez nagyon érdekes, hogy hogyan gondoltátok azt, hogy egy egészen jól kialakított protokollt még egy saját know-how-val megtoldjátok és kiegészítitek.
3: Igen, tehát úgy nézett ez ki, hogy ugye a magyar állam kiírta az űrhajós jelentkezésre, egy online jelentkezési felületen lehetett pályázni, vagy jelentkezni űrhajósnak, és összesen több mint 240 fő jelentkezett. Volt egy űrhajós sziluett, aminek például része volt a felsőfokú végzettség, nyelvismeret, egy több olyan szabályrendszer, ami eleve leszűkítette ezt a kört, és aztán utána voltak különböző logikai, lexikális tudást megvizsgáló online tesztek, és az ebből fennmaradó 50 főnek egy a német űrügynökségnél egyébként egy személyes jelenléttel történt logikai és pszichológiai tesztelés, melyet követően 25 fő maradt. És ezt a 25 főt vizsgálta meg a Semmelweis Egyetem. Gyakorlatilag, ahogy mondtad, az majdnem, hogy az összes klinika, de több mint 20 klinika részt vett ebben a vizsgálatban, mert hogy ugye minden disziplinára kiterjedően történt ez a kivizsgálás. Egészen a szemészettől, a pszichológiáig, pszichiátriáig, akkor az ortopédiai klinika, ugye a vázizomrendszer vizsgálat, a fogorvostani vizsgálat történt, rengeteg képalkotó vizsgálat történt, beleértve ebbe az agy- és gerincszemer vizsgálatot, ugye kardiológiai, kardiovaszkuláris kivizsgálás is történt, tettünk hozzá néhány pluszt, tehát alapvetően a NASA, illetve a nagy nemzeti űrügynökségek szigorúan meghatározott irányelveit vettük alapul, és még ehhez mi hozzátettünk egy-két plusz vizsgálatot, például a szívemer vizsgálatot, alvadási paraméterek vizsgálatát, tehát voltak ilyen egyéb vizsgálatok, amik alapvetően nem képezik részét ennek a nemzetközi sztendernek, de mi kiegészítésként szerettünk volna egy olyan magyar nemzeti know-how-t kialakítani, amit tényleg a magyar, a Semmelweis Egyetemnek a kollégái raktak össze, úgyhogy ez a pluszt jelentette ebben. És aztán ebből a 25 főből az orvosi kiválasztás eredményeként maradt 8 fő, akik tovább jutottak, és további teszteléseken vettek részt.
2: Azért én abban a 25-ből is benne lettem volna, tehát ilyen átfogó, ilyen...
4: Igen, a logikai tesztre én is mentem, csak egy kíváncsiságból, hogy mi történik.
2: Hát meg az éves szűrővizsgálat, ez egészen más gondolom, egy ilyen.
3: Ez egy kicsit
2: részletesebb.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat, a munkánkat, a kapcsolatainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használjuk okosan? Magenta Podcast. Fedezd fel a digitális élet emberi oldalát. Aktuális epizódunkban dr. Nagy Claudia Vivien, Magyarország első űrorvosa mesél arról, hogyan forradalmasította a digitalizáció az orvoslást, és mit tanulhatunk az űrhajósok egészségmegőrzésével. Mi földi halandók. A mikrofonnál Mészégető Marci és Manc László.
1: Végig gondolva azt, hogy mennyi vizsgálatnak kellett magukat alávetni, felmerül bennem az, hogy az űrbe menni, az nem egy egészséges dolog, hiszen az, hogy én nekem egészségesen kell oda mennem, vázi azért, mert ott olyan dolgok történnek, amik az egészségemre romboló hatással vannak. Kimondhatjuk-e azt, hogy az űr egyébként egy egészségtelen környezet?
2: Alapvetően nem mondhatunk igazából mást, mert ha megcsináljuk azokat az óvintézkedéseket, amik most már alapvető részét képezik az űrhajósok űrmissziójának, például, mint említettem, a rendszeres testmozgás, megfelelő táplálkozás, tápanyagbevitel az űrben is, akkor lehet olyan szintre mérsékelni ezeket a károsodásokat idézőjelben, mint mondjuk egy izom- és csontveszteség, ami a kóros szintet nem éri el, de hát ellene kell dolgozni. Mert hogy nem így vagyunk felépítve, mi minden szempontból úgy vagyunk felépítve, és úgy fejlődtünk ki az egyet fejlődés során, hogy a földi körülményekhez alkalmazkodjunk, és hát ugye az űrbe meg kvázi körülbelül 70 éve vagy 65 éve mennek űrhajósok, és nincsenek többen, mint 800, el se érik ezt a számot, hát ehhez képest, hogyha megnézzük a teljes emberi létszámot, akkor érezzük ezt a különbséget, és hát gyakorlatilag ez az oka annak, hogy számunkra ez. Ha más körülmények között fejlődtünk volna ki, az űrben fejlődtünk volna ki, akkor valószínűleg egész másképp néznénk ki, és akkor az űr nem lenne káros, mert akkor úgy fejlődtünk volna, hogy az lenne a normális, és a földre érkezés lenne a káros. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes, messzire vezető kérdés egyébként. Alapvetően, ami az egyik legjobban megterhelő az emberi szervezet számára, ez a gravitációnak a hiánya. Tehát ez az, ami miatt nagyon sok szervrendszerünk ugye idézőjelben károsodik, vagy károsodhat, hogyha nem védekezünk ellene, de hát vannak más hatások is, például a kozmikus sugárzásról még nem beszéltünk, ami ami a Föld körüli pályán azért alacsony, mert a Föld az elég sokat elnyel és levéd ebből, de hogyha később abba gondolkozunk, és ugye gondolkoznak, hogy ettől távolabb megyünk, már a Holdon is, de a Mars felé haladva pedig kifejezetten magasabb ez a kozmikus sugárzás. Úgyhogy még ez is egy fejtörés egyébként, hogy ezzel hogy fogunk tudni megfelelően védekezni.
1: Ha jól tudom, például a kozmikus sugárzás ellen való felkészülés eredménye többek között is az, hogy a Földön a rákutatás során felhasználták azt a technológiát, amit ezzel kapcsolatban kifejlesztett a tudományág. Ez hol tart most? Meg mennyire reménykedhetünk abban, hogy az űrorvoslásban történő innovációk hatására mondjuk a rákutatásban jelentőset tudunk előrelépni még?
2: Hát a rákutatásban is, meg sok más területen is, például az űrgyógyszerészet éli most a világkorát, és nagyon sok olyan gyógyszerfejlesztés van, amit eleve az űrben fejlesztenek, és aztán földi körülmények között alkalmaznak, tehát ez például egy olyan szakterület, ami egyértelműen hasznosul.
3: A telemedicina... Mondani egy példát, bocsánat erre.
2: Hát például pont ezek az onkológiai gyógyszerfejlesztések és egyéb gyógyszerek is, vagy például egyéb alkalmazások is. Mondjuk, ha mondok egy nagyon testközeli példát, a Semmelweis Egyetemnek két kísérlete volt most a Hunor űrmisszióban, amit Kapu Tibor vitt fel az űrállomásra. Az egyik kísérlet egy szemészeti kísérlet volt. Egy olyan új típusú hatóanyag bevitelt teszteltek, amihez nincsen szükség cseppentésre, hanem egy ilyen kis tehát egy kis pici átmérőjű ilyen nanoszálas lap, amit átitatnak a gyógyszerrel, azt kell behelyezni a szaruhártyára, és akkor azzal ugye gyakorlatilag cseppentés nélkül lehet gyógyszert bevinni. Ennek az űrben az az értelme, hogy ott a cseppentés az nagyon nehéz, mert hogy a csepp az ugyanúgy elszáll.
3: Kérdezni kell a cseppet.
2: Igen, mint szemmel. Így van, tehát már eleve erre olyan megoldások vannak, amik vannak, de azért elég nehézkesek, de ez mondjuk forradalmasítana, és hát persze egy ugyanilyet majd földi körülmények között is lehet alkalmazni. Tehát ez például egy ilyen. Igen, ez mondjuk.
3: Az jutott igazából még eszembe, hogy mondtad, hogy milyen hatások vannak az emberi szervezetre, hogy egyébként szokható ez? Tehát aki mondjuk többször volt fönn, lehet, hogy csak pszichésen szokta meg, mert már tudja, hogy mire számíthat, amiket fel is soroltál, hogy ordugulás, meg kicsit fejfájás, meg kicsit ilyen holdvilágarc, de hogy egyébként kimutatható az, hogy aki többször volt fenn, az adatai, amik leérkeznek hozzátok, azok mondjuk jobbak, mint mondjuk az első repülésekor, vagy ugyanolyan hatása van rá, és nem lehet abban bízni, hogy megszokjuk hirtelen ezt, hogyha sokat vagyunk fenn.
2: Hát gyakorlatilag ugye legtovább űrhajós több mint egy évet tartózkodott az űrállomáshoz, nagyon jó hozzá lehet szokni sok mindenhez, de hogyha visszatér, akkor azért ugyanazok a tünetek jelentkeznek igazából, amiben jobban fog teljesíteni, hogy már tudja, hogy mire számíthat, és tudja, hogy hogyan kezelje ezeket. Ugye vannak olyan űrhajósok, például aki Kapu Tibor űrmissziójában volt az űrmissziónak a vezetője, Peggy Whitson NASA űrhajós, aki már több alkalommal volt, tehát összesen most már három alkalommal, ez volt a negyedik alkalom, hogy volt az űrállomáson, és ebből 2x6 hónapot töltött az űrállomáson, tehát rendkívül hosszú űrmissziókban vett részt. Ő neki az, hogy kikerülünk mondjuk a mikrogravitációba, tehát elérjük az űrt, és mondjuk elindul ez az úgynevezett folyadékátrendeződés, amiről részesen beszéltem, őnála is megvan, de őt már nem lepik meg ezek a hatások, már számít arra, hogy akkor most ez lesz, most esetleg lesz egy kis szédülés, vagy egy kis tártségérzés, egy kis hányinger, és már eleve tudja, hogy melyik az a gyógyszer, mert egyébként ezeket lehet gyógyszeresen kezelni, ami neki mondjuk hatékony, azt mikor és hogyan vegye be, hogyan mozgassa a fejét, hogy ne legyen olyan kellemetlen ez az űrtengeri betegség. Tehát igazából alkalmazkodunk, de tapasztalat által leginkább.
1: Volt-e olyan, nem feltétlen a saját praxisodban, hanem úgy az űrorvoslásban egyáltalán olyan megoldás, vagy olyan akut helyzet, amire még te is azt mondtad, hogy wow, az aztán elképesztő lehetett abban benne lenni, vagy elképesztő, hogy ez létrejöhetett mondjuk a technológiának hála?
2: Igen, hát volt ilyen akut helyzet, természetesen nem beszéltek erről részletesen, de volt súlyos probléma az űrállomáson, ami megoldásra szorult, és hát kiválóan meg lett oldva, és annak a gyógyszerkészletnek és diagnosztikus eszközkészletnek hála, ami az űrállomáson van, és hát az kollégák éberségének egyébként ez a helyzet, ez megfelelően lett kezelve.
1: Még egy kicsit én megpedzegetném ezt, mert olvastam valamit, ami nem biztos, hogy úgy van, ahogyan olvastam, de kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz rá. Engem nemrégen megműtöttek, egy sima laparoszkópiás műtét, epe hólyagot távolítottak el, és nagyon-nagyon hálás voltam a tudománynak, amiért ezt ennyire könnyen meg lehetett csinálni, és gyakorlatilag pikpak fantasztikus orvosok gyorsan megoldották ezt a problémát, és azért is tudtam, hogy ez egy nagy előrelépés a technológiában, mert a nagypapámat, mind a két nagypapámat is megműtötték ezzel a problémával, még jó pár évtizeddel korábban, ami ugye egy sokkal nagyobb műtéttel járt, egy nagy hasi műtéttel. És ha jól tudom, a laparoszkópiás műtét is annak köszönhető, hogy az űrorvoslásban történt egy ilyen fejlesztés, amit először ott vetettek be, és aztán úgy került be a földi orvoslásba is ez a módszer. Erről mesélnél le nekünk egy kicsit, mert engem ez speciál nagyon érdekel.
2: Igen, hát gyakorlatilag még senkit nem műtöttek meg az űrben, de folyamatosan zajlanak ez irányú fejlesztések, és ez azért nagyon fontos, mert nem itt az alacsony föld körüli pályán, mert innen azért viszonylag egyszerűen, idézőjelben egyszerűen, de néhány napon belül vissza lehet érkezni a földre. De hogyha arra gondolunk, hogy jönnek az explorációs missziók, el kell menni mondjuk a Marsra, vissza lehet érkezni a földre. De hogyha arra gondolunk, hogy

0: betegség, ilyen jellegű törekvések is vannak, és hát igen, műtéti törekvések is vannak, de hát ezek egyelőre csak kísérleti szinten.
1: Úgymond a késleltetés is egy kihívás, még az infláció sok igen. ezer millió dolog más között.
0: Hát igen, szóval ezt nem lehet, tehát azt gondolnánk, hogy esetleg robotsebészeti úton ezt meg lehet tenni, hogy leül a sebész, és a robot meg fönn van az űrben, az űrhajón, vagy az űrállomáson, csak hát ez a probléma, hogy például a Marson 40 perc a késleltetése bármilyen adat továbbításnak. Tehát, hogyha én mondok valamit a Földön, akkor azt 40 perc múlva hallják a Marson, és vice versa, tehát ez így nem kivitelezhető. Automatizált robottechnikák persze lehetségesek, és a másik lehetséges út, hogy megy egy orvos is, aki alapvetően képzett, és ezeknek a robotoknak a segítségével majd ott helyben fogja tudni ellátni. És hát ugye még itt jön az, hogy a súly, tehát nem fognak tudni magukkal vinni egy kórházat annak teljes felszereltségével, sőt, nagyon sok dolog, amire szükség lehet, gyógyszerek, eszközök, azokat majd 3D-sen kell kiprintelni, és ezekre is rengeteg kísérlet irányul, hogy például egy gyógyszert, mert gyógyszerkészletet is csak minimálisat fognak tudni, ha valami más kell, akkor azt ott helyben kell előállítani.
2: Elképesztő. Te egyébként vágysz az űrbe?
0: Igen, én kipróbálnám, én nagyon szívesen fölmennék. Az a helyzet, hogyha az ember belekerül ebbe a vérkeringésbe, akkor egy kicsit így bele is szeret, mert ez annyira fantasztikus, és hát ugye űrhajósokkal van körülvéve, akiktől ugye hallja, meg érzi test közelből, hogy mennyire fantasztikus dolog az űrbe menni. Annak minden veszélyével, és hát minden egyébvel, amit most elmondtunk azzal együtt, úgyhogy ha lenne rá lehetőségem, akkor én elmennék.
1: Mert az lenne érdekes, hogy orvosként, vagy több orvos föl tudna menni, akár egymást is tudnák műteni. Nem? Tehát, hogy laikusként azt gondolnám, hogy milyen jó orvosokat képezünk űrhajósnak, és...
0: Igen, hát vannak orvos űrhajósok, nagyon sok esetben van az űrállomáson orvos is, mert hát nagyjából minden második, harmadik legénységnek a része egy orvos végzettségű űrhajós. Hát általában egyrészt ők a szakmájukban már a legtöbb esetben régóta nem dolgoznak, mert ugye űrhajósnak képződnek, és az űrhajós kiképzés az teljes embert kíván, és az egy rendes munkának megfelel, tehát amellett nagyon nehéz orvosi tevékenységet is végezni. A másik meg az, hogy az orvosi szaktudás az egy dolog, az nagyon fontos alap, de ugye a másik, amiről beszéltünk, hogy ahhoz megfelelő eszköz is kell, mert hogy nem csak arról van itt szó, hogy a műtét tehát el kell végezni, de úgy kell elvégezni, tehát mondjuk, ha az csak nem nagyon belemenve a résztekbe, valami vérzik, akkor az a vér az úgy szétmegy, ott ugye mikrogravitációban minden lebeg, és a vízcseppek is, meg a vércseppek is ugye ellebegnek, tehát eleve egy olyan környezetet kell, egy olyan lezárt részt kell kialakítani, ahol ezt meg lehet tenni az infekciókontrollal együtt, meg azzal együtt, hogy ott minden helyben maradjon. Tehát, hogy rengeteg mindenre, amire nem is gondolnánk, kell felkészülni.
1: Mondtad a kooperációra, a csapatmunkára való készséget a kiválasztás során, de ez nem csak az űrhajósokat, hanem ez neked is egy fontos dolog, hiszen ismerve vagy utánad olvasva, és az egész történetnek a programba, azért mondhatni, hogy szoros emberfogásban voltatok ti Tiborral is, tehát amikor valaki azt gondolja, hogy itt van valaki, mint egy körzeti orvos, és néha így rácsörögnek, és hogy mi a panasza is, te elmondod, hogy ez nem így néz ki, hanem nagyon szorosan van akár a karantérról is, hogyha mesélni, hogy mennyire szoros volt az együttműködés, hogy tényleg nem csak fizikailag egészségesen és fitten, hanem hogy betegség nélkül lépjen be valaki az űrhajóba.
0: Igen. Tehát egyrészt Kapu Tiborral már ugye a kiválasztás óta, tehát megtörtént egyrészt a 4 űrhajós jelölt kiválasztása, és ugye ők már megjelentek a köztudatban, és ők egy éves alapképzésen vettek részt itt Magyarországon, és ugye ennek része volt Kapu Tibor is, és ugye helyettese Cserényi Gyula. És aztán ők utána, amikor végül kiválasztásra kerültek, mint kutató űrhajós és helyettese, és elmentek Houstonba, én onnantól, tehát előtte folyamatosan, és hát onnantól is gyakorlatilag, amikor kim voltam, mert elég sokszor ki kellett menni az ő egyéves speciális képzésük alatt is Houstonba, akkor, amikor kim voltam személyesen, meg egyébként elkapcsolatta engem bármikor, bármivel kereshettek mind a ketten, és hát igen,

0: A karantén az egy hivatalos és kötelező eljárás, ami szükséges minden űrhajósnak, aki felmegy az űrállomásra. Egy kéthetes karantén időszak, ami egy szigorú karantén, tehát nem érintkezhetnek a családtagokkal sem közelről, ha csak a családtag be nem költözik a karanténba az űrhajósra, mert erre egyébként van lehetőség. Nem érintkezhetnek a családdal, csak megfelelő távolságból, ugye 8 láb távolságból, ami gyakorlatilag 8 méter távolságot jelent, lehet beszélgetni, és nem csak a családdal, hanem mindenki mással is, akiket ugye beengednek, például ugye média, vagy az államképviselőit, akkor meglátogathatják az űrhajóst a karanténban. Az űrorvosoknak kell ugye felügyelni, hogy ezek a karantén szabályok betartásra kerülnek, és ennek az a célja, tehát ennek két oka van, tehát egyrészt, hogy az űrhajós ne menjen föl betegen, a másik meg, hogy ne vigyen föl semmilyen betegséget, amivel megfertőzheti az űrállomásnak a személyzetét, mert hát ez olyan egészségügyi vészhelyzetet okozhat, amit hát nem biztos, hogy tudunk kezelni, úgyhogy ezt meg kell előzni. És van ennek egy hozzátartozó vakcinációs protokollja, tehát van egy hivatalos lista, amivel szemben vagy a védettséget kell igazolni, vagy pedig, ha nincs, akkor a vakcinát be kell adni egészen a mumps rubeolán keresztül egészen a COVID-ig, tehát ebben minden benne van. És aztán hát ott voltunk két hetet, ami aztán végül nem két hét volt, hanem ugye a késések miatt összesen 31 nap, egyébként nagyon hosszú volt. Ez a gyakorlatilag a leghosszabb karanténidőszak volt, amit így jegyeznek, mióta karanténra szükség van így egy húzamban, úgyhogy hosszú volt.
1: És te is ott vagy ilyenkor.
0: És én is ott voltam.
1: Te is ugyanúgy nem találkoztat senkivel.
0: Így van, én nekem rám is ugyanazok a szabályok vonatkoztak, mint Kapu Tiborra, és egyébként a többi űrorvosra, aki ott volt, meg a személyzetre.
2: És hogy érted meg? Tehát, hogy egy...
1: Illetve, hogy a kettőtök kapcsolat, tehát az a típusú bizalom, ami kell, hogy legyen egy űrhajósnak veled szemben, az gondolom itt jobban alakul ki, pláne, hogy a csúszás miatt ez egy még több idő volt. Miről beszélgettetek? Tehát, hogy ilyenkor tényleg az a rész, hogy élted meg te magát a karantént, amit Marcs is kérdezett, meg az, hogy telik ilyenkor az idő?
0: Ja, hát ez szerintem mindkettőnknek jó volt olyan szempontból, hogy ugye én magyar vagyok, ő is magyar, és mi voltunk az egyetlen magyarok, akik egyébként jól ismerik egymást, mert együtt dolgozunk, most már gyakorlatilag mióta ő kiválasztásra került, meg hát ugye előtte is, amikor négyen voltak, tehát mindig is egy jó kapcsolatom volt Tibivel, jól tudtunk beszélgetni mindenről, és hát ez nyilván a karantén során is egy jó dolog, hogy van olyan, akihez hozzá tud szólni az anyanyelveden, igazából ott van, és egyébként ő az orvosod, tehát egészségügyi gondod van, akkor is egy biztonság, hogy hozzá tudsz fordulni. Persze ott voltak az Axiom Space-nek a hivatalos űrorvos kollégái is, de az egy kicsit más, hogy ott a saját veled egy nyelvet beszélő saját űrorvosod, akit már több éve ismersz, ott van. Szóval ez egy olyan orvos-beteg kapcsolat, én egyébként gyakorló orvos vagyok, tehát én a Városmérő Szív- és Érgyőgyeszeti Klinikán dolgozom, elég sok betegem van, akik vannak régi betegeim is, olyan is, aki már 10 éve jár hozzám, és az idő az egy nagyon fontos. Tehát, hogy mennyi időt tudsz te tölteni a betegeddel, mennyi ideje a beteged, mennyit, mert tudsz róla sok mindent, ő is nagyobb bizalommal van feléd. Hát ez nagyon ritka, hogy ilyen sok időt tudsz tölteni egy beteggel, mint mondjuk egy űrhajóssal.
2: És lehetséges, hogy egyébként a Tibor az a beteged, akivel a életed során mondjuk a legtöbb időt töltöttél? Most így elképzelem azt, amikor egy átlagos betegbe megy hozzád a kórházba, nyilván annak nagyon limitált ideje van, hogy mennyit tudsz vele foglalkozni. Gondolom összességében senkinek nem jött ki eddig a 31
0: igen.
2: nap.
0: Igen, hát ez nem lehetséges, ez teljesen biztos, hogy
1: így. És mennyivel másabb, amikor másokkal dolgozol? Mondom, ott is ugyanúgy kell egy ilyen bizalmat kialakítani, ilyen mély nem lehet, mert az egynyelvűség, meg az, hogy tényleg elejétől, de ott is ugyanúgy gondolom fontos az, hogy az a bizalom meglegyen, még ha más országnak a szülötte is.
0: Igen.
1: Mi a nehezebb?
0: Igazából olyan szempontból más, hogy persze nem anyanyelveden beszélgetsz vele, de már ott is elkezdődik a közös munka, amikor egy űrhajóst kijelölnek egy misszióra, akkor kijelölnek hozzá űrorvost is. Általában, mivel ezek 6 hónapos missziók, rendes nehéz a missziók, ezért 2 űrorvost jelölnek ki, mert hát 6 hónap az hosszú idő, és hogyha még hozzátesszük ugye ezt a karantén időszakot, meg a repülés előtti időszakot, és aztán az utána következő rehabilitációt, akkor az inkább 8 hónap, 8-9 hónap, úgyhogy azért kell 2 ember, mert ha az egyikkel valami van, akkor a másik be tud lépni, és fordítva. Sajtóban meg is szoktuk osztani egymás között, tehát az egyik kollega viszi az első részt, plusz karantén, plusz felbocsájtás, a második kollega pedig a második felét a missziónak, és a visszatérés plusz a rehabilitációs részt. És ez a kijelölés, ez ugye általában 1,5-2 évvel a misszió előtt már megvan, akkor megvan, hogy az illető használatának kik az űrorvosai, és aztán elkezdődik a közös munka, ugye ott is vannak ilyen beszélgetések, ugyanúgy, ahogy mondtam az elején, hogy megbeszéljük, hogy hogyan hat az űr az emberi szervezetre, tehát ilyen rendszeres beszélgetések vannak az űrhajóssal, akkor átnézzük, ugye a kiválasztás során képződnek orvosi leletek, rengeteg adat mindenről, és van ennek egy lejárati ideje, egy ismétlési kötelezettsége, meg aztán a misszió előtt vannak kötelező vizsgálatok, amit misszió 18 hónap, 12 hónap, 6 hónap, 3 hónap, és akkor megvan, hogy mikor minek kell meglennie, és mit kell ellenőrizni. Úgyhogy időközönként ugye ezeket mind átnézzük, és akkor amikor valamilyen vizsgálatra van szükség, akkor azt megszervezzük, és akkor az lebonyolítódik, ott általában ott is ott vagyunk, tehát végig ott vagyunk, amikor kell, nem olyan szorosan azért, mint Tibivel, de egyébként itt is viszonylag jól megismerjük az asztronautát.
2: Fantasztikus, hogy mennyire, nem is tudom, úgy beszélünk a különböző innovációkról, amik mondjuk nem annyira régóta vannak a köztudatban, mint hogyha már teljesen természetesek lennének. Most nem itt a mi beszélgetésünkre gondolok, hanem úgy általánosságban. A telemedicína a hétköznapi ember életébe a Covid-dal került be. És azért ez rendkívül izgalmas, hogy úgy gyógyítani valakit, hogy távol van, hogy nem tudsz hozzáérni, nem tudom megmérni a testét. Fogalmam sincs, hogy nincs meg ez a fizikai kapcsolódás, ami azt gondolom, hogy egy átlagos orvos beteg kapcsolatban azért eléggé egyértelmű. És én szeretném, hogyha erről egy kicsit még beszélnénk, mert szerintem van ennek egy olyan oldala is, hogy a beteg oldaláról, hogy bízzon, igenis bízzon meg az orvosban akkor is, hogyha egy telemedicinás, nem tudom, kontaktusban vesz részt, és hogy ennek ezt az orvos hogyan tudja jól áthidalni, hogyan bízzon a beteg az orvosában egy ilyen szituációban is.
0: Igen, a bizalom felépítése az tényleg már ott elkezdődik, hogy már majdnem 2 évvel a misszió előtt elkezdünk dolgozni az asztronautával, és hogy felépítünk egy kapcsolatot, ami kicsit ilyen baráti kapcsolat, nem egy sima orvos-beteg kapcsolat. Meg a másik oldal, hogy nagyon fontos az orvosi kiválasztás. Tehát ezért nagyon fontos az orvosi kiválasztás, hogy ugye az orvos-beteg kapcsolatban a beteg az beteg, tehát, hogy van valamilyen egészségügyi problémája, ami vagy kisebb, vagy nagyobb, de ott már van valami, viszont az űrhajós, az egészséges, ő egyébként ki lett vizsgálva részletesen, mindenre kiterjedően, tehát egy nagyon egészséges emberről van szó, akinek elvileg nincsenek rejtett betegségei. Persze akut helyzetek, akut betegségek lehetnek, és az igazán nagy nehézség és a szépsége a szakmának, hogy ezeket a helyzeteket, amik egyedi helyzetek, pontosan emiatt, mert az űrhajós kiválasztással kiszűrjük azt, azokat, amik igazából a leggyakrabban lehetnek, mint akut helyzetek, amik egy rejtett betegségből kialakulhatnak. De ez egy fontos tényező. És hát aztán abból főzünk, amink van idézőjelben, tehát nem tudunk ott lenni az űrhajóssal, kell egy picit más típusú gondolkozást kell kialakítani, mint egy kórházi betegellátásban mindenképpen. És konzultálni kell. Tehát ugye bármilyen probléma lehet, én kardiológus vagyok, de lehet ez egy mondjuk egy pszichiátriai probléma akutan, vagy lehet egy sebészeti probléma, vagy bármi más bőrgyógyászati, most mondtam egy pár dolgot, és akkor, hogy legyen egy olyan háttér, például a Semmelweis Egyetemen itt van az összes disziplina, a kollégák, akik részt vettek, és ha mondjuk van egy adott probléma, amihez én nem annyira értek, akkor felhívom azt a kollégát, aki egyébként vizsgálta mondjuk az adott űrhajóst, és akkor megbeszélem, hogy akkor most mi a javaslata, és ez ugyanígy működik egyébként nemzetközileg is, és specialisták vannak, akik például az Európa űrügynökséggel szorosan közreműködnek, és akkor ott van egy ilyen kommunikáció, egy ilyen konzílium, hogyha erre szükség van.
2: És ugye a másik oldalról meg az fontos, hogy az ember meg tudja fogalmazni, hogy mit érez, mi történik a testében. Egy nagyon erős odafigyelésre van, azt gondolom, szükség, és ezt is meg lehet tanulni talán ebből a fantasztikus dologból, amit ti végeztek, hogy egy átlagos beteg, vagy egy átlagos ember, amikor elmegy az orvosához, akkor tudja megfogalmazni azt, hogy ő mit érez a saját testében. Ez szerintem egy nagyon fontos tudnivaló nekünk, akik orvoshoz fordulunk időnként.
1: Hát és így a vége felé beszéltés, vége felé közeledve, azért úgy gondolom, hogy a maga a Hunor program, Merkeli bélvezetés, vagy a Semmelweis Egyetem, amit ti megcsináltatok, és előállítottatok, és a know-how-hoz is hozzátettetek, az most ízszerűen mondva ismét a Magyarországot föltetétek az űrkutatás, vagy az űrorvoslás egére, egy fényes csillagként. Mit láttok, vagy mit éreztek, hogy akár elismertségben, akár a jövőben, hogy mennyire maradnátok ott az űrben, vagy az egyetem is, vagy akár az egész Magyarország.
0: Igen, ennek abszolút csak így van értelme, hogy gyere, ez a rengeteg energia és munkabefektetés, amit tényleg a kollégák részéről, a Semmelweis Egyetemen, és mindannyiunk részéről belekerült ebbe a programba, hogy ezt tovább vigyük és kamatoztassuk. Ezt el is kezdtük már. Tehát egyrészt amikor volt az orvosi kiválogatás, annak az eredményeit folyamatos kapcsolatban voltunk az Európai Űrügynökség Orvosi Bizottságával. Egyébként szinte párhuzamosan ott is zajlott egy űrhajós kiválasztás abban az időben, amikor nálunk Magyarországon 2022-ben, és illetve 2023-ig, és az egy nagyon nagy eredmény már önmagában, hogy az Európai Űrügynökség Orvosi Bizottsága a 4 űrhajós jelölt esetében elfogadta a Semmelweis Egyetemen készült eredményeket, és ez alapján ők is űrutazásra orvosilag alkalmasnak minősítették őket. Ez az egyik nagyon jó dolog. Aztán ami nagyon fontos ezt követően, hogy továbbra is kooperáljunk, mint ugye vannak különböző nemzetközi pályázatok, az Európai Űrügynökségnek is vannak pályázatai, akkor egyéb űrkutatásban élen járó nemzetekkel, kooperációknak a létrehozása, az űrorvosi kutatások terén, ez most folyamatában is zajlik, a Semmelweis Egyetemen is kialakultak már kooperációk, szeretnénk továbbiakat építeni, különböző Európai Űrügynökségnek például vannak olyan pályázatai, amire lehet jelentkezni. Van egy elnyert pályázatunk, amit most nemrég nyertünk el, egy labordiagnosztikai eszköznek a fejlesztésére. Tehát, és ilyenek és ehhez hasonlóak, illetve hát a képzésbe is, az orvosképzésbe is igyekszünk integrálni az űrorvosi ismereteket. Már a sportorvostan oktatásnak a része, az űrorvostani alapfokú ismereteknek az átadása. Szeretnénk PhD kurzust is indítani ezzel kapcsolatban, szóval számos olyan dolog van, illetve kialakult a Semmelweis Egyetemen, megalakult a repülés az űrorvostani tanszék, ami mind ezekhez alapot ad.
2: Még egyetlen egy kérdést engedjetek meg nekem, tudom, hogy nagyon a vége felé járunk a beszélgetésnek, de hogy téged személyesen mi az, ami most hajt, mi az, ami most inspirál és motivál, hol a következő állomásod az űrorvoslásban, mi a cél?
0: Egyrészt az, hogy valóban ennek a know-how-t, ezt a know-how-t nem csak, tehát nem magamnak, hanem az egész, tehát a Semmelweis Egyetem összes ebben dolgozó kollégájának hasznosítható legyen, illetve hogy továbbfejleszthető legyen, és ebből mindenki profitáljon. Profitáljanak az orvostanhallgatók, profitáljon az egyetem és a kollégák, ez nagyon fontos, és hogy tovább haladjunk ezen az úton. Mi nagyon reméljük, és vannak ez irányú törekvések, hogy minél hamarabb lesz egy újabb magyar űrhajós, illetve illetve hát a másik, hogy a nem, az Európai űrügynökségnél is folytatódik a munkám. Van is olyan űrhajós, egy belga űrhajós, akinek az űrmissziója az űrállomásra majd előreláthatólag 2027-ben fog megvalósulni, és akkor neki leszek majd az egyik űrorvosa.
1: Hát nagyon köszönjük, és kívánunk egyrészt az egyetemnek, a tanszéknek, személyesen neked is sok, sok sikert, sikeres kutatómunkát, rengeteg megnyert pályázatot, és azt kívánom magunk miatt is, hogy egy csomó olyan dolog, amit majd ott lefejeztek, jöjjön le a földre, hogy mi is tudjuk használni. Jó kooperációt kívánunk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk.
0: Köszönjük. Én is köszönöm szépen.
1: Sziasztok!
3: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál, kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Bővítette magyarországi gyárát a Hankook. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatású 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Házkutatást tartottak az Országos Onkológia Intézetben a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Értesült a Telex. A portál megkeresésére az intézet azt írta, egy eszközbeszerzés jogi hátterével kapcsolatban zajlik náluk vizsgálat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés alapján az Onkológia Intézetben vizsgálat indult, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkárság végez. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
3: A Spirit FM híreit hallották.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos a Szent István tér Újpesti piac és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig a Szent István tér Újpesti piac és Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár a Szent István tér Újpesti piac és a Frangepán utca között. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt, csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínen és a Fehérvári úton befelé a Dombóvári út előtt a forgalom a villamosvágányon haladhat. Baleset okoz még fennakadást a 6-os főúton kifelé az M0-as autóútnál a belső sávban és a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt a külső sávban. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás a pesti alsórakparton, az Erzsébet hídtól a Lánchídig és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. Támogatott tartalom következik. A műsor szakmai együttműködő partnere a VHC. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Felvéve következő adása, és a mai napon a nyugdíjasokról fogunk beszélgetni, és hogy miért is mondom ezt, azért, mert az ő helyzetük kifejezetten érdekes tud lenni, mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról, hiszen oly sokat hallunk arról, hogy munkaerőhiány van, ahogy arról is sokat szoktunk hallani az utcán sétálva, hogy a nyugdíj között szép számmal akadnak, akik bizonyos okoknál fogva szívesen vállalnának munkát. Ezekről az okokról, indokokról, lehetőségekről fogok beszélgetni a következő percekben vendégeimmel, és hát én ehhez a témához, ahogy szoktam mondani, kevés lennék, de itt ül két olyan vendég, akivel ezt jól át tudjuk beszélni. Margitics Ákos, a VHC szövetkezeti üzletágának vezetője, üdvözöllek!
3: Jó napot kívánok, szia!
2: És itt van velünk Lonka Júlia, a Mitsuba Automotive általános igazgatója. Szervusz!
4: Jó napot kívánok, szia!
2: Ahogy a felvezetőmben említettem, a nyugdíjasokról beszélgetünk, hiszen szerintem az egy fontos kérdés tisztázni, hogy nézzük munkavállalói oldalról, miért térnek vissza a nyugdíjasok, milyen okok azok, amiket tapasztalhattok, mint munkáltatók vagy szolgáltatók. Ákos?
3: Ha megengeded, egy picit távolabbról kezdeném, hogy kontextusba helyezzem a jelenlegi munkaerőpiacot nyugdíjas szempontból. Tehát ha azt nézzük, hogy 1990-ben a nyugdíjasok teljes népességre vetített aránya 13% volt, ez 2021-ben már 20%, és a mai napig ez folyamatosan nő. Tehát jelenleg ott tart a magyar munkaerőpiac, hogy nagyságrendileg 40-50 ezer emberrel több hagyja el azt, mint amennyi az iskolapadból kikerül. Ez ugye köszönhető egyrészt a korfának, másrészt pedig annak, hogy sajnos a magyar fiatalok nagyon könnyen úgy döntenek, hogy külföldön próbálják meg a munkás életüket elkezdeni. Ezért nagyon-nagyon fontos téma ez, és ezért nagyon fontos az, hogy minél több nyugdíjast vissza tudjunk vonzani a munkaerőpiacra.
2: És hát akkor, ha már a visszavonzásról van szó, mi az, amiért viszont ők szeretnének visszatérni? Mi a tapasztalat?
3: Nyugdíjas szövetkezetet üzemeltetve azt tudom elmondani, hogy többnyire háromféle motivációja van a visszatérő nyugdíjasoknak. A legnagyobb volumenben, illetve a legerősebb motiváció talán az, hogy nagyon kevés a nyugdíjuk, és ezt szeretnék valamilyen úton módon kiegészíteni. A másik az, akik egyedül maradtak, a gyerekek külföldön vannak, vagy távol Magyarországon új életet kezdtek, ezért szeretnének újra egy közösséghez tartozni. Illetve van a harmadik csoport, akik egyszerűen nem tudnak leállni. Tehát van olyan 80 éves nénike, aki bejön az irodánkba, és mondja, hogy hát adjatok valami munkát, mert egyszerűen akkor érzi hasznosnak magát, hogyha csinálhat valamit.
2: A nagyszülémék tipikusan olyanok, akik nem tudnak egy helyben ülni, és ők is keresik a munkát és a lehetőséget. Júlia, hozzád fordulok, mert a munkáltatói oldalról viszont szintén egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért lehet jó és hasznos a nyugdíjasokat visszafoglalkoztatni, foglalkoztatni, milyen szempontból lehet egy cégnek kifejezetten előnyös.
4: Én Ákossal egyébként abszolút egyetértek abban, amit elmondott, és az, hogy miért előnyös ez egy cég számára, én azt gondolom, hogy azért a tudásért, azért az élettapasztalatért, amit ezek a nyugdíjasok magukkal hoznak a szervezetbe. Most jelenleg a szervezetekben nagyon sokféle generáció megfordulhat, viszont az ő hozzáállásuk, az ő munkatapasztalatuk, én azt tapasztalom a mindennapokban, hogy abszolút jótékony hatással van mondjuk a fiatalabb generációknak a hozzáállására, ami a szervezet számára szerintem egy óriási előnyt fog tudni jelenteni.
2: És hát, hogyha az az igény megteremtődik, hogy mondjuk van egy munkáltató, aki szívesen foglalkoztat nyugdíjaskorút, és a nyugdíjaskorú is szeretne dolgozni, akkor hogy képzeljük el, milyen lehetőségek vannak a nyugdíjasok számára, hogyan tudnak munkába állni, Ákos, milyen alternatívák közül lehet választani?
3: Hát azt gondolom, hogy jelenleg Magyarországon még mindig munkaviszonyban dolgozik a legtöbb nyugdíjas. Ha a számok fontosak, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy jelenleg Magyarországon 2,4 millió nyugdíjas van, abból 2 millió öregségi nyugdíjas, és hazai felmérés szerint nagyságrendileg 140 ezer fő dolgozik már nyugdíj mellett, illetve itt jön képbe a nyugdíjas szövetkezet, ami egy lényegesen rugalmasabb foglalkoztatást biztosít a nyugdíjasok számára, és ez az, amit azt gondolom, hogy ez a legnagyobb feladat számunkra, hogy ezt eljuttassuk mind a munkaadóknak, mind pedig a munkavállalóknak. Ugye a nyugdíjas szövetkezet 2017 óta alapítható. Én szerintem azért ez az időpont, mert a Ratkó korszak szülöttjei nagyjából 2015 és 21 között mentek nyugdíjba, és az jelentősen meglátszott a magyar munkaerőpiacon, ezért az akkori kormány igyekezett olyan alternatív megoldást találni, amivel valamilyen szinten rugalmasabban vissza lehet csábítani a nyugdíjasokat a munkaerőpiacra. Ezért 2017-ben olyan adókedvezményekkel lehetett nyugdíjas szövetkezetet alapítani, hogy kizárólag a 15% esziát kellett megfizetni a nyugdíjasoknak a munkavállalás után. Viszont a 2019. január 1-én ezt alanyi jogon az összes cég megkapta, tehát akkor azt gondoltuk, hogy akkor itt befejeztük a nyugdíjas szövetkezetesdit. De nem így történt, mert a piac megmutatta azt, hogy az a fajta rugalmasság, amit mi egy nyugdíjas, illetve bármelyik nyugdíjas szövetkezet képvisel, az nagyon sokszor előny. Tehát, hogy egy nagyvállalatnak azt gondolom, hogy nem megoldás az, hogy akár ilyen projektjellegű munkára, vagy akár felfutások idején ő elkezd hirdetgetni, elkezd toborozni, nem biztos, hogy a nyugdíjasok egy ledolgozott élet után újra 40 órát akarnak hetente dolgozni, és mi ezzel szemben mögé teszünk egy olyan szolgáltatást, hogy például megkapunk egy igényt, hogy nem mondok valamit, műszakonként 5 főre lenne szükség, az ugye napi 15 fő, lehet, hogy ezt 30 főből oldjuk meg, de hogy itt a nyugdíjas is el tudja dönteni, hogy hány napot akar dolgozni, melyik nap akar dolgozni, mikor akarja befejezni a munkát egyik pillanatra a másikra. Tehát maga a szolgáltatás, ami mögötte van, azt teszi lehetővé ennek a rugalmasságnak a működését.
2: Azt gondolom, hogy cég életében kifejezetten fontos tényező, hogy valami rugalmas, mert a nyugdíjasnak is nagyon jó lehet, hogy annyit vállal, amennyit tud, hiszen ne felejtsük el, hogy tényleg nem mindenki vágyik arra. A nyugdíjasnak is nagyon jó lehet, hogy annyit vállal, amennyit

0: A vevői előrejelzések nagyon gyorsan tudnak emelkedni, és nagyon gyorsan tudnak csökkenni is. Na most egy normál, saját állományos toborzással ezt lefedni egyrészt nem lehet gyorsan és jól, másrészt meg rettenetesen nagy extra költségeket tudok vele generálni, ami egy profitorientált szervezetben nem tartható. Tehát egy nyugdíjas foglalkoztatás, én azt gondolom, ahogy a Ákos is említette, pont azokra a helyzetekre nagyon meg tökéletes, amikor van egy gyors felfutásom, gyorsan hirtelen le kell fednem, van egy szabadságolási időszakom a nyári időszakban például, vagy amikor az iskolában szünet van, vagy kezdődik például az iskola. Tehát tipikusan mondjuk szeptember 1-én nagyon sok hiányzóm szokott lenni. Ez nagyon jó megoldás arra, hogy könnyen, rugalmasan le tudjam ezt a hiányt fedni. De emellett ennek van egy másik nagyon fontos, és azt gondolom, hogy talán a legfontosabb része, hogy például jellemzően nálunk azok a nyugdíjasok is előfordulnak, akik egyébként korábban nálunk voltak munkavállalók. De ő már azt a fajta kötöttséget, ami egy normál munkaviszony, vagy amit egy normál viszony, munkaviszony megkövetel, azt nem tudja vállalni, és nem is szeretni, hiszen azért ő már ebből az életkorból, életszakaszból kifutott. De mondjuk egy szövetkezeti foglalkoztatási formában felajánlva neki azt a lehetőséget, hogy mi szólunk, amikor van lehetőség, és akkor lehet jönni, és tehát, hogy heti 2-3-4 napot jössz, az egy sokkal jobb opció számára is, és a cég számára is egy sokkal költséghatékonyabb megoldás. Ráadásul adunk egy, hogy mondjam, egy újabb feladatot, és nem az van, hogy akkor elmentél nyugdíjba, és innentől kezdve rád nem számítunk, a tudása nem veszik el, és kapcsolatban maradunk egymással.
1: És ne felejtsük el, hogy a tapasztalata is ott van. Igen, meg aztán az ott dolgozóknak nagyon hasznos. Ákos, mi a tapasztalat abban a tekintetben, hogy itt most Júlia említett egy példát, hogy a korábban náluk dolgozó nyugdíjast így a szövetkezeti visszafoglalkoztatással tudják bizonyos időszakokba foglalkoztatni. De azért ne felejtsük el, hogy biztos vannak olyanok, akik viszont nyugdíjasok, munkát keresnek, és nem feltétlenül ott, ahonnan nyugdíjba vonultak. Jól gondolom, van ez a verzió is. Ő, nekik mi az útjuk, módjuk ahhoz, hogy munkát találjanak?
2: Az első verzió az, abban nem nagyon szoktunk mi, nem is azt mondom, hogy beleszólni, hanem, hogy nem tesszük át szövetkezeti foglalkoztatásba elsősorban azokat a nyugdíjasokat, akik ugyanazon a munkahelyen ugyanúgy szeretnék tovább folytatni a munkaviszonyukat. Azért nem, mert el kell mondanom, hogy van egyetlen egy olyan hátránya a szövetkezeti foglalkoztatásnak, hogy ott csak a ledolgozott óra után jár bér. Tehát itt nincs táppénz már a munkaviszonyban sincs, nincs betegszabadság, nincs szabadság, de egyébként ezeket, hogyha olyan kapcsolatunk van a partnerünk, ezeket beszoktuk építeni az órabérbe, pont azért, hogy ne sérüljenek a nyugdíjasok. És amit te említettél, hogy aki nem tud visszamenni oda, ahol korábban dolgozott, hát itt jön a mi szerepünk. Ugye mi nagyon sok, tehát VHC szinten nagyon sok magyarországi partnerrel kapcsolatban állunk, abszolút ismerjük a magyar munkaerőpiacot, ismerjük a partnereinknél lévő lehetőségeket, és igyekszünk őket elhelyezni, akik nálunk jelentkeznek, és nem mondom, hogy könnyű, mert a munkáltatóknál a bizalmat nem egyszerű kiépíteni, ahogy nem egyszerű kiépíteni a nyugdíjasoknál sem, tehát meghallják, hogy szövetkezett, és ugye a régi
1: beidegződések
2: jön elő, de aztán egy idő után abszolút bíznak bennünk, és pont ez az üzletág az, ami szájhagyomány útján tud nagyon erősen, organikusan terjedni, tehát hogy folyamatosan jönnek be az érdeklődők. De hadd mondjak el egy nagyon jó példát arra, hogy ahol viszont sikerül őket beállítani, tudnunk kell azt, hogy milyen feladatokat végeznek el, tehát nehéz fizikai munkára nem vállalkozunk nyugdíjas szövetkezettel, éjszakai munkára többnyire nem vállalkozunk, de ha találunk olyan feladatot, ülő munkát, könnyű fizikai munkát, akkor nem tudok olyanról beszámolni, hogy valamelyik partnerünk azt mondta volna, hogy köszönöm, de nem azt hozták, amit vártunk. Sőt, vannak olyan partnereink, ahol ugye a munkaerőkölcsönzés, a felnőtt munkaerőkölcsönzés produkált olyan fluktuációt,

0: hogy abszolút hatékonytalanná tette az egészet, és ott mondtuk, hogy hát próbáljuk már meg nyugdíjasokkal, és megváltást hoztak, megszűnt a fluktuáció, abszolút be tudtak illeszkedni, és talán azóta is folyamatosan, tehát ez nem is ilyen időszakos munka, hanem azóta is folyamatosan délelőttös műszakban 10-20-30-an dolgoznak.
1: Hát igen, ez egy jó lehetőség, és akkor ezek szerint lehet keresni is, és lehet visszafoglalkoztatni úgy, hogy ott...
2: Nálunk mind a kettő jellemző.
1: Igen.
2: És meg tudom erősíteni, amit Ákos mondott, hogy ez egy nagyon stabil munkaerő állomány. Tehát nálunk állandó nyugdíjasok vannak, hosszú évek óta ők járnak hozzánk vissza, és az is előfordul, igen, hogy már 80. életévét betöltött, és már mi kérdezzük meg, hogy biztos, hogy még mindig szeretne? És tele van energiával, és élettel is, és látszik, hogy neki ez kell, ez a feladat. Tehát egy nagyon jó, nagyon stabil munkaerő állomány, nagyon jó tudással, és nagyon jó hozzáállással.
1: Ilyenkor mindig el szoktuk azt is mondani, mert a hallgatók ilyenkor van, hogy felszisztennek, és elmondjuk, hogy ez mind egyén függő, és minden egyén maga dönt. Tehát amikor azt mondjuk például, hogy a 80 év fölött valaki szeret dolgozni, azért mert ő olyan típusú, valószínűleg ez világ életében. Így van. Így van. Viszont arról is fontos beszélni, hogy egy szervezetet fel kell-e, és ha igen, akkor hogyan készíteni, hogy érkezik egy nyugdíjas munkavállaló. Ugye említetted, hogy nem feltétlenül olyan nyugdíjas dolgozik a cégnél, aki korábban is ott volt, hanem mondjuk a visszafoglalkoztatás keretében érkezett. Nyilván neki sok minden új, ugye ez hátrány, annak előny, aki már ugye úgy érkezik nyugdíjasként visszadolgozni, hogy ott volt, mert ő mindent ismer. Hogy lehet a szervezetet felkészíteni erre?
2: Nehéz már erről beszélnem, hiszen mi már ezt hosszú évek óta csináljuk így közösen. Tehát ahogy mondtam, nekünk már állandó nyugdíjasaink vannak, de egyébként ugyanazt az oktatást kapják meg, ugyanazt a beillesztési folyamatot, ahogy egyébként egy saját munkavállalónk is beérkezik a szervezetbe. És egyébként nagyon nyitottak ők maguk. Tehát az a korosztály, akiknek nem kell odavinni a tudást, ő fog elmenni érte, és ő fog kérdezni. És ezáltal nagyon-nagyon gyorsan beilleszthetőek. Szerencsére a mi szervezetünk nagyon nyitott irányukba. Amitől én az elején nagyon féltem, és abszolút ez lett a legjobb tapasztalatom, hogy vajon majd a nagyon fiatal generáció hogyan fogadja azt el, hogy akár egy nagyszülőtől is idősebb kollégával kell együtt dolgozni. És azt látom, hogy ezek a kapcsolódások működnek a legjobban. Mert hogy a fiatalok egyébként nagyon vágyják azt a fajta törődést, amit az idősebb kollégák meg tudnak adni, és mesélnek nekik akár arról, hogy régen hogy volt, és hogy most hogy van. És ez egy tök jó tapasztalatcsere, illetve ez fordítva is megvan. Tehát a fiatalok is tanítanak az idősebbeknek, akár azt, hogy a social médiát hogyan kell használni. Tehát, hogy így tökre benne maradnak ezáltal ők is a körforgásban, és van egy állandó kapcsolatuk a világgal.
1: Most, ha tévedek, javítsatok ki, de erre egy tök jó tabu döngető film a kezdő, a Robert De Niro és Anne Hathaway-e, azt hiszem a két főszereplőt is jól mondtam.
2: Amikor gyakorlatilag.
1: Igen, így igen, van. Igen. És ott is milyen szépen a film végére kijött az, hogy mindenki tudott tanulni ebből a kapcsolatból.
2: Igen, és például pont ott van az, abban a filmben, amikor egy fiatal srác, aki nem tud otthonról leválni, és már nem tudom, hanyadszor rakják ki a szülők, és végül az idős kolléga fogadja be, és tanítja meg, hogy mi az, hogy időbe felkelni, és felelősséget vállalni. Igen, mert hogy egyébként én is ezt látom, egyáltalán nem rosszak, vagy nem akarom a fiatalokat minősíteni, meg bélyegezni, mert teljesen igen, más minden korosztály, de pontosan ez a fajta felelősségvállalás, ami az idősebb generációban megvan, hogy neki a nap elején elég egyszer elmondani, hogy ma ez lesz a feladatod, és eddig kell eljutnod, akkor én abban biztos vagyok, hogy ő 100%-ban el fogod eljutni. Bármilyen módon is kell neki azt végrehajtania, és nem fogja feladni. És ezt látja egy fiatal, akkor ebből tanul, mert hogy a tanulás az nem az, hogy mindig mondom, hanem amit lát. És ez a fajta tapasztalati tanulás, ez nagyon jól működik visszafelé tőlük.
1: Ákos, gondolom, hasonló példákat tudsz a többiektől is mesélni.
0: Abszolút egyetértek Júliával. A vállalati oldalt én annyira nem ismerem, ugye mi a szolgáltatói oldalról veszünk részt ebben az egészben, de vannak olyan tapasztalásaim, hogyha például, hogyha nem teszik külön az idősebb munkavállalókat a fiatalabbaktól, tehát nem alakulnak ilyen osztályok, vagy úgy tetszik, silók, akkor egy kulcsfontosságú projekt esetén a közösen oldanak meg egy problémát. Én szerintem az nagyon sokat segít abban, hogy eltüntesse ezt a korosztályok között lévő szakadékot. Illetve, hogy Júlia mondta, szerintem a kölcsönös mentorálás az is nagyon fontos tényező lehet ebben. Míg az idősebbek átadják azt az élettapasztalatot, szakmai tapasztalatot, stratégiai látásmódot, kapcsolatrendszert, ami nekik van, addig pedig a fiatalok tudnak abban segíteni, hogy bizonyos digitális platformokon jobban el tudjanak az idősebbek igazodni.
1: Fontos arról is beszélni, mert említetted, Ákos, lehet nem szó szerint idézlek, hogy kicsit óckodnak a szövetkezeti foglalkoztatásra, mert ugye régi beidegződést kapcsol az ember. Mi a tapasztalata? A nyugdíjasok azok, akik nem tudnak eléggé a lehetőségről, vagy a munkáltatói oldal, vagy mind a két oldalon van tennivaló, hogy ezt a lehetőséget is megismerjék?
0: Mind a két oldalon van nagyon-nagyon sok tennivaló. Én szerintem a legjobb út ezzel kapcsolatban az lenne, hogyha már azelőtt elkezdenénk tájékoztatni a munkavállalókat, mielőtt nyugdíjba mennek, nem csak akkor, amikor már ők a megérdemelt pihenésüket töltik. Hát a partnereinket, illetve a leendő partnereinket, őket folyamatosan igyekszünk edukálni, meg tájékoztatni ezzel kapcsolatban, de hogy el fog jutni a magyar munkaerőpiac a jelenlegi helyzetében arra a szintre, hogy ők fognak minket felkeresni, hogy akkor kezdjük el.
1: Júlia, ti mit tapasztaltok egyébként? Edukáljátok a nyugdíjba vonulókat, vagy egyébként tájékozottak és határozottan tudják a lehetőségeiket meg, hogy ők mit szeretnének? Vagy például ti kifejezetten figyeltek arra, hogy már mielőtt elbúcsúztak egymástól, mondjátok a lehetőségeket, hogyha és amennyiben később úgy érezni, akkor tudja, hogy mivel kereshettitek.
2: Nálunk már a nyugdíjba vonuló kollégákat azért nem kell tájékoztatni erről, mert ők látják.
1: Ja, ott van.
2: Tehát, hogy ők, ilyen, ők látják, hogy ott vannak a nyugdíjas kollégák a szövetkezeten keresztül, és ők tudják ezt a lehetőséget. Én a másik oldalát közelíteném ennek meg. Amiért ez el fog terjedni azzal, ahogyan nő a nyugdíjasok száma, az pedig az, hogy tipikusan ez az az életszakasz szerintem egy ember életében, amikor úgy nem tudja, hogy mi lesz vele tovább. Tehát, hogy olyan szinten megváltozik az élete a nyugdíjba vonulással, én azt tapasztalom és azt látom közvetlen környezetemben is és a munkahelyemen is, hogy mindenki nagyon várja azt, hogy elérje ezt, hiszen ezt várja mindenki, hogy végre ne kelljen kelni, és ne legyen az, hogy nekem mindig ott kell lenni. Ugyanakkor, amikor ez a pont megérkezik, előtte szorongás, és úristen, mi lesz velem? És már nem fogok minden nap ide tartozni, persze ez már fárasztó, de a valahova tartozás érzése, az szerintem nagyon fontos. És ugye nagyon sokan élnek ráadásul egyedül. Ott ez még fokozottabb. Úgyhogy én például, amikor beszélgetek egy nyugdíjba vonuló kollégával, mindig elmondom, és ez abszolút nem egy kényszer, de hogyha azt érzed, hogy már kipihented magad, és egyébként vágynál közénk újra, akkor ahogyan te szeretnél, ha csak egy heti, egy nap, két nap jössz el, de akkor tudunk neked szólni, és vissza tudsz jönni. És ez egy, de nagyon fontos az, hogy ez nem szabad, hogy egy kényszeres érzés, hogy mindenképp, mert csak te tudod megcsinálni, és tényleg inkább ez az emberi oldala, hogy ez az egyedül lét, ez egy óriási váltás az ember életében. Én még ugyan nem tudom, de azért úgy látom, hogy nagyon-nagyon nehezen mennek ezen át. Szerintem ez a megoldás egyébként nagyon jól tud ebben segíteni, mert társaságban marad, mert minden nap van kivel beszélni, és nem csak a postást várni, hogy mikor jön már. Tehát szerintem erre ez egy zseniális megoldás.
1: És hát a munkaerőpiac is azt mutatja, hogy kihagyhatatlan, hogy a nyugdíjasokkal foglalkozzunk, és hogyha lehet, akkor foglalkoztassuk is. Mi a tapasztalat, mely területen tevékenykedő cégek tudják a leginkább ezt a nyugdíjas visszafoglalkoztatást alkalmazni? Ezért is kérdezem, hogy nyilván vannak olyan munkák, ahol a mindennapi jelenlét egy adott munkakörben fontos. De vajon minden cég életében lehet olyan pontokat találni, ahol a nyugdíjasok segítségként érkezhetnek akár egy-két napra?
0: Szerintem igen. Itt is külön választanám azt a fajta nyugdíjas munkavégzést, amikor mentorál egy idősebb kolléga fiatalabbakat. Ugye itt inkább fehér galléros pozíciókról tudunk beszélni, gyógyszeriparban, vegyészmérnökök, laboratóriumi technikusok, karbantartó mérnökök. Tehát, hogy az ő visszafoglalkoztatásuk azért létfontosságú egy ilyen cég számára, hiszen ott helyben át tudják adni azt az évtizedes tudást, akár a pályakezdőknek, akár a fiatal mérnököknek, ami náluk van, és így a cégházon belül tudja tartani azt a kritikus technológiai tudást, amit tulajdonképpen közösen építettek fel a nyugdíjas munkavállalókkal. A másik része, ugye az a könnyebb fizikai munka, amit említettem, ott rengeteg szegmensben dolgozunk a kereskedelemben, ugye az autóipar jelentős felvevő, még a maga hektikusságával, tehát hogy azt gondolom talán oda a legnehezebb emiatt toborozni, takarítási munkák, vagyonvédelem, portások, tehát mind ami olyan feladat, amire nyugodt szívvel azt tudjuk mondani, hogy egy ember egy ledolgozott élet után még könnyen el tud látni.
1: Érdemes volt szerintem velünk tartani az elmúlt percekben, mert sok információhoz juthattak azok, akik a lehetőséget keresik, és ne felejtsük el, hogy egyébként tájékoztathatjuk is az idősebb generációt, ha még nálunk ez nem aktuális, de elszaladt a műsoridőnk. Glonka Juliának, a Mitsuba Automotív általános igazgatójának köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Margiti Csákosnak, a VHC szövetkezeti üzletágának vezetőjének szintén köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Ez volt mára a Felvéve, de a kedves hallgatók és a nézők most már tudhatják, hogy minden héten érdemes velünk tartani, hiszen újabb témák, újabb vendégek és sok-sok hasznos információval készülünk. Viszont hallásra, látásra.
3: A műsort támogatta a VHC. Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Benzinkutakat lőttek az oroszok Kijevben, az ukránok orosz olajfinomítót vettek célba. Egy ember meghalt és heten megsebesültek a Kijev ellen indított drón támadásokban. Az ukrán fővárosban két benzinkutat is találat ért. Közben Ukrajna nagyobb drón és rakétatámadást indított Oroszország ellen, találat ért egy olajfinomítót a szamarai területen. Több raktárépület és lakóház is megrongálódott. Az Unió ellenálló képességének próbája volt a tömeges határsértés Ceutánál. Erről az Unió belügyekért felelős biztosa beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Magnus Brünner hangsúlyozta, a Ceutában történtek azt mutatják, hogy meg kell kettőzni az erőfeszítéseket, mert az illegális bevándorlóknak, az emberkereskedőknek és az embercsempészeknek is meg kell érteniük, hogy az EU elszánt és nem enged a saját szabályaiból. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk?
0: vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
9: A Spirit FM műsorán a gazdasági magazint hallják, tehát jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és ingatlan piaci hírekkel kezdünk. A nyári hónapok végén, ahogy az várható volt, egy picikét megindult a lakáspiac, de érdekességek is vannak, például, hogy nem Budapest legdrágább része húzza az árakat fölfelé, ezek szerint lehet, hogy az a legdrágább, de ott nő a legkevésbé. Szegő Pétertől megtudjuk, a Dodahouse vezető elemzőjétől. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
10: Szia, Egon, és köszöntöm a hallgatókat. Így van, ahogy a beharangozóban mondtad, ez egy elég meglepő trend rajzolódik így ősz elején. Ez azok az ingatlanok, amik korábban a legdrágábbak voltak jellemzően, ugye a belpesti, belbudai téglaépítésű lakások, ott teljesen megállt az árnövekedés, sőt, hát bizonyos kerületekben már csökkenést mérünk. Itt rajzolódik ki először mínusz szám, mínusz 3%-os csökkenést néztünk a 6.-5. kerületekben.
9: Az érdekes, mert hogy ugye azt gondolná az ember, is ezt remélte a 6. kerületi polgármester Soproni Tamás, amikor például az Airbnb-zéssel szemben felemelte a szavát, és aztán ez sikerült is neki a helyi rendeletekben megakadályozni a hagyományos Airbnb-zést, mert nem lesznek befektetési célra értelmes lakásajánlatok, így aztán majd megindul a piac, és ott a valódi ingatlanvásárlók jelennek meg, de ezek szerint nem.
10: Ez egyébként a polgármesternek nem volt, hogy mondjam, egy elhibázott elképzelése, ez nagyon is így történt, csak ugye annyit torzított az otthonstart a tavaly ilyenkor csúcs felé robogó otthonstart, hogy most már ugye gyakorlatilag ez a fékeződés, ez ekkora nagy deficitet jelent éves szinten, tehát ugye év-év alapon nézzük meg most itt az árakat, és így rajzolódik ez a 3%-os különbség, de az, amire a polgármester úr gondolt, vagy appellált, az megtörtént, tehát az a fajta keresletnövekedés és a befektetői vásárlások is azok elindultak szépen.
9: Jó, hát az a 3%, ez pedig első hallásra nem hangzik soknak, de 100-ból, hogyha levonunk 3%-ot, az rögtön 3 millió forint, az már majdnem olyan, mint egy gyengében sikerült alkú. Egyébként, ha már itt tartunk, tudom, hogy nem ez a beszélgetésünk elsődleges témája, és mindjárt megyünk a többi adathoz is. Az alkú az mennyire működik ma a lakáspiacon?
10: Nagyon is működik, ugye egy ilyen folyamatosan fékeződő piacon, ahol nő a forgási sebesség is, most ugye ezt látjuk már hónapok óta, ez a trend, ez kedvez az alkunak, tehát azt látják a vásárlók, hogy nagyobb a terük, többet tudnak válogatni, kicsit ki is várnak, így az a fajta az eladói oldalon keletkező kis feszültség, az nagyon jó teret ad arra, hogy ahol mondjuk 2-3%-os alkú lehetőség volt, itt jellemzően ugye a budapesti panelpiacon, ott is el tud indulni egy kicsit felfelé, és lehet, hogy ez a 2-3%, most ha kimérnénk, már lehet, hogy 4-5% lenne.
9: Az otthon start egyik problémája az volt, hogy nagyon közel kerültek az új építésű ingatlanok az árplafon miatt a használt lakások árához. Rendeződni látszik ez?
10: Hát igazából az, hogy megközelítette, az ott volt ugye a legdurvább, hogy már voltak olyan kerületek, ahol a panel lakások, egy jó állapotú panel lakás négyzetméterében elérte a 1,5 milliós plafont. Ez mindenképpen egy anomália volt, ez olyan szempontból egyrészt elkezdett visszarendeződni, hogy ezek nem találunk már a piacon 1,5 milliós négyzetméter áron panel lakásokat, azért a legkapósabb kerületekben is 1-4-1-3 környékén vannak. Másrészt pedig igen, az árazása a befektetők részéről is elkezdett ehhez igazodni. Ők tartósan nyilván, ameddig az otthon start a piacon marad, ők szeretnének azért a portfólióban olyan ingatlanokat is folyamatosan betenni, ami ezt a 1,5 milliós igényt vagy keretet még alulról.
9: De hogy mekkorák a különbségek, a múltkor láttam egy hirdetést, a Kodály-Körönt környékén hirdettek lakásokat 4.100.000 forintos négyzetméter áron. Hát arra még azért néztem én is, pedig hát már a 3 milliósokat elég régóta látjuk.
10: Hát tudod, szokták azt mondani, hogy hirdetni lehet, de nem jutott, hogy abból lesz eladás is. Van egy ilyen értékesítői stratégia egyébként, hogy nagyon magasan pozícionálunk egy egyébként természetesen luxus kategóriájú ingatlant, és akkor érezheti egyszer a vevő úgy, hogyha megérkezik mondjuk 3 millió 8-ra lealkudja, vagy 3 millió 6-ra, hogy akkor ő ezzel nagyot nyert. tudod, meg az is a másik szempont a luxus ingatlanoknál, hogy nem feltétlen lehet megnézni minden esetben a valós piaci értéket. Ha az tényleg olyan prémium kategória és olyan hozzáadott értéket képvisel, amivel már egy életérzést vásárolsz, meg ott nem feltétlenül fog számítani az, hogy 3,8 vagy 3,6 milliós négyzetméter áron beszélünk.
9: Mit keres a leginkább a vevő manapság? És gondolom ez más Budapesten, ott is talán más Pesten és Budán, és különösen más vidéken.
10: Nagyon-nagyon érzékenyek lettek a vevők a piaci árra. Most már tényleg az van, hogy akik a korábbi árakkal próbálnak eladni, esetleg még felújítandó ingatlant is, azok nagyon sokáig ott maradnak a piacon. Tehát, hogyha neked van egy jó áron, jó állapotú, jó helyen lévő ingatlanod, panellakásod, jó tégla, és ezt mondjuk a piaci áron kínálod meg, akkor még mindig viszonylag gyorsan kipörög a piacról. Ezeket keresik. Azt is látjuk egy-két évvel is tent, hogy a felújítandó lakásokat egyre kevésbé keresik az emberek, félnek ezektől a macerától, ami felújítás során keletkezhet, és inkább biztosan mennek, hajlandóak megfizetni egy kis felárat emiatt, de szeretnének egy biztonságos vásárlást tudni.
9: Hogyha a kis prognózisra kérlek, akkor te mit látsz magad előtt? Egy élénkülő piacot, vagy egy stagnálót inkább?
10: Hát ugye a szezonális jelleg miatt most, hogy jövünk ki a nyárból, és jönnek az őszi hónapok, mindenképpen egy élénkülés lesz, az szokott lenni. Az a fajta élénkülés, ami tavaly az OSP miatt volt, az egyáltalán nem lesz. Viszont az, hogy most már ugye szeptemberre azt látjuk, hogy 4 pontot emelkedett a keresletindexünk. Ez azért érdekes, mert hogy nyáron folyamatosan alacsony volt és stagnált, és nem ment sem erre. Ez a 4 pontos emelkedés, ez egy előremutató index, és azt mutatja, hogy a következő hónapokban már egy tranzakciószámban is megjelenik egy növekményben. Úgyhogy mindenképpen az élénkülés, hát hogy 8-9 ezeres tranzakciószámokat mértünk a múlt hónapokra, most talán elérjük majd október-novemberre a 10 000-eket, de ez még mindig alatta marad a tavalyi nagyon nagy pörgésnek. Egy kiegyensúlyozott piacot várunk, amiben az történik, hogy éppen a kereslet érénkülése miatt azok az ingatlanok, ahol most elkezdődött valamiféle csökkenés, ez a csökkenés meg fog állni, mert ez pont ellene hat, tehát pont azért kezdett el csökkenni, mert nem volt ugye kereslet meg forgalom. Viszont ahol még mindig nagy emelkedés volt mondjuk vidéken, Nyugat-Kelet-Magyarország panelpiacain még mindig éves szinten 23% volt, ott viszont ez nem fog érvényesülni, és szépen lassan ott beállnak, mert ott most futott ki az a drágulási hullám, ami a pesti drágább lokációkban már rég lefutott, ott volt először ez. Tehát egy kiegyensúlyozott piacot várunk a elkövetkező 2-3 hónapban.
9: Ki gondolta volna, hogy az elmúlt évek egyik legjobb befektetése egy nyugat- vagy kelet-magyarországi panellakás lehetett ilyen hozam mellett?
10: Hát igen, igen, ez így volt.
9: Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. Köszönöm szépen.
10: Köszönöm szépen, és minden jót.
11: Van egy vak sötét utca rész, Tihanyban ott

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tegnap volt egy kis ijegység talán néhányokban, amikor 368 forint felé kezdett el járni a forint árfolyama az euróhoz képest, hogy na most akkor mi történik, elkezdődik a visszarendeződése az árfolyamnak, de aztán meg tulajdonképpen igen, visszarendeződött, most 365 alá is benézett a mai napon. Szóval itt van egy kis hullámzás, de úgy tűnik, hogy a forint visszaverte a támadást, és eléggé stabilnak tűnik, hogy miért, meg mi történt tegnap, azt Németh Dávidtól igyekszem megtudni, a KNH Bank vezető elemzőjétől. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Nyilván a szakembert nem lepi meg, meg nem ijed meg attól, hogyha egy-két forintot ide meg oda megy az árfolyam, de aki nem ért hozzá, az azt mondja, húha!
2: Igen, vannak kis mozgások, kisebb-nagyobb mozgások az árfolyamban, azért, hogyha kicsit így kitágítjuk a spektrumot, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag augusztus óta egy ilyen 10 forintos sávban mozog leginkább az árfolyam, ami 360 és 370 közötti szintet jelent. Néha volt egy-egy pillanat, amikor fölé ment, vagy alá, de nagyságrendileg ebbe a 10%-ban mozog, ami ugye kb. 2,5%-ot jelent, 2-2,5%-os sáv. Ha úgy nézzük, akkor ez egy nagyon szűk sáv, kicsi mozgás, de valóban egyik napról a másikra azért tud néhány forintot elmozdulni az árfolyam, és itt inkább nem is a forint mozgása volt az, ami ijegységet okozott, hanem minden más piaci mozgás, és a forint az egészen stabilan állta ezt a sarat, úgy, ahogy egyébként a régiós devizák is. Tehát leginkább az elmúlt hetekben, vagy napokban nem a devizapiac volt a fő fókuszban, a pánikszerű hangulatban, vagy az ilyen eladási hullámokban, azok inkább stabilak voltak, hanem sokkal inkább a kötvénypiac, a részvénypiac, ahol lehetett látni azt, hogy valami nincs rendben, például a 10 éves amerikai állampapír hozama az 5% fölé kúszott, utoljára 5% körüli szinten 2023-ban volt, és 5% fölötti szinten meg 2007 környékén, tehát elég régre kell visszanyúlni az időben, amikor ilyen nagyon magas hozamszinteket láttunk az Amerikai Egyesült Államokban, és például a régióban is a cseh 10 éves állampapír hozama 5,4%-ig ment föl, és a magyar hozam is fölfelé kúszogatott, és már 5,7-5,8%-on kereskedtek vele. Tehát ott sokkal nagyobb mozgás volt, mint önmagában a devizapiacon.
1: Az, hogy a mozgások ekkorák, illetve hogy vannak meglepő mozgások úgy általában a nemzetközi piacokon, az mennyire függ össze a félidős választásokkal az Egyesült Államokban, és mennyire az arab-öböl környéki háborúval? Én most az orosz-ukrán háborút azért nem hozom különösebben ide, mert hát ahhoz bármennyire is szomorú kimondani, de lassan hozzászokik a világ.
2: Ahol sajnos valóban hozzászokott a világ, de azért vannak új elemei az orosz-ukrán háborúnak is. Ugye az idei évben azért egyre inkább megjelent Ukrajna részéről távolsági rakéta is, meg drónok, amikkel távolabbi célpontokat, energiainfrastruktúrát tudtak bombázni. Ugye ez az eredményezte azt, hogy például olajfinomítók nem tudnak úgy termelni, mint korábban, ezért nőtt nagyon meg a dízel ára a nemzetközi piacon. És hát erre jött rá ugye pluszban, hogy a Közel-Keleten a szállítási láncok, ugye akár itt az olaj, akár a gáznak a szállítása akadozik, és hát ami a elmúlt napokban volt esemény, hogy ráadásul még azt a szaudi kőolaj vezetéket, ami a Szuezből felé vitte át az olajat, ugye azt is különböző támadás érte, úgyhogy ott se tud olyan mértékben, vagy nem feltétlen fog tudni olyan mértékben áramlani az olaj, mint korábban. Úgyhogy ezek a típusú konfrontációk, vagy akár, hogy a Jemen területén a hutiknak a különböző támadásai és a kikötőknek az elfoglalása. Tehát ezek mind-mind olyan konfliktusok, amik az energiapiacon kicsapódnak, és hát azt láttuk, hogy így az olajára a nemzetközi piacon fölment 108 dollárra, ahonnan most van egy kicsi visszarendeződés, de például ez is ahhoz köthető, hogy Donald Trump azt mondta, hogy már körvonalazódik egy megállapodás Oroszország és Ukrajna között, hogy nem fogják az egymás energiainfrastruktúráját bombázni a jövőben, tehát ott azon a területen tűzszünet lehet. Ugye ezt még nem erősítették meg, de ez az egyik hír, a másik pedig, hogy Ománban, vagy hát az Omán segít abban, hogy egy ilyen béke létrejöjjön a térségben, és különböző tárgyalások voltak itt az amerikai féllel, hogy esetleg ott is rendeződhet majd valamilyen megállapodás, vagy körvonalazódhat valami megállapodás megint a hormozi szoros környékén. Tehát ezek a hírek azok, amik így rángatják a piacot, és most inkább egy kicsi megnyugvást hozott, mert azért még mindig arról beszélünk, hogy az olajára az nem 108, hanem 104 dollár, a gázára pedig 80 euró fölött van még mindig, tehát még magas energia árak vannak.
1: De gyakorlatilag dupla akkor a gázára is, meg hát az olajé meg végképp, mint amikor a békeidőben lenni szokott. Az mindig úgy volt, hogy egy gazdasági szakértőnek a politikával olyan mélységben kell foglalkoznia, mint ahogy manapság?
2: Hát nem mindig volt így, de hát ugye a gazdaság, politika az eléggé összefonódik, és nagyon sokszor politikai döntések befolyásolják a gazdasági folyamatokat, úgyhogy van egy összefonódás, de hát sajnos az elmúlt időszakban ugye ezek a geopolitikai konfliktusok, azok sokkal inkább meghatározóvá váltak a piacokon, azért amikor békeidőszak volt, nem volt ennyi akár fegyveres konfliktus, de más típusú, akár mondjuk külkereskedelmi konfliktus, mert azért itt olyanokról is beszélünk, hogy Donald Trump másfél évvel ezelőtt ugye milyen büntetővámokat vezetett be, és az hogyan rendezi át a világ külkereskedelmét. Tehát az ilyen típusú intézkedések nem annyira dominálták a gazdaságokat, akkor sokkal inkább a gazdaságnak a teljesítményére fókuszáltak a piacok, de hát most az elmúlt időszak az sajnos ugye erről híres, hogy a politika az nagyon dominálja, tehát muszáj foglalkozni ezekkel.
1: Hát mert lassan politikai hírmagyarázó is lehet, nem csak gazdasági hírekért fordulhatunk hozzád, és azok magyarázatáért. Na, térjünk egy picikét haza, mert itt azért van egy-két érdekesség, egyik a jövedékkiadó emelése, a másik pedig, hogy óvakodik a kormányzat attól, hogy a benzinre, gázolajra árésapkát vagy ársapkát helyezzen, az ársapkát, viszont ad 5000 forintot a gázolajat, tehát a dízelüzemű autókat használók számára. Óriási viták kezdenek el kibontakozni ezek körül, a döntések körül, különösen az utóbbi miatt, de majd az előző is fog hullámokat vetni.
2: Igen, itt a dízel támogatás kapcsán, ugye az egyik főérv, hogy az egyik oldalon, hogy egyetem miért kell támogatni, amikor mindenhol megy fel a dízelára, egyébként Magyarországon az üzemanyag árak azok a régiós viszonylatban inkább az alacsonyabbak közé tartozik, tehát ugye emiatt sincs úgy különösebben indok, hogy Magyarországon miért kell külön támogatni, illetve ugye a fő érv ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül a szegényeket segítik, miközben erre a 20-30 milliárd forintra, amit ugye erre el fognak költeni, ugye ennek egy része azért a mezőgazdaságba megy, egy másik része a családokhoz, hogy nem feltétlenül itt van a legfontosabb helye ennek a 20 milliárd forintnak, hanem lehetne más típusú családtámogatásokba ezt beleforgatni, és nem az autózást támogatni. Úgyhogy ez az ilyen szociális aspektusa. A költségvetési oldalon viszont ugye annyi előnye van ennek az új rendszernek, hogy azért egy szűkebb teret érint, az, hogy a családoknak ugye ad 5000 forintot, azt még nem kötelező elkölteni dízel vásárlására, tehát lehet másra is költeni akár ezt a pénzt, legalábbis eddig, ahogy látom. Úgyhogy ilyen szempontból van egy szabadsága a háztartások oldaláról. Illetve hát ugye nem indul el egy ilyen óriási készletezés, mert amikor korlátlanul adják az ártámogatást, akkor el lehet kezdeni otthoni tározókat megtölteni dízellel, és akkor ezt még hónapokig később használni. Úgyhogy nem indul egy ilyen nagyon óriási pluszkereslet meg a benzinkutakra, és ezzel kevésbé apasztja le a tartalékokat. Tehát ha már valamilyen támogatást bevezetnek, akkor ez egy picit kevésbé torzítja a piacot, mint hogyha egy általánosabb ársapkát vezetnének be. De ettől függetlenül ez egy érdemes vitára bocsájtandó kérdés, hogy valóban ennek a 20 milliárd forintnak hol van a legjobb helye, és ide kell elkölteni ezeket a támogatásokat.
1: Hát ez a vita, ez kezd is kibontakozni, és akkor itt van a másik nagyjából 10%-os a dohánytermékek jövedéki adójának emelése. Ez egész egyszerűen csak arról szól, hogy több bevétel az államnak?
2: Hát részben az, igen, hogy az államnak szüksége van bevételre. Ugye ez talán volt is a programokban ilyen, hogy a jövedéki adókat majd emelni tervezik később. Amúgy is ezeket mindig igazítani kell az EU-s normákhoz, illetve az inflációval növelni kell. Tehát minden évben emelkednek a jövedéki adók. De hát ez a mértékű emelés az egyértelműen azért ezen túlmutat. Úgyhogy ennek van egy költségvetési bevételi gyarapító hatása, vagy szándéka. Ugye az is igaz, hogy a dohányzáshoz kapcsolódó különböző betegségeknek a kezelése az is nagyon sokba kerül az országnak, és erre is vannak tanulmányok, hogy valószínűleg az a jelenleg beszedett kb. 780-800 milliárd forintos bevétel, ami a dohánytermékeken keresztül a költségvetésbe jut, az nem fedezi a kórházi költségeket és ezeket az ellátásokat. Tehát ezzel akár lehet amellett érvelni, hogy egyensúlyba hozzák jobban a mérleget, arra a szükség van, illetve hát, hogy visszaszorítsák esetleg a fogyasztást, ugye ez egy utolsó szempont, és akkor ezáltal a terhelését, vagy az egészségügyi terhelését csökkentsék az embereknek. Úgyhogy lehetnek ilyen ideológiai érveket is megérteni, de az biztos, hogy egy fontos szempont, hogy a költségvetés azért nagy hiánnyal küzd, és hát valahonnan kell adóbevételeket is szerezni.
1: Innen a legegyszerűbb, mert aki függője ennek a szenvedélynek, az megveszi a dohányterméket, akkor is a 10%-kal drágul. Németh Dávid, köszönöm szépen, a KNH Bank vezető elemzője volt itt a vonalban.
2: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között. A 12 a villamos pedig Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Baleset okoz fennakadást a Margit hídon Budafelé a Margit sziget után a külső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt, csak a belső sáv járható, torlódik a forgalom a Kerepesi úttól. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsi-Zsirinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton a Nagykörúttól a Nagyvárad térig, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt és a Tököli úton befelé a Baross térnél. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

közönségkel, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év, lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hagyj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából, saját magadnak. Funkadeli.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Közeledik a Ferencváros csütörtöki kupameccse, aztán jön a Nemzetek Ligája a válogatottnak. Ismét egy kicsit többet fogunk beszélni nyilván a magyar futballról. De hát a magyar fociról egyébként is érdemes, mert itt nagyon sokan a vészharangot kongatták attól, hogy vége a NER korszaknak, tehát kivonul a NER pénze is a magyar labdarúgásból, és összeomlik az egész, hogy mi lesz vele holnap. Elbert Gábort kérdezem, aki sportszervező, korábban sportállamtitkár, egyébként egyetemi tanár, itt van a vonalban. Szervusz, Gábor.
2: Igen, szép napot kívánok. Azt gondolom, hogy nyilván több helyen változik meg az élet azáltal, hogy más lesz a finanszírozás, de azok a sportvezetők, akik ezt a szakmát komolyan gondolják, vagy komolyan vették az elmúlt időszakban, azok szerintem fel kellett, hogy erre készüljenek. Tehát én bármely futballklubnál dolgoztam, mindig arra törekedtünk, hogy egy mindentől független klub legyen, tehát meg tudjon állni a saját lábán. Azok a klubok, ahol most van valós tulajdonos, azok szerintem előre tesznek szert, és kétségtelen lesznek olyan klubok, amelyek vélhetően az eddigiekhez képest visszaesnek.
1: Bajban lehetnek. A te egyik sikertörténetet, én jól emlékszem, az a Paksi foci, és ez a történet, ez egy önmagában szervesen építkező történet, ami egy példaértékű a magyar labdarúgásban, mert nem sok ilyet látunk. Lehetne mondani, az MTK-t ilyennek szokták is így emlegetni, és aztán tulajdonképpen

0: tulajdonképpen, hogy nagyjából véget is ér ez a történet. Vajon miért nem a klubépítéssel foglalkoznak a klubvezetők? Miért csak a pénzköltéssel? Azért, mert mindig jött?
1: Én azt gondolom, hogy egyrészt a Paks sikertörténet azért alapvetően Haraszti Zsolt nevéhez kötődik. Nekem maximum egy szelet, ami az érdemem lehet esetleg. Igen, hát ha könnyen jön a pénz, és nem kell számolni, akkor könnyebb költeni, de hogy szerintem, hogy megint oda lyukadunk ki, vagy az én gondolatom most az megint, ami egy filozófiai kérdés, hogy el kéne azt fogadtatnunk nekünk, akik a sportban és a sportért dolgozunk, hogy sportot csinálni az egy önálló szakma. Tehát az nem jó, ha egy térdsebész az ügyvezető, vagy bármely más területén az életnek sikeres ember azt gondolja, hogy hát a sporthoz mindenki ért. Én azt gondolom, hogy a tudásnak a hiánya, vagy a felkészültségnek a hiánya az mindig ilyen helyzeteket eredményez. Újra oda fogunk kiukadni, hogy a feléből lehetne hasonlót csinálni, csak kellenének hozzá szakemberek.
0: Mint egy érdekes kérdésként merül majd az fel, hogy mi van azokkal a klubokkal, amelyeknek a vezetésében és a háttértámogatásában is kizárólag neres emberek és cégek vettek részt az elmúlt évtizedben. Mert hát az ő pozíciójuk változásával egyrészt a politikai hátszél is megszűnik, és hát sok esetben a neres cég sem lesz képes hosszú távon támogatni.
1: Én ebben, vagy ezt az egész kérdést a Fair Play oldaláról közelítem meg, most már jó néhány hete, mert elég sokan kérdezték magánbeszélgetésekben, meg nyilvános beszélgetésekben is. Én azt gondolom, hogy ugye sportági szakszövetségek és sportklubok élén választott vezetők állnak, akiket amikor megválasztottak, az akkor érvényes szabályok alapján választották meg, tehát az ő funkcióban levésük, ha van ilyen szóösszetétel, akkor az teljesen legitim. Itt jön a Fair Play, hogy én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik joggal gondolhatják magukról azt, hogy nem feltétlenül nekük szólt a kinevezés, hanem a helyzetüknek, a pozíciójuknak, a politikai hátterüknek, azok akkor járnak el sportszerűen a saját klubjuk sportágukban, hogyha kérnének egy bizalmi szavazást. És onnantól, hogyha az a közeg továbbiakban is azt gondolja, hogy ez az ember a legmegfelelőbb számára, az egy óriási legitimitást adna nekik. Ha pedig a közeg úgy látja, hogy eddig jó voltál, nekünk használtunk, most, hogy így sarkosan fogalmazzak, de a helyzet olyanná vált, hogy most már inkább teher vagy, akkor pedig megvan a lehetőség, hogy válasszon magának más vezetőt. Én azt gondolom, hogy és mindig naív vagyok, és azt szoktam mondani, hogy a sport a legtisztább ebben a világban, hiszen van egy jól körülhatárolt játéktér, és van elvileg mindenki számára egyforma szabályrendszer. Én ezt gondolnám az átmenet leginkább tisztességes módján.
0: Hát igen, egyfelől személyi értelemben ez egy korrekt felvetés. Ugyanakkor hát látunk olyan klubokat, amelyeket semmi más nem tartott el, miközben nagy tradíciójú klub is adott esetben van köztük, mint a neres pénzek. De most, ha nézzük a Fradi körül kibontakozó óriási turbulenciát, 25 milliárdot keresve Kubatov Gáboron, aki állítja, hogy megvan, csak nem oda ment, amire mondják, hogy nem is mehetett volna máshova, tehát ez önmagában is felvet kérdéseket. Szóval, hogy itt olyan típusú viták indulnak el, amik alapjaiban kérdőjelezik meg azt a gazdasági működést, hogy a magyar labdarúgást az elmúlt évtizedben dolgozott, működött, játszott meccseket?
1: Hú, ezek nagyon nehéz kérdések. Én azt gondolom, amit a Ferencváros elnöke mond, ha az úgy van, akkor ő jogilag ebben nehezen támadható. Mondok erre példát, hogy én is voltam sportállamtitkár, és mondjuk kért egy sportklub 20 millió forintot arra, hogy az öltöző épületét felújítsa. És közben elvégeztek bizonyos munkákat, és közben rájöttek, hogy az ablakokat már nem tudják kicsinálni, nincsen elég pénz. És akkor ott fordultak az államtitkársághoz, hogy mi volna akkor, hogyha fennmarad a 8 millió forintot nem az öltözőépületre fordítanánk, hanem vennénk belőle két kis padot, most így hasra mondom a dolgokat. És ha erre megadta az engedélyt az államtitkárság, annak idején mondjuk én, akkor onnantól annak a klubnak a felelőssége nehezen felvetődik.
0: Sőt, hát akkor az teljesen rendben van. Hogy
1: és Kubatov Gábor ezt mondja. Tehát azt mondja, hogy ő kapott 25 milliárd forintot. Én mindig igyekszem objektív és korrekt lenni, azt gondolom. Tehát, hogy ő kapott 25 milliárd forintot a Fradi városra, abból előkészítő munkát folytak, tervezés folyt, és ha jól tudom, akkor két műves pálya meg talán egy úszoda épült. És hogy a többi pénzre meg kért engedélyt, hogy másra fordítsa. És ezt az engedélyt megkapta, akkor az akkori szabályok és törvények alapján, mondom, ha minden úgy van, hogy mondja, és nincs okom azt feltételezni, hogy nem, akkor szerintem a Ferences Tornaklub vezetésének felelőssége ebben nehezen lesz tetten érhető. Annak, aki a döntést hozta, azt kell majd megnézni, hogy az a döntés az megfelelte a jogszabályoknak. De szerintem ezek ilyen, tehát ennél sokkal mélyebben van a probléma.
0: Na de hát amitől beszélsz, az is a probléma egyik alapvetésére mutat rá, mert hogyha a hírek igazak, az engedélyt játékos vásárlásra kérte és kapta meg a Ferencváros, nem Kubatov Gábor személyesen, hanem maga a Fradi. Nyilván
1: igen, ezért fogalmazkodja persze, a Ferences vezetései.
0: Persze, így van. És hát ennyi pénzt elkölteni játékosra csak akkor lehet, hogyha ezt valaki hátulról támogatja. Mert hogy a magyar labdarúgás, még a Fradi a leginkább a nemzetközi szereplésével egyszerűen nem termeli ki ezeket az összegeket, amiket külföldi játékosok, vagy akár hazai játékosok megfizetésére költenek a klubok.
1: Igen, de azért mondom, hogyha ez az egy eset, tehát erről az esetről beszélünk, akkor azt kell megnézni, hogy az, amit a Ferences vezetése csinált, az úgy az akkori jogszabályok alapján.
0: Ez világos, de lépjünk el a Fraditól, Gábor.
1: Lépjünk, helyes, köszönöm.
0: Tehát nézzük ezt az egészet ugyanabban a távlatban, a teljes magyar labdarúgásra. Ugye a klubvezetők arra hivatkoztak, panaszkodtak nagyon sokszor az elmúlt években, hogy drágábbak a magyar labdarúgók, mint a külföldiek, annyira el vannak kényeztetve a magas értékű szerződésekkel, ezért hoznak ők, futottak még kategóriájú külföldi játékosokat a magyar NB1-be, NB2-be, amíg azt lehetett, aztán ezt már elkezdte büntetni az MLS. És ma úgy büntetni, hogy nem adott támogatást, hogyha volt külföldi játékos a csapatban.
1: Arra szól a motiváció, hogy ne legyen.
0: Igen, igen. Na de az a helyzet, amikor a magyar játékos drágább, mint a külföldi, mondjuk Szerbiából, Horvátországból, Ukrajnából, Romániából érkező játékos, ugye ezek voltak a legelső felvevő piacok, vagy a legelsődlegesek. Hát azért az egy nonsens.
1: De én azt gondolom, hogy ez jól hangzik, van is valóság alapja, tehát kétségtelen, hogy a fiatal szabály az fölvitte a fiatalok értékét vagy a fizetését, hiszen a kluboknak muszáj volt igazolni, de éppen amivel indítottad a beszélgetésünket, a Paks ott a legjobb példa. Tehát, hogy Pakson biztosan nem a legmagasabb keresetű magyar játékosok nyertek az elmúlt évben kétszer magyar kupát, és álltak dobogón, és jutottak ki nemzetközi porondra. Tehát, hogy ebben azért sokkal több elem van, tehát azt gondolom, hogy azzal, hogy sok közepes kategória külföldi kerül ide, azzal azért sokan pénzt kerestek.
0: Hát, hogy nem, persze.
1: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyébként az érvelés az nem ördögtől való, és van ennek igazság magva, de ennél sokkal összetettebb. Tehát, hogy ezen menedzserek kerestek, tartok tőle, hogy kluboknál dolgozó emberek kerestek pénzt. Tehát azt gondolom, hogy ez ennél összetettebb, és nem csak arra vezethető vissza, hogy a rendszer nem úgy működött, ahogy a sportban működött.
0: Hogy prognosztizálod, ugye ez az év, ez lemegy úgy, ahogy lemegy már, hogy ez a szezon, ebben van egy a köztévével megkötött szerződés, ami kisebb összegű, de mégis magasabb összegű most is annál, mint ami a piaci értéke, mondják az NB1-es közvetítéseknek. Tehát onnan jön a befolyó pénz, az MLS-től még jön a befolyó pénz, és vélhetőleg az jön ezután is, de máshonnan, azoktól a támogatóktól, idézőjelben tessék ezt gondolni, akik idáig önzetlenül finanszírozták a magyar labdarúgást, például a TAO-n keresztül, mert azt remélték, hogy ebből lesz nekik majd egy híd megrendelés, vagy éppen 100 kilométer autóút, azok el fognak tűnni. Akkor hogyan lesz ez jövőre?
1: Véletlen, igen, tehát nyilván a sportnak részben vagy egészben piaci alapon kell, vagy lehet működni, ez nem minden sportágra igaz, de a labdarúgás meg a labdajátékokra inkább. Vannak azért olyan klubok, tehát nézzük meg a Zalaegerszeget, amit sokan kritizálnak, de ők kiszámolták azt, hogyha elengedik ezt a magyar szabályt vagy magyar ajánlást, akkor is a játékos eladásból nagyságrendekkel több pénzt keresnek. Annak idején Szima Gábornak is voltak jó üzletei Debrecenben, tehát ez nem lehetetlen megcsinálni. És a másik az, hogy egy magyarországi nagyvárosban az egy értékmérője lesz egyébként, hogy a városban működő ipar részben vagy egészben képes-e és akarja eltartani az ottani sportot, nem csak futballt. Nyilván ez az eddigi vagy az elmúlt évek elkényelmesedéséhez képest ez egy nehéz vagy munkaigényesebb folyamat. Látni lehet a térképen olyan akár futballklubokat is, amelyeknél ezt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, mármint azt, hogy ezt ezen a szinten túléli, de azt gondolom, például Debrecenben is van valós tulajdonos, Zalaegerszegen is van, talán Győrött is van, tehát azért lesznek olyan klubok, amelyek ezen a szinten tudnak működni, és azt gondolom, hogy azok a klubok fognak tudni talpon maradni, ahol valódi sportvezetők vezették a klubokat, és fölkészültek arra, hogy meg tudjanak állni a saját lábukon, és ilyen is lesz. És lett olyan is, amelyik elvész.
0: Az Újpestet menti az, hogy a MOL tulajdonos lett, hogyha a MOL megtartja ezt a tulajdont, akkor nyilván anyagilag ez egy rendezett viszont jelent. Az MTK eddig is a játékos eladásból, a fiatalok eladásából próbálta fenntartani magát, nyilván ezután is így lesz, a Fradi pedig mentheti a nemzetközi porond. Ugye?
1: Én azt gondolom, hogy tehát Fradi nélkül nincsen magyar foci, ezt szerintem azok is elfogadják, akik nem Fradi szurkolók. Információm szerint te sem Fradi szurkoló vagy, meg én sem, de azt gondolom, hogy
0: ez belátható. De az szörnyű volt, amikor a Fradi NB2-es volt, ez így van?
1: Igen, tehát hogy a Fradi nélkül nincs magyar sport, nincs magyar futball. Én örülök annak, hogy az Újpest az kezd egyre közelebb jönni. A nagy vidéki fellegvárak, amelyekből egy néhány azért nem a legszebb éveit élte az elmúlt másfél évtizedben, viszont kerültek olyanok a futball élmezőnyébe, amelyeket nehéz volt értelmezni, vagy nem volt tradíciója. Tehát én azt gondolom, hogy ennek van egy egészséges változás, és mondom, a női labdarúgást, ahonnan ugye a klubok nagy része rögtön onnan vette ki azt a kevés pénzt is, ezáltal nagyon sok fiatal játékost játszatnak a klubok, és láthatóan közülük jó néhányan megállják a helyüket. Tehát minden ilyen nehézségnek egyébként lesznek pozitív hozadékai.
0: Egy fej másképp néz ki mondjuk két év múlva az NB1 kiírása, mert hogy más csapatok kerülnek oda. De
1: én élek, hogy amikor, hogy igen.
0: Ha a piac ezt hozza, akkor ez is természetes, és akkor ez így van jól.
1: Meg hát azok a nagyvárosok, most nem kell sorolni, de akár soroltam is, a Békés Csabától Szombathelyen keresztül, ugye Nyíregyháza, Diósgyőr, Fehérvár, én azt gondolom, hogy középtávon ezek a csapatok lesznek újra erősek, mert ott van valós háttér, és fontos lehet a városnak, és azokon a településeken, ahol ez nincs meg, tehát sem a tradíció nincs meg igazán, sem a gazdasági erő piaci alapon, ott viszont baj lesz.
0: Albert Gábor, köszönöm szépen. A korábbi sportállam titkárt sportszakértőt, szakembert hallották az előzőekben. Köszönöm a figyelmet, ez volt a Több-Kevesebb, a gazdasági magazin, egy kicsikét szokatlan, de valóban a gazdaságról szóló sportévával itt a végén. Jövünk holnap is, várom önöket. Rónai Egont hallották, minden jó.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
2: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
2: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az Egyenes Beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál, Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Naplós Vári Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
8: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Őrizetbe vettek három embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jellinek Dániel üzletember és Szivek Norbert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárút van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
8: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: Elmegyünk az Örkénykertbe, hogy megtudjuk, hogy milyen lesz az Örkény Színház új évada, mert hogy ugye a színházak most jelentik be az új évadokat, tehát gyakorlatilag van, ahol már zajlik is. Az Örkénynél most igazából holnap kezdődik, tehát a szombati napon a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az évad. Gáspár Máté, a színház igazgatója a vonalban. Szervusz, Máté!
10: Szervusz, Egon, jó napot kívánok minden hallgatónak.
0: Izgalmakat vár mindig a közönség egy-egy színházi évad bemutató alkalmával, és hát az izgalmak egy része az adja magát, mert minden premier persze az. Másrészt meg sokakat érdekelt, hogy Mácsai Pállal mi lesz. És aztán ugye lehet tudni, hogy egy új este be is köszön az új évadban, tehát Mácsai Pál jelen van, és a múltat viszi tovább a jövőbe. De hát múlt-e ő? Nem, jelen.
10: Így van, így van. A legnagyobb izgalom, még mielőtt az évad végére ugranánk ezzel a bemutatónkkal, az az, hogy milyen idő lesz holnap, de nagyszerű idő lesz, tehát senkit ne féleszem meg, hogy beköszöntött az ősz, mert az ősz.
0: Nem, már jó idő lesz, hát tőletek nem messze zajlik majd a Halhatatlanok lábnyom elhelyezése a Nagymező utcában 11-kor, ott is napsütés lesz.
10: Ott is napsütés lesz, úgyhogy az egész belvárosban napsütés lesz, úgyhogy bátran ki lehet jönni, hiszen azok számára azért gyorsan mondjuk el, hogy az Örkénykert az egy valódi kert, tehát ilyenkor a madársteret befüvesítjük, és egy igazi hencsergős, pihenős, közösen lazulós helyzet vár mindenki.
0: Lesz egész... reggeli torna?
10: Lesz reggeli torna Zsigmond emőkével, és a munkatársainkkal. Nekünk van egy nagyon sportos csapatunk, aki hetente kétszer reggelente edz. Ők települnek majd most ki a gyepre, és hozzájuk lehet csatlakozni emőkkel. Lesz a fő ritmusadó, úgyhogy reggel már ezzel kezdünk, és aztán gyerekeket várunk közös játékra, és aztán elindul a színházi események a színpadon, és a nagy színpadon is, illetve a Merlinben idén már másodszor úgy szintén egész napos programokat tervezünk, úgyhogy tényleg egészen éjfélig várjuk különböző programokra mindazokat, akik érdeklődnek az új évadunk iránt, hiszen a kert arról is szól egyrészt, hogy találkozzunk ismét a hosszú nyár után, és érezzük jól magunkat, és ismerkedjünk, másrészt pedig, hogy pillantást nyújtsunk abba az évadba, amiről az előtte is beszéltél, amiben hát összesen 9 projekttel, 9 bemutatóval készülünk. Ebből az egyik, amit te is említettél, a volt igazgatónk és jelenleg is oszlopos társulati tagunk, Mácsai Pálnak az új estje, ami majd az évad végén május környékén lesz bemutatva, ezt most még Pali nagyban írja, és hát akik mondjuk ismerik a Pista estjét, azok sejthetik, hogy körülbelül milyen élményre számíthatnak, bár ez aztán még annál is egyel személyesebb vallomás lesz.
0: Ha már maga Örkény, akkor ti elkezdtétek azt, hogy mottót választatok Örkény Istvántól egy-egy évadhoz. Az idei mi lesz?
10: Az idei évadunk mottóját a Nézzünk bizakodva a jövőbe című legendás egy percesből választottuk, és úgy szól, hogy I am going magyarni, amit egyébként én 3 évvel ezelőtt írtam le az igazgatói programomba, tehát ennek semmilyen aktuál politikai áthallása nincs, illetve hát mint minden jó műnél a történelem vagy az élet becsúszik a művészet alá. Ugye az Örkényi egypercesben is az arról szól, egy 68-ban írta és egy elképzelt 150 éves távlati jövőben azt vizionálja a szerző, hogy a magyar az egy ige lesz, és a kellemes jelentés árnyalattal beszivárog a világ valamennyi nyelvében, és ezzel játszik ez a novella zseniális, hogy mi mindent jelent az, hogy magyarni. Mi pedig azzal foglalkozunk ebbe az évadba, hogy számunkra, mint alkotóközösség és a nézőink számára mit jelent ma 2026-27-ben a magyarság, milyen egyéni és csoportos identitásokat kell újra gondolnunk itt Európa közepén, magyarként Európában és Európában magyarként. Úgyhogy ez a központi gondolat, ami mögé részint a bemutatóinkat is feltűztük, részint pedig hát nagyon sok kísérő programmal is jelentkezünk majd.
0: Próbál szembenézni a színház azzal, hogy hova tartunk? Vagy hogy mi dolgunk van a világgal magunk körül? Ugye most ezek a kérdések, ezek valódi kérdések kiváltak, és egyáltalán nem akadémikusok.
10: Hát így van, és a színházra mindig azt mondjuk, ez a pillanat, vagy a jelen művészete, nekünk ezzel van dolgunk, mégpedig a lehető legkortársiasabb szemlélettel, úgyhogy ezért is egy olyan évadot állítottunk össze, aminek a bemutatóinak a döntő többsége ősbemutató, az Örkény felkérésére készült művek, ma élő fiatal, vagy hát, hogy mondjam, még abszolút alkotóerejű teljében lévő szerzőktől, akik közül ráadásul többen nők is, bár én ebben nem szeretek programot csinálni, de azért nem tehetünk úgy, mint hogyha a mai magyar kultúra esetben magától értetődő lenne, hogy a repertoár nagyobb részét női hangokkal töltjük ki. Az első bemutatónk rögtön Szilágyi Eszter Anna darabja lesz, ami aki saját magát kereste, a címe Izlandi buszos társasofer, ezt Polgár Csaba rendezi, október 3-án lesz majd a bemutatónk, ami egy nagy identitás kereső játék, egy igazi sokszólamú szóopera, egy valóságos hírre alapozva, egy izlandi társas utazás, mert tényleg eltűnt egy hölgy, illetve eltűntnek hitték, és aztán kiderült, hogy valójában saját magát keresi, és ő is része ennek a csoportnak, de mire ideig eljutunk, addigra eléggé felfeslik az empátia és a szolidaritás és a nemzeti összetartásnak a szövedéke. Úgyhogy ez lesz az első darabunk, ezzel párhuzamosan Bíró Kriszta új darabját próbálja a stúdióban Vidder Kristóf rendezésével a társulat, ami egy elképzelt álompolgári betélkedő, ahol a magyar csapatnak a felkészülésébe tekinthetünk be, hogy definiálják újra a magyarságukat annak reményében, hogy megnyerik a fődíjat és az örök életet. Ez egy nagyon, szintén nagyon groteszk és izgalmas forma lesz, és ez is új darab. Kincses Réka tér hozzánk vissza, akinek a Karácsonyozatok velünk című darabja óriási sikerrel fut, most legutóbb a Vidor Fesztiválon játszottuk, és ennek a történetnek a folytatását írja Réka a társulat improvizációi alapján, ami ugye egy erdélyi család Berlinbe szakadt tagjának a visszatérése és a konfliktusa. Tehát ez a nagyon széles ív, ami tényleg Erdélytől Berlinig húzódik, és erre az ívre feszíti föl nagyon humorosan is, meg nagyon önkritikusan is azt a kérdést, hogy is látunk rá saját magunkra. És ezzel párhuzamosan pedig Geréb Zsófi, aki szintén egyébként Berlinben él, és most hazatér hozzánk egy saját fejlesztésű darabbal, amit szintén a színészek improvizációi családtörténete is bejátsz, egy családtörténet, egy visszanézés, egy nagymamai örökségnek a felszámolása során előkerülő emlékek, konfliktusok, fájdalmak, sérelmek és örömöknek a repertóriumát mutatja be. Szintén nagyon sok zenében egy német operének és közönműködésére.
0: Említett Berlint így úgy, egy kis hazai színházi mikroklima alakult ki ott távolban Berlinben az elmúlt években. Ez egy fura helyzet volt, nyilván egy kicsit önkéntes, egy kicsit önkéntelen. Hogy látod, a visszatérés elindult?
10: Hát mi nagyon dolgozunk rajta, hogy azokat a tehetségeket, akik akár kényszerből, akár önként vállalt karrierútból eddig külföldön építették magukat, azokat, az ő munkájukat, tehetségüket, világukat bemutassuk itthon. Úgyhogy ez az előbb említett két alkotás is ilyen, és hát a harmadik színpadi bemutatom számít ilyen szempontból az igazi nagy újdonságnak, mert azt Márton Dávid rendezi, aki hát tényleg egy világhírű zenés színházi rendező, óriási operaházakban óriási munkákat jegyez, legutóbb ő rendezte a Kurtág operát Bázelben, és nagyon sok kortárs szerző bízza rá az első bemutató jogát nagy operaházakba és zenészínházakba. Régóta ismerjük egymást Dáviddal, én is, és Polgár Csaba is, és nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat, és az első magyarországi színházi munkája az Örkényben lesz, ahol a Dublin nagy klasszikus regényét, a Berlin Alexanderplatzot adaptálja.
0: Ez azért talán neki is izgalom, nem?
10: Nagyon, nagyon, hát nagyon intenzív előkészítő szakaszban vagyunk, és hát nem adom ki eszem, hogyha azt mondom, hogy ő is nagyon izgul, egyrészt a magyarországi bemutató, vagy bemutatkozás miatt is, meg az, hogy itt ugye prózai színészekkel 8 kiváló prózai színésszel dolgozik együtt egy olyan anyagon, aminek azért a zeneiség lesz szintén a meghatározó eleme, tehát hogy hogyan lehet egy ilyen expresszionista regény hömpölyből egy színpadi polifóniát képezni, ez alkotóként is nagyon izgalmas, és biztos, hogy benne a különbség számára.
0: Milyen jó szót alkottál, hömpölyeg? Ez szerintem tök helyes szó, és érthető. Úgyhogy ez remek. Tartsuk meg, abszolút. A fiatalokra gondoltok akkor, amikor azt mondjátok, hogy kezdjenek valamit magukkal egy ilyen alkotó folyamatban, ez a Magyarni címmel, ugye Örkére utal ez is vissza, és a szlogenre meghirdetett alkotó folyamat, 15-25 éveseknek hirdetitek, ez az Örkénylab. Ezzel igazából tehetségeket akartok építeni, vagy foglalkozást adtok, színházi, drámapedagógiai foglalkozást adtok?
10: Az Örkény egyik nagy különlegességes ereje az a rendkívül sokszínű közösségi munka, amit az Örkény köz égisz alatt, mert több mint 10 éve nagygoldi vezetésével végez a színház, és ennek van a különböző formái. Ez, amit említesz, ez egy alkotó folyamat, aminek az eredménye egy olyan előadás lesz, amit reményeink szerint szintén rendszeresen tudunk játszani. Ebben valóban van tehetséggondozás, van közösségépítés, van kritikai reflexió arra, hogy miben élünk, és a fiataloknak az impulzusainak a becsatornázása, amire rendkívül nagy szükségünk van. De ebben a körben, mert az Örkény közben még két másik olyan formát is ajánlunk, amin keresztül fiatal közönségeket is megszólítunk. Lesz egy részvételi színházi előadásunk, amit a Káva kulturális műhelyel csinálunk, akik ennek a műfajnak a legnagyobb szakemberei az országban, és velük koprodukcióba készítünk egy gyógyfürdő című produkciót, amiben középiskolásokkal fogjuk körbejárni a demokrácia építés nehézségeit, az alapanyag Ibzen népellensége című drámája, és ennek egy aktualizált verziója lesz ez a játék, illetve Vidovszky György, aki a Kolibrinek volt a főrendezője, és szintén a részvételi formák nagy ismerője, egy nemzetközi kooperáció keretében csinál egy színházi társasjátékot, aminek meg a Game a címe, ahol pedig egészen egyszerűen maguk a résztvevők, akik korábban nézők voltak, ők fognak játszani, és ők két színész közreműködésével építik majd föl a történetet. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas forma, ezt a november végén mutatjuk be. Úgyhogy igyekszünk többféle formát adni, és olyanok számára is, akár fiatalok, akár idősebbek, bekapcsolódási lehetőséget nyújtani, akik nem elégszenek meg azzal, hogy jönnek és néznek. Természetesen az is nagyon fontos, hogy hát ez a fő profilunk, de azért nyitogatjuk a kapukat másfele is.
0: Ez egy furcsa helyzet, mert ahhoz, hogy bemutasd az évadot, ahhoz hónapok óta nagyjából készen kell lenni annak, hogy mi lesz, vagy hogy legyen. Ennek ellenére van ilyenkor benned még egy kis izgalom, hogy ténylegesen aztán hogy lesz?
10: Hát ilyenkor van csak igazán izgalom, hiszen mindaz, ami már papíron, meg táblázatokban, meg megbeszélésekben már azt is mondhatnám, hogy már unásig ismert, és már tényleg azt gondoljuk, hogy minden részletét ismerjük. Akkor, amikor elindul egy próbafolyamat, vagy amikor megérkeznek az első nézők, akkor válik igazán élővé, és hirtelen teljesen átalakul, és hát általában ezek kellemes meglepetések, és aztán persze néha vannak olyan váratlan helyzetek is, amiket kezelni kell, akár a próbateremben, akár kívül. Úgyhogy itt nincs, itt unatkozásra, vagy hogy mondjam, fásultságra nincs tér, és tényleg annyira sok minden zajlik az összes termeinkbe, ideértve most már a Merlint is, hogy én csak próbálom tartani a tempót, és valahogy mindenen rajta tartani legalább a félszememet, de hát ez természetesen nem csak az én dolgom, mert Csaba, mint művészeti vezető, és hát ugye most rendezi is az első bemutatónkat, és az összes többi kiváló kollégával ezt együtt toljuk.
0: Csaba Polgár Csaba, ahogy azt már meg is említetted, valóban most rendez éppen, és hát lassan a bemutató ideje is eljön majd, de először 15. Örkénykert szombat reggeltől egészen estig a Madástéren az Örkény Színház előtti placon. Szép szezont, jó évadot kívánok nektek!
10: Nagyon szépen köszönjük, és tényleg mindenkit várunk egy óriási bulira, este 8-tól megint Esztrád, amiben a teljes társulat saját kedvenc dalait énekli, úgyhogy ez egy önfelett, felhőtlen, a szó minden értelmében felhőtlen közös bulizás lesz, és ezzel a lendülettel futunk neki az évadnak.
0: Az Örkény István Színház igazgatóját, Gáspár Mátét hallották a Spirit FM-en. Köszönöm, Máté!
10: Köszönöm én is!
8: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: Szeptember 16-a a napja, hogy bemutatják a nyilvánosságnak a 10 éjszakás kaland című vadonatúj magyar filmet, aztán majd ez szerepel nyilván a mozik műsorán is, meg a film szemlén is, tehát a szokásos útját járja, de ez most a díszbemutató. A film alkotója Kalmár Péter, aki maga is rendező, producer, meg író, de nem ő rendezte ezt a filmet érdekes módon, és ez is egy érdekes téma lesz, hogy miért nem vállalta be. Úgyhogy csapjunk is bele, Kalmár Péter ugyanis a vonalban. Szervusz Péter!
11: Szervusz, Egon, nem baj, ha tegeződünk.
0: Sőt, hát igen.
11: Pár hete.
0: Én is vállaltam ezt a kockázatot. Novák Erik lett az új filmed rendezője, és ez a te filmed így szerepel a főcímen is, Kalmár Péter filmje. Hogyan van ez az együttműködés?
11: Hát nézd oda, először is picit hadjavítsuk, mondhatod, hogy a Kalmár Péter új filmje, ez olyan lenne, mint, ez olyan, mint hogyha lett volna eddig 23 régi. Tehát ez pontosítanék, én egy első filmes vagyok, egy öreg ember vagyok, de ennek ellenére. Ez egyik. A másik, miért az Erik? Eriket ismerem, haverom, jobban vagyunk 20 éve körülbelül, és ha van két ember, aki tűz és víz, akkor az biztos, hogy mi vagyunk. És akkor, amikor már realizálódott, hogy ebből lesz valami ebből a filmből, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy nem, egyrészt nem sok-e nekem ez a három sapka, hogy forgatókönyvíró is, producer is, és még rendezzem is. De miután egy nagyképű hólyag vagyok, aztán ebből azt mondtam, hogy nem sok, de mégis összeegyeztetetlen. Viszont azt gondoltam, hogy pontosan a különbözőségünk miatt ez egy ilyen jó kis kreatív energia lehet, hogyha az Erik ebbe hajlandó részt venni, és hát ő boldogan belecsapott a tenyerembe. És ez az egyik oka. A másik oka, tehát úgy gondolom, hogy majd szkanderezünk. A másik ok pedig az, hogy nagyon-nagyon nehezen tudtam volna, mint producer legyőzni magamban a rendezőt. Tehát, hogyha arról lett volna szó, hogy jaj, most még vegyük föl még kétszer, vagy még vegyük föl még harmadszor is, meg jaj, most oda sarokba kéne még valami díszítő elem, vagy oda még kéne lámpa, nem tudom mi, és úgy túlmentem volna a költségvetésen, hogy tönkre mentem volna, mert a producer nem tudta volna legyőzni a Kalmár Péter rendezőt. Úgyhogy ilyen egyszerű az ok.
0: De ez így egy bölcsdöntésnek tűnik. Találtál egy alapanyagot, Artus Nisszel Körbe-körbe című komédiáját, és ebből írtál egy gyakorlatilag szinte felismerhetetlen összevetésű történetet, Ha már jobbra húztál címen.
11: És aztán
0: ebből lett a 10 éjszakás kaland.
11: Igen.
0: Voltak éppen a 10 éjszakás kaland eleje, az úgy indul, és akkor most ez nem filmkritika, csak én már láthattam a filmet, megtiszteltél ezzel, úgyhogy én tudok róla valamit mondani, hogy igazán nem tudom, hogy miben vagyok. Tehát jön nekem egy csonka pici, aki olyan, mint ő, de mégsem teljesen, ezt majd elmagyarázod. Jönnek jelenetek egymás után, ahol nem látom, hogy ezek összefüggnek-e egymással, de végül a szereplők azért mégiscsak ismétlődnek, és valamiféle átfolyása egyiknek a másikban mégiscsak van. És a végén van egy konklúzió, amit nem tudom, hogy szabad-e lecsapni, de minden esetre lesz belőle valami.
11: Igen.
0: Az, hogy csonka picit úgy látom, ahogy még soha, és ahogy valószínűleg ő se látta magát még soha, ez például hogy jött?
11: A kényszer, tehát egy low budget független film, azért ezt tegyük hozzá, tehát az egész egyébként úgy jött, hogy itt az elmúlt tizen akárhány évben, főleg itt az elmúlt 8-10 évben, mert még a Vajna éra alatt még nem voltunk annyira kiátkozva, de hát utána igen, és mondta a barátom, a Vecsernyés János, aki egyébként ennek a filmnek az operatőre, hogy Péter, beadhatunk mi terveket, de nem fogunk nyerni. Tehát, hogy ezzel jobb, ha most tisztában vagy. És ha akarsz filmet csinálni, akkor jó lenne valami olyat csinálni, ami megvalósítható nem ilyen 500 millió, 1 milliárd, másfél milliárdból, hanem egy ilyen független filmként. És akkor én kicsit elszontyolódtam, mert ez nem az én műfajom, ez a köldöknézős rögmagyar valóság. De semmi problémám vele, vannak remek filmesek, akik ebben abszolút otthon vannak. Én inkább egy ilyen zenés, színes, széles vásznú csávó vagyok, és akkor gondolkodtam, hogy mi a túrót lehetne. ilyet kitalálni. És akkor gyakorlatilag így összecsengett az én magánéletem, ami most élem a második tínédzser koromat, pontosabban az elsőt, mert igazából első nem volt. És hát igen, én beható ismeretségeket kötöttem a Tinderrel, nem azt mondom, hogy a Tinderen, de a Tinderrel.
0: Óvatos vagy.
11: Igen, tehát van némi rálátásom a pokol hetedik bugyrára. Egyrészt, és akkor eszembe jutott, hogy hát annyi sztorim volt a Tinderen, hogy ezeket úgy elkezdtem irogatni. De hát aztán gondoltam, hogy ki a túró kíváncsi a kamárnak a Tinder sztoriaira, még én se. Viszont eszembe jutott a körtánc, ami hát tulajdonképpen 10 egyészakás kalandnak a füzére. Tehát tulajdonképpen a dramaturgiája a filmnek az egy schnitzleri dramaturgia, és aztán gyorsan megnéztem, de persze megint elolvastam a schnitzelt, amit már tudom, 40 éve olvastam először, aztán ugye a Kornis Mityunak volt egy remek átirata a Vígszínházban, a 89-ben mutatták be a Körmagyart, ami egy akkori rendszerváltásról szólt. Pontosabban nem arról szólt, hát 10 egyészakás kalandról szólt, de a kerete annak nagyon-nagyon erősen rá volt nyomva ez a rendszerváltós feeling. És hát aztán rájöttem arra, hogy hát azóta eltelt azért 30-35 év, és hát elég meredek fordulatokat vett itt a magyar valóság, főleg az elmúlt 10-11 néhány évben. És akkor azt gondoltam, hogy hát én akkor megírom ezt a mai NER, luxizós, hamiskás, kiüresedett, ilyen pufidzsekis történetekre, és hát így történt.
0: És így lett ez, miközben ez egy érdekes történet, amit elmesélsz, abból a szempontból is, hogy nyilván amikor elkezdtetek dolgozni rajta, az még egy nagyon NER korszak volt, és készítettetek egy nem NER kompatibilis filmet, majd kifutott a NER a történelem alól, hát a kifutott, majd meglátjuk, és igen, ehhez képest itt vagyunk valóban egy rendszerváltó időszakban, amikor már felszabadultabban lehet röhögni rajtuk. Ezeken a furcsa figurákon, akik azt hiszik magukról, hogy ők valakik, miközben hát majd látjuk a te filmedben is, hogy hát nem biztos, hogy ők nagyon valakik.
11: Én nem gondolom, hogy most nem az, hogy vége, a NER-nek vége, az egy dolog, de az emberek itt vannak velünk. És most nem csak az ellenzékre, a mai, hülyén hangzik ez az ellenzékre
0: pedig
11: gondolom.
0: Pedig így van.
11: Mert ez 16 évig teljesen más jelentett. Na mindegy, szóval az hát, emberek itt vannak.
0: Hát mi is itt maradtunk, mi mindannyian, hát persze. Igen.
11: Szóval a mentalitás is itt maradt. Velünk él továbbiakban. Ugyanúgy a családon belüli erőszak, a homofóbia, a rasszizmus, és hadd ne soroljam a többi nyalánkságot, ami előfordul a filmben is, meg a perverziók. Ez velünk van, ez rendszerfüggetlen. Ez rendszerfüggetlen. Az egy dolog, hogy mi akkor kezdtük az előkészítést, és a forgatás is, hát tavaly ősszel forgott, amikor még a sűrűjében voltunk a NER-nek, és az is igaz, hogy most egy évvel később jövünk ki, de én nem gondolom, hogy olyan nagyon sok nem változott. Azért nagyon sok dolog nem változott meg gyökeresen. A szándékok talán igen, de hát azért igen, jó, hogy mondjam, régebben is szabad volt pofázni. Tehát az nem igaz, hogy nem volt szabad pofázni. Most is szabad pofázni. Régen is szabad volt pofázni. Legfeljebb a réginek volt következménye, most már nincsen.
0: Csonka András lett a mi tinderes rossz szellemünk, ugye?
11: Igen. Hát az egy külön történet, hogy lett így, mert hát a Bandi nekem, hát én nem is tudom, születésemtől fogva, gyakorlatilag a anyám fülöztötte őt meg először, olyan kis cinege, vékonyka volt, hogy a mamája nem merte berakni a kis gyerekkádba, úgyhogy innen datálódik a mi kapcsolatunk gyakorlatilag, de hát nyilván főiskola, apám, vidám színpad, egyebek, tehát gyerekkori barátok voltunk, és én azt tudtam, hogy ő még soha nem játszott filmben. És mondtam neki, hogy itt van egy ilyen fura fregoli szerep, ebbe gyere. És elolvasta a könyvet, kicsit megijedt. Egyrészt attól, hát akkor még benn voltunk a NER-be masszívan, és akkor hú, hát ebből nem lesz baj. Mondom, milyen baj lehet? Milyen neked ebből milyen baj lehet? Hát és még nem is érek rá. Na most nem tudom, melyik volt a nagyobb súlyjal a latban, de azt mondta, hogy tényleg nem ér rá, de mondom, de hát éjjel lesznek a forgatások.
0: Annyira betoltam, hogy rá se érek.
11: Igen, és akkor, és nagyon összevesztem vele ezen, nagyon össze, de úgy összevesztem vele, hogy mondtam, hogy nem is beszélek vele többet. Mondom, itt vége a 60 éves barátságunknak, és elmész a túróba. És aztán valahogy persze kibékültünk, hát konkrétan az apám temetésén, mert ő mondta a beszédet az apám temetésén, ahol az anyám orvul meghívta őt, és akkor ott mondta, hogy na ne hülyéskedj már, ne csináljuk már ezt. És akkor másnap gondoltam egyet, mondom, na figyelj, de gyere, találkozzunk egy kávézóba. De hát mondtam, hogy nem érek rá, mondom, tudom, hogy nem érsz rá, most elmondok neked akkor egy ötletet. És akkor elmondtam, hogy figyelj, nekem kell ez a hülye pofád, amivel te rendelkezel, viszont nem kell jönni forgatásra, hanem megcsinálok AI-jal. És láttam, hogy ott kattog az agya. Láttam, hogy erre mit mondjon. Mondom, Bandi, figyelj.
0: Így se érsz rá, érted? Hát, na.
11: Mondom, két választásod van. Az egyik az, hogy belemész, és boldogan azt mondod, hogy jaj, de jó, én leszek az első magyar színész, aki egy filmben az AI által lesz megalkotva, és ez egy filmtörténelem. A másik pedig az, hogy azt mondod, hogy na jó, hát én ehhez nem járulok hozzá, én ehhez nem adom az arcomat. Ám de, ha a másikat választod, én akkor is megcsinálom, legfeljebb beperelsz engem, és sokkal nagyobb lesz a sajtunk. És akkor persze röhögött, mondta, hogy jó, hát ne hülyéskedj, hát persze, akkor csináljuk. Úgyhogy így lett. És ugye egy low budget filmnél ez úgy volt, hogy közben is íródik. Tehát tulajdonképpen ha az, hogy az AI ilyen hangsúlyt kapott, és nem csak a csonka, hanem egyebek is, ez része lett a koncepciónak, mert gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a Bandi egy ilyen Tinder szellem, egy ilyen Tinder Lucifer, vagy hát egy ilyen, mint a Szent Ivánnyi álomban a Puk, ilyen szerelem közvetítőt játszik, és tulajdonképpen a manipulátor is egy manipuláció. Hát ezzel nap mint nap találkozunk, aki látott már közösségi médiát, hát nagyon sokszor előfordul, hogy hívnak föl engem, főleg idősebb ismerőseim, hogy te szerinted ez AI, vagy ez igaz? És akkor ilyenkor a válasz mindig az, hogy az AI. Na de hát az olyan. Szóval ez izgat, ez a manipuláció. Egyébként az AI önmagában is megosztó, mert például az én generációmnak az AI az egyfelül egy ilyen csoda. A fiatalok hánynak tőle, azok utálják.
0: Ez érdekes, ez érdekes. Egyúttal használják is veszettem.
11: Igen, de megvetik, utálják, kikérik maguknak. Az én generációm pedig úgy tekint rá, mint egy játékra. Arról nem beszélve, hogy most ezt így hívjuk, hogy AI, de hát ha belegondolsz, 20 évvel ezelőtt még nem volt AI. Na de könyörgöm, hát Harry Potter volt, meg Gyűrűk ura volt, tehát olyan 3D CGI animációk voltak, aminek az előállítása akkor belekerült egy 10 másodperces snitnek a költsége, nem tudom, $100,000. Ez ma $10. Tehát ennyi vált.
0: És 10 perc, ameddig az ügyesen promptolást el nem
11: jó,
0: végezzük.
11: Hát erről ha most megkérdezném a mi AI tervezőnket és a VFX supervisorunkat, azért ő mást mondaná, mert én is azt szoktam mondani, hogy jaj, jeva, ne hülyéskedj, ez csak 10 perc, és akkor mondta, hogy igen, akkor azt mondja, most nézd meg azt, nem tudom hány terabájt adatot, ami a gépemen van, mert hogy az AI az nem mindig azt köpi ki elsőre, amit szeretnénk, hanem valamikor azt a 40-edikre. És akkor se úgy.
0: Egy egészen másik történet lenne, ha most belevágnánk abba, hogy éppen a mai nap a napja, amikor a nagy AI fejlesztő cégek vezetői összeültek, hogy egy kicsit korlátozni kellene, mert elszabadult néhány programban.
11: Igen, de, az egy kicsit más,
0: de ez egy másik történet. Más, nálad viszont a szereplők szabadulnak el. Nem egyszer, és nem kétszer. És én azt gondolom, hogy igen, hogyha most azt hiszük, hogy túl vagyunk a NER-en, akkor a NER-től függetlenül is elgondolkoztató az, hogy mennyire kevés kell ahhoz egy embernek, hogy úgymond elszabaduljon.
11: Most ezt nem igazán értem a kérdés. Vagy ez nem egy volt, kérdés
0: ez nem, volt? Ez egyáltalán nem volt kérdés. Gondolok itt például a két szereplődre a repülőgépen. Egyik is olyan, amilyen, ugye nem spoilerezünk, a másik is olyan, amilyen, és egyáltalán nem azon múlik, hogy ők NER kompatibilisek vagy sem. Hanem így működünk mi.
11: Hát emberek. Hát ez a hazugságok hálójában egyfelől. Másfél mindenkit valami mozgat,
0: hát vágyak és remények, igen.
11: Vágyak és remények, alapvetően ez egy ilyen vágyvezérelt sztori, ez a Tinder. Tehát igen, biztos van olyan, aki a Tinderen ismerte meg a hitvesét és a sírikű jegyesét, de hát ez a ritkább azért, úgyhogy ez inkább a húspiacról szól.
0: Na, hát akkor ezek fényében most egy vörös szőnyeges bemutatóra készültök a főszereplőkkel, akiket meg se említettünk, Turóci Szabolcs, Péter Fibori, Fekete Ernő, Danis Lídia, nyilván csomó mindenkit kihagyok, Nyári Dia, Mészöly Anna,
11: igen.
0: Mondjuk ők a főszereplők, és Csonka András az AI-által. Ott lesz?
11: Csonkai, persze. Hát, hogy AI formában lesz ott, vagy valóságban, azt nem
0: na
11: tudom.
0: Jó.
11: Remélem AI formában, mert akkor nem fog annyit enni, meg inni.
0: És úgy viszont kevésbé lesz vicces, már pedig pici az szokott lenni. Mikor kerül a mozikba, úgyhogy ezt bárki láthassa?
11: A héten. Tehát, hogy most a szerdán lesz egy ilyen díszbemutatónk, tehát ott az magunknak, meg a meghívott celebrityknek,
0: És akkor csütörtöktől a mozikban.
11: És másnaptól megy országos moziban, és hadd dicsekedjek egy kicsit, mert ez elképesztő, hogy egy magyar filmnél ilyen az első terítés. Ugye én tavaly nyáron, amikor csak álmodoztam, akkor azt reméltem, hogy talán 65 moziba bekerülünk országosan, most ehhez képest 83 moziba vagyunk. De tavaly mindenki kiröhögött a 65-tel is, hogy mit képzelek, és most az összes Cinema City és az összes Art mozi és az összes független, tehát nagyon nagy
0: erős
11: nagyon
0: kezdés.
11: Nagy
0: erős folytatás is kívánok nektek a 10 éjszakás kalandhoz, mert ennek a filmnek a történetéről, a hátteréről hallottuk Kalmár Pétert, a producer írót. Köszönöm, Péter!
11: Köszi!
12: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofon Kultóra a Spirit FM-en. Az

0: Így van, 10 szerepet játszunk ketten, úgyhogy nagyon sok sorsot kell végigvinnünk, tehát itt nem csak egyet, mint egy normál színdarabban, hanem mindenkinek a sorsát végig kell vinni ebbe a darabba. Hát kb. 80 perc az egész, de tényleg egy Tour de France.
1: Nektek is, akik benne vagytok?
0: Hát fú, nagyon, meg az összes személyiség, akit kell játszani. Meg hát maga az, hogy néztem még ilyen német előadásokat, és ott azért csak kisebb jelzések voltak az egy-egy karakterváltásra. Mi azért ruhákat cserélünk, Papjanó csodálatos jelmezeiben, és nyilván úgy van a kitalálva, hogy azért vannak benne könnyítések, de azt hiszem, hogy Endrének sokkal nehezebben, neki azért öltönyök vannak. Én azért ki tudtam váltani egy-két dologgal, hogy egymásra rétegelem a ruhákat, de nála azért az egy kicsit hosszabb és bonyolultabb. De nagyon izgalmas, mert valójában egy házaspárról szól, egy sztár íróról, egy írta tartós házasságról egy könyvet, és akkor ezzel turnéznak Amerikában, és van egy felesége, aki hát nem boldog ebben a házasságban, még ha erről is írt könyvet, a férje, és folyamatosan hotelszobákban vannak, és valójában ez a történet egy hotelszobában játszódik, ahol aztán mindenféle ember megérkezik ebbe a szobába, a szobaszerviztől a takarítónőn át, egy véletlen szobacsere, aki így eltéveszti az ajtót, és akkor ők is megjelennek. Szóval itt rengeteg mindenki megjelenik, az apácától kezdve a takarítónőn át, a showman, mindent játszom én, úgyhogy nagyon nagy kihívás. Most például svédül tanulok, mert hogy na, az írók kitalálták, hogy hát svédül is kell beszélni ebbe a darabba, úgyhogy
1: ezt ellenőrzi valaki ilyenkor, hogy te jól ejted ki a svéd szöveget?
0: Hát a Google fordító az ugye barátunk az első körbe, és aztán nyilván olyan mákunk volt, hogy az egyik öltöztető lány, Fannika, pont tud svédül. Tehát azért mennyi az esélye, hogy pont az öltöztető tud svédül, úgyhogy ő egy kicsit helyreigazította a kiejtésünket. De hát borzasztó egy nyelv, nagyon szép lehet így egybe hallgatni, de megtanulni azt, hogy mikor ő meg mikor ú, hát az nem semmi.
1: Hát minden nyelvnek megvan ez a sajátja. Most a svédek tanulnak magyarul, ugyanezt mondják a miénkre, hát úgyhogy jól el vagyunk egymás nyelvével ezek szerint.
0: Igen, és közben van egy apáca, ami azért nem egy átlagos apáca, hanem dadog is szerencsétlen, meg közben beatboxol, mert ő is el akarja adni a show műsorba magát, úgyhogy meg kell tanulnom beatboxolni, mert hogy mindegyik karakternek van valami furcsasága.
1: Egon, de ez ilyenkor ijesztő vagy jó? Tehát én értem, hát nem szoktál te beatboxolni, és védül is ritkán beszélsz, de amikor ezt odavágják neked, oké, és akkor a következő próbára ezt tanul már meg svédül, azért ilyenkor nyel az ember kettőt, nem?
0: Nem! Még jobban felvérteződöm. Én ilyen őrült vagyok. Én ezeket szeretem. Tehát szerintem nem speciális, tehát speciális agyúaknak készült ez a darab, akik azért komplexebben tudnak gondolkodni is. Itt nem nagyon lehet hibázni. Most ezt így nem tudom, érted? Tehát ha mondjuk rossz ruhát veszünk föl az én kis öltöztetőmmel, akkor aki bent van, szegény Endre valamelyik karaktere, akkor az úgy megszívja. Tehát hogy nagyon-nagyon pontosan kell játszani, és nem lehet kiesni egy pillanatig sem. Most még nyilván az öltözések ideje és egy-egy jelenetbe beérkezést gyakoroljuk nagyon sokat, és még azért ott tart a próba folyamat, ugye jövő héten van a bemutató, hogy azt a fajta gyorsaságot, amit kint tolunk az öltözéssel, azt ne vigyük be. Tehát az a tempó, az nem ugyanaz.
1: Ahányszor mi beszélünk egymással, meg is állapítottuk itt még a hallgatók, nem voltak velünk, hogy elég régen nem beszéltünk. Én mindig csodálattal figyelem azt a szenvedélyt, ahogy a szakmádhoz, meg a következő feladathoz állsz. Ez mintha mit sem változna.
0: Nem, ez csak, nem tudom, hogy egyre rosszabb lesz, de most jó értelemben. Tehát, hogy én nagyon bírom, hát az, hogy 10 karakter egyszer csak megjelenik majd a színpadon egyszerre, hát ez az ilyen őrülteknek való, mint én meg a Beleznai, akik ezeket imádják, a Anita Iván, aki meg betársult a kis csapatunkba, hát mert ő meg aztán végképp, tehát ez a 10 karakter, akik vagyunk, mind megjelenik a színpadon egyszerre. Na hát ilyen csavarok vannak benne, ami tudom, hogy furcsán hangzik, de meg fog jelenni.
1: Nem, ez jól hangzik, mert gondolom és ez egy vígjáték közben, van. Ha jól sejtem, már igen, a címe is adja.
0: Igen, de vannak benne mély dolgok, és meg is kell élni azok.

0: sorsokat. Tehát azért mondom, hogy sorsokat játszunk, tehát csalódásokat, szenvedéseket, nevetés, minden van, de itt azért sorsok vannak, amik nem úgy alakulnak, ahogy tervezik.
1: És közben átváltozó művészek lesztek. Érdekes. Mennyit lehet egy ilyen darabból játszani? Ugye neked például ott van a József Attila Színház, veled egyeztetni sem lehet könnyű sokszor.
0: Hát igen, az Endre se egyszerű, egyeztetésileg. Hát ott azt hiszem 10 darabom van, és még a Fórum Színházban van 3, meg még az Új Színházban egy, úgyhogy igen, eléggé szerreszona vagyok, de hála Istennek nagyon jó a tím, úgyhogy valahogy így leboxolják, és akkor én boldog vagyok. Ezt az előadást azt gondolom, vagy dupla előadásokként kell játszani, tehát a nagy kihagyás van, az nyilván az nehézséget okoz, tehát akkor biztosan újabb próbák kellenek belőle, de azt gondolom, hogy ez annyira lehet szeretni, szóval minden karakteremet valamiért nagyon szeretem, és Jennifer Lopez-től kezdve mindent énekelek benne, tehát én minden furcsaságot kitaláltam bele, ami hogy a takarítónének az a vágya, hogy Jennifer Lopez, tehát mert ő egy mexikói beváltozó.
1: Miért pont az ne lenne? Hát persze.
0: És szóval igen, és akkor ezt találtak ki, mert pont az szólt a telefonomból zeneként a kocsiba, és mondom, hát ezt kell énekelni, a Let's Get Loud. És folyamatosan Let's Get Loud-ot éneklem, és nyilván nagyon örült neki, úgyhogy, és természetesen akcentussal, spanyol akcentussal, mert nem beszéli jól a nyelvet, tehát csak hogy így könnyítsek a dolgokon.
1: Neki van spanyol, neked meg születetten svéd akcentusod, és akkor ebből lesz egy magyar előadás. Hát jó.
0: Hát valójában igen, de közben nagyon jó. Tehát biztos, hogy rengeteg munkánk lesz még ezzel, mert ez soha nem lesz kész. Mindig találunk majd benne új dolgokat.
1: Na jó, de akkor mikor nézzük meg? Rögtön a bemutatón, vagy inkább később?
0: Persze! Hát nem tudom, az biztos, hogy nem tudom. Mi nagyon készülünk, és hát föl vagyunk vértezve az Endrével.
1: Na hajrá!
0: Úgyhogy nem tudom mikor, de szerintem 18-án biztos lesz egy állapota, ami szerintem egy jó űrt fogunk futni vele.
1: Jól van, akkor legyen így. Jaurita Iván rendezi, Pikali Gerda és Bereznai Endre játsza a Tour de France című darabot. Szentendrén nézhetik meg szeptember 18-án, és egyébként is ez a Szentendrei Teátrum produkciója a Fórum Színházzal együttműködésben. Gerda, köszönöm, öröm volt hallani
0: köszönöm
1: téged.
0: Nekem is téged. Ölellek nagyon.
1: Szia.
0: Köszönöm, szia.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Bemutatóra készülnek a Magyar Színházban. Foki Veronika fog nekünk mesélni, a bemutató egyik főszereplője, hogy igazából mire és hogyan készülnek. A Magyar Színházban ugyanis bemutatják a Wonderland című musicalt, ott pedig a Szív királynő személyesen. Veronika, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Azért ez egy felelősség Szív királynőnek lenni.
2: Hogyne, és egy nagyon hálás feladat. Hát igen, a Szív királynő az nem annyira pozitív hőse ugye ennek a darabnak, és ezért rettenetesen hálás szerep, és nagyon-nagyon élvezem én is, és a kolléganőim is, hiszen Janza Katával és Molnár Jankával fogjuk őt megszemélyesíteni a darabban.
1: Három szereposztás lett?
2: Igen, igen, viszont a harmadik szereposztás novemberben fog bemutatkozni a közönségnek.
1: Azon még akkor dolgozni kell. Alice Csodaországban, vagy Alice Csodaországban. Ugye ez az alapja a történetnek, ebből lett egy musical, ezt az Alice Csodaországban, meg hát azt gondolom generációk óta ismerjük.
2: Így van, ha jól tudom, 75 éves évfordulóját ünnepli az Alice Csodaországban története.
1: Mit tud újat hozni musicalben?
2: Szerintem teljesen újat hoz, ugyanis ez tulajdonképpen nem az Alice Csodaországban történet elsősorban, hanem egy abszolút mai darab arról a hajtásról szól, amiben élünk, arról a karrierista életről, amit szinte minden ember él, és nálunk a főszereplő Alice is ebben tengeti életét, hogy mindene a karrierje építése, és a családja sajnos másodlagos az életében, és az Alice Csodaországban történet, tehát amikor Csodaországban megérkezünk, az egy lehetőség számára, hogy visszataláljon önmagához, hogy megtalálja újra magában azt a kislányt, aki álmodozott dolgokról, akinek fontos volt a szeretet, akinek fontos volt a családja, az emberi kapcsolatok, és ezért szerintem nagyon-nagyon aktuális, és nagyon mai formában mutatja meg nekünk ezt az egyébként régi történetet.
1: Sokat játszott operettet, és sokat játszik musicalt. A kettő között van igazi különbség? Nagyon élesen elszokták választani, de talán egy színész másképp látja.
2: Hát talán a lényegi különbség az, hogy ugye az operetteknek van egy nagyon fontos szabályrendszere, ugye a szereplőket illetően, tehát a primadonna, a bonviván, a szubretta táncos komikus jelenléte az azért az operettekben többnyire működik és jelen van. A musicalekben ugye sokkal nagyobb a paletta, amin lehet mozogni, tehát itt nem csak egy kizárólag naív a szerepkör van, vagy nem csak komika, hanem tulajdonképpen bármennyi, amit az ember el tud képzelni, annyiféle színű karaktert tudnak írni. Számomra mind a kettő szerelem, de a musical az gyerekkorom óta nagy álmom, tehát hogyha visszavezetjük a darabra, akkor az a kislány, aki én voltam, az arról álmodozott, hogy ilyen musicalekben szerepeljem. Úgyhogy talán ennyi különbséget tudnék mondani. Aki szereti a zenés színházat, az szerintem mind a két műfajt nagyon-nagyon szereti.
1: Bár talán az korfüggvény is, hogy ki melyikhez vonzódik, mint hogy az operett egy kicsikét a fiataloktól távol lenne. Talán éppen a szabályrendszere miatt. De hát ez egy másik kérdés, ez meg messze vezet. Térjünk vissza a Magyar Színházhoz, ahol szerintem még akkor is, hogyha nem feltétlenül volt a Magyar Színháznak tagja, de hát azért mégiscsak hazatér. Igaz?
2: Hát valamennyire igen, a Vampirok Bája musicalben már volt szerencsém ebben a színházban játszani, és Nagy Viktor rendezővel is játszottam már a József Attila Színházban, a La Mancsa lovagjában, úgyhogy ebből a szempontból is kicsikét hazatérek, meg nagyon sok kollégám, akit már régebbről vagy korábbról ismerek, velük most együtt dolgozom újra, és ez ilyen nagyon hálás dolog.
1: Nagy egymásra találások ezek színpadon? Tehát, hogy van ilyen a színészek között, de jó, hogy ismét együtt?
2: Szerintem abszolút van, nagyon tudunk örülni egymásnak, hála jó Istennek. Meg vannak olyan találkozások is számomra, hogy most megadatik, hogy olyan emberekkel is együtt játszhatok, akik nekem példaképeim, vagy a musical játszás nagy ikonjai voltak előttem, akár Vágó Zsuzsi, akár Janza Kata, Mészáros Árpád Zsolt, Szemenyei János, tehát hosszú a névsor, és ez nekem nagyon nagy dolog, hogy velük most együtt állhatok színpadon, és együtt játszhatunk.
1: Jó darab ez itt? Jó lett? Jó lett?
2: Szerintem jó lett.
1: Szeretni?
2: Igen, nagyon-nagyon jó zene, fantasztikus látvány, Kenta úr díszlete, jelmezei, úgyhogy szerintem magával ragadja a nézőket, érdemes lesz megnézni.
1: Úgy legyen, Foki Veronika, sikeres előadásokat kívánok!
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: És nézzék meg sokan a Wanderlandet a Magyar Színházban. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm az önök figyelmét is. Jövünk holnap a Kultúrával. Várjuk akkor is szeretettel önöket. Minden jót, viszonthallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
6: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
7: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, valamint Zadar tartozott. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
11: Gyönyörű szép keddi napot kívánok mindenkinek. Ez itt a Provokatőr, Gerő Tamással megint. Ügyvéddel, szia!
12: Szia!
11: Hello.
12: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket.
11: Dévény István, hello, hello. Üdvözlöm. Kint maradt még nekünk Magyar Péter, de mindjárt el fogom innen
13: tüntetni. Ő lesz a főszereplő a DPK-nál is.
11: Igen, igen, ugyanis a DPK táborral foglalkozunk, Lakiteleken októberben jön, Huttal, Ferenc Orsolyával és Rákai Filippel. Gondolkodtam, mi legyen a provokatív állítás, de nagyjából ez. Huttal, Ferenc Orsolyával, Rákai Filippel, DPK
13: végre egy remek felnőtt képzési program a Fidesztől is.
11: Igen, igen, igen. Na, mondjatok akkor valami okosat, mentek-e egyáltalán, nyilvánvalóan ott leszel, 6000 forint azt hiszem a kezdőjegy, de van ilyen VIP, az ilyen 100000 forint környéke.
13: Nem VIP, az támogatói.
12: Hát, ilyen, amikor piacról kell megélni. Ugye azon gondolkoztam, hogy a Fidesz vajon az MSZP sorsára jut, vagy sem. Ugye ami a szerintem a érv, hogy mégis felállhat, ez pont ez a stabil ideológiai mag. Ugye erre építenek, van egy komoly anyagi és média kapacitás, van egy tapasztalt politikai elit és egy erős szervezeti háló. Uh-huh. Ez úgy néz ki, hogy kezd összeomlani, legalábbis annyiban, hogy az első vonal az úgy, ahogy van, eltűnt. Lázár János, Szijjártó Péter, Rogán Antal, és Orbán Viktornak ugye meg kell találni ezt az új generációt. Tehát, hogy képes És vajon a Fidesz új hangokat találni, és szerintem ez tulajdonképpen a egy ilyen brainstorming, vagy most keresik ugye az új embereket. Tehát kellene egy új vezető
13: is. A DPK-ban.
12: Már máshol lehet. Egyébként
13: ráadásul itt a izik mennek majd a feketőves hardcore DPK. Hát ki az, aki még pénzt is fizet, hogy elmehessen DPK-zni? Hát
12: aki szeretne az ellenzéknek a vezető csapatába tartozni, gondolom én. Hát végülis Szűcs Gábor is így emelkedett ki a parlamentben. Ugye 200-valahányadik helyről indult, és bejutó lett, és most tulajdonképpen, hogyha föl kéne sorolni a fideszes országgyűlési képviselőket, akkor biztos az első háromban betenném.
14: Az biztos.
13: De az, oké, csak... Tehát, hogy,
11: a Bóke, ha nem véletlenül tartott köcsén sajtótájékoztatót.
13: Ja, persze. Csak hogy azt mondtad, hogy esetleg új arcot keresni, de hát itt a DPK-nak is a törzsmagja megy majd. Tehát
11: de figyelj, Schmidt Mária, Lánci András, Bajer Zsolt, Rákai Filip.
13: De nem a megszólalók, hanem akik majd befizetik
12: ők a lóra. Ők fognak castingolni.
13: Amúgy egyébként.
12: Ők a zsűri.
13: Hát én ebben nem hiszek. Szerintem én ezt nem tudom megérteni, hogy mire szól. Abban nem hiszek, amit te mondtál, de nincs jobb ötletem, nekem se. Viszont, ami nagyon tetszik, hogy mennyire álságos ez az egész. Tehát a Rákai Filip, aki szénné kereste magát a NER-ben.
12: Olyan filmekkel, hogy az
13: meg a IMDb-n
12: egyes-kettes.
13: Én azt gondolom, nem látok bele az ő zsebibe, meg nem is akarok, de azt gondolom, hogy a filmek azok csak apró pénz volt, olyan mindenféle önkormányzatoknak folyamatosan kvázi vele kellett úgymond szerződni, és ott nyomatta a tanácsadó ízét. Tehát na mindegy, akár így, akár úgy, de szénné kereste magát. Ide csábítanak, most nem tudom, mennyien vesztek, csak azt láttam, hogy nagyon sok helyről érdeklődnek, persze megy a marketing szöveg, mit tudom, ott lesz 2000 ember, fogalmam nincs, 2000 DPK-s. Beszélik tőlük a 6000 forintot. Az 12 millió forint, ugye? 6000-szer 1000 az 6 millió, 12 millió forintot beszednek ezektől az emberektől, miközben Rákai Filip Maybach-hal nyomul.
12: Persze.
13: És ez most, tudom, hogy most elsőre demagógnak hallatszódik, de nem az, mert itt térünk vissza ahhoz a bizonyos fideszes naív ábránthoz, hogy jó loptak, de azért loptak, hogy majd a bukás után majd. Hát itt látjuk, hogy szó nincs, a legkisebb szinten sincs szó erről. Nem, hogy szerkesztőségeket nem mentenek meg, egy nyomorult ingyenes DPK-izét nem hoznak össze, úgyhogy a Schmidt Mária az röhögve ki tudná fizetni. Azért helyett, sőt, még aranyfokozat, még gyémántfokozat, még valaki 100 000 forintot is adjon be, de mire is? Mire is?
12: Azért ezt ne felejtsük el, hogy mennyi választó ment el a Fidesztől csak április 12-e után. Ugye mennyien szavaztak a Fideszre?
13: 2 millió 4-5, valami ilyesmi.
12: És most azt mondják, hogy ilyen...
13: Hát 20%, 21-22%-on stabilizálódtak.
12: Tehát azt jelenti, hogy elment a szavazóbázis.
13: Hát egy misi, az biztos, hogy elment.
12: Azért az nagyon komoly, ha belegondolunk. Tehát van egy komoly válság a Fideszben, és annyira erős, ugye tegnapi adásban beszéltünk róla, a személyi függés, hogy... és akkor itt mondhatok a neveket, hogy ezek az emberek tulajdonképpen bukott politikusok, vagy bukott propagandisták. De egyszerűen nem tudnak máshol nyúlni, és ezért szerintem keresik az új arcokat.
13: Hogy lenyúlják ezeket a nyomorultakat, már a nyomorultat úgy érzem, hogy szerintem ez egy baromi nagy átverés. Tehát mondom, engem az nem háborít fel, mert pont nem érdekel, csak hogy ezek az emberek, akik ott a szervezők között, és csak tényleg a Rákai meg a Schmidt Mária, ez egy csíkzsebből kifizetnék a tábornak a költségét, ha ők komolyan gondolnák azt, hogy itt a nemzeti oldalnak ehhez képest leveszik ezeket 6000 forintra, meg 20% kuponkedvezmény a jurtába, hogyha befizeted a izét. Tehát még egy szállás se adnak.
11: Hú, ebbe bele sem gondoltam. Tudod, kiverte ki nálam a biztosítékot? Melyik fellépő? Ferenc Orsolya.
13: Tényleg? Múltkor kérdeztem, hogy hova tűnt Orsolya? Hát DPK-zik.
11: Hát figyeljetek. Ferenc Orsolya polgári demokraták néven, Navracsicsékkal, hogy ők akkor új irány. És akkor ott vannak a különutasok, a Hoppá Hunorék, Móna Márk, ők valami egészen mást Basszus, akarnak.
13: Ez a megfejtés, bocs, hogy közbe szólok. Polgári demokraták, csak összekeverte a betűket, DPK.
11: De lehet, hogy azóta szólt.
13: Azt hittem, hogy mindig. Megy.
11: És azóta meg nem meri lemondani. Csak hadd fejezem meg gondolatot, aztán dobom vissza neked a szót. Tehát van képe eljátszani azt, elbábozni, ilyen széles nagy gesztusokkal, hogy na itt aztán most akkor számot vetünk azzal, hogy eddig mit csináltunk, és elhangzik Hoppá Hunortól, hogy le kellett volna már mondani a Orbán Viktornak amúgy a kongresszuson, és nem elvállalni. Tehát idáig elmentek. Ferenc Orsolya elsőként ment el, hogy Orbán Viktor a felelős. Mondjuk erre felhatalmazást kapott. Mutatnak valamit, hogy akkor majd mi már ezt nem így fogjuk csinálni, mert ez eddig nem volt jó, és most képe színpadra állni, csúnyábbat akartam.
13: Teljesen igazad van, hát hogy
11: nem gondoltam bele. Rákai Filippel, Bajer Zsolttal.
12: Na ezért mondtam,
11: hogy majd így összefogunk, egymást támogatva, de nem csak jobb oldalon, hanem hogy akkor ismerjük meg a tiszásokat is, és akkor velük is valami konszolidáció, és Bajer Zsoltokkal egy színpadon, egy rendezvényen. Mit képzel? Véghazudta nekünk az elmúlt X hónapot.
13: Jogos.
12: De én szerintem nem jogos. Tehát én szerintem, mert ugyanaz, mint az MSZP-ben volt. Tehát, hogy valójában ezek a belső kommunikációs összetűzések, keresik a felelőst. Miért veszítettünk a választásokon, mikor biztosak voltunk a győzelemben? Tehát az, hogy vannak belső ilyen stratégiai viták, ez pontosan ugyanaz, mint az MSZP-ben, ott is ugyanez volt, hogy gyakorlatilag szétesett így a párt, hogy széthúztak, és ugyanakkor meg mégis együtt voltak, és akkor az egész így gyengült meg. Tehát ezt ugyanazt látom a Fideszben, hogy össze is tartunk, meg azért keressük is a felelősöket, tehát ez egy ilyen kommunikációs zavar.
13: Hát van, de szerintem Ferenc Orsolyánál ott nem kommunikációs zavar van.
11: Én hiszek
13: hanem valami más zavar, de
11: hiszek a belső lázadásban, tehát simán lehet, hogy ott feláll a színpadra, és azt mondja, hogy oké, itt beszélt előttem Bajer Zsolt, na ezt nem, tehát ezt a kommunikációt ezzel szakítunk, és remélem, hogy Bajer Zsolt bocsánatot, tehát hogy jó, ha-ha-ha, jót röhögtünk, de én a Skrapszki Fruzsinától is ugyanezt vártam, és egy komment háborúba kezdtem el, nem volt az háború igazából, egy-egy nyilat lőttünk egymásra maximum szerintem, ilyen jó ősmagyaros módon, hogy hátrafelé nyilazva, hogy figyuka, én értem, hogy neked ez a szándékod, hogy szeretett ország, és akkor is szerveztek erre egy tüntetést, de ott lesz Ábrahám Róbert meg Huth Gergely, amit mi nagyon jól megbeszéltünk itt ebben az adásban. Csak mondom, te akkor úgy fogsz fölállni oda, hogy akkor szembe mész azzal, amit ők képviselnek? És akkor a kimagyarázás. Tehát, hogy mindig ugyanaz a vége, és amiről az előző adásban beszéltünk, hogy mindig ugyanaz, hogy valahogy én képviselek valamit, már így nagyon mondanám, nagy levegő, Fidesz, Orbán Viktor, ilyen Orbán, nyerünk 30-ban.
12: Nem tudnak mit csinálni, mert annyira beszűkült a politikai tér jelenleg, hogy igazából esélyük sincs arra, hogy növeljék a szavazóbázist, csak akkor, hogyha a Tisza meg Magyar Péter óriásit hibázik. Tehát gyakorlatilag most ez az útkeresés megy. Én azt gondolom, hogy ezért nem dőlt el, hogy akkor most Ferenc Orsolya új pártot alapít, vagy most innen fogja szedni az új párt embereket a DPK-kból, tehát még egymással se tisztázták, hogy itt valójában mi történt, meg ki mit akar.
13: Azért meghallgatnám az előadását, vagy a kerekasztal beszélgetésben elmondottakat, hogyha azon vesz részt. Tehát tényleg, hogy ilyen előzmények után, hogy ilyen fantasztikus politikai megújulási előjátékot követően mi lesz az orgazmus tárgya? Tehát nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy mit mondtad. Ez jó, hogy mondtad, ez nekem meg ez a része nem volt meg. De én ehhez még annyit tudok hozzátenni, ami a szlogenje magának a rendezvénynek. Új lendületben a patrióta közösség. Tessék.
12: Igen, valahol.
13: Az kb. Ez mindent el is mondta.
12: Hát emlékezzünk vissza, hogy Orbán Viktor hol tartott sajtótájékoztatót a Brüsszelben, amikor választások után, a vereség után, tehát valami...
13: Volt, ami folyosó, hogy mit.
12: Valami kis szobában. Igen, tehát, hogy annyira parkoló pályára került, hogy próbálkoznak. Hát én ebben nem látok semmi rosszat.
11: Most dobta föl nekem a Facebook, hétfőn veszük fel ezt az adást, Strapszki Fruzsina. Engem kizárólag az állami gondozó gyerekek sorsa érdekel. Ha arról végre valaki mond valamit, akkor szóljatok. Aki pedig a tragikus sorsokból akar politikai tőkét kovácsolni, süllyedjen el szégyenében. Utolsó gondolat ehhez, aztán...
13: Szétverted a műsort. Mi itt betartjuk, tudod, téma?
11: Igyekszem, nem. Ide kapcsolódik.
13: A gondolat én 70%-ot megszületni
11: amit István fogalmazott meg korábban, hogy inkább 100 mencer, mint egy Navracsics. Tehát akik egy politikai programot teljesítenek, és láthatóan nincsen nekik bármiféle véleményük a világról, hanem ami központilag, amit a kis antennáiból leszűrnek, azt adják tovább, egy Apáti Bence, egy mit tudom én, egy Bohár Dániel. Tehát, hogy ezek az arcok, ezek sokkal inkább elfogadhatóak, mert programszerűen, AI-szerűen, robotikusan köpik vissza azt, amit a politikai tábor hallani szeretne, mint azok, akik néha így a, nem tudom, így a kardjukat így megsuhogtatják, hogy húha, nekem nagyon nem tetszik ám, ami ebben az országban megy, meg nekem most már elegem van, hogy de kiből is van eleged? Mi ez itt a kezemben? Ez egy kard? Azt sem tudom, hogy mit keresek itt. Mert tudod, itt kellene felsorolnia neki, hogy kik azok a Fidesz oldalán, akik ezt megtették. Oké, akkor mondjon tisztásokat is, csak olyan arcokat is fel kéne sorolnia, akikből ő él jelenleg.
12: Jó, de
11: úgy meg nehéz.
12: Én ezzel nem értek egyet, nárag, úgy.
11: Látom.
12: Én azt látom, hogy ha valaki meg akar fogalmazni egy kritikát, azt, hogy választások után tette, na zákson. Hát most a Magyar Péter is a Fideszből jött, és akkor kezdett el politizálni Orbán Viktorral szemben, amikor a volt feleségét teljesen igazságtalanul kitette ugye az Európai Uniós delegáltak közül, illetve a nők szoknyája mögé bújt, és lemondott a Novák Katalin. Tehát egy csomó ember a Tiszánál is egyébként csalódott fideszes. Hát lehet, hogy Ferenc Orsa és Navracsics Tibor is csalódott fideszes, de akkor meg minek megy a DPK-ba?
13: De a vége a lényeg. Látod? Addig próbáltad meg minden, hogy beláthatod. De tényleg? Nem, az abszolút. Radics.
11: Radicsozzunk.
13: Egy picit, ha már utána néztem.
11: Jó, hát akkor mondd el te a provokatív állítást, ha van olyanod.
13: Hát amit ide írtam.
11: Akkor
13: Radics Béla esete annak a bizonyítéka, hogy mégis vannak korrupciós érintettek a Fideszen belül. Mi már erről egy picit a szünetben beszélgettünk, és egyetértettünk, hogy már nem a fekete-fehér, én csak egy pici színest hadd hozzak ehhez a történethez. Ugye visszafizette a Radics Béla alapítványa a 20 millió forint támogatást, és volt egy 15 millió forintos is, meg volt még másik is, azokat viszont még nem, de ez a 20 misit, és hát erről beszélünk, hogy no hát akkor itt a bizonyíték, hogy, de ezt majd ügyvéd úr jobban kifejti. Én megnéztem ezt a honlapot, mert annyit beszéltünk már erről, hogy meg mindenütt ezt hallottam, hogy Radics nem csinál semmit, egy nagy üres, egy buborék az egész, az a közpénzeknek a leszívás, és erről szól, meg arról szól, meg amerről szól. Ugye itt ennek az apropója is az volt, hogy az RTL Klub megtalálta ezt az egyik pályázatukat, ahol még a pályázatnak a témája sem volt kitöltve.
11: Így van.
13: A költségek pedig úgy voltak feltüntetve, hogy hát ennyi kell. Tehát, de miért 15
11: millió? Ekkora összegre van szükségünk.
13: Mennyi kell, de legalább őszintén. Legalább
11: propagandista vagy.
13: Mindenki ül otthon, mennyit írjunk be benzinre, meg ízét, tudod, meg az egyenruhára, meg az étkezésig, de oda kell írni, hogy ennyi.
11: De milyen jól érhet, hogy csak ekkora összegre van szüksége? Na, hát én 2-0-át mögé csaptam. Figyelj,
13: megnézegettem az alapítvány honlapját, és akkor vannak mindenféle programok, és itt jön majd az, amiről majd Tamás beszél, hogy hát az a helyzet, hogy itt csinálgattak dolgokat, tudod? Tehát, hogy így volt ilyen pár emberkével, ilyen kis táborszerűnek, ilyen összejövetelek, meg agyaltok a jövőről, meg ilyen kis programok, és találtam egy ilyet, hogy magyar néptánc és identitás hagyományőrző előadás fiataloknak. Mondom, na, hazajöttem, úgyhogy abban jobban elmélyedtem. Hát ilyen kellemes kis hangulatú budai kávéházban tartották, nagyon kis gurmé szendvicsekkel, tudod, mikor is fel van rakva a tálcára, ilyen kis falatka, olyan sajt, így indult maga a hagyományőrzés, Flowwater Solutions Premium helyben szűrt vízzel, a saját kis üvegében, mindent, tehát teljesen lehetett látni, hogy az a 12 fiatal ember, aki ott megjelent a közönség soraiban, az mélyen is elkötelezetten érdeklődik a magyar folklór iránt, de volt produkció is, kilépett fel?
11: Dogman?
12: Nem, a Tóth Gabi pasia.
13: Úgy van, Fricska tánc együttes. Hát persze, hát valamit kellett. És akkor tudod így megnézni, mondom, jó van Béla. De jogilag teljesítés megtörtént, igaz? A hagyomány meg van védve, a szendvicsek elfogytak, az ásványvíz kitűnő, vízízű volt.
12: Nem fognak szeretni a nézők, de ez nem korrupció. Szóval az a helyzet, hogy ez a hűtlen kezelés bűncselekménye, de nem Radics Béla oldaláról, hanem aki adta. És Radics Béla egyedül akkor lehet terhelt, hogyha ő felbújtó volt, tehát hogyha ő mondta meg, hogy ennyi pénzt kell neki úgymond kapnia, de ez az kell, hogy az a jelenleg lehet, hogy őrizetben lévő, vagy bűnügyi felügyeletben lévő NK-as kurátor, vagy titkárságvezető, vagy döntéshozó elmondja azt, hogy Radics Béla rendelte meg ezt a cuccot. Én voltam ilyen büntető ügyben, a Szabadi Béla és társai 2000-től 2010-ig tartott a büntető ügy, hűtlen kezelés miatt,
13: Béláim.
12: És ott is így indult, hogy melyik...
11: 10 éves büntető ügy?
12: Addig tartott, igen, mire jogerősen lezárult. Lehet, hogy hallott erről az ügyre. Ugye egy letartóztatással indult természetesen pár hónap.
13: Már ez a kis gazda?
12: Igen, igen. Ki milyen tanulmányt, hogy rendelt, melyik kis gazda politikus, így kezdődött ugye a kihallgatás hajnalban a szervezett bűnözésen igazgatóságon. Melyik politikus rendelte? Ugye ott voltam én, mint védő, és természetesen nem mondtuk meg, hogy melyik politikus rendelte, tehát nem volt bizonyíték a politikusokkal szemben. Így maradt ugye az a terhelt, aki egyébként a pénzt kiosztotta, de a végül őt is felmentették, mert hogy alapvetően megvalósult a tanulmány. Tehát, hogy nagy politikai csinadratával elindult, onnantól kezdve azok, akik kapták a pénzt, tudjátok, kik voltak? A tanuk.
11: Ah, ja. De figyelj, amikor sokat szor térek vissza oda, ahol nem kéne, de Orbán, amikor nagyon magabiztosan azt mondja, hogy 4 hazugság okozta a választási vereségünket, és az egyik az, hogy ezek a hamis korrupciós vádak. Nekem az, hogy ahogy ő nagy csinnadrattával visszatér, és ebbe beleáll, én egyre inkább hűteni szeretném azokat, akik azt gondolják, hogy itt majd ilyen vezetőszáros, és nem a Fási Ádám felesége, hanem mondjuk politikusok lesznek elvezetve, mert nagyon magabiztosak, tehát mindenhol van teljesítés, jelenleg ezt látjuk. Azt látjuk a minőségét, hogy az rongy, meg éjjája tényleg másfél másodperc, de akkor is van teljesítés, tehát így nem lehet, nem biztos, hogy meg lehet őket.
13: Pont ezt beszéltük, hogy Fásinét is azért vették egyáltalán őrizetbe, mert fiktív számlákkal próbálkozott.
12: Ha nem lett volna fiktív számla,
13: 8 fost ugyanolyan, mint az első két rész, az felszórják a YouTube-ra, kész.
12: Igen,
13: kész.
12: Onnantól kezdve teljesítés. Hát nagyon rossz kemény minőség, akkor feleljen az, aki ezt elfogadta.
11: Ja.
12: Ő ennyit tudott.
11: Ojjaj. Na oké.
13: Okay. Így sikerült.
11: Pihenünk egyet, aztán folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk a Provokatőrt, szívhangrendelettel még hozzá. Állításunk, hogy vicc, hogy a kormány az egyházakkal egyeztet a szívhangrendeletről. Láttam egy nagyon vicces kis bejegyzést Konok Péternél, és ez ihlette ezt.
2: Egyébként az nem volt rossz.
1: Az nagyon elgondolkodtató. Igen, abból. Én is elgondolkodtam azon, hogy azokkal egyeztetni, akiknek pontosan tudjuk, hogy mi a véleményük erről, amikor ez egy orvosi kompetencia, nem pedig vallási. Tehát ez a Doppler vizsgálat, ez egy orvosi diagnosztika. A beavatkozás feltételeiről evidenciák alapján szülésznőgyógyásznak, pszichológusnak, jogászoknak kellene dönteniük, nem vallási dogmák szerint. Tehát ezt a pótcselekvést, hogy megkérdezzük a nem tudom milyen püspököt, hogy amúgy te mit... Ja, igen, ó, tényleg, hát nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az ön véleménye. Mindegy, hallgassák meg, aztán győzön végül a józanész meg a tudomány.
3: Vitatkozhatok?
1: Hát ezért vagyunk itt.
3: Oké, mert szerintem ezzel semmi gond nincs. Mindenkit meg kell kérdezni. Az egyházakat is, a civil szervezeteket is, az orvosokat is, a nőket is,
1: de várjál, akkor az összes egyházat meg kellene kérdezni, minden civil szervezetet mindenki meg kellene kérdezni.
3: Erről szól a társadalmi
1: egyeztetés. De hát ez meg a lehetetlen kategória.
3: Ezzel próbálkozik Radnai Márk is, ugye a Közhang című történetben. Oda regisztráltam, de azóta nem kaptam semmilyen értesítést.
2: Én most az előbb kaptam.
3: De lehet, hogy csak be kéne kapcsolnom valami
1: értesítést. Nem, ez más miatt van, Tamás. Ez más.
2: El kell gondolkodni. Hogy volt ez a pályázás?
3: Egyébként az eutanázia kapcsán végigkövettem Karsai Dánielnek a küzdelmét, és utána pedig ezt a küzdelmet most a testvére Karsai Péter folytatja, és részt vettem ilyen kerekasztal beszélgetések, és ott is mindig van egy egyházi ember, egy jogász, egy orvos, tehát így néz ki egy normális egyeztetés, tehát valójában semmi gond nincs azzal, hogy az egyházakat meghallgatják, csak hallgassanak meg másokat is, ennyi.
1: Ha már említetted, hadd kérdezzek már, mert ezt még nem tettem meg, és egy aktuálban sem tettem meg, hogy ugye beszéltél a pályázatodról a vagyonvisszaszerzési hivatalhoz. Azóta talán nyilvánosságra került, hogy mégsem volt szempontrendszer, vagy amiről beszéltek, akkor az nem úgy volt, egy tisztás képviselő mondott valamit, és akkor láttunk dokumentumokat is. Téged ez nem idegesít föl, hogy fogalmat sincs, hogy miért nem kerültél be a legjobbak közé?
3: Nem. Én ezzel tisztában voltam akkor, amikor jelentkeztem, hogy ez abszolút szubjektív alapon fog eldőlni. Tudnélik,
1: de bár egy pofára?
3: Egy kettő jelenti? Oldalas pályázatot kellett beadni. Tehát kettő oldalban valódi szakmai anyagot egyszerűen nem lehet letenni az asztalra.
2: Ez még vezetői összefoglalónak is kevés.
3: Így van. Ilyen
1: kettő oldal tehát alapján hogy ítélik
3: a gyermekvédelmi csomag, ugye, amit most az kormány előterjesztett, ott a vezetői összefoglaló is 20 oldal.
2: Ez
3: gyakorlatilag én ezt egy este alatt kipróbáltam először, hogy milyen az AI, aztán rájöttem, hogy jobb, ha én írom meg, de megírtam két óra.
1: De jó volt az AI, úgyhogy azt adtad.
3: Volt egy AB verzió. Meg tudom mutatni neked, hogy mit írt az AI, és mit írtam én.
2: Az AI annyit írt, hogy felejtél.
1: Ungarom.
2: Hova kell ez?
3: Én úgy voltam vele, hogy alapvetően meg akartam mutatni, hogy itt vagyok, ragyogok, engem érdekel a feladat.
1: Ha ilyeneket írtál bele, akkor már értem, hogy miért kerültél. Itt vagyok, ragyogok.
2: Igen, itt vagyok, ragyogok.
3: A koncepció az volt egyébként, hogy én a nagy ügyekkel foglalkoznék, tehát hogy 30-50 kiemelt ügyet alapvetően úgy kiemelni, hogy minél több pénz jön vissza. Tehát az a cél, hogy a lehető legtöbb közvagyon, amiből ugye magánvagyonok lettek, azt visszaszerezni. És én ezzel kapcsolatban tartottam egy konferenciát a Magyar Ügyvédi Kamarába, ott professzor Tóth Gábor Attilának, Lendvai András ügyvéddel volt egy olyan elmélete, hogy akár azt is meg lehetett volna csinálni, hogy államosítani a neres vagyonokat, mint egy politikai tulajdont, és akkor bizonyítsák be ők, hogy ezt jó hiszeműen tisztességesen szerezték. Tehát megfordult volna a bizonyítás, de nem ez lett a döntés, hanem egy ilyen büntetőjogi alapú vagyonvisszaszerzés, ami sokkal lassabb, de alapvetően én, mivel büntetőjogász vagyok,
1: és három nap alatt ezt
3: elolvastam a törvényt, ezért gondoltam, hogy na, ez az én pályám, és nem csak én jelentkeztem, hogy a nyilvánosságra került Francsics Imre, szintén büntetős ügyvéd, akkor ott volt a Steiner Gábor büntetőbíró a fővárosi törvényszéken, ott volt Molnár Csaba, ugye, aki a kulcserügyben volt a nyomozó, és Ligeti Miklós. Tehát mi öten voltunk, akik egyáltalán ezt a sajtóban elhintettük, hogy mi jelentkeztünk. Tehát az én pályázatom úgy került a nyilvánosságra, hogy én bementem a Klik TV-be, és ott elmondtam, hogy pályázok Baló Juditnak. És akkor ezt fölkapta az M4, és akkor megjelent az Indexen, Telexen. De én egyébként akkor voltam egy kicsit csalódott, amikor kiderült, hogy nem Ligeti Miklós lesz, mert alapvetően én Ligeti Miklós tartottam a leginkább alkalmasnak erre a pozira. Tehát én saját magamat is alkalmasnak tartottam volna nyilván, de hogy egyáltalán nem bántam, hogy nem hívtak be, mondom, ott a Ligeti Miki.
2: Jó lesz. És lőnvilágosság, mi? Na, visszatérve egy pillanatra a szívhagrendeletre, mert Tamás, én nem csak úgy nekiestem szerencsétlen egyházaknak, hanem megnéztem, hogy mit foglalkoztak ebben az ügyben ezzel a témával, és képzeld el, nyitott kapukat döngetsz, mert pont ugyanazt mondják ők is, mint amit te mondtad, mire lenne szükség. Tehát ők nem úgy mentek oda, legalábbis a reformátusokat néztem, ők nem úgy mentek oda, hogy nem, szó semmiről, szó nem lehet, mert a mag... Igen, persze, ugye a hitbéli és a vallási alapok az adott, tehát hogy nem is erről szólt ugye ott a vita vagy a megbeszélés, és ők is azt mondják, hogy ők ilyeneket kérnének csak. Ha engedélyeznék is, ne legyen kötelező a patikáknak abortus területet, vagy más olyan készítményt tartaniuk, amely használata ellentétes a gyógyszerészetika és hitbéli meggyőződésével. Tehát, hogy ugye van ilyen izé utáni, De hogy nem kötelező tartanod a patikába, hogyha neked az nem, vagy nem kötelező, nem vagy köteles kiadni. Tudom, ez, csak mondom ahhoz képest, hogy mit gondoltunk erről az egészre, hogy az egyházak majd azt mondják, hogy sóval behint, és igenis, és ragaszkodunk mindent, ahhoz képest konkrét javaslatokkal érkeztek. Azt mondja, hogy Fekete Károly református püspök, ha már püspököt emlegettél, a hatásukat kémiai úton kifejtő sürgősségi fogamzásgátló, illetve abortusz tablettákkal kapcsolatban egyértelmű volt a feledkezetek álláspontja. Az ezekkel végzett terhesi megszakítást is az élet elleni beavatkozásnak tekintik, ezért nem javasolják a kémiai abortusz bevezetését. Ugyancsak egyetértettek abban, sokkal nagyobb hangsúlyt érdemel a felvilágosítás, tudatos döntésre nevelés, különösen a társadalom peremén élők körében ezzel egyet lehet érteni. És a végén még azt javasolták, hogy amit szintén te is mondtál, hogy az abortuszról szóló döntést segítő beszélgetésben egy felkészült, akár pszichológust, lelkipásztort, védőnőt vagy szociális szakembert magában foglaló csapat álljon az anya mellett. Szerintem ebből
1: amit... És hallgassa 0-24-ben egy héten át a szívhangot.
3: Nem, az egy kínzás. Tehát azért azt rögzítsük, hogy a szívhangnak a rákényszerítése, vagy azt meghallgassa az anya, az semmi más.
1: Nem, az a legalja politikai... De politikai is, mert ugye a politika már rámászott erre, de egy evolúciós manipuláció.
2: De ezt ők ezeknek a kiváltására, tehát ha azt mondják, hogy engedjük el a szívúci, de viszont akkor mi lenne, ha beszélnénk ezekről. És ebben, ami... nyilván azzal én sem értek egyet, mert a gyógyszertárban legyen mindenféle gyógyszer és mindenféle készítmény, és igenis, hogyha valakinek arra, nyilván azzal én sem értek egyet, mert a gyógyszertárban legyen mindenféle

0: is, mint maguk az egyházak. Tehát ilyen szempontból nekem ez egy pozitív fejlemény volt, ahogy láttam, hogy ők hogy viszonyulnak a kérdéshez.
1: Igen.
0: És azzal meg abszolút egyetértek, hogy hát az egy végtelenül aljas manipuláció volt, amikor nem is véletlen, hogy rengeteg szülész, nőgyógyász, orvos nem is csinálta meg.
1: Brutál.
0: Odaírt a papírra, hogy megvolt, de nem.
1: Igen.
2: Az egyházak intézményi tekintélye a jobboldali közbeszédben az még mindig egy ilyen morális mérce. Nem csak jobb oldalon, ahogy bal oldalon is. Tehát azért nem választanám külön a kettőt. És inkább ezzel kellene foglalkoznunk, hogy az egyházat hogyan tudjuk kicsit a hétköznapi megélt valóságunkról letolni. Semmi problémám nincs azzal, ha valaki a templomban megéli a hitét, és ennek megfelelően éli az életét. Csak itt intézményekről van szó, és tudom, hogy ez már vékony ég, és erre például nem fog rálépni a kormány sem. Ha már Pál apostoltól idézett egyébként Magyar Péter, akkor azt gondolom, és ráadásul attól a Pál apostoltól, akitől, ha jól tudom, de lehet, hogy tévedek ebben, találhatunk olyan idézeteket is, hogy elítéli, vagy legalábbis nem támogatja a homoszexuális kapcsolat, vagy magát a homoszexualitást. Bár ugye ez létezik, tehát azt támogatni vagy nem támogatni, de hogy nem volt egy nagyon befogadó ember, mégis tőle idézett, hogy akkor a szeretet meg hasonló. Szóval visszatérve, a Bibliában és akár a 10 parancsolatban vannak olyan pontok, tételek, amik felülvizsgálatra érdemesek, és nem azért, mert hogy azokat el kell ítélnünk, hanem a hétköznapi valóságunk már egy picit másmilyen. 2026, vagy ez a civilizált világ, és itt nem nyugati világról beszélek, ez már más törvények szerint működik, másképp van húzalozva az agyunk, más igényeink vannak, történt azóta egy szexuális forradalom, magának a szexualitásnak a megélése már ugyancsak tudományosan alátámasztott, nem feltétlenül egy depresszióba és egy pokolba vezető út, hanem adott esetben egy lelki felszabadulást is okozhat. Szóval lényeg a lényeg, én nekem nincs az a bajom, ha az egyházak képviselőivel párbeszédbe bonyolódnak ők, csak egyszer látom, akár itt a gyógyszerkiadás esetében látom azért ennek a korlátait. Mert a 21. századi világi államban püspököknek és egyházi vezetőknek beleszólni abba, hogy az orvos milyen vizsgálatot végezzenek kötelezően a páciensén, azért ezt a mondatot így kimondom, ez önmagában nonsens az én számomra. Ez nem hitkérdés.
1: Meg az sem normális, hogyha elrohan egy nő Ausztriába, hogy megvegyen ilyen gyógyszert, egy olyan szexuális kapcsolat után, amit...
2: Hát vagy három megyével arrébb, tehát ne játszunk már Amerikai Egyesült Államokat, hogy az abortusz itt tiltott, és akkor van egy New York államba kell, azt hiszem, nagyon messziről átrepülniük, bajba jut a gyermekeknek, van erről egy egészen fantasztikus film, nem fog eszembe jutni a címe, majd előkutatom, mert ajánlanám megtekintésre, ami pont arról szól, hogy egy lányt megerőszakoltak, abortus szeretne, de abban az államban, sőt, ott a környező államokban ezt nem lehet. Igen. És akkor a barátnője kísérje el, és egy nagyon hosszú ilyen tehát egy road movie, hát, és végül eljutnak a megfelelő helyre.
1: Az nem vitás, hogy az a cél, hogy minél kevesebb abortusz legyen, és minél több gyermek szülessen, de az elsődlegesen az egészségügyet, oktatást és a szociális ellátást kell javítani, és akkor az emberek jobban vállalnak majd gyermekeket.
0: Vagy nem.
1: Ezt saját döntsük
0: jobb rendszerben
1: működő társadalom. Ezt nem döntsük el, tehát igazából én abban sem látok, amúgy is túlnépesedett a föld, tehát én abban sem látok bűnt, ha valaki nem akar gyermeket. Tehát nálunk a családban van olyan.
0: Fú, mikor Pogácsa erről beszélt, emlékszel?
1: Igen, hogy, pont Pogácsa jutott eszembe.
0: Nem probléma, hogy a kevesebben vagyunk, mert nem fog összeomlani a nyugdíjrendszer, mert is kifejtett, és az annyira újszerű volt, hogy így
2: nekem is ültem, hogy azt.
1: Pont a Pogácsa jutott nekem
0: is. De hogy ezeket mennyire nincs szó. Viszont amit mondtátom, és szerintem az érdekes, csak az tényleg olyan vékonyék, hogy nem, de tudom, hogy ti ketten merészkedjetek rá, én meg majd kimaradok. Hát ez hogy az egyház, mint morális mérce. Hogy valóban, hogy értjük a folyamatot, a történelem, a kulturális hagyomány, mindenféle egyéb hagyomány is, meg...
2: Nevelés.
0: Igen, de hogy miért oktatás. Tekintjük, vagy kell-e annak tekinteni, és ha igen, miért jó, ha

0: nem, miért nem, és vagy nem. Mit ki kellene ezen változtatni? Hát,
1: tud adni.
0: Nem tudom, csak ez egyébként ez egy tök érdekes kérdés.
2: De
0: ez egy tök érdekes
2: értem, hogy pszichológiailag ez feltör.
1: Segít.
2: De nem véletlenül hívjuk hitnek.
0: De nem a hitről van szó, hanem az egyházról.
2: Tehát nincsen mögötte közvetlen tapasztalás. Az orvostudománynak meg közvetlen tapasztalása van. Én nem vagyok egy ilyen materialista beállítottságú valaki, tehát István tudja, én a spirit témát rendszeresen hozom, de nálam az is mindig tapasztalati alapú. Mindig a tapasztalat. És ha az orvostudománynak van arról tapasztalata, hogy például a szívhangrendelet esetében az egy olcsó manipuláció, hogy ugyan meghallgattatják ezt a szívhangot, de azáltal olyan evolúciós drive indul be a nőben, hogy felülírja az egzisztenciális helyzetét, a racionális döntést, és bekapcsol a magzat megtartó program azáltal, hogy tényleg meghallja, az egy gyalázat. Egy gyalázat. Tehát, hogy megnyomnak rajta egy gombot, ami pontosan tudják, hogy felülír bármiféle hétköznapi tapasztalást, ami annak a nőnek az életével kapcsolatos. Tehát, hogy ez maga a diktatúra. Hogy én gondolok valamit a világ, nekem van egy élethelyzetem, nekem vannak érveim, és egy megélésem, hogy én miben vagyok, és elmegyek, szeretném ezt valakivel megvitatni, nem tudom megvitatni, puf, megnyomnak itt a fejemen egy gombot, és abban a pillanatban transzba kerülök. És minden, ami az elméből jön, minden gondolat, az itt törlődik, és csak az a program, annak a végrehajtása kezd el kattogni az agyamban. Lehet, hogy még nagyon nehezen vissza tudom hozni a saját hétköznapi megélésemet, és egy korábban hozott döntésemet végig tudok vinni, de az a program onnantól kezdve, lehet, hogy évtizedekig, lehet, hogy akár csak fél évig, de már a gyerek nevelés közben is ott marad az agyában, hogy egyébként velem milyen manipulációs technikát vittek végig, és hogyan forgattak ki a saját döntésemből, és akkor is bűntudat lesz. Szóval ezt ne csináljuk, ez Guantanamo. Ez Guantanamo.
1: Igen, de hát Pintér Sándor megmondta, hogy nem mi szültük őket, ugye azok a gyerekek, akik ott voltak a kórházban, az a több száz gyerek, azokat nem ő szülte, tehát hogy akkor ki a hibás, tényleg.
0: Itt a abszolút ilyen a felek, vagy az oldalak között ilyen fekete-fehér érvelés van. Tehát ugye, mint a Mi Hazánk a parlamentben durú-durú elmondja, hogy ha csak egy gyerek, és akkor elmond egy történetet, hogy milyen szépen alakult az élete. Nem akarták megtartani, de aztán milyen csodálatosan alakult az élete. És ha elvették volna, mint az eredeti szándék volt, akkor ugye ezzel a nagyon fontos, drága élettel kevesebb lennénk. Ez az egyik érvelés, ott ami az másik oldalról meg nem konkrétan pártokhoz köthető, ott meg szintén egy kicsit ilyen szélsőséges az érvelés, hogy aki így születik, nem akart gyerekként, nem szeretett, nem akart, nem kívánt gyerekként, az egészen biztosan, hogy akkor majd oda jut, hogy, és akkor... árvaház, mit tudom én. Vagy olyan családba fog felnőni, ahol vagy egyszerűen nem fogja megkapni ezt a szeretet, mert nem. Szerintem van erre is példa, meg van arra is példa.
1: Mindenre.
0: Valami rossz, amikor ezeket a teljesen szélséges példákat hozzák. És az jutott eszembe erről, Tomi, amit mondtál a monológodról, a Szolgálólány meséje, negyedik évad. Ott ugye az történik, hogy akkor már kezdenek igencsak visszaesni a teherbeesések, és a ilyen élet- és magzatvédő szervezetek azok létrehoznak ilyen kamu abortusz klinikákat, ahova bemennek ezek a szerencsétlen nők, és ott kegyetlen pszichikai hadviselés áldozatai lesznek, mert folyamatosan súlykolják beléjük, hogy nem szabad elvenned a gyereket. Tehát ez egy abortusz klinika, nem? Hát mi csak elmondjuk azt, hogy mire számítasz. Gyilkos leszel, nem fogsz életed végéig. Ott azért a regényíró az tulajdonképpen így a Fidesz gondolkodásmódját megírta. Akkor. És csak ez borzalmas, hogy ezek itt visszaköszön. Nem egy az egyben, mielőtt valaki félreérteni, csak maga a logikája ugyanez, hogy hassunk, és ahogy mondta Tamás, az nekem tetszik, hogy nyomjuk meg azt a bizonyos gombot, ami felül fogja írni egyébként, mindazt, ami miatt ő egyébként bement, hogy elvetesse a gyermekét.
1: Igen, és azt még hozzátenném, hogy ami még szerintem nagy probléma az, hogy a családoknál minden második házasság Magyarországon válással végződik. Tehát nem tudja valahogy a család, egyébként most nem akarok a Mi Hazánkos képviselők magánéletébe turkálni, de hogy megnéztem a CV-t, azért ott is ott se sikerül valahogy egybe tartani a családokat, tehát hogy és utána megy a harc ugye a gyermekekért, és akkor a szülőknek a saját egóharca, hogy akkor kiné legyen a gyerek, hol legyen, mennyit legyen, és valahogy mindig a legkevésbé a gyerekekről szól. Tehát, hogy tényleg próbáljuk meg az egész gondolkodásunkat, amikor gyermekekről van szó, akkor a gyermekek felől megközelíteni, hogy mi a gyerekek legfőbb érdeke.
0: Egy fél mondat csak, hogy nagyon beteg társadalom vagyunk, de erről mi sokat beszéltünk, és azt gondolom, hogy ezekben a ilyen morális sztorikban, meg morális politikai ügyekben szeretünk magunknak hazudni egy nagyot. És valami, ez történik.
1: Igen.
0: Tehát, hogy amit mondtál, Tomi, a gyermekvédelemmel kapcsolatban, hogy ugyan le se tolták a tömegek, de olyan jó azt gondolni, azt hazudni magunknak, hogy de ez nagyon fontos, minket mindig is érdekelt, és ezért cuppannak rá az emberek, és ezt használtak ki a Fidesz nagyon sokáig, hogy ezekkel a sztorikkal lehetett szédíteni, mert hogy tök jó azt hinni, hogy mi ilyen meg olyan vagyunk.
1: Igen.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Nem csúszik az este.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Mindent meg fog tenni az Európai Bizottság, hogy támogassa Szerbiát az uniós csatlakozásban, jelentette ki a brüsszeli testület bővítéséért felelős biztosa. Martakos hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Szerbia ebben nagyon fontos szerepet tölt be, de a revizionizmus, a népirtás tagadása összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. Nincs helyük az Unióban, ahogy nincs helyük a tagjelölt országokban sem. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/h sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légi társaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: És akkor két gyors filmajánlóval vezetném fel az utolsó etapunkat itt a keddi napon. A film, amit említettem az előző kis részünkben, az a Soha néha ritkán mindig, Never Rarely Sometimes Always, 2020-as Autumn egy pennsylvániai tinédzser lány nem kíván terhességgel szembesül, mivel a saját államában nem kaphat ellátást, akkor amiatt a szülei tudta nélkül, unokatestvérével Skylerrel buszra szállnak és New Yorkba utaznak. Érzékeny, szikár megrázó dráma, a berlini filmfesztiválon és a Sundance-en is komoly elismeréseket kapott. Engem nagyon megérintett, mert nem így az arcunkba fröccsentik, hogy akkor mit kell gondolnunk, hanem maga a cím az, amikor kikérdezik végre ezen a klinikán, és akkor ott derül ki, hogy valószínűleg erőszak miatt, tehát erőszak áldozata lett, és ezért akarja elvetetni a gyermeket. De ezt is hihetetlen érzékenységgel közelíti meg a rendező. A másik pedig az az egyházakról, és nem azért hozom fel, mert hogy katolikus egyház környékén csak ilyen ügyek vannak, szó sincs erről, csak hogy milyen szintű hallgatás vette körül a legsúlyosabb bűnöket. Ezek a Magdolna mosodák Írországban hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a 18. század végétől működtek, és kezdetben a társadalom által megbélyegzett bűnös nők megmentésének és megtisztításának céljából, ám a 20. századra zárt büntető jellegű munkatáborokká és intézményekké alakultak. Erről forgattak egy filmet, Cillian Murphy alakít benne. Nagyon-nagyon szeretem őt, mert nagyon sok ilyen kis független filmet is vállal, tehát nem csak a Oppenheimer, vagy éppen a Batmanben, vagy nem tudom, ehhez hasonló nagy alkotásokban, hanem ilyen egészen picikben. És ő ott Bill Furlongot alakítja 1980-as években, aki meglát egy lányt egy írországi faluban, ahol működik egy ilyen mosoda, hogy éppen oda elviszik a szülei ezt a lányt, mert valószínűleg tisztátalan körülmények között fogant gyermeke. És tehát olyan lányokat vittek oda a szülők, akik vagy még nem töltötték be a 18-at, vagy pedig a szülők úgy ítélték meg, mert mélyen vallásosak voltak, hogy hát ilyesmi nem fordulhat elő ugye házasság előtt. És oda vitték a gyermekeket, ott mindenféle pszichológiai és testi fenyítés, kegyetlenség, amit az ott lakó nővérek ezekkel a lányokkal csináltak, és megszülték a gyermekét, aztán elválasztották a gyermeket, és soha többet nem láthatta a gyermekét, és utána is még kínozták őket. És azért kerestem erre rá, és azért is hoztam be, mert hogy az utolsó ilyen jellegű intézményt 1998-ban zárták be.
3: Hol?
2: Írországban.
3: Aztán.
2: 98-ban. Egy botrány okán lett ebből nagy sztori, 93-ban robbant ki, és az ír állam 2013-ban kért hivatalosan bocsánatot a történtekért, és kártérítési alapot hozott létre. 21-ben zárult le anya és csecsemő otthonok halálozási rátáit feltáró átfogó vizsgálat. 9000 gyermek halt meg ezekben. És amitől fantasztikus maga a film, ennek most a címét gyorsan kikutatom, mert már csak azt nem mondtam el, az amiatt érdekes, mert hogy arról szól az egész, hogy ezt a lányt egyébként kiszabadítja onnan Cillian Murphy, aki egy ilyen megbecsült családapa, ami szénbányász ott a környéken, és az egész falu közösség tudott ezekről, és mélyen megvetik, leköbdösik az ablakaikat, utána bedobálják, mert hogy mindenki tud ezekről, mi nekünk sem tetszik, hogy ott gyerekeket kínoznak és elválasztják a csecsemőket az anyáktól, de erről hallgatunk. Ez gyönyörű látlelete annak, gyönyörű idézőjelben gyönyörű látlelete annak, hogy miben élünk, és akkor mindjárt mondom a címét, aztán adom már nektek a szót, mert az alkotmánybírákról beszélnénk. A film címe pedig Ilyen apróságok, Small Things Like These.
4: Hát ez a szembenézés, ami Magyarországon hiányzik, lásd második világháború, ugye ez a például a német emlékmű a szabadságtéret. Tehát, hogy így tud előre jutni egy társadalom, ha szembe tud nézni a saját bűneivel.
2: Igen, és a német társadalom ez ügyben komoly lépéseket tett, például a kultúráján, a művészetén, akár a filmművészetén keresztül, ugye nagyon komoly alkotások születtek, Magyarországon ez még nem történt meg.
3: Hát sőt, milyen alkotások születtek? Tehát pont
4: Magyarországon is azért születtek alkotások.
3: A NER alatt.
4: Hát ugye...
3: NER alatt a történelmi szembenézés.
4: A Saul.
2: Ja, Hunyadi sorozat? Vagy most
4: ne, hát a Saul fiára gondoltam.
2: Hát, az semmiféle szembenézés.
4: De szembenézés nem szembenézés. Volt. Tehát, hogy igen.
3: De az, hogy valamit kezdeni a történelmünk, ehelyett lett ugye a szabadságtéri szobor.
2: Terrorháza.
3: Meg lettek olyan filmek, amelyek nagyon gyönyörű rózsaszín képet festnek a magyar történelmről. Mohács jutott eszembe, hogy én egész nap néztem a műsor folyamot, valamiért ott ragadtam, pedig nem tudom. És,
4: az az 1526 azért az, hogy beleég az
3: igen, ember. Igen.
4: Agyába, mint
3: érdekel, eleinte, mondom, baromi hosszú ez a mised. Miért ilyen hosszú? És akkor utána jöttem rá, hogy ja, hát itt most eltemetik a maradványokat, tehát ez egy gyászmise méghozzá, nem is akármilyen, de jó, hát nem készültem előre, de utána már szép lassan felvettem a fonalat, és hogy csak Mohácssal kapcsolatban mennyi hülyeséget tanítottak az embernek, és mennyi hülyeség van benne a köztudatban, ez elképesztő tényleg.
4: És mennyi hülyeséget tanultunk.
3: És ugye ez távol van a jelentől, tehát nem annyira nem érzékeny téma, úgymond, mint mondjuk a közelmúltnak a történelmet. Tehát milyen jó lenne tisztán látni és tisztázni dolgokat, akár a második világháborús szerepvállás, de egyébként Trianont is, hogy mi, és ezek egyelőre szerintem ilyen szenttehén témák, tehát nem lehet még csak és arra se gondolni, hogy bármiféle...
4: Most ebből a szempontból jó, hogy azért van egy ügynök törvény, akkor egy kicsit jobban feltárják.
3: Csak egy hónap.
4: Igen, és szerintem 56 kapcsán, ugye most jön az évforduló 70 év, és én magam is szervezek programot, az 56-os perekről fogunk beszélgetni Hofmann Tamással a Dugattyúsban. Wow. Most reklámoztam.
5: Mikor?
4: Október 13. Jó, szóval egyébként ingyenes a program, szóval.
5: Ó, de kár.
4: Mert ha
5: tanulhatnál, lett volna, kértem volna most egyet.
3: Tanulhatnál Rákai Filiptől. Ingyenes program.
5: Van VIP kaviár a
4: szendvicsen. Téged az első sorba várunk.
5: Köszönöm.
3: Azt hittem, hogy wifi.
5: Legalább a netet hadd lopjam, ha más nem sikerült így a NER alatt. Na, alkotmánybírák, új alkotmánybírákat választanak.
4: Igen.
5: Testületet újra pozícionálják, és meghallgatták a jelölteket. Itt igazából rád számítok, mint szakértőre, hogy elmondd, hogy,
4: igen.
5: Ugye hogy miért ne Ligeti Miklós legyen. Hogy miért?
4: Igen.
3: Mentsük meg szóval a korrupcióellenes küzdelemnek.
4: Igen, nem lehet nem belelátni ezt a konteót, hogy ugye Bak András még nem nevezte meg a legfőbb ügyész személyét, és az ügyészek állítólag azért ettől egy kicsit tartottak, hogy nehogy Ligeti Miklós legyen, mert akkor elindul az ügyészségen is a számonkérés, szóval jobb, ha egy belső embert neveznek ki, aki ott dolgozott korábban. Meglátjuk, várjuk nagyon ugye a köztársasági elnök úrnak a jelölését. Alapvetően azt látjuk az öt alkotmánybíró jelölésnél, hogy jogágak alapján kerestek szakembereket. Tehát az igazi alkotmányjogász az Kronovszki Nóra. Nekem hiányzott a névsorból a már korábban emlegetett Tóth Gábor Attila, mert ő egy olyan könyvet írt Nem demokrácia néven az egész magyar jogállamnak a lebontásáról is, hogy hogyan lehetne ezt helyreállítani, ami szerintem alapmű. Ugye büntetőjog kapcsán ugye ott van Szomora Zsolt Szegedről, kiváló, ott van közigazgatási jogszakértőként Kovács András György, kiváló, ugye ott van a polgári jogászként az orosz Árpád Gábor, ott nekem egy kicsit kakukktojás, hogy hát ő 68 éves, azt hiszem, tehát hogy 12 ére hogy választják meg, amikor két év múlva hát nyugdíjba megy.
3: Így.
4: Ott azért várta volna...
3: Egy gyönyörű levezetés.
4: Valaki. Igen, tehát hogy ez egy jutalom, oké, de hogy akkor, ha már egyszer behoztuk ezt a 12 évet, akkor talán olyan vas, kit kellene választani, aki kitölti a mandátumát, nem? Ez nekem egy kicsit fura. És akkor ott van Ligeti Miklós, akivel kapcsolatban ugye elfogult vagyok, ezt a korábbi részben is említettem, úgyhogy ő alkalmas természetesen mindennek is, de alapvetően inkább a korrupció elleni harcban gondolkodtak az emberek, hogy őt látják majd, és nyilván alkotmánybírónak is jó lesz, csak ez egy kicsit úgymond furcsa, hogy őt most oda jelölték, egy kicsit olyan, hogy ezt most a Tiza-szigetek népének adjuk
3: hüteni
4: meg
3: kell
4: ezt
3: a turbót, hüteni kell a turbót, mert túl sokat mentek.
4: Az ajándékot, mert tényleg egy Ligeti Miklós egy brand lett. És azért Unger Anna védelmében tegyük hozzá, hogy tényleg most kezdi el az egész szervezetnek a felépítését, tehát adjuk meg neki a lehetőséget, hogy jól fogja csinálni, tehát azt azért nem tettem hozzá az előbbi alkalommal, hogy nekem amúgy semmi bajom nincs Unger Anna Rózával, lássuk meg, hogy de sajnos a realitás az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez egy ilyen sikersztori lesz.
3: Kérdezhetek?
5: Én is akarok.
3: Mert mint mindig minden aktuális témában, most épp ugye a 10 millió alkotmányjogász országa lettünk, meg az önkény, mindent értünk most, mert mi az önkény, mi nem is. Hogy mitől lesz valaki alkotmányjogász?
4: Hát onnan például...
3: Azt tudom, hogy bugyutának tűnik, de mindenki dobálózik ezzel.
4: Például a parlament működését, a parlament szervezeti rendszerét, a jogalkotás szervezeti rendszerét ismeri. Tehát, és ez nagyon-nagyon hiányzik a mostani társaságban, hogy többen legyenek, hogy ne csak Kronovszki Nóra, hanem lehetett volna még, mondom, Drinóczi Tímea, vagy a fiatalok közül Kazai Viktor, vagy ott volt az a több tucat alkotmányjogász, akik egyébként tiltakoztak azzal kapcsolatban, hogy Sólyog Tamás maradjon a köztársasági elnök, és ezt meg is indokolták, de azt is elmondták, hogy azért ne legyen egy ilyen látszat jogalkotás ezzel kapcsolatban, úgyhogy hogy kerüljük a trükközést. Tehát vannak valódi alkotmányjogászok, akik egyébként ismerik a nemzetközi szabályokat. Tehát például, ha már Kazai Viktort említettem, ő arról írt egy nagyon komoly tanulmányt, hogy a parlamenti jogalkotás mikor érvénytelen, és összehasonlította az összes alkotmányt a világon, tehát több mint 100 alkotmányt.
5: Ugandait is?
4: Arra, mindent, még Kolumbiában is meghívták előadni, és arra jutott egyébként az a vicc, hogy egy alkotmány átlagosan nem él 15 évnél tovább. Tehát, hogy ez a NER rendszer, ez tulajdonképpen hozta a világ átlagát.
3: Még nincs kész.
4: Angolul elérhető egyébként.
5: Mert ez a mai világban ChatGPT.
4: Jó, oké. Okay.
5: Lehet, hogy megvan fél óra alatt szegény.
4: Én most nem azt mondtam, hogy
5: előtti világban kezdte el.
3: Kérlek, hasonlítsd össze a világ összes alkotmányát.
5: Miért nem vártam?
4: De mennyit kamuzik a ChatGPT, azért ezt ne felejtsük el. Jó, szóval, hogy vannak igazi alkotmányjogászok, ugye azt várom egyébként, hogy nyilván nem véletlenül Zone Wendt-Pált nevezték meg először is, jelölték és szavazta meg a parlament új AB tagnak, tehát ha most fogadnom kellene, és lehetne fogadni egy brit bookmaker irodában, hogy ki lesz az új alkotmánybíróság elnöke.
3: Szerintem keres rám el lehet, hogy lehet. Minden őrültségre lehet.
4: És egyébként az öt alkotmánybíró mellett még lesz egy új idén, mert hogy Cina Ágnes is, ha jól tudom, akkor betölti azt a 12 évet, amit maximálisan betölthetett egy alkotmánybíró a rendszeren belül.
5: Olyan világból érkeztünk meg, hogy ezek a nevek, akiket említettünk, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor, életünkben nem hallottunk róla.
4: Jó, voltam előadásukon.
5: Persze, de itt jön a de, hogy lassan ők is már akár ilyen sztárokká válhatnak Magyarországon. Ha olyat mondanak, ha bekerülnek a hírekbe, ha meghívják őket, akkor megnézik a videóikat több tízezeres tömegben. Rátérnék a kérdésemre. Azt mondta Ligeti Miklós, hogy az AB az elmúlt időszakban nem jogállami irányban gyenge érveléssel, és nem a kiszolgáltatottak oldalán működött. Azért ez egy elég kemény állítás. Én ilyenkor elvárnám tőle, vagy akár később az alkotmánybíróságtól, hogy akkor szeretnék látni konkrét ügyeket, hogy hány olyan ügy volt, amikor nem a kiszolgáltatottak oldalán működött, vagy amikor cserben hagyott embereket, mondjuk akár politikai alapon. Tehát értem, és hajlamos vagyok elhinni, hogy ez így működött, de van erre valami bizonyíték? Felletárni ügyeket?
4: Persze, hát ott van a hajléktalan ellenes törvény. Emlékezzünk vissza, hogy azt konkrétan az Alkotmánybíróság visszadobta, hogy alkotmányellenes büntetni a hajléktalanokat, mert hogy az utcán élő tartózkodás, ezt egy szabálysértésre nyilvánították, hogy az életvitelszerű tartózkodását az utcán. És ezek után, ugye mit csinált az Orbán kormány, vagy az Orbán Viktor által vezetett parlament, alaptörvénybe foglalta, és mi volt erre az alkotmánybíróság válasza? Széttárta a kezét, és hát, ha alaptörvény van, akkor azt nem vizsgálhatjuk. Uh-huh. Ugye, mert ez volt a jogszabályban. Tehát, hogy nem láttuk azt a tiltakozást a korábbi alkotmánybíróságtól, vagy a Sólyog Tamásféle alkotmánybíróságtól, vagy akár most a Pólt Pétert hagyjuk, hogy felszólaltak volna, hogy hát gyerekek, erről mondtuk azt, hogy alkotmányellenes, akkor most ezt péralapon raktátok be az alaptörvénybe. Semmilyen szinten politikailag nem álltak ellen a jogállam lebontásának. A 15 darab alkotmánymódosítás, vagy alaptörvénymódosítás úgy ment végig, hogy az AB egyszer se tette fel a kezét, hogy hú, gyerekek, ezt az énre. Tehát valójában akkor mondták csak azt ki, hogy érvénytelen, azt hiszem egy-két alkalommal, amikor kiderült, hogy utolsó pillanatban belecsempésztek valami módosítást, amit meg se tárgyalt a parlament, vagy nem volt meg mégse a kétharmad, mert elszávolták.
3: De kell, hogy legyen ilyen szerepe egyébként egy alkotmánybíróságnak, vagy csak speciálisan a kétharmadnál kell, hogy legyen ilyen nekünk szerepe? Mert politikailag teljesen abszolút egyetértek veled, hogy ugye ez a második Orbán kormánynak az első intézkedése volt kvázi, hogy akkor az alkotmánybírósággal szemben is az alkotmányság csorbítására tett, hogy innentől kell egy ilyen politikai szerepet vállalni az alkotmánybíróságnak, vagy hát az van, hogy jogilag rendben van a dolog, mert nem tehetünk, széttárjuk a kezünket.
4: Igen, de visszatérhetünk Sólyom Lászlóhoz, ugye, aki a 89-es rendszerváltozás után vezette az alkotmánybíróságot, és ő visszavezette egy ilyen történeti alkotmánya, hogy ő igenis alakította az egész rendszert az alkotmánybírókkal együtt. Most tanáraim voltak a Pázmányon, úgyhogy végig tudom sorolni, de most nem akarom, de Zlinszky János, Kilényi Géza, Lábadi Tamás, most sorolhatnám, de hogy ők valóban alakították, de miért? Mert hogy megvolt a lehetőségük az Akció Populáris alapján, hogy bárki fordulhatott az alkotmánybírósághoz, és Magyarország az egyik legfejlettebb rendszerrel alkotmányjogi értelemben működött, hiszen ilyen Európában is egyedülálló módon ha valami problémát észlelt egy törvénye, akkor bárki fordulhatott a bírósághoz, jó sokáig tartott, mire döntöttek, azok összes ügyet összevották, tehát őrült munkát végeztek, és ezt kierélte idézőjelbe az Orbán kormány azzal, hogy ezt megszüntette, a korábbi döntések azok nem kötelezőek, az alaptörvényt nem vizsgálhatták, és illetve kezdve kiírták az alkotmánybíróságot, mint jogformáló tényező. És ezért mondja azt Ligeti Miklós, hogy hát vissza kéne térni a Sólyomféle modellre, ha már rendszerváltozásról beszélünk, akkor az alkotmánybíróságnak is adjunk nagyobb jogkört.
5: Vajon Kovács András György is ezt mondja.
3: Vajon a népszavazás félét intézménye visszakapja-e?
4: A népszavazásról nem is beszélve, hát azt minden népszavazás.
3: Erről a kiherélésre jutott eszembe, hogy na
4: bocsánat, aztán. Szóval
5: milyen alkotmányozást ezzel akarja lezárni a Tisza majd?
4: Igen, és akkor utána jön majd a választási
5: törvény. Ami szerintem bölcs. Ezt a sorrendet tartják.
4: Igen, de akkor
5: csak legyen meg minden.
4: Meg hogy legyen az alkotmányozás, ez egy olyan folyamat, amiben valóban beleszólhatnak az emberek, mert erre van óriási igény, hogy akkor tényleg kérdezzük meg a társadalmat. És
5: hát csak úgy kérdezzük akkor meg.
4: Hogy igen.
3: Mint tehát, hogy nemzeti konzultáció.
4: De úgy kérdezzük meg, hogy lehetőleg azért szakértőket is kérdezzünk meg.
3: Ön szerint jó-e az az elképzelés, amely szerintünk nagyon hasznos, hogy vagy legyen inkább az a borzalmas hülyeség.
5: Ami... Köztársasági elnöknél is ez volt, hogy oké, szavazzon mindenki, meg a kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére. Én egyébként őt választanám.
4: Jó, én egyébként egy olyan alaptörvényt képzelek el, vagy alkotmány, beszélünk alkotmányról, amit úgy tudnak a jogászok, mint a magyar emberek a himnuszt. Tehát, hogy fejből tudjam, az alapvető jogokat tartalmazza, ne ez a káosz legyen, hogy azt sem tudom, hogy merre, hol nézek, tehát egy csomó felesleges dolog van az alaptörvényben, amit ki kéne szórni, és a legfőképpen arra kéne koncentrálni, hogyan védjük meg az állampolgárokat az állam túlhatalmával szemben.
5: Ámen.
3: Ámen.
5: Köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szép. Ez volt a Provokatőr. Jövünk szerdán is. Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
6: Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium. Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Média piac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Feljelentette Orbán Viktort a Momentum alapítója. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Feljelentette Orbán Viktort a Momentum alapítója. Fekete Győr András szerint a korábbi miniszterelnök megfenyegette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal dolgozóit. Orbán Viktor a Hír TV-ben vasárnap azt mondta, nyomon fogják követni és nyilvánosságra hozzák azokat, akik munkát vállalnak az új hivatalnál, és nem kerülik majd el a felelősségre vonást, ha a Fidesz visszatér a hatalomba. Fekete Győr András szerint ez túlmutat a véleménynyilvánításon, ez az igazságszolgáltatás megfélemlítésére tett kísérlet. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket. Ez itt az összjáték, egy új műsor, amely megpróbál a sportban lévő fontos össztársadalmi témák mögé nézni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szó olyan bulvárról, mint Szoboszlai Dominik, vagy Premier League, vagy vízilabda, vagy más témák, de próbálunk egy kicsit szélesebb látószöget adni a témákhoz. És az első műsor is tulajdonképpen két ilyen nagyon fontos témát emel föl. Az egyik a safeguarding, a gyermekvédelem, nem csak gyermek, hanem egyáltalán a védelem. A másik pedig a mindennapos testnevelés. Lehet, hogy sokan fölkapják a fejüket, hogy mindennapos testnevelésről miért kell beszélni. Megmondom őszintén, azért, mert nagyon-nagyon sok embert érdekel, és nagyon sok ember foglalkozik vele. De most elsőként köszöntöm két vendégünket itt az Összjátékban, a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának, a Magyar Testnevelési és Sportnevelési Egyetem docensének, korábbi tanszékvezetőnek, hogy elfogadta a meghívást. Szia, Andi, köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, köszönöm a meghívást.
2: És megtisztelő, hogy dr. Csisztu Zsuzsa, kiváló kollégám is itt ül a stúdióban, aki a Nemzeti Sport és a Sportrádió munkatársa. Szia, Zsuzsi.
4: Szia, Dani, köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy Andival együtt itt lehetünk.
2: Két ilyen remek vendég van az első műsorban. Az igazság, hogy az újságírói vénádat megdicsérem rögtön itt az elején, mert hogy fölemeltél egy olyan témát, amiről van szó, szokott szó lenni, hogy csúnyán fogalmazzak, de te készítettél egy nagy interjút Andreával, ami a G-Suite-ről szólt, és a safeguardingról szólt, és nagyon-nagyon aktuális. Sajnos majdnem azt mondhatom, hogy három havonta aktuális, mindig felbukkannak témák, legyen szó műkorcsolyáról, legyen szó ergéről, legyen szó úszásról, lehetne sorolni. És ugye egy kutatócsoportot vezet Andi. Kezdhetjük ezzel, Zsuzsi, mit szólnál hozzá, hogyha Andi elmondaná, hogy mi ez a kutatócsoport?
4: Egyértelműen, persze. Még annyi talán csak, hogy a cikkben természetesen dr. Lénárt Ágota, ugye szakszpszichológus is megszólalt, aki szintén azt gondolom, hogy egy nagyon fontos területét fedi le ennek az egész safeguarding kérdéskörnek.
2: Érdemes elolvasni ezt a cikket egyébként, mert nagyon, nagyon mélyen taglalja a témát. Andi, van egy kutatócsoport, pont tegnap üléseztetek, mit kell tudni erről a G-Suite csoportról, mi ez, hogy jött létre, 4 éve, ha jól tudom, működtök, dolgoztok.
3: Igen, 2022. január 1-től kezdtük meg a működésünket, azért, mert elnyertünk egy olyan pályázati támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal által, ami biztosította azt a hátteret, amellyel belevághattunk egy olyan kutatásba, aminek a terve már régóta a fejünkben volt, hiszen ez a safeguarding kérdéskör, ez a nyugati országokban már régóta kiemelt terület. Másrészt, amit említettél, hogy hazánkban is, és ugye nemzetközi szinten is feltűntek olyan esetek, olyan botrányok, hiszen mondjuk az amerikai Nassar-féle torna az tényleg egy botrány, és hát hazánkban is azt hallottuk, hogy megvádolnak edzőket, hallunk esetekről, a médiában előbb belekerül az edző neve, mint hogy bebizonyosodna bármi arról az esetről. Másrészt pedig ugye 2017 óta kötelező a sportági szakszövetségeknek gyermekvédelmi és etikai szabályzatot alkotnia. Ezeket a szabályzatokat mi elkezdtük így mazsolázni, és volt olyan, ahol a sportág nem megtaláltuk a linkjét, de a link mögött azt olvastuk, hogy ez az oldal nem található. Tehát, hogy a szabályozás megvolt, igen, de a gyakorlatban nem nagyon láttuk, hogy ez működik. És az egyetemünkön is régóta működteti dr. Szekeres Diana jogász kolléganőnk azt az áldozatvédelmi kurzust, ahol bizony a hallgatók is beszámoltak olyan esetekről, amely arra ösztönzözte a kolléganőt is, hogy hát kezdjünk el ezzel foglalkozni. Ugye ez egy fehér folt a sporttudomány területén, ez volt a másik, hogy végre legyen egy olyan tudományos kutatás, amely nem csak az eseteket, botrányokat elemzi, ahol ugye sokszor az a társadalmi visszhang jött, hogy hát miért most számolnak be a sportolók olyanról, ami 20-25 évvel ezelőtt történt. Mi nem ezeket akartuk boncolgatni, hanem úgy gondoltuk, hogy tudományos eszközökkel nagyon szigorú kritériumok mentén elkezdjük ezt a témát feltárni. És ezzel a 4 éves kutatással valóban odáig jutottunk, hogy nem csak feltártuk a rizikófaktorokat, ami ilyen esetekhez vezethet, hanem kidolgoztunk olyan prevenciós lehetőségeket, és mindezt egy könyv formájában meg is jelentettük. Én több mint 50 szövetségnek, szakszövetségnek juttattam el ezt a könyvet, illetve elkezdtünk képzéseket szervezni, hiszen 2024 nyarán megjelent egy olyan jogszabály a sporttörvényben, amely kötelezi a fiatalkorúakkal dolgozó edzőket évenkénti képzésre. Ez a jogszabály egyrészt örömteli, hogy megjelent, de másrészt részben túlzó, részben lyukas, tehát egy jogszabály módosítási javaslattal is szeretnénk élni a sportpolitikai vezetés felé, hogy hogyan lehetne ezt valóban életszerűvé és működővé tenni.
2: Mielőtt Zsuzsa, átadnám neked a szót, annyit azért legyünk hozzá, és Andrea megszólásával úgy gondolom kiderült, hogy ugye itt nem csak a sportról van szó, itt lehet egy egyetemi közösségről, egy munkahelyi közösségről, itt felnőtt vagy szakembervédelemről is lehet szó, tehát hogy maga a safeguarding, ugye nem tudom, hogy ennek a helyes fordítása mi lenne, de mindenesetre a védelem és az, hogy a kollégák egy sport, egy csapaton belül biztonságban érezzék maguk, talán erről beszélünk, tehát hogy szélesítsük kicsit a kört.
4: Igen, ez tulajdonképpen gyermek és szakembervédelem, tehát szerintem így lehetne ezt. Mi azért nem rugaszkodunk tovább, mint a sportvilága, tehát nekünk az a otthonos terep, és azt hiszem, hogy azért is tartozunk felelősséggel, és valóban, ahogy Andrea is említette, ugye nagyon szeretnénk leszögezni, hogy ugye nyilván most volt egy konkrét eset, aminek a kapcsán ezt elkezdtük, ezt az ügyet mélységében és jelenség szinten feltárni. Most nem a tudományos munkáról, hanem az újságíróiról beszélek, de még egyszer szeretném leszögezni, hogy nekem is, mint volt olimpikonnak, mint volt tornásznak, semmiféle szándékom nincs arra, hogy itt bárkit személyében pellengére állítsunk. Ha vannak olyan ügyek, amelyeknek menniük kell, mert mondjuk eljutottak történetesen bírósági szakba, van olyan jelen pillanatban, akkor az megy majd a maga normális ugye jogi, mondjuk így, procedúrájának megfelelően. És nem is arról van szó, amit szintén Andi mondott, hogy most tépjük fel a múlt sebeit, természetesen vannak nyilván ilyen sebek, és még azt is
2: bennetek is, bocsánat, mert ugye te tornász voltál, Andi kézilabdázó volt.
4: Ugye itt ez megint nagyon sokat számít, az egyéni érzékenység, a családi közeg, ki mit visz haza, ki hogy tudja ezt kibeszélni, kidolgozni, ki írni, uram, bocsán magából, ha volt neki ilyen. De azért az nem titok, hogy mi mind a ketten abból a korszakból jövünk, amikor azok a módszerek, ami ellen most bizonyos szempontból, vagy amelyeknek a gyakorlata ellen azt gondolom, hogy megfelelő képzéssel szeretnénk fellépni, azok természetesek voltak a mi időnkben. Az a kommunikáció, az a fajta ma test szégyenítésnek neveznénk, mondjuk a testsúly körüli állandó anomáliák, a dagat vagy kislányom, takarodj kifutni. Szóval ezek, már bocsánatot kérek, hogy egy picit most érzelmesebben fogalmazok, de ezek a mindennapok részei bátran voltak. És nem éreztük, hogy mondjam, szóval nyilván ugyanúgy fájt, mert minden, mi is fiatal lányok voltunk, változott a testünk, stb. Tehát ez hazudna az ember, ha azt mondaná, hogy ez nem volt mélyen sebző akár, és nyilván attól függött természetesen, hogy kinek az egyéni nevelőedzője hogyan tompította ezt, kinek milyen volt a viszonya a saját mondjuk nevelőedzőjével, akár a válogatotton belül. Úgyhogy szerintem itt nem lehet általánosítani, hogy mindenkit egyformán értek ezek a ilyen-olyan mértékű esetleg fájdalmak értek, és mindenki egyéni érzékenység alapján tudta ezt feldolgozni. Én hál' Istennek nem hozok semmi ilyesmit magamban. Én letettem ezeket a csomagokat, ha voltak is. De ettől ez nem jelenti azt, hogy mondjuk nem volt olyan csapattársnőm, aki igenis megsebzett lélekkel adott esetben, vagy akár bizonyos szempontból testtel jött ki ebből, vagy mondjuk különféle fajta étkezési problémákkal, jelentősekkel. Tehát ezek rendszeresek voltak. Amiről én most beszélni szeretnék, az a jelen és a jövő, amit tenni tudunk ezért. És ugye itt megjelenik az újságírói felelősség, amiben mi, ahogy mi ezt az iskolát tanultuk, azért társadalmi folyamatok katalizálása is kellene, hogy a mi szerepünk legyen. Tehát mi nem csak tényeket akarunk leírni, uram, bocsánat, nem csak hangzatos címeket szeretnénk adni, ahogy ne is mondjak a clickbait címekről, tehát a kattintás szemszögéből.
2: Ennek a témának lehet sajnos.
4: Bizonyára, csak én megint azt mondom, hogy ha csak ez a cél, és nincs mögötte egy olyan jellegű szándék, hogy de változtassunk, nézzük meg a kereteket, kitűnő szakembereink vannak, megvannak a receptek, külföldi példák, rendszerek, ahogy felépülnek, tehát nem olyan nagyon ördögtől való dolog, nem kell kitalálni ezt, tulajdonképpen adaptálni kell meglévő, mondjuk így, rendszereket, de hogy ehhez kell nyitottság, és a mondjuk így a sportiparág minden szereplőinek a nyitottságára egyértelműen szükségünk van, gondolok itt valóban a jogszabályalkotókra, tehát legyen ez akkor ugye a sportirányítás, adott esetben a Magyar Edzők Társasága, adott esetben a sportági szövetségek, az olimpiai bizottság, a parlament, tehát hogy minden olyan szereplő, aki valamilyen formában, akár a sporttörvényben említést nyer, azoknak a szereplőknek ezzel dolga van. És ez a feladat, ez azért megoldandó, mert annyira változott a világunk, hogy egyszerűen tudomásul kell azt venni, hogy nagyon sok olyan módszer, amely a mi időnkben, és akkor még egyszer utalok vissza a múltra, úgymond elfogadott volt, bevett volt, természetes volt, nem öröklődhet tovább. Ezeken változtatni kell.
2: Ha jól tudom, Andi, dr. Gál Andrea, a TF docens és dr. Csisztu Zsuzsa, a Nemzeti Sport és a Sportedő munkatársa a vendégem, és ugye a safeguardingról, a gyermekvédelemről, szakembervédelemről beszélgetünk. Ha jól tudom, Andi, akkor ti azért egy olyan érdekes eredményre jutottatok ebben a kutatócsoportban, amely arról tanúskodik, hogy nem csak a volt szocialista országokban probléma mindez, ez egy össztársadalmi, mondjuk ha Európát nézzük, egy európai probléma, tehát más országokban is, nyugati társadalmakban is, a régi és az új, a fiatal és az öreg, a stílus az más. Ezt jól tudom?
3: Így van, és azt is hozzátenném, hogy nem csak a sport területén van ilyen probléma, tehát mondjuk a művészet területére is kaptunk visszajelzéseket.
2: És bocsánat, itt közbe kell szúrnom, hogy nagyon érdekes, mert erről én is tudok, mert sokat dolgozok táncművészetben, hogy sajnos nem feltétlenül a lányokat zaklatják csak, hanem ugye ez a más a férfiakra is kiterjed.
3: Így van. Ugye van egy olyan kép az emberekben, hogy általában ez a szituáció azt jelenti, hogy a férfi edző a női tanítványát abuzálja különböző formában. Tehát ez az alap. Na most ugye éppen két edző nőnek az esete van most olyan szakaszban, amit az egyiket a magyar, a másik az Európai Bíróság vizsgál, tehát ez az egyik, amit kilőhetünk, hogy ez nem férfi edzőkre vonatkozik. Csak a másik az, hogy ez a lányokat, nőket érinti jobban, és a nemzetközi kutatási adatok is azt mutatják, hogy nem így van. Tehát a fiúknál ugye a sportban egy ilyen férfivá nevelés is történik, aminek sok edző szerint az is része, hogy fenékbe billentem a gyereket, a fejére csapok egyet, és hogyha ez ettől sírni kezd, akkor azt mondom neki, hogy ne legyél anyányom, asszony katotány, ne legyél itt a sportban, mert ez a férfiaknak a terepe.
2: Ez onnan is jöhet, hogy azért a sport alapvetően a kezdetekkor a katonai nevelés része volt, és hogy a katonai szigorúság az mondjuk a mai könnyedebb felfogással nehezen összeegyeztetett?
3: Nyilván, hát hogy a sporttörténet mondja, tulajdonképpen a sport az a civilizált háború. Nem véletlen van tele olyan szavakkal, ami a hadiparból jön,
2: angolok
3: ugye támadunk.
2: Angoloknál egy kicsit sokáig kellett ezen dolgozni, de aztán nagy nehezen
3: támadunk, védekezünk, csatázunk, háborúzunk, ugye a mérkőzés előtt ilyen szalagcímek lehetnek akár a médiába. Úgyhogy igen, ez az egyik, ami arra ösztönzött minket, hogy például olyan rendszereket, amely mondjuk az Egyesült Államokban működik, hogy van olyan honlap, olyan oldal, a US Safe Sport oldal, ezt meg is lehet nézni, akit érdekel, ahol több mint 2500 edző nevesítve jelenik meg, tehát a neve, a sportága, milyen vétséget követett el, és milyen eltiltást vagy
2: ettől
3: szankciót kapott.
2: Ettől mi messze vagyunk Magyarországon?
3: Nagyon.
2: Jogilag is kérdezem.
4: Hát ez ugye önmagában ennek a transzparenciának az elfogadása szerintem ehhez a fejekben is nagyon komoly változásoknak kell végbe menniük, de azt bocsánat, hogy közbevágok, csak ugye ezt meg kell, hogy előzze az, hogy egy sor a sporttörvényben, ugye a 11. paragrafus, a 11 szakasza önmagában nagyon csekéke. Tehát az, hogy nincs kifejtve, hogy mit jelent az, hogy a 18 év alatti gyermekekkel foglalkozó edző vagy sportszakembernek kötelező részt vennie, ugye akár a gyermekvédelemmel, és a szülők és az edzők közötti kommunikációval kapcsolatos képzésen, oké, hányszor? Ki nézi azt? Ki ellenőrzi? Milyen tananyag alapján? Ha nem sikerül neki a vizsga, akkor mi történik? Mik a szankciók? Tehát olyan nincs, hogy beteszek valamit, ami mögött, ugye legalábbis a jog alapelvei szerint nincsen hozzárendelve adott esetben valamifajta akár szankciórendszer, akár valami, amit az ember megért, hogy ennek a felelőssége több annál, mint sem, hogy egy pipát oda teszek, hogy igen, megvan.
2: Erre van javaslatotok? Tehát a sportirányítás felé volt, van olyan, amit be lehet emelni, amit mondjuk így, amit a Zsuzsi is említett, szabályszerűen lehet alkalmazni, de most nem csak a sportban, egy rendezvényszervezésben, mert pont arról beszélgetünk itt a stúdióba érkeztenkor, hogy végül is egy nagy rendezvénynél is lehet ilyen abúzus, vagy lehet ilyen eset, amit azért érdemes védelem alá helyezni.
3: Hogyne, hát ez a másik oka, amiért ezzel foglalkozni kell, mert a nemzetközi sportági szakszövetségek elvárják, hogy a különböző országokban rendezett világversenyeken legyen safeguarding szakember. És ha kell safeguarding szakembert odarendelni, akkor kell egy olyan képzés, ahol safeguarding szakemberek születnek. Magyarországon ilyen képzés nincs, úgyhogy nekünk egyrészt az a tervünk, hogy az egyetem keretein belül működjön egy olyan safeguarding tudásközpont, center, nevezzük ezt majd, aminek nevezzük, amely ilyen képzésekkel is foglalkozik. Foglalkozik egy olyan képzési rendszer kidolgozásával, amely nem teher az egyesületeknek, hiszen ez a jogszabály egy nagyon komoly terhet jelentett, jöttek hozzánk, hogy te most mit kell csinálni? ki képez, miből, mit mondjunk az edzőnknek. Annak az edzőnek kell képzés, aki felnőtt csapatot visz, de van benne három utánpótláskorú játékos?
4: Ezer kérdés. Ugye ezek nem tisztázott így elemei van. Tulajdonképpen ennek az egyszemű jogszabályi kis tételnek.
3: Na most ezt mind tudnánk tisztázni, ezt helyre tudnánk rakni, akkor mi abban is tudunk az egyetemmel segíteni, hogy ez a képzési rendszer modern feltételekkel egyszerűen működhessen. Mi túlzónak találjuk azt, hogy évenkénti képzést írnak elé, ez mondjuk egy olimpiai ciklusonként, mondjuk 4 évente kellene az edzőknek produkálni. Nyilván új belépőnek a sportvilágában le kellene tenni ezt a vizsgát. Angliában például nem dolgozhat úgy gyerekkel senki, semmilyen szinten, tehát ez például sportoktatókra is vonatkozik, akinek nincs safeguarding igazolványa. Zsuzsának is említettem, ha én elmegyek valahova, amikor az egyetemist vállalok egy munkát, akkor elkölcsi bizonyítványt kérnek, én nem hadakozok az ellen, hogy nem vagyok bűnöző, hanem elfogadjuk, és örülök, hogy azt a szakmát erkölcsi bizonyítvánnyal védik. Én azt gondolom, hogy az edzőknek is ez ne teher legyen, hiszen a rengeteg tisztességes, becsületes, etikus edző van a sportban, akik előtt én is kalapot emelek. Ne legyen az, hogy a szakmát néhány etikátlan edző, akinek azt gondolja, hogy az eszköztárában normális, lehúzza, és ezzel tényleg egy ilyen morális pánikot okoz a társadalomba, és most vigyem a gyerekemet sportolni, már pedig a sport nagyon komolyan küzd azzal, hogy honnan jön az utánpótlás, hiszen a gyermekszám ugye évtizedek óta csökken. Ne szoruljon ki azért, nem menjen haza a gyerek úgy, hogy én nem akarok másnap menni edzésre, mert rám az edző úgy rám üvöltött, hogy én ezt nem akarom még egyszer hallani. És ahogy Zsuzsa mondta, hogy itt a gyerekeknek az inger küszöbe is változó. Tehát,
2: hát az csökken, igen.
3: Csökken az új generációkhoz, és illeszteni kell az edzői munkát, hiszen mindig az jönnek, hogy ez az Z generációval, az alfával mit kezdjek? Igen. Mert ezek tudatosak, tehát most egy 9 éves gyerektől hallotta a kollégám, hogy bullying van az iskolába. Nem is gondoltuk, hogy ezt a angolból jövő szakkifejezést használja egy 9 éves gyerek.
2: Nagyon-nagyon kényes ez a terület. Ahogy így mentek bele, vagy megyünk bele a mélységébe, látszik, hogy ugye, mert hogy van egy megtartás is, tehát a gyerekeket meg kéne tartani a sportban, a művészetben, bárhol, a felnőtt szakembereket meg kéne tartani ebben a környezetben. Hogy tudod úgy a védelmet biztosítani, hogy az egyébként meglévő problémák ellenére, amik, ahogy mondtad, kisebbek vagy kevesebbek, mint az egyébként a normálisan dolgozó emberek munkája, mégis legyen gyerek, legyen normális sport, legyen utánpótlás. Tehát ez egy nagyon komoly szabályozás kéne először is. Nem?
4: Nagyon komoly szabályozás kellene, és szerintem abban is nekünk van a szemléletformálással dolgunk, amit Andrám szintén ebben az interjúban említett, és roppant fontos, hogy hogyan közelítünk ahhoz, hogy mi az érték. Ugye, tehát mi, akik sport újságíróként is, egy olimpia, meg egy világbajnokság kapcsán, ugye azt nézzük, hogy döntőbe került, nyerte vagy nem, tehát hozott-e aranyat, esetleg most már ott tartunk, hogy érmet talán, nem csak az aranya az értékes. Abban teljesen igaz van Andráék szemléletének, hogy el kell kezdeni a dolgot például akár úgy is díjazni egy egyesület szakosztályánál, hogy mennyi a lemorzsolódás. Kevés? Tehát sokan maradtak? Tehát nem voltak úgymond olyan gyerekek, akik azért maradtak el, vagy azért nem jöttek vissza, mert mondjuk olyan volt a környezet, hogy ők ebben nem akartak visszajönni? Tehát volnának olyan szempontok, ami alapján azt gondolom, hogy lehetne értékelni egy szakosztály működését más megközelítésből is, nem csak annyi, hogy hány olimpiai pontot hozott. Ugye jelen pillanatban erre van minden fölfűzve. Olimpiai kvótaszerzés, olimpiai pontszerzés, és a többi. Így kapják az egyesületek is tulajdonképpen a megfelelő támogatást. Tehát, hogyha egy picit csavarunk azon, hogy ez a környezet, ez tulajdonképpen egy megtartóbb környezet legyen, és ugye hát ez egy régi probléma, hogy ugye itt a versenysportolók mellett mi van azokkal, akik szeretnének eljárni sportolni, de nem akarnak versenyezni, hogy őket vajon hova tegyük, tehát ugye hova álljanak a belgák, ugye akik nem vallonok és nem flamandok, ahogy a vicc mondja, de mégis azt mondom, hogy hát ez nem holnap lesz, tehát ez már nyilvánvalóan egy előrebb mutató, de mégis valahol a horizonton felvázolja azt, hogy ennek az egész feladatnak, vagy ennek az egész szemléletváltásnak mi lenne tulajdonképpen a távoli célja, amihez még egyszer mondom, jogszabályi környezetváltozás, szándék, és például emeljük ki azért valóban a Magyar Edzők Társaságát, én magam is Molnár Zoltánnal sokat konzultáltam erről, akik érzik ebben egyébként a saját fontos szerepüket és feladatukat is, és szó is van róla adott esetben. esetben, hogy ebben a képzési folyamatban Andráékkal milyen módon vennék fel adott esetben a kapcsolatot, hiszen már most is ugye Szekeres Gyulán személyében van, aki ezt az egész folyamatot kézben tartja, de azzal teljesen egyetértek, hogy a testnevelési egyetemről ne kerüljön ki, vagy ne kerülhessen ki olyan szakember, aki a safeguarding vizsgát nem teszi le, és nincs ezzel az egész látásmóddal tisztában, és azzal is azt gondolom, hogy egyetértek, ahogy elvárjuk egy szakorvostól, hogy időről időre ugye szinten tartó képzéseken vegyen részt, ez is egy olyan tudományág, amelyben vannak új dolgok. Például a sportpszichológus rettenetesen sokat tud segíteni, hogy van egy nehezen kezelhető, de tehetséges gyerekem. Mit csináljak vele? Elfogytak az eszközeim. A sportban akarom tartani. Most nem akarok magyar mentát mondani, mert szerintem vannak, akiknek eszébe jutna egy
2: hát majdnem mondtam, igen, de aztán igen, haladva de, akkorra,
4: igen,
2: nem?
4: Pontosan igen. Tudjuk. Tehát, hogy ugye nagyon sok esetben egyszerűen az van, hogy a bevált módszerek nála nem működnek. De aranyból van mindene. Ebből bajnokot lehet csinálni, vagy bajnokként meg kéne őt tartani, mert egy nemzeti kincs. Szóval én azt gondolom, hogy ebben megint egy szakember adott esetben nyújtott segítséget, hogy mik azok a lehetőségek, amiben segítünk neked a megközelítés új módjában.
2: A végére kevés időnk van, de két témát még bedobnék, majd röviden reflektáljatok rá. Az egyik az, amikor egy zseniális szakember, aki hozza az eredményeket, köztudottan olyan eszközöket alkalmaz, ami semmilyen szempontból nem valid, elítélendő, és még a körülötte lévők is kiállnak mellette, mert látják az eredményességet. Mit lehet ezzel kezdeni? Mit? Hogy kell ezt megoldani?
3: Nagyon jó
2: most
3: kérdés.
2: Most Széchy Tamásra gondolok, tehát ne beszéljünk mellé.
3: Azért jó kérdés, mert...
2: Mert ott nagyszerű szakemberek álltak mellé, pedig azért nagyon-nagyon tudja a sporttársadalom, hogy ott azért nem volt minden rendben.
3: Igen, hát én visszakérdeznék, hogy akkor hogy értékeled azt a sportolót, aki olimpiai bajnok, de egy életre tönkretették? Ugye már ez a másik oldal.
4: És akkor még
2: van az
4: a sportoló is, aki nem lett olimpiai bajnok, de egy életre tönkretették. Tehát ugye az meg azt hiszem a még inkább tragédia. Én feltettem ezt a kérdést Ladár elnök úrnak egy jó néhány évvel ezelőtti riportban, hogy vajon Széchy Tamás ma a edzősködhetne-e, és ő neki az volt a konkrét válasz, hogy szerinte nem.
2: Ez szerintem evidens.
4: Szerintem ez elég erősen megválaszolja azt végülis, amit most itt feszegetünk, a változó idők, változó elvárásairól. De ez persze azt is jelenti, hogy azért, mert egy eszköztár egykor eredményes volt, arra nem lehet építeni egy következő edzői generációnak a metodikáit. Tehát azt kell mondani, azért, mert, bocsánat, engem vertek, és lám ez lett, azt nem, arra nem lehet ma már egy edzői filozófiát alapítani. Tehát én azt gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy egészen más világban élünk, és mi ebben szeretnénk, illetve Andráék, mi nyilvánvalóan a társadalom felrázásával olyan eszközöket és olyan utat mutatni, hogy van megoldás, továbbra is szeretnénk bajnokokat, nevelő edzőket látni, támogatni őket, valóban megvédeni azokat, akik, és ők vannak nagyon sokan, és a nagy többségük, akik tisztességesen, hihetetlen odaadással dolgoznak, és nevelik a gyerekeinket, nem csak bajnokot nevelnek, embert nevelnek belőle, úgyhogy le a kalappal előttük, és az ő védelmük legalább ennyire fontos.
2: Nincs több felvetésre időnk, így hát azt, amit még szeretem volna, csak elmondom zárszóként, hogy azért a zseniket valamennyire közben védeni is kell, mert pont most a Kocsis Zoltán körül kirobbanó ügy, ugye a Bartók konziban, hogy levették a képét a falról, és egyszer csak a szakma felszólalt, hogy azért az más, amikor a zseni hallja, amit a többi ember nem hall, hogy az nem jó a tempó, nem jó a hangzás, és ő szól, és hát bántja a fülét. Én nem hallanám soha életemben, ő pedig hallja, és akkor lehet, hogy fölemeli a hangját. Tehát azért a zseniket valamennyire védeni is kell, de csak egy bizonyos határig. És ha majd visszajöttök, mert pedig biztos, hogy visszajöttök, mert ez egy nagyon izgalmas téma, akkor a prejudikálásról is beszéljünk, mert hogy az egy másik fontos, hogy azért ne ítéljünk el előre mindenkit.
4: Egyértelmű.
2: Nem várjuk meg a végeredményt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük a lehetőséget.
2: Dr. Gál Andrea és Dr. Csisztus Zsuzsa, jó munkát kívánok nektek, mert nagyon fontos témáról beszéltünk. Hamarosan folytatjuk.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
2: Folytatódik az összjáték, köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, Mezei Dániel vagyok, és Zsivócki Attila, korábbi kiváló atléta, tízpróbázó, világbajnoki bronzérmes a vendégem, aki a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetem oktatója. Attila, te már nem indulsz az atlétikai világdöntőn, ugye?
3: Nem, nagyon meglepődnék, ha beválogattak volna.
2: Egyáltalán a tíz próba beférne.
3: Nem, itt van az egyik érdekessége. És személy szerint szomorúság is ennek a világdöntőnek, hogy nem az összes szám szerepel, sőt, nagyon érdekes módon, hogy még a nemek között is megoszlás van, tehát van, ahol van távolugrás, nincs hármasugrás, fordítva, ha jól tudom. Vannak olyan számok, amik kimaradtak belőle.
2: Igen, furcsa. Tehát, hogy Induljunk távolról, és egy kicsit magyar aspektusból, mert én nagyon örülök annak, ami az elmúlt években történt az atlétikával, és most nem akarok, tudom, hogy új elnököt választottatok nemrég, és azt is tudom, hogy nagyon nagy viták vannak, de én most nem erre koncentrálnék, hanem arra, hogy az atlétika láthatóvá vált. Ennek a, ugye a világbajnokság volt a fő oka, illetve az, hogy azért szerencsére egyre több tehetséges magyar atléta van. Na most ez a láthatóság, ez jó a gyerekeknek szerintem, mert hogyha találkoznak az atlétikával, az jó a magyar sportnak, az jó a prevenciónak, az jó mindennek, és akkor így jutunk el ehhez a világdöntőhöz, hogy Budapestre került, és akkor innen nézzük, hogy nekünk magyaroknak mit jelentett az atlétikai világdöntő, tehát neked, aki az atlétikában élsz, mit jelent az, hogy Budapest ennek a kísérleti versenynek, ahol ugye a legnagyobb sztárok vannak itt, olimpiai világbajnokok, a világranglista legjobb helyezettjei, köztük egyébként 6 magyar, hogyha jól tudom. Szóval, hogy mit jelent ez nekünk magyaroknak?
3: Miért lehet jó ez a kérdés?
2: Például, igen.
3: Hát ugyanúgy, mint a világbajnokság, ugye több atlétizálni akaró gyereket jelent. Szerintem rövid és középtávon ez a szövetség feladata. Valamilyen szinten, hogy ugye ezeket a gyerekeket megtartsuk, és aki tehetséges, ezt meg eljuttassák egy olyan szintre, ahol nemzetközi atléták lehetnek. Ezt mondjuk a saját bőrömön is érzem, én a Honvédban a szakmai vezető is vagyok az atlétika szakosztálynak, és tényleg 20-23 után nagyon-nagyon sok kicsi gyerek jelentkezett, hogy ő atlétizálni akar. És
2: ennyire csapódott, ennyire kézzelfogható?
3: Igen, olyan szinten, hogy egyedülálló módon, ha jól tudom, egyedülálló módon, akkor a Honvéd szakosztályban várólisták keletkeztek az atlétika szakosztályba való bekerüléshez, a különböző életkorú csoportokba.
2: Ez fantasztikus azért.
3: Igen, ahogy hallom, hogy más kollégákkal beszélgettek, azért ez nem általános az országban, de hát ez már jól mutatja, hogy ez egy előrelépés mindenképpen.
2: Igen, a dobó esélynél gondolom azért kevesebben állnak sorba, de hát ott azért mások az adottságuk, amik kellenek egy nehéz atlétának.
3: Én azt gondolom, hogy a dobó esélyben mások miatt, tehát ott olyan magas szakmai munka folyik egy speciális versenyszámra,
2: ja, hogyha, meg azért.
3: Hogyha én kalapácsütő akarok lenni, akkor mindenképp őket keresném meg, de hát ez jól mutatja itt Halász Bence esete is, hogy akkor fél országon átköltözött azért, hogy ott lehessen kalapácsütő.
2: Igen, mondjuk, hogy csapongunk egy kicsit itt az elején, elnézést, de hogy csak az jutott eszembe, hogy mikor látszik egy gyereken, hogy ő alkalmas dobóatlétának. Mert az, hogy jó futó, tudod, kimegy, kiküldi az ember 800-at fut, egész gyors, nem csapja szét a lábát, lehet, hogy jó lesz, de egy dobóatléta.
3: Hát azt gondolom, hogyha kicsit általánosítsuk ezt a kérdést, hogy mikor derül ki valakiből, hogy mire, hogy tehetséges atléta lesz-e, és hogy miben lesz tehetséges, és hát ez szerintem az egyik legnehezebb kérdés, és nagyon-nagyon fals lenne, ha azt mondanám, hogy igen, én tudom a választ erre. Van, akinek már 12 éves korában látszik, hogy ő nagyon jó magasugró lesz, van, aki 18 éves korában kezdi el bontogatni a szárnyát, és mégis nemzetközi szintű atléta lesz. Erre is láttam példát a nemzetközi mezőnyben. Úgyhogy ez egy rettentő komplex és nehéz kérdés. Az biztos, ha mindenkinek próbáljuk megadni a lehetőséget, hogy kibontsa a tehetségét, akkor az 18 éves kor fölött már látszani fog.
2: Jó. Visszatérve az atlétikai világdöntőhöz és a budapesti eseményekhez és annak a hatására a magyar sportra és a világ sportjára, ez egy egészen érdekes kísérlet, amit a VA, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, a World Athletics kitalált. Te, mint korábbi versenyzés, az atlétikában dolgozó és azt oktató ember, hogy látod, jó ötlet ez, hogy egy ilyen speciális versenyt kitalálta a VA?
3: Ezt szerintem csak az idő fogja megmondani. Tehát voltak már hasonló kezdeményezések más sportágokban. Volt, amelyik működött, volt, amelyik nem működött. Hirtelen a krikett jut eszembe, amiről Magyarországon nem tudunk sokat, de hogy az alapvetően egy elég unalmas, tehát több napig tart egy meccs, és Indiában találták ki, amikor 2 óra összesűrítik, akár pompomlányok is vannak, és az egyik legnézettebb sportág lett a világon, de hát azért, mert ugye Indiában.
2: Hát a top 10-es listán azt hiszem, hogy 5-6 kriket mérkőzés egyébként a nézettségi listán.
3: Tehát az bejött ez az újítás ott a kriketben. Az, hogy az atlétikában ez működni fog-e, azt nem tudom. Biztos, hogy nagyon nagy sót és nagyon nagy körítést tervez ez a VA a verseny köré. Nagyon látványos lesz. Szerintem várjunk egy vagy kettő, tehát még kettő világdöntőt, Ultimate Championships-et, amikor meglátjuk, hogy ez hogy is működik. Nem tudom. Én kimegyek, ott leszek, hivatalból is, úgyhogy én nagyon várom már, hogy mi fog ebből kisülni.
2: Picit a sport háttérbe szorult szerinted a marketing szempontokkal szemben?
3: A szabályok és a kiválasztás, már a számok kiválasztása és az emberek kiválasztása szempontjából azt gondolom, hogy mindenképpen. Az, hogy a VA ezt hajlandó volt meglépni, azt abszolút egy új irány. Azt gondolom viszont, hogy mivel még mindig úgy kommunikálják, hogy a világbajnokság a legfontosabb versenyük nekik, ez azért jó érzéssel tölt el, mert azért az atlétikát globálisan kezelik. Az nem feltétlenül mindig jó ötlet szerintem, ha elkezdjük kiválogatni a versenyszámokat az atlétikából, mert akkor oda fogunk jutni, hogy lesz a végén 100 méter és maratonfutás. Nagyjából, és akkor el van intézve az atlétikai világbajnokság. Az atlétika ennél sokkal több. Minden verseny számában voltak és lesznek sztárok, amiért érdemes egységesnek tartani az atlétikát.
2: Igen, meg egyébként most ez egy nézői visszajelzés, én nagyon szeretem nézni az atlétikát, televízión, mert mindig történik valami, és az a sokszínűség, hogy most akkor, és én nagyon szeretem nézni az atlétikát, televízión,

0: hogy mostanában meg pláne ugye, amikor egyre kevesebb tévét néznek az emberek, és egyre több kontentet fogyasztanak ugye internetről. Ez egy más próbálkozás, mindenképp ki kell próbálni, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Én azon gondolkodtam, hogy így néztem a lebonyolítást, és néztem a show elemeket, és hogy milyen megoldásokat vezet be most a VIA, az Atlétikai Világszövetség, hogy a versenyző szempontjából, tehát egy futó, aki koncentrál, aki odaáll, egy ugró, mennyire zavaró az? Tehát te, ha visszaemlékszel, téged vagy a veled versenyzőket, mennyire zavarta, hogy ott körülötte ment a show?
0: Tegnap kint voltam, átvettem az akkreditációmat, és volt lehetőségem bemenni, volt egy próbaverseny megnézni. És először azt gondoltam, hogy hát itt igazából az atlétákra, hogy mondjam, nem lesz olyan jó körülmény, hogy jó eredményeket érjenek el, mert inkább a showra fog koncentrálódni az egész program. De hogy egyszerre csak egy dolog történik, mondjuk egy kalapácsvető nincs ahhoz hozzászokva, vagy egy egész stadion arra figyel, hogy ő most mekkorát fog dobni. Egy jó versenyző ebből erőt merít, és még jobb eredményekre fogja őt
1: sarkalni.
0: Igen. És szerintem így, most így átgondolva, hogy láttam a próbaversenyt, szerintem ez jobb eredményeket fog hozni, mintha esetleg csak egy féllelátónyi vagy egy egyenesbeli ember figyel a kalapácsvetőkre, és a stadion többi része mondjuk egy futószámra figyel. De hát ez is ki fog derülni.
1: Zsivoszki Attilával beszélgetek itt az összjátékban, korábbi világbajnoki bronzérmes 10 próbázóval, és ugye az atlétikai világdöntőről beszélgetünk, most eddig egy olyan aspektusból néztük az eseményt, ami egy picit, hát ha nem is negatív, de kritikus. Most nézzük a másik oldalát. Nézzük azt, hogy tényleg a legnagyobb világsztárok jönnek jelenleg ide a következő 3 napban. Ráadásul mi ezt testközelből látjuk, mert hogy a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetemnek a Koltai Jenő Sportközpontjában ott ez az amerikai-jamaikai több tényleg világsztár, és pont tegnap néztem, ahogy ott gátasok, tehát nem is százas sprinterek, hanem gátfutók rajtot gyakoroltak. Elképesztő dinamizmus, tehát hogy így itt állok, és nem értem, hogy lehet így elindulni. Tehát, hogy azért ez egy nagyon nagy szám, hogy ők itt vannak, és testközelből, és oda mennek hozzájuk, akik éppen benn vannak a sportközpontban, fotózkodnak, oda mennek, tehát nincs, ez egész egy ilyen végtelen jó hangulatú.
0: Épp órát tartottam, amikor edzettek, persze természetesen próbáltunk minél kevésbé zavarni, és szerencsére nem is zavartuk őket, de az első éves hallgatókkal voltam éppen, és elkezdtem nekik mutogatni, hogy akkor itt van a világ harmadik legjobb 400 gátas hölgye, ott megy, az utcán sétál visszafelé a hotelba, fedett pás világcsúcs tart a 800 méteres futó, és kapkodták a hallgatók rendesen a fejüket, és közben megmagyaráztam futóiskolát. Tehát egy ilyen környezetben azért könnyebb elsajátítani, és pont volt olyan...
1: De egy ügyes oktató vagy, leszervezted a világsztárokat szemléltetőnek. Te.
0: Ennyi. Pont ezért igazából a VIA-val én beszéltem, hogy a TFS hallgatóknak jobb legyen.
1: Igen, de minden esetre ez egy nagyon speciális helyzet, és egy nagyon jó érzés, és tényleg itt lesznek a legnagyobb sztárok, olimpiai bajnokok, világcsúcs tartók, több magyarral. Hogy látod, melyik szám lehet a legizgalmasabb? Hol látsz például esélyt világcsúcsra?
0: Hát én azt gondolom, hogy az időjárás nagyban bele fog szólni ebbe. Ugye nem lesz olyan jó idő a sprint számokra és az ügyességi számokra.
1: A hűvös miatt?
0: Ez lehetne a hűvös miatt szerintem. Viszont 1500-ra mindenképpen van esély. Azt nem tudom, hogy Josh Kerrnek a felkészülése hogyan sikerült, de azt tudom, hogy ő csak erre a versenyre koncentrál. Ugyanúgy, hogy a londoni gyémántligán meg akarta dönteni a mérföldnek a világcsúcsát. Most az 1500-on kihagyta az Európa-bajnokságot, a gyémántliga döntőt, és csak erre a versenyre készül. Ha neki jól sikerült a felkészülése, abból az 1500 méter, vagy a mérföldből, amit futott, lehet, jó esélye lehet megdönteni Hisham Elgerúznak a világcsúcsát.
1: Amit ugye nagyon vár mindenki, és reméljük, hogy sikerül. Egyébként ez is egy picit marketing szempont, hogy általában egy versenynek nagyon jót tesz, hogyha a világcsúcs dől meg rajta, most én kurta furcsán fogalmazva, és gondolom, hogy ezért is

0: ezért is kör nagyon erre koncentrál, hogy legyen egy nagy világcsúcs, igen. És ne csak Duplantis ugrogatjon megint egy világcsúcsot Budapesten, de arra is van esélye kell.
1: Ó, természetesen, sőt, ugye az ellenfele, a görög rudugró is most már nagyon kezdi ugyanazokat a magasságokat ostromolni.
0: Kellett pár év, de utolérte.
1: Igen, akkor ott van a mind a két gátas szám, rövid gátas szám, amiben szerintem ekkor világcsúcs is születhet, akkor férfi hosszú gáton is ez megtörténhet, férfi 400 gáton ugye most született világcsúcs új, de hát az, akinek a világ harmadik, Ray Benjamin, akinek a világ harmadik legjobb eredménye van, az most 400 egyéniben futott egyéni csúcsot, tehát ő sincs rossz állapotban. Nem tudom, hogy mennyire fogja motiválni a versenyzőket az, hogy ilyen nagy a pénzdíj. Tehát, hogy mennyivel tudnak pluszt adni.
0: Hát azért gondolom, az pénzt, számít.
1: A kérdés az, hogy tudsz-e gyorsabban futni, több pénzt adnak érte? Vagy nagyobb be a motiváció?
0: Hát, ha kiteszik a végére, lehet. Viccet.
1: Ez nagyon érdekes kérdés, hogy például, hogy, mert azért egy gyémánt ligában, vagy egy világbajnokságon sincs rossz pénzdíj, de azért ezek szemmel láthatóan magasabb pénzdíjak, hogy ez pluszban fogja befolyásolni őket. Ha igen, akkor eddig lusták voltak. Ha meg nem, akkor a kérdés felmerül, hogy érdemes ilyen magas pénzdíjakat adni, amit szerintem mindenképp érdemes, mert az ő teljesítményük az ezt érdemli, összehasonlítva a többi világsztárral más sportágokban.
0: Ja, az is egy érdekes nézőpont, hogy azért ez rengeteg televíziós társaság átveszi ezt az atlétikai világdöntő közvetítést, és a világ minden pontján látni fogják, aminek minden pontján hír lesz. Ez mondjuk speciál Magyarországnak annyira nem rossz szerintem, hogy újra Budapestre figyel a világ sportja, vagy a világ atlétikája.
1: Természetesen, hát itt a Zsivócki stadionban már volt egy nagyon jó verseny, és hát most várjuk a következőt.
0: Magyar indulók. Most nézem, ugye Halász Bence, Kozák Luca, Takács Bogi, Molnár Attila, Mátós Sára, Enyengi Patrik. Mit várhatunk tőlük?
1: Azért azt hozzá kell tenni minden magyar versenyző szerepléséhez, hogy az Európa-bajnokság volt a fő cél. Az volt a cél, odaélezték a formát. Azt, hogy sikerül most egy második formát élesíteni erre a versenyre, ez érdekes kérdés. Szerintem mindegyik atléta szépen helyt fog állni. Esetleg még magyar csúcsok is születhetnek, a váltókban mindenképpen, de egyéni számokban is.
0: Ugye olyan 4x100 és 4x400-as vegyes váltóban indulunk, igen.
1: Igen. És izgalmas lesz. Szerintem az, hogyha a világsztárokat motiválja a nagyobb pénzdíj és a jó show körülöttük, akkor a magyarokat ez még inkább motiválni fogja. Nem a pénzdíjról beszélek, hanem a hazai közönség szeretete, az, hogy rájuk egy picivel talán több figyelem irányul, mint a nemzetközi atlétákra, már azért, mert itthon vannak, úgyhogy én azt remélem, hogy jó eredményeket látunk tőlük.
0: Ugye hát a legjobb eredményre egyértelműen Halász Bencének van esélye, tehát ezután az Európa-bajnoki dobás után, ami fantasztikus volt, én láttam élőben, és aki látta, az emlékszik rá, tehát hogy egyébként nagyon jó nézni egy versenyzőt, amikor tudja, hát ő jobban tudja, mint mi, hogy ez jól sikerült, és Bencén látszott az első pillanattól, hogy na, ez jól indult el. Reméljük, itt is jól fog elindulni ez a kalapács.
1: Reméljük, igen. Igen, hát az Európa-bajnoki győzelme az legendás volt tényleg. Olyan magasságokba jutotta, amiben nem gondoltuk korábban, hogy elérhet, vagy én legalábbis nem gondoltam, és itt elnézést kell tőle kérjek, de azért 84 méteres dobással szerintem minden világversenyt mostanában meg lehet nyerni.
0: Furcsa ezt, hogy egyébként ezt nem te vagy az első, aki mondja, hogy nem gondolták volna, hogy Bence ekkora dobásra képes. De közben az edzői stáb állítólag azt mondja neki egy éve, hogy benne van ez a dobás.
1: Igen, mert Németh Zsolttal, az edzővel én is szoktam beszélgetni, nem csak erről, és már ők egy nagyon jó eredményt vártak az előző világbajnokságon is. Egy évet csúszott. Az se baj, ha ezt a formáját még két évig tartja.
0: Igen, egy két évet még csúszta. Igen. A 85.
1: És vagy, hát, ha megfejlődne, akkor az meg pláne fantasztikus.
0: Jó. Egy utolsó felvetés, vagy megközelítés. Mondtad, hogy a gyerekek ugye a Honvédban nagyon megszaporodtak, nagyon sokan akarnak atlétizálni. Mekkora felelősséget jelent mindaz, ami történik a magyar atlétikában, például a TFN az egyetemen. Tehát, hogy mennyivel tudsz nagyobb súllyal oktatni, mennyivel fontosabb az, hogy jó edzők jöjjenek ki, hogy a magyar atlétikának minden egyes eresztéke stabil legyen.
1: Hát két részre bontanám. Az egyik rész az az, hogy ugye van egy testnevelő tanár oktatás, testnevelő tanár képzés. Ott az atlétikának mindig nagy hangsúlyt kell kapnia, mert ez egy alapsportág. Tehát az, hogy valaki tudjon ugrani, dobni, futni, az alap egy testnevelés órán erre való oktatást tett. De ez régen is így volt, ebben szerintem nagy változást nem kell eszközölni. Itt igazából, ahol nekünk nagyobb felelősségünk van szerintem, mint atlétika tanszéknek, az az edzőképzés. Az edzőképzést kell egy picit úgy megreformálni, hogy mindig ugye ez egy nagyon dinamikusan fejlődő tudományág, ha lehet mondani, az edzősködés. Mindig jön valami új, mindig kitalálnak valami újat. Ezt meg kell vizsgálni, hogy most ez azért működött-e, mert tényleg jó, amit csinálnak, vagy csak azért működött, mert nagyon tehetséges, akivel csinálták, de ugye ez mindig egy reflexiónak kell lenni minden egyes évben, minden egyes edzőnél a saját munkájával kapcsolatban, és ha ezt a folyamatos oda-vissza játékot át tudjuk adni a következő edzőgenerációnak, akkor szerintem egy még sikeresebb edzőgenerációt tudunk kinevelni.
0: Azért voltak és vannak nagy magyar edzők, például Iglói Mihályt említhetjük, aki azért a futást megreformálta ezzel a Fartek edzéssel, de van több ilyen? Tehát te tudnál mondani több ilyet, aki valahogy elkezdett egy olyan módszerrel dolgozni, ami megváltoztatta a sport, a világ sportjának a menetét?
1: Hát előbb beszéltünk ugye a Németh Pál dobó.
0: Így van.
1: A dobó eséről. Németh Palibán volt az, aki nem változtatott annyi sok minden, de az a konzisztencia, az a munkába való hit, amivel ő hozzáállt, az egyedüli volt a világon, és meg is lettek az eredmények. Az, hogy Németh Zsolt ezt továbbfejlesztette, és azoknál az eredményeknél is már jobbakat tudnak elérni, az csak egy természetes fejlődése, ugye mindig az ember a másik vállán állva messzebbre lát. Ugyanezt történt ott is.
0: Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát jó atlétikai világdöntő nézést kívánok a következő napokra. Azért ez nem egy olyan rossz program.
1: Nem bizony, főleg úgy, hogy a kommentátor állásban leszek, mint szakkommentátor.
0: Na, ezt nem is tudtam.
1: Igen,
0: na, gratulálok. Igen. Akkor hallom, hogy majd mit mondasz egyébként élőben.
1: Remélem, hogy hozzá tudok tenni az élményhez.
0: Biztos vagyok benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A kedves hallgatóknak és a nézőknek köszönjük a figyelmet. Ez volt az összjáték. Zsivoszki Attila, világbajnoki bronzérmes atléta, a TF oktatója volt a vendégem. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva is várom önöket. Mezei Dániel vagyok.
2: A műsort támogatta a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felsővezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába. Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Reagált Unger Anna Orbán Viktor vasárnapi interjújára. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke közölte, ha konkrét megfélemlítés vagy fenyegetés érkezik, megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. Közben Magyar Péter tiltakozásképpen kihagyta a napi rend előtti felszólalását az országgyűlésben. Galgóczi Eszterrel és Horn Gáborral beszélgetünk. Márki-Zay Péter bejelentette, indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választásokon, majd a 2030-as országgyűlési választásokon is. Márki-Zay szerint 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az európai parlamentbe, és 2030-ban át szeretnék lépni a legalább 5%-os küszöböt. Márki-Zay Pétert kapcsoljuk. Megszavazta az országgyűlés az Alkotmánybíróság új tagjait. A titkos szavazáson Kronovszki Nórára, Kovács András Györgyre, Ligeti Miklósra, Szumora Zsoltra és Orosz Árpád Gáborra egyaránt 130 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az új tagok megválasztására azért volt szükség, mert az alaptörvény 17. módosítása visszaállította az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. Hag Pétert kérdezzük. Előállították Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet a Volánbusz ügyben. A gyanú szerint egy több milliárdos közbeszerzéseket érintő korrupciós ügyben folyik nyomozás. Galgóczi Ferencet tavasszal tanúként hallgatták ki, állítása szerint a szálak a Fidesz kormány korábbi fejlesztési miniszteréig, Sesták Miklósig érnek. A stúdióban Galgóczi Ferenc.
3: Aki nem rokon a tudomásom szerint első vendégünknek. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Galgóczi Eszter az egyik vendégünk itt rögtön az elején, a forrástársadalomkutató elemzője, Horn Gábor, a másik a Republika Alapítvány kuratóriumi elnök, és neked sem rokonod?
4: Nekem sem.
5: Nagyon jó, hogy tisztelsz. Melyik, jó estét.
3: Melyik vendég vagy szóban forgó szereplő nem rokonod? Egyik sem?
4: Egyik sem.
3: Igen, majd a végén ezt lehet, hogy érdemes lesz nekünk is megbeszélni ezeket a mai híreket a kihallgatásokról, meghallgatásokról, de kezdjük azzal, ami hétvégén történt, mert mi még nem beszéltük meg, bár itt tegnap már szóba került, hogy Orbán Viktor nem is köcsén mit mondott, mert arról egyrészt csak kiszivárgott, másrészt az talán nem is volt annyira fura, mint amiket Bayer Zsoltnál beszélt. Mert ennyire nyíltan nem szokás előre megfenyegetni embereket, akik munkát vállalnak. Meg ennyire nyíltan nem szokás arról beszélni, hogy nem ajánlja senkinek a mai ellenzék oldalán, hogy egy új párban vagy egy új formációban gondolkozzon. Szóval minden irányba próbált erőt mutatni.
5: Igen, alapvetően Orbán Viktornak ez az interjúja egy kicsit úgy nézett ki, mintha tavaly nyáron adta volna, tehát mint hogyha nem telt volna el idő, nem történt volna közben egy választás, nagyon magabiztosan kipihenten tért a kamerák elé, talán egy picit, sőt nem talán, egy picit olyan háborút lecsavartuk. Ezen kívül gyakorlatilag nagyon sok minden megmaradt. Ez a fenyegetés része, főleg a vagyonvisszaszerzésével kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez egy két irányú történet, az egyik az, hogy két politikai ajánlata van jelenleg a Fidesznek, az egyik az, hogy itt most éppen önként zajlik, amivel szemben fel kell lépni, vagy hát türelmesnek kell lenni, de mindenképpen meg kell védenünk egymást, a másik pedig ugye ez az Európai Unióval szembeni szuverenitásos történet, és az elsőbe nagyon jól beleillik az, hogy akkor aki ebben részt vállal, az majd, amikor mi visszatérünk kormányra, akkor őket majd el fogjuk számoltatni. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt tehát illik a politikai üzenetbe, és azt is el kell fogadnunk, hogy ténylegesen vannak olyan választók, akik akár hát nem kismértékben a politikai kommunikáció miatt félnek, vagy akár a maguk bőrüket is tudják félteni. Nekik ez egy kicsit még inkább hergelés, másrészt pedig van benne egy ilyen reményt hordozó üzenet, hogy Orbán Viktor vissza fog térni, tehát ez egy ilyen saját szavazótábor megtartó erő tud lenni.
3: Gábor, te mit gondolsz erről?
4: Nekem a legnagyobb meglepetés Köcse ügyben, csak hogy azért is beszéljünk, a rózsaszíning Orbán Viktoron. Tehát az összes többére előre meg tudtam volna szinte szó szerint mondani, hogy mit fog mondani.
3: Szinte a gardróbját nem ismered, csak a szavajárását.
4: Igen, hát a régit ismertem, ma már nem ismerem. Tehát az a helyzet, hogy szerintem egy kétségbeesett Orbánt látunk. Egy kapálózó kétségbeesett Orbánt, aki azt vagy nem tudja, vagy nem akarja tudomásul venni ezt a elképesztő méretű bukást, ami azóta jelentősen nőtt, tehát az, ami ugye a választás óta kb. 1 millió szavazót vesztett el még pluszban a Fidesz, tehát most ugye 1,2 milliónyi támogatója van, ami még mindig sok félreértésnesség. A logikát egyébként ebben látom, ezt te is mondtad a végén, hogy a szavazók megtartása, tehát egy ilyen helyzetben egyébként Bayernél el is mondja, és ebben igaza van, egy ilyen nagyon nehéz helyzetben egy pártnak a egyetlen rövid távú célja az tud lenni, hogy a maradékot megtartani bármi áron. Tehát, és ugye, hogy lehet ezt a maradékot, a hívő tagozatot egybe tartani ezekkel az üzenetekkel?
3: Az egyik újság, online újság, hát olyan sok print már nincsen sajnos, megkérdez, szerintem te is nyilatkoztál ez ügyben ezt nekik, hogy van-e még súlya, van-e valódi üzenete annak, hogy mit mond ma Orbán Viktor? És ott néhányan megszólaltatok ezügyben nem kifejezetten egységesen. Mert ugye ez egy valódi kérdés, hogy ő már nem lehet miniszterelnök, mert erről immáron törvény van, aztán majd lesz egyszer az alkotmányban is nyilván erre egy passzus. A pártja olyan állapotban van, mint amilyenben, és őt ma lehetne kezelni egy bukott politikusként. Megpróbálja nem úgy mutatni magát, ez teljesen természetes. Van súlya annak, amit mond?
5: Hát azt gondolom, itt most talán egy picit több idő is lesz erre kifejteni, ott is valóban én is azt nyilatkoztam, hogy szerintem attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük, mert nyilván a saját választói szempontjából van súlya annak, hogy ő mit mond, hogy visszatér, hogy megérkezik, hogy vállalja azt a szerepet, azt a vezető szerepet, még mindig vannak, akik vágyják, hogy Orbán Viktor megszólaljon. Nekik ez jelentőségteljes. Nyilván én a sajtó részéről azt, hogy Magyarország volt miniszterelnöke megszólal, hogy ezt érdeklődés övezi, azt én egyáltalán nem vitatom, hogy ez be kell mutatni, vagy be lehet mutatni. Azt a fajta érdeklődést én már nem látom mondjuk, mint ami mondjuk tavaly, hogyha tavaly megszólalt tusványosan, akkor pontosan tudtuk, hogy amit kiejt a száján, abból hosszú távon következményeket tudunk levonni. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk elemzőként azért érdekes lehet, mert akkor ebből láthatunk valamit abból a taktikából, amit megpróbálnak a közeljövőben folytatni, olyan szempontból, hogy visszanyerjék a választóik egy részét, vagy hogy mi fog történni velük a következő választás, de a politikusok szemszögéből nézzük, hogy ennek van-e súlya. Tehát, hogy Magyar Péternek kell mondjuk foglalkoznia Orbán Viktor interjújával, valószínűleg nem. Tehát, hogy nem kell feltétlenül olyan súlyúnak venni, mint hogyha ez meghatározna bármit azon kívül, mint hogy egy ellenzéki politikus a saját szavazóihoz beszél.
4: Hát röviden azt mondom, hogy nincs. Tehát nem Orbán múlik az, hogy mi történik. Persze érdekes, mert a kattintások vannak, engem is, én is kénytelenül megnéztem ezt a Bayer Show-t, nem tudom, mióta nem láttam ilyet, de most meg kellett, hogy nézem, ez a szakmám. Egyébként nem nézték olyan sokan meg, relatível, tehát 400 valahány ezer volt, megnéztem a YouTube-on, ami azért messze nem olyan, ami, hát ezt a volt államtitkárt, a Vájit, azt sokkal többen nézték meg. Tehát, ugye ezt, aki nyilatkozik arról, igen, hogyan is működött ez a rendszer, tehát azért belül is csökken a figyelem, szerintem nem Orbánról szól ez a történet. Orbánnal nem tud a Fidesz többet, nem úgy nyerni, hanem felszínen maradni. Szerintem Orbán Viktor ezt tudja. A menekülésének nem ez már az útja, hanem itt tulajdonképpen egy önvédelmi reflexről van szó, szóval, ha beszélünk majd a mai letartóztatásokról, akkor nem sokára elérkezhetünk az Orbán családhoz egyébként. Tehát azt gondolom, hogy itt egy kétségbe esett Orbánt látunk, aki próbálja meg azt az elemet megtalálni, hogy hogyan tud ő áldozatként felmutatkozni. Tehát a dolog lényeg az, hogy itt az önkény, itt vannak a kommunisták, nagyon érdekes, hogy mi lekerültünk a napirendről, rosszul is esik nekem, ugye Bássa elvtárs már hol van, hát nem a liberálisok, nem a Lipsik tehetnek mindenről, hanem az új kommunisták.
3: Az új kommunisták,
4: hát
3: igen.
4: Most mi van velünk? Elnézést, Orbán Viktor, hát nem, és akkor hogy van ez? Hát tessék visszahozni minket a képbe. Tehát azt gondolom, hogy nem köcsén dől el a Magyarország sorsa, nem Orbán Viktoron múlik, akinek tényleg nincs már politikai karrierje, nem csak azért, mert hogy így dönt, hogy majd bekerül az alkotmányba, amit reményeim szerint egy népszavazással fogadnak el, tehát nem lesz olyan egyszerű megváltoztatni, még ha lenne is valamikor valakinek újból kétharmada, remélem, hogy nem lesz ez így, hanem azért, mert egyszerűen Orbán eljátszotta a becsületét, eljátszotta az ország előtt a becsületét, innen nincsen visszaút meggyőződésem szerint. Lehet még összetartani szélső jobb felé valamit, de ebből szerintem nincs
3: visszaút. Mondod, Orbánnal nincsen visszaút, de nézd csak meg, hogy azok, akikről éveken keresztül úgy beszéltek, lehet, hogy a Fideszben is, de általában az ellenzéki diskurzus az úgy szólt, hogy hát majd kijöhet Orbán után Szijjártó, Lázár, Novák Katalin, Varga Judit, ezek a nevek keringtek, hát van, aki nincs Magyarországon, mert Kínában dolgozik, vagy éppen a Közel-Keleten kínai érdekekért. Lázár János arról beszél, hogy hagyják őt gazdálkodni, ő már nem politikus. Tehát, hogy, mint hogy a szétszélett volna ez a csapat. Hát a két hely meg úgy járt, ahogy azt tudjuk.
4: Igen, de ugye arról van szó, hogy ez az orbánizmus lényege, hogy senki nem nőhetett fel mellette, nincsenek. Ugye ezek mind kompromitálódtak az Orbán világában. Tehát nem tudom, emlékeztek el, a Lázár tudatosan lett berángatva a bukásba, mert hogy szüksége volt arra, hogy ne legyen, mert ha a Lázár nincs benne a kampányban, akkor most lehetne egy Lázár. Tehát nincsenek utódok, mert erről szólt az Orbán rendszer.
3: Ez egy mondatod van?
5: Alapvetően én is egyetértek itt, az utódokat kívülről feltételeztük, miközben belülről a rendszer úgy működött, hogy nem lehetett kiépíteni, vagy legalábbis amit hallottunk onnan, azt nem láthattuk. Lázár János érdekes volt, mert még a kampány egy időszakában szerintem még lehetett is volna azt gondolni, hogy saját magának épít brandet, de aztán bizonyos kijelentése és utána egy sokkal közelebbi hozzácsatolása Orbán Viktorhoz abszolút egyértelművé tették, hogy ez nem az ő útja.
3: Szívek jelinek Tiborc teszi hozzá a sajtó. Joggal?
5: Hát itt a sajtóhírek szerint ugye van közöttük üzleti kapcsolat, és itt majd ez nyomozások során fog kiderülni, hogy mennyire tudják hozzákötni, vagy mennyire tudják elkapni. Azt viszont nem véletlenül teszi hozzá a sajtó ezeken a pontokon, nyilvánvalóan mindig, még mielőtt bármilyen fajta nyomozás is történne. Az elszámoltatás kérdéskörében nyilvánvalóan minden egyes letartóztatás, vagy előállítás pontosabban, vagy minden egyes nyomozás, amit már megkezdtek, az egyébként fontos építő eleme és köve tud lenni az elszámoltatásnak. Ugyanakkor a társadalmi elvárás azért mégiscsak leginkább a nagyobb halak felé irányul, és ezt a nagyobb halakat azt abszolút nem mondjuk pénzösszegben vagy milliárdokban mérik, hanem ismertségben. Nyilvánvalóan ezzel együtt valószínűleg sokkal több vagyont is tudtak a közpénzekből félrerakni, de hogy azért mégiscsak azt lehet látni kommentekben mindenhol, hogy nagyon helyes, elkezdtük, és akkor jöjjön a többi, ugye első körben Tiborc, aztán majd az Orbán család, tehát hogy itt azért van egy nagyon erős elvárás.
4: Úgy látom, hogy a rendszer kerül elénk, tehát függetlenül attól, hogy mi lesz a bíróságok döntése, mert az még soká lesz, sajnos a magyar igazságszolgáltatás tényleg borzasztó lassan működik, lehetne ezen változtatni, de hát tényleg...
3: Hát a jogászok azt mondják, hogy nagyon nehezen, mert ugye a jogrend is
4: igen, de, olyan. Igen, de azért szerintem például törvényalkotási dolgokkal lehetne, tehát nem kellene, hogy azért 6-8-10 évig húzódjanak ügyek, ennél egyszerűbb ügyek is, mint amit itt látunk, de mégis valahogy, amit eddig gondoltunk arról, hogy ezek mit művelnek, azok most az valósággá válik, tehát elénk táródik. Én amit most látunk, azt én az igazság tétel részének gondolom. Tehát amikor a minisztérium végre feljelenti a lélegeztetőgépek ügyét, vagy följelent ugye mai hír, hogy a 4 milliárd forintot repült el ez a szerencsétlen Szijjártó, maradt volna itthon, mennyivel jobban jártunk volna mindannyian. Tehát, hogy ezek olyan történetek, és most ez a két, hogy mondjam, nyilván a nagyvilág előtt kevés ismert emberek, de az egyik a magyar kormány egy fontos szereplője volt, a Szívek Norbert, tehát ott nem akárkiről van szó. Jelineknek közvetlen kapcsolata volt a Tiborc családdal, tehát az Orbán családdal, a közvetlen napi szintű összefonódása, minden. Nem tudjuk, mi lesz ennek a vége, de azt tudjuk, hogy ez a rendszer így működött. Látjuk, mindannyian látjuk, és szerintem ennek nagyon-nagyon fontos jelentőség. A leginkább elnézést, hogy ezt mondom, a jövő szempontjából nem lehet ezt többet megcsinálni, és én ezt tartom a legnagyobb értéknek adna abból a szempontból, amit most látunk. Engem nem olyan nagyon érdekel, nem hoz lázba, hogy ki fog börtönbe ülni. Az érdekel, hogy még egyszer ne történhessen megverünk az, amit az elmúlt 16 évben megtörtént.
3: Hát ahhoz viszont következmények kellenek az elmúlt 16 évben, mert másképp nincs figyelmeztetés a jövőre nézve. Azért van itt egy-két dolog, ami mégis csak ennél kicsit érdekesebb. Tehát amikor azt olvassuk, hogy valaki hivatalba kerülve csodálkozik rajta, hogy egyszer csak bekopogtatná le egy alvállalkozója egy szerződésnek, és hoz kézben 125 millió forintot, hogy itt a leadó. És akkor, és most nem nevezem meg az embert, mert egyrészt ő még nincs benne a rendőrségen, másrészt, ha jól sejtem, akkor ő az, akinek még a mentelmi joga is érvényben van. Töpreng azon, hogy most mit csináljunk? Fogadjuk el, jelentsük fel. Á, fogadjuk el, csináljuk tovább. És hogy ez így ment? Hát ez döbbenetes.
5: Alapvetően igen, és abban én is egyetértek, vagy én is azt gondolnám elsődlegesen fontosnak, hogy tudjuk meg, hogy működött a rendszer. Ugye Ungar Anna is ezt jelölte ki, hogy ez legyen leírva, legyen feltárva, hogyha minden egyes elemét pontosan látjuk, akkor az egyrészt egyébként szerintem olyan szempontból a vagyonvisszaszerzés, ez tényleg fontos, nem csak azért, mert az a közös vagyonunk, és azzal tudunk majd utána gazdálkodni, hanem azért is, mert valóban ezekkel a vagyonokkal utána emberek a saját szabadságukat, a saját politikai vagy gazdasági tőkéiket még mindig tudnák használni. Szerintem ilyen szempontból talán fontos, nem feltétlenül a vezetőszár és a címlapos börtönbüntetések, hanem az, hogy ne térhessenek vissza jogtalanul, hogy ne történhessen meg még egyszer, én is az igazságtételt tartom a legfontosabbnak.
3: Van egy hír, nem tudom mennyire igaz, a Facebookon videó dokumentálja, hogy Mága Zoltán visszafizette volna azt a pár százmilliót, amit itt az utolsó körben valami 500 millió értékben kapott, amiben az az érdekes, hogy azt hivatalosan nem is ő kapta, hanem a fotósa. Na, itt zárjuk most ezt le. Galgóczi Eszter, Horn Gábor, köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Márki-Zay Péter bejelentette, indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választásokon, majd a 2030-as országgyűlési választásokon is. Márki-Zay szerint 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az európai parlamentbe, és 2030-ban át szeretnék lépni a legalább 5%-os küszöböt. Márki-Zay Pétert kapcsoljuk.
2: Mondhatom, hogy ambiciózus tervek, vagy új ambíciók, vagy hát nem is tudom. Márki-Zay Péter, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Nem újak az ambíciók, csak félretettük ezeket a rendszerváltás érdekében.
2: Na de mi történt, hogy most elő kellett venni ismét? Elégedetlen?
3: Nem, demokrácia van. Tehát egy demokráciában már májusban a Mindenki Magyarország a Néppárt egy kongresszuson eldöntötte, hogy mostantól kezdve nincs okunk, hogy ne induljunk a választásokon, hiszen egy párt, ha létrejött, az azért jön létre, hogy a választásokon részt véve lehetőleg egy koalíciós kormány tagjaként majdan pozitívan befolyásolhassa Magyarország sorsát.
2: Azt mondja, ezt többször elmondta, hogy az első között támogatta a Tiszát Magyar Péter megjelenésének pillanatától kezdve gyakorlatilag, és 2025-ben vissza is léptek. Az a támogatás, az az erő, ahogy Magyar Péter mellett ön megszólalt az elsőkben, az megvan még?
3: Hogy nem? Hát most is az az érdekünk, hogy 4 évre megválasztottuk ezt a kormányt a mi támogatásunkkal és szavazatunkkal. Ennek a kormánynak el kell végeznie azt a feladatot, hogy lesz elszámoltatás, lesz demokrácia, lesznek fékek és ellensúlyok, felszámolják a korrupciót, és egy új, sokpárti, demokratikus mintaállamot építenek ki. Tehát ezt kell megkövetelnünk ettől a kormánytól, akit mi választottunk meg.
2: Hogyha 2030-ra úgy gondol, hogy ott elindulnak az országgyűlési választásra, ennek van előélete 2029, ott is 2 választás lesz, önkormányzati, meg európai parlamenti. Nyilván úgy van értelme 30-ban elindulni, a 29-re már van programjuk, és meg is tudnak mutatkozni. Így tervezik?
3: Igen, igen. Hát nekünk a programunk az alapvetően nem változik, ez Magyarország nyugati kultúrája, mert nyugati kultúra nélkül nincs nyugati életszínvonal, és ezáltal Magyarország felemelkedése. Ez a program, ez minden tisztességes pártnak a programja kell, hogy legyen, aki nem lopni akar, meg uralkodni akar, hanem szolgálni.
2: Látja azt a különbséget önvel, mondjuk a Tiszához képest, a ma ismert Tiszához képest meg tudja szólítani a választókat?
3: Hát 3 területet szeretnénk megjelölni, ahol azt gondolom, hogy kell, hogy változás legyen a mai Tiszához képest. Ugye egyrészt ugye egy koalíciós kormányról beszéltem, kellenek fékek és ellensúlyok. Egy egypárti fideszes kormányzatot most egy egypárti Tiszás álltott föl, mindennél nagyobb hatalom koncentrációval, hiszen még Orbán Viktornak sem volt soha ekkora többsége például a parlamentben, tehát ez, vagy egy perséggel a társadalomban, hogyha úgy vesszük. Tehát kell egy fékekkel, ellensúlyokkal körbebástyázott, egy sokpárti, színes, demokratikus Magyarország, egy demokratikus mintaállam, ahol gyakorlatilag nem lehet túlhatalom, és egyeztetni kell, és párbeszéd kell legyen, emelkedett stílus kell legyen. Tehát ezt a demokratikus nyugati kultúrát szeretnénk meghonosítani először is. Másodjára, hogy az elszámoltatás kérdése itt is szóba került, nyilvánvalóan a korrupció ellenességbe, abban nem fér bele az, hogy egyszereplős közbeszerzések vannak, előre lezsírozott pályázatok vannak, ne adj Isten, egy meghívásos pályázati rendszert működtessenek. Tehát szerintem mindig nyílt versenyben a legjobb ár, legjobb ajánlat alapján kell kiválasztani a pályázókat. Ezt a fajta korrupciójelenséget, a tisztesség útját képviseli a Mindenki Magyarország a Néppárt. És végül harmadjára van egy nyugati kultúra, populizmus helyett, 5000 forintos benzinártámogatás, rezsicsökkentés, ársapkák, hatósági árak, monopóliumok, trafik, kaszinó, autópálya monopóliumok, közjegyzői és végrehajtói monopóliumokkal szemben azt a nyugati kultúrát, ahol az emberek sokkal jobb szolgáltatást kapnak, sokkal olcsóbban, azáltal, hogy mindig ezt a nyugati kultúrát képviselve egy versengő piaci modellben nem manipulálva az árakat, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokan azt gondolták, hogy ez az orbáni vagy kommunizmusban egyszer megbukott árszabályozás, ez jó bárkinek is, a benzinár vagy a rezsitámogatás vagy a rezsicsökkentés. Valójában azonban részben emiatt az energiaárak magasabbak voltak, és nem is csak a lakosságnak, hanem például a cégeknek, rengeteg cég zárt be és fog bezárni mindaddig, amíg az orbáni rezsicsökkentésnek nevezett humbug az életben van, Orosház üveggyár nem termelhetett tovább Magyarországon, mert Németországban 120 euró egy megawattóra gáz, nálunk meg 180. Tehát ezeket a populista, néphűítő intézkedéseket, amik csődbe visznek minden országot, mindig csődbe vettek a történelem során, ezeket fel kell számolni, populizmus helyett felelős kormányzás kell, és ehhez bátorság kell. Ennek a kormánynak szeretnénk bátorságot adni, hogy szakítson ezzel a bennünket nyomorba döntő múlttal, és a nyugati kultúrát, a nyugati versengő kapitalizmus, szabad versenyes kapitalizmust ölelje magához, mert csak úgy lesz gazdag, boldog és egészséges Magyarország.
2: Most úgy gondolja, hogy a Tisza kormánynak meg kellene szüntetnie azokat az intézkedéseket, amiket az előbb felsorolt, tehát például az ársapkát, vagy éppenséggel a rezsi árcsökkentést?
3: Természetesen például már most is kivezették a benzinástopot, ahogy Orbán is kivezette. Tehát mielőtt itt bárki bedőlne Orbánnak a populizmusának, 4 évvel ezelőtt Orbán Viktor is megszüntette a benzinárstoppot, mert az egy fenntarthatatlan intézkedés volt, és nagyon helyesen a Tisza kormány is megszüntette ezt. Nyilván lehet szociális segélyekkel a legszegényebb embereknek enyhíteni például az energiaszegénység problémáját, de eltorzítani a piaci működést, eltéríteni az árakat, ez rendkívül káros a gazdaságra. Nagyon sok esetben ténylegesen, hogyha végignézzük ezeket a még ma is élő intézkedéseket, a szegény emberek adójából a gazdagokat támogatták. A
2: rezsicsökkentés is. Hogyha most hallgat minket, néz minket valaki, joggal gondolhatja talán azt a székén ülve, hogy hát most, hogyha Márki-Zay elképzelései valósulnak meg, akkor minden, amit eddig kaptam, az elvészt, és akkor el tudja mondani, hogy ár és sapka az élelmiszereken, el tudja mondani, hogy rezsiárcsökkentés mondjuk a gázszámláján, oda van írva neki, hogy mennyit spórolt meg neki a jóságos magyar állam, minden számlára oda van írva. Tehát lesz egy olyan érzése, hogy jön a Márki-Zay Péter és elvesz mindent.
3: És ez egy hazugság volt eddig is. Tehát például Magyarországon volt a világon egyedül hatósági áras a csirkefarhát, és Magyarországon volt a legmagasabb a világon az élelmiszerinfláció. Hát ezt a kettő, ez nem véletlen. Tehát ez a néphűítő intézkedés csomag, ez tényleg csak az emberek meghűítésére szolgált. Valójában a, nem tudom, Lidl, Penny, Spar, ezek nem veszítettek egy fillért se soha. Nem jöttek ide a nyugati tulajdonosok, táskába hordták a pénzt ide a magyar fogyasztóknak. Nem. Valójában minden másnak az árát fölemelték, és a többi. Ugyanez volt a benzinástoppal is, még a fideszes versenyhivatal számolta ki. Választás előtt néhány héttel egyik médiafelületen be is számolt róla az egyik szakértőjük, hogy a benzinástoppal a magyar emberek rosszul jártak. Az orbáni benzinástopp után, annak kivezetése után, amikor Orbán kénytelen volt megszüntetni, magasabbak lettek az üzemanyagárak Magyarországon, mint lettek volna, ha nem lett volna benzinástopp. Tehát ezek puszta néphűítések arra szolgálnak, hogy populista intézkedésekkel csődbe víve az országot valaki választásokat tudja nyerni. Ezzel szakítani kell, ha Magyarország gazdag ország akar lenni.
2: Bátrabb magatartásra, bátrabb döntésekre ösztönözni a Tisza kormányt ezekben az ügyekben?
3: Elsősorban az elszámoltatás terén sokkal, sokkal bátrabbnak, mert addig nem lesz jogállam Magyarországon, amíg a legnagyobb bűnözők nyilvánvaló bűncselekmények után is szabadlábon vannak, költik a tőlünk lopott pénzt, és nem zárolják ezeket a pénzeket, és nem helyezik előzetesbe a bűnözőket.
2: Márki-Zay Péter, köszönöm szépen. Az alaphír ugye az volt, hogy a Mindenki Magyarország, a mozgalom elindul pártként a következő választásokon.
3: Mindenki Magyarország a néppárt.
2: Néppárt, bocsánat, hát igen, a mozgalom, a mozgalom, a párt a párt.
3: Mozgalom, önkormányzati választáson egy civil mozgalom, az európai és magyar parlamenti választásokon pedig a Mindenki Magyarország a néppárt. Köszönöm.
2: Követni fogjuk. Köszönöm szépen, minden jót.
3: Köszönöm.
0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten hétfőtől csütörtökig este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Megszavazta az országgyűlés az Alkotmánybíróság új tagjait. A titkos szavazáson Kronovszki Nórára, Kovács András Györgyre, Ligeti Miklósra, Szumora Zsoltra és Orosz Árpád Gáborra egyaránt 130 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az új tagok megválasztására azért volt szükség, mert az alaptörvény 17. módosítása visszaállította az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. Hag Pétert kérdezzük.
3: Egyetemi tanár, alkotmányjogász, tehát a vendégünk, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Azt mondták a meghallgatáson a leendő alkotmánybírók, akik már valódiak, hogy vissza kell állítani az alkotmánybíróság tekintélyét. Működésben is, és a súlyában is. Ez tönkrement az elmúlt bő egy évtizedben?
4: Igen, azt gondolom, hogy a Fidesz 16 éves kormányzás alatt az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy rögtön az elején az alkotmánybíróságot érintő változást hajtott végre, nevezetesen megszüntette a korábbi konszenzusra alapuló jelölési és választási rendszert. Ugye ez a konszenzusos jelölés még akkor is érvényes volt, amikor az MSZP-nek és az SZDSZ-nek 72%-a volt. Abban az időben is a jelölőbizottságban az ellenzék volt többségben, tehát csak olyan személyről lehetett dönteni, akit az ellenzék is támogatott. Ugye 2011 után ez megszűnt, tehát a Fidesz jelölt és a Fidesz választott bírókat, ez már egy rossz lépés volt, és azért felhívom a figyelmet, hogy például Helsinki Bizottság a mostani jelöléseknél, sőt már a Zonnevend bíró úr megválasztásánál is szóvá tette, hogy azért jó lenne a jelölési szabályokat vagy visszavinni ebbe a konszenzusos mederbe, vagy egy új jelölési módot, egy több csatornás jelölést, ahol a jelölésbe mondjuk a bírói egyesület, vagy a bírói tanács, vagy az ügyvédi kamara is, az országos ügyvédi kamara, vagy az Akadémiai Jogtudományi Bizottsága is bevonulna, tehát nem csak politikai platform.
3: Ezt ha akarta volna a Tisza a mostani kétharmadával, egyébként meg tudta volna tenni a folyamat megkezdése előtt?
4: Jelenleg a napirenden van az alkotmánybírósági törvény módosítása.
3: Igen.
4: Tehát ha egy héttel később választják őket, akkor ezt meg lehetett volna tenni. Az azonban hozzátartozik, hogy a Fidesz másik lépése az volt a jelölés és a választás szabályainak megváltoztatásán, hogy olyan személyeket jelölt a bizottságba, a bíróságba, és tulajdonképpen a korábbi bírókra ez egyformán igaz volt, akik szinte mindegyikük konzervatív beállítottságú. Ugye látnunk kell, hogy a bírók nem robotok, nem a mesterséges intelligencia ítélkezik az alkotmánybíróságon, hanem olyan bírók, akiknek van valami fajta értékrendje, ezek lehetnek jobboldaliak, konzervatívak, liberálisok, baloldaliak. Ugye most megválasztott 5 bíró, akiknek a nézetei valamennyire ismertek, azok alapvetően inkább baloldali és liberális bírók, akiknek helye van, hiszen a magyar társadalom egy része is baloldali és liberális. Ugye a Fidesz bíró jelölése abban keltett visszatetszést, hogy úgy tett, mintha Magyarországon az egész ország ugyanazt az értékrendet vallaná, mint a parlamenti többség, ami hát a legjobb időben is csak 52-53%-nyi
3: szavazat. Az alkotmánybíróság még hajlamos arra, hogy úgy tegyen, mintha abszolút igazságot tudna szolgáltatni, és éppen ezért fontos, amit most mondott, mert hogy igen, ott is emberek vannak, ott érvek, nézetek ütköznek, majd végén valamiféle konszenzusra jutni kell, ha sok konzervatív érv ütközik, konzervatív végeredmény születik.
4: Így van, és ezért nem volt szerencsés a homogén értékrendű alkotmánybíróság. Én nem gondolom, hogy minden alkotmánybíróra igaz lenne az, hogy ő fideszes volt. Volt néhány olyan alkotmánybíró, akiknek a megválasztása szintén visszatetsző volt, hiszen a parlamenti padokból ültek át az alkotmánybíróságba fideszes, korábbi MDF-es képviselők, Hende Csaba is az utolsó körben.
3: Néha volt embernek érzése, hogy végkielégítésként használják.

0: igen, úgy tűnt, mintha nyugdíj utáni vagy nyugdíj helyetti végkielégítés. Most ezzel szemben szerintem fontos szempont, hogy valamennyire elfogadható, hogy most választottak 5 olyan bírót, akiket hát a miniszterelnök személyében jelölt, ugye ő jelentette be, ami szintén nem feltétlenül szerencsés, mert a jogszabályok értelmében nem a kormány, hanem a parlamenti bizottságok jelölnek, és a parlamenti frakcióknak van ebbe szerepe. De most tulajdonképpen bekövetkezik egy kiegyenlítődés. A jelenlegi 15 bíró közül van 6 olyan, akit a Tisza többség jelölt és választott. Van 4 olyan bíró, akiket 2016-ban úgy választott meg a korábbi parlament, hogy nem volt a Fidesznek kétharmada, tehát őket az ellenzék is támogatta, tehát lehet egy normális jelölési és szavazási módnak nevezni, és van 5 olyan bíró, akiket csak a Fidesz jelölt és a Fidesz választott meg. Jó lenne, hogyha ebben az egyensúlyi helyzetben valóban a bírók közötti érdemi vitákban, szakmai vitákban dőlnének el az egyes kérdések. És a következő körökben novemberben lesz egy újabb választás, 2028-ban 4 bírónak lesz újabb választása, tehát még ebben a ciklusban, 2030-ban lesz még egy következő, tehát az utolsó lerövidült mandátumú bíró megválasztása. Tehát jó lenne, hogyha az új bírókat a következő körben már vagy a politikai konszenzus alapján, vagy a szakmai konszenzus, tehát hogy álljon mögöttük egy szakmai konszenzus. Szerintem a mostani bírókat szakmai fórumok támogatták volna, hiszen valamennyiüknek jó neve van a szakmában. Ugye Ligeti Miklós választása egy kicsit furcsa, hiszen őneki nem ez volt a pályája, a többi bírónál mindegyiküknek volt alkotmányjogi tanulmánya, vagy ezzel a témával foglalkozott. Ugye Ligeti Miklós is egy kiváló alkotmánybíró lesz, ebben én nem kételkedek, de azért láttuk azt korábban, hogy a Fidesz is élt azzal a technikával, éppen Stumpf István esetében, hogy 2010-ben az akkor elég kritikus Stumpf Istvánt 9 évre praktikusan elhallgattatta, hiszen alkotmánybíróként Stumpf István nem szólalhatott meg a nyilvánosságban, nem jöhetett ide vagy más műsorokba, ugye Ligeti Miklós gyakran ült ebbe a székbe, ahol én vagyok, vagy más stúdiókban, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért hiányozni fog a nyilvánosságban.
1: Az miért van, hogy egy alkotmánybírónak nem ismerhetjük meg a véleményét jogi ügyekben? Értem, hogy testületi igen. módon vannak jelen a magyar jogban. De közben lehetnek nézőpontok, amiket például nem ártana, ha valaki elmagyarázna közülük.
0: Igen, de hogyha olyan kérdésekben szólalnak meg, amiből majdan egy ügy lesz, ahol ő neki döntenie kell, akkor egy korábbi nyilatkozata, ugye a jogban úgy nevezetik, hogy prejudikál, tehát azt fogják mondani a felek, akik az alkotmánybírósághoz fordulnak, hogy hát ennek a bírónak már van egy előzetes véleménye, ő nem pártatlan, nem elfogulatlan az ügyben. A rendes bírók sem foglalhatnak állást olyan ügyekben, amikben ők esetleg tárgyaltak, vagy tárgyalni fognak, ugye az alkotmánybírókra ugyanez igaz, még ha nem is, nincs is folyamatban olyan ügy, ami a nyilatkozat témájába tartozik, egyikünk se tudhatja, hogy egy hét múlva vagy egy hónap múlva ebben az ügyben nem fordul-e valaki alkotmánybíró.
1: Mi kerül most praktikusan az alkotmánybírók elé a közeljövőben? Ugye itt van egy alkotmányozási igény és egy ígéret is rá. Azzal például az alkotmánybíróságnak elöljáróban is van dolga, vagy csak akkor, amikor már ott van előtte a törvényszövege?
0: Az alkotmánybíróságnak magával az alkotmányozással formálisan nincsen köze, tehát az alkotmánybíróság nem véleményezheti az alkotmányt, és nem is bírálhatja felül az elfogadott szöveget. Az lehet, hogy alkotmánybírók szakmai konferencián elmondják a véleményüket az alkotmányról, mert az egy absztrakt norma. De jobb, hogyha nem, mert az is hát bizonyos értelemben árnyékot vett a pártatlanságukra. Amik az alkotmánybíróság elé kerülnek, hát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Bizottságra vonatkozó törvényt, az én ismereteim szerint a Fidesz megtámadta az alkotmánybíróságon, ugye arra hivatkozott, hivatkozva, hogy vannak olyan passzusok, ahol a törvény nem biztosít jogorvoslati jogot azoknak, akiknek a gazdasági tevékenységébe a szervezet beavatkozik.
1: Én mondhatom, hogy most milyen finnyesek lettek. Ugye az átvizsgálatok ellen sem volt igazából jogorvoslat. De, az meg átment.
0: De továbbra sincs, tehát ott azért nem történt változás, és ugye ott az átvizsgálatnak abban az értelemben nincs olyan következménye, ami mondjuk egy gazdasági társaság működését el lehetetleníteni.
1: Hát egy pár tét majdnem, ha emlékszik rá, hogy mi történt a Jobbikkal például.
0: Igen, de ők utána bírósághoz tudtak fordulni, tehát annak van ilyen értelemben, ott van jogorvoslat, tehát van bírói út végső soron, de kétségtelen, hogy attól, hogy a Fidesz valamit rosszul csinált, attól nem kell azt ismételni.
1: Ez így van.
0: Tehát én ilyen értelemben az Alkotmánybíróságnak valóban, ahogy a kérdésében is utalt rá, illetőleg maguk az alkotmánybírók a meghallgatásnál elmondták, hogy az ő küldetésük az, hogy úgy jelenjenek meg a nyilvánosság előtt, mint egy pártatlan, elfogulatlan, szakmai döntő testület. Ugye ezt a nimbuszt vesztette el az elmúlt 16 évben az Alkotmánybíróság. Személyükben a most megválasztott bírók erre alkalmasak, de még egyszer mondom, jobb lett volna, hogyha mondjuk a szakmai szervezetek is mögöttük állnak a jelölési folyamatba, és akkor az egész jogász szakma és azon túl a társadalom széles köre számára is elfogadható az, hogy ők valóban bírók, tehát a sporthasonlattal szoktuk mondani, ők a játékvezetők, tehát ha ők akarnak gólt rúgni, vagy ők akarják a kapuba tartó labdát megállítani, akkor ez egy funkciótévesztés. És az előző alkotmánybíróságnál azért voltak ilyen ügyek, ahol a szakmai közvélemény azt gondolta, hogy döntéseket el lehetett volna marasztalni a kormány döntéseit, a Fidesz kormány döntéseit, vagy a parlament döntéseit, de az alkotmánybíróság ezt nem tette meg, csak igazán jelentéktelenebb ügyekben. Volt is ilyen szakmai vizsgálat, ami nagyon jól kimutatta, hogy milyen drámaian megváltozott a kormánnyal ellentétes döntések, vagy kormány akaratával ellentétes döntések aránya azok után, hogy egyoldalú lett a bíróság. Most azért várjuk meg azt, hogy az új bíróságnak azok a döntései is népszerűek lesznek a kormány oldalon, amik a kormánynak egyes törekvéseit esetleg megállítják, mert a korábban is a problémák abból adódtak, akár a Bokros csomag idején, amikor az Alkotmánybíróság egy 72%-os többség döntését nyilvánította alkotmányellenesnek, és akkor is voltak olyanok, ugye én akkor belülről láttam, akik felvetették, hogy hát akkor változtassuk meg az alkotmányt.
1: Na, a döntést szerencsére változtassuk meg az Alkotmánybíróságot.
0: Vagy az Alkotmánybíróságot, vagy magát az alkotmány, de szerencsére akkor ez nem történt meg. A Fidesz néhányszor ezt megtette, és reméljük, hogy a Tisza párt ezzel a gyakorlattal szakítani fog.
1: Nagyon sokszor említette itt a rövid idő ellenére többször, hogy a szakmai testületek véleményét meg kellene hallgatni jogalkalmazási ügyekben, de akár alkotmánybírósági ügyekben is. A szakmai testületek meglehetősen távolságtartóan nyilatkoztak például arra a politikai és a közvéleményben meglévő igényre, hogy gyorsítani kéne a jogi ügyeket. A vizsgálatokat, a bírósági szakot, a fellebbezési időszakát közelebb húzni a döntéshez, és így tovább, és így tovább. És ebben, minthogyha most lenne egy hiányérzet velük szemben, hogy ebben legyenek partnerei a politikának. Nem tudnak, mert olyan a jogi berendezkedés?
0: Nem annyira a jogi berendezkedés, az infrastruktúra problémás. A jogi berendezéssel is van probléma, de ugye engem alkotmányjogászként mutattak be az elején, de valójában büntetőeljárás jogász vagyok, és azt tudom mondani, hogy amióta az eszemet tudom, azóta minden eljárás jogi törvénynek az volt a célja, hogy gyorsítsuk az eljárást. 1973-ban, 98-ban, 2017-ben, de talán néhányan emlékeznek rá, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz kétharmados többséget szerzett, akkor született a büntető eljárásban egy külön eljárás, ami a kiemelt jelentőségű ügyek szóltak, ugye akkor az volt a retorika, hogy a politikus bűnözőkkel szembeni eljárás. Ez bekerült 2010-be a büntető eljárási törvénybe, utána 7 éven keresztül az volt a tapasztalat, hogy ezek a gyorsított ügyek még lassabbak lettek, mint a normál ügyek. Tehát, és 2017-ben is az új jelenleg hatályos büntetőeljárási törvénynek a fő célkitűzése az volt a miniszteri indokolásba, hogy növelje a hatékonyságot és gyorsabb elbírálás legyen. Nemrégiben utána néztem ennek, és az lett az eredménye, hogy 8 év távlatában ugyan a bírósági szakasz időtartama rövidült, az átlagos időtartam, de amennyivel a bírósági szakasz rövidült, annyival hosszabbodott meg a nyomozási szakasz.
1: Ez olyan, mintha a rendszer ellenállnak.
0: Így van, úgy tűnik, hogy a rendszer ellenáll, és ez most talán a beszélgetéseink kereteit kifeszíti. Én 90 óta másokkal együtt azt mondom, hogy nem teljesen jó megoldás az, hogy az ügyészség is független, és a bíróság is független, mert gyakorlatilag a választóknak így az igazságszolgáltatásra alig van befolyása a kormányon vagy a parlamenten keresztül, csak a törvényi kereteket változtathatja meg, de igazából magáért a büntető eljárásért nincsen demokratikus felelősség.
1: Milyen érdekes, ez régen vívmánynak számított.
0: Ez vívmánynak
1: pont azért, mert abból jövünk, amikor mindenbe bele lehetett szólni.
0: Igen, és ezért lett ennyire népszerű, de azért nem véletlen, hogy Ausztriában, Németországban, vagy Hollandiában, vagy Franciaországban a kormány szerve, az igazságügyminisztérium alá tartozik az ügyészség, mert a kormány akkor azt tudja mondani, hogy én azt követelem, hogy az ilyen típusú ügyekben gyorsítsuk fel az eljárást, nézzük meg, hogy miért nem halad eléggé. Ez sokszor nem csak jogszabálymódosítás, ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb, azzal be lehet pillanatokra tömni a kritikusok száját, de például kellene adminisztratív személyzet mind az ügyészségnek, mind a bíróságnak, ma ügyészek, bírók csinálják azt a munkát, amihez messze-messze túl vannak kvalifikálva, érettségizett vagy BA diplomával rendelkező igazságügyi szakemberek kezük alá tudnának dolgozni. A nyomozásokban, ahol több tízezer oldalas nyomozati anyagok vannak, ugye Pintér Sándor a hétvégén szintén hivatkozott erre, hogy azért lassú, mert több tízezer oldalas anyagok vannak. Ezt a több tízezer oldalt a nyomozónak, az ügyésznek, az elsőfokú bírónak és a másodfokú bíróság minden tagjának el kell olvasni, és hát ha összeadjuk, hogy tízezer oldalt mennyi idő egy embernek elolvasni, akkor kijön a hosszú idő. De abban a pillanatban, ha például a mesterséges intelligenciát az igazságszolgáltatásba elkezdik használni, és a mesterséges intelligencia segít a bíróknak, ügyészeknek, nyomozóknak ezt a sok-sok ezer oldalnyi anyagot feldolgozni, akkor már léptékekkel fel lehet gyorsítani, hiszen nem kell megvárni, míg öt ember elolvas külön-külön egymás után tízezer oldal.
1: Szóval nem most fog ez megoldódni hirtelen, ennyiben az ebből a néhány mondatból is világos volt.
0: De Hak a szándék Péter. Megvan rá.
1: Köszönöm szépen.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/h sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Előállították Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet a Volánbusz ügyben. A gyanú szerint egy több milliárdos közbeszerzéseket érintő korrupciós ügyben folyik nyomozás. Galgóczi Ferencet tavasszal tanúként hallgatták ki. Állítása szerint a szálak a Fidesz kormány korábbi fejlesztési miniszteréig, Seszták Miklósig érnek. A stúdióban Galgóczi Ferenc.
3: Akit ma úgy nevezünk, hogy civil oknyomozó, de az eleje az volt, hogy károsult. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Mert hogy az egész történet az valahogy úgy indult Ferihegyen, hogy önnek volt ott egy cége, amelyik szeretett volna dolgozni és működni, és voltak ott mások is, akik meg ezt nem szerették volna annyira nagyon. És ez nem feltétlenül jogszerűen zajlott, ennek volt egy nagyon komoly hírverése akkoriban, amikor ön ezzel előállt, és már akkor arra mutattak a szálak, ahova most látunk rá. Innentől kezdve igazából öné a szó, de egy dolgot mindenek előtt hagyd tegyek hozzá, itt nevek is el fognak hangozni, mert hogy az ilyen. Másképp nincsenek értelme ennek a beszélgetésnek, de az ártatlanság vélelme mindenkit, akinek a neve elhangzik, megillet addig, amíg a bíró nem mondja ki, hogy bűnös. Úgyhogy ennek jegyében beszélgetünk mi itt most, öné a szó.
4: Üdvözlöm, szerkesztő úr, még egyszer. Igen, tehát röviden a légi közlekedésben nem csak próbáltam, tehát azért tevékenykedtem is, volt egy elég aktív.
3: A Woodport Kft.
4: Woodport volt az enyém. Ez egy földi kiszolgáló cég volt, és 2014-ben, miután Seszták miniszter úrral összeismerkedtem, elkezdődött egyfajta együttműködés, egy kényszerű együttműködés, aminek lett az eredménye, ami. Tehát a Woodport az 2017-ben előbb elvesztette a piacát, tehát ki lett onnan szorítva, majd 2020-ban, Covid előtt egy szerencsés kimenete volt az ügynek. Egy hosszú, bürokratikus, brüsszeli eljárást követően a magyar államot pereltem tiltott állami támogatás miatt. Kiszálltam az üzletből teljesen.
3: De már akkor tett feljelentéseket. És hát ezek a vallomások, feljelentések vezettek oda, hogy az az ügy, amiről most beszélünk, az kapott egyrészt egy ferihegyi irányt, másrészt pedig felszálazódott egy volánbuszos történet.
4: Nem így történt. Woodport témában nem tettem feljelentést. A Woodport témában kivártam gyakorlatilag 10 évet, ugye 2026, és a választások előtt két nappal mentem be, és adtam azt az interjút, amiben elmeséltem ezt a történetet. Az elmúlt 10 évben figyelemmel követtem a Seszták és szervezetéhez köthető ügyeket, és az ehhez kapcsolódó, különösen a korrupciós szálat és az egyéb bűncselekményi szálakat, azokat dolgoztam fel, és tematikussal rendeztem, és én ezek kapcsán tettem büntető feljelentést.
3: Mi az, ami biztosan tud ebben a történetben, aminek alapján mert büntető feljelentést tenni, nevesítve a személyeket?
4: Az az ügy, amiben engem meghallgattak, amiben hivatkoztak az intróban, az egy 2026-os ügy, tehát én abban 2026-ban tettem a feljelentést, abban engem tanúként meghallgattak. Igen. Az ügyben. Az arról szólt Seszták Miklós 2015. június és 2018. augusztus között havi 125 millió forintos korrupciós pénzt vett át egy volánbusz alvállalkozótól, ez körülbelül 4 milliárd forint.
3: Ezügyben egyébként szintén zajlik már a nyomozás, tehát a buszbeszerzéstől függetlenül.
4: Azt tudom mondani, hogy zajlik, és a mai eseményeknek a tudomásom szerint van köze ez a korrupciós bűncselekményhez.
3: Ez az a történet, ahol ön ezt úgy tudja, hogy először nem is értették se Sztákik, hogy mi történik, mert beállított egy ember a 125 millióval. Aztán azt mondták, hogy jó, hát akkor menjen ez így tovább.
4: Ezt megint csak pontosítanék. 2015, ugye Seszták Miklós miniszteri ciklusa 2014-ben kezdődött. 2015 februárjában Szivek Norbert megérkezik az MNV vezérigazgatói székében. Ezt követően a Volán busz vezérigazgató csere történik. Simon Gáborékat váltja Fekete Antal vezérigazgató, aki az első munkanapjain szembesül azzal, hogy szólnak neki a portár, hogy jött egy ember és hozott valamit. Fekete Antal felhívta az irodájába, és kiderült, hogy hozott 115 millió forintot, ahogy szokta minden hónapban. El lett hajtva? Ezt követően Fekete Antal elmesélte Sesztáknak, hogy mi történt. És Seszták Miklós ezen a ponton, ahelyett, hogy a nyomozóhatósághoz fordult volna, utasította Feketét arra, hogy menjen a pénz után, és jelezze az alvállalkozónak, hogy a költségek emelkedtek, most már nem 115, hanem 125 millió forint havonta. És ez így ment 2018 augusztusáig.
3: hajmeresztő történet. Most már kicsit félve kérdezem, majd aztán legfeljebb pontosít, hogy úgy van-e, hogy a nyomozóhatóságok előtt azt nyilatkozta, hogy öntől is kértek védelmi pénzt a Ferihegyi történet kapcsán?
4: A Mutport ügyben kért tőlem Sezták Miklós, és ezt szeretném tisztázni.
3: Személyesen,
4: közvetítőn keresztül kérte, de volt a Sezstákkal egy olyan beszélgetés 2016 februárjában, amikor ő megerősítette, hogy ezek a pénzek eljutnak hozzá. Tehát azt mondta, ameddig én fizetek neki rendesen, addig a védelmét élvezem. És ezt szeretném tisztázni, hogy én nem azért fizettem, hogy én bármilyen jogtalan előnyhöz jussak a repülőtéren, nekem már megvolt a szerződésem Sezstákot jóval megelőzően 2012-től, nekem azért kellett fizetnem, mert Sezsták folyamatosan azzal fenyegetőzött, hogy bevonatja az engedélyt a repülőtéren. És ráhatása volt, folyamatosan inzultált a légügyi hivatalt.
3: Van bizonyítéka mindenre?
4: Természetesen ez az ügy elévült.
3: Milyen bizonyítékot tudott átadni?
4: Sezták Miklós a leplezett eszközökkel történt vallomás. Leplezett eszközökkel történt.
3: Hangfelvétel?
4: Leplezett eszközök.
3: Hát mi lehet, egy papírdarabot nem takarunk le, mondom, hogy telefont, igen.
4: Sok minden lehet a leplezett eszköz.
3: Ez egyébként így van. A központi nyomozó főügyészségnél járt?
4: És jártam a központi nyomozó főügyészségnél.
3: Akkor, amikor először megjelent, hogy azt mondja, hogy két nappal a választás előtt
4: április,
3: volt.
4: Az interjú az április 11-én jelent meg, igen.
3: Igen. Hogy fogadták?
4: Sezstáki?
3: Nem, önt a főügyészségen.
4: A Zenenihez mentem be ebbe az ügybe, és részletesen el kellett mondani.
3: Nemzeti nyomozóiroda.
4: Igen, a Nemzeti nyomozóiroda. Ugyanazt elmondtam nagyjából, amit a kontrollinterjúban elég részletesen.
3: Nem kételkedtek?
4: Nem. Azt az interjút megnézi valaki, akkor azt pontosan tudja, megtörtént.
3: Az, hogy a közvetítőknek milyen szerepe volt, az nyilván ebben a történetben nagyon fontos, mert hát ők lesznek a kapocs sok esetben. A célzott személy és a korrupciós pénz megfizető ember között. A közvetítőket ön ismerte?
4: Ismertem azt a közvetítőt, aki a Budportól is vitte a pénzt, és a Volánbusz ügyben is vitte a pénzt. Közreműködött, bocsánat, a pénzt.
3: Ezek az emberek mindig tudták, hogy miben vesznek részt?
4: Pontosan tudták.
3: Akkor azt mondja, hogy ez volt a gyakorlat. Tehát ez egyáltalán nem volt meglepő.
4: Ez egy olyannyira bevett gyakorlat, hogy nem csak ebben az ügyben, hanem, és ez nagyon fontos, hogy Sezták Miklós gyakorlatilag a nagy politikának a teljes korrupciós modelljét átültette Szabolcs-Szatmár 3-as választókörzetbe, ugye ez 43 települést foglal magába, gyakorlatilag amit itt látott fent a fővárosban, azt elvitte magával a vidékbe. Hierarchikus szervezet, megvannak a pénzszállítói, a táskahordói, a kormányhivatalnál az emberei, megvan a saját polgármestere, akit tart, tehát a Kisvárdai önkormányzat ma, miközben ez az adás zajlik, ez egy aktív bűnügyi helyszín jelen pillanatban is, azt tudom mondani. Teljes ügyismerettel.
3: A Kisvárdai önkormányzat?
4: Így van, aktív bűnügyi helyszín.
3: Arról van tudomása, hogy ez a kiszállt-e valami nyomozóhatóság?
4: Nem tudok róla. És arról, azt tudom, hogy milyen tevékenysége folyik.
3: Arról honnan tud, hogy mi történt ott? Hát Kisvárdán nem annyira járatos, mint mondjuk Ferihegyen.
4: Ezért nem jártam még Kisvárdán. És amikor én a kontrollinterjúba elmentem, április 11-én megjött az interjú, akkor én tényleg a saját ügyemet szerettem volna elmondani, hogy mindenki tanuljon ebből. Én is hibáztam egyébként, amikor belementem ebbe a játékba. De azt követően olyan mennyiségű ügy kezdett eljönni, és olyan mennyiségű segélykiáltás, és olyan hangos segélykiáltás a régióból, hogy gyakorlatilag kialakult az egész modell, a korrupciós modell, a szereplőkkel, az útvonalakkal, az eljárásokkal. Ugyanazt a sémát követik minden ügybe. Minden ügybe ugyanazt a sémát.
3: Erről, amiket ott információként ön kapott, beszámolt már nyomozóhatóságnak?
4: Igen. A Facebook oldalamat akkor hoztam létre, amikor Sezták Miklós az interjú megjelenésének a napján cáfolta, hogy valaha ő bárkitől korrupciós pénzt fogadott volna el közvetlenül vagy közvetítő útján. Akkor határoztam el, hogy a közösségi felületen létrehozom ezt az oldalt. Ami ügyeket én ott bemutatok, az egy nagyon hosszú, megelőző kutató munka eredménye. Egy struktúráltan össze vannak rakva, olyan állapotban, hogy a nyomozóhatóságnak az asztalára lehessen tenni, és az alapján a nyomozásokat nagy valószínűség el fogják.
3: De akkor jól értem, ezekkel az anyagokkal még nem ballagott be a nyomozóhatósághoz?
4: hát azt nem tudom elmondani azért, hogy milyen anyagokkal ballaktam be. Amiket én a Facebook oldalomon lekommunikálok, azok az anyagok már nyomozóhatóság asztalnál vannak.
3: Hát akkor voltaképpen mégis válaszolt, köszönöm szépen. Mennyire látott rá azokra az állami vagyonelemekre, amik nem tartoztak a budapesti reptér ügyeihez? Most itt nem véletlenül gondolok például a Volánbusz ZRT-ben zajló dolgokra.
4: Nem láttam rá. Tehát a Volánbuszhoz kapcsolódó ügyek, azok akkor kerültek napvilágra nálam. Tehát akkor jöttek be, amikor sok emberhez eljutott a híre annak, hogy mi történt a Budport. A Budport az egy jól összerakott cég volt, egy jól működő cég volt. Az, hogy ma nincs Budport, az részben köszönhető Sestáknak, részben köszönhető egy nagyon kemény árulásnak. Sok embert felháborított. Nem csak a Budport története, hanem az is, hogy milyen primitív bűncselekmények és milyen gátlástalanulra bolták ki gyakorlatilag a Volánbuszt, és egyszerűen a résztvevői az ügyeknek, az érintettjei, a szemtanúi folyamatosan csepegtették az információkat, és szépen összeállt az ügy.
3: Voltak ebben ön számára ismerős személyek is ebben a történetben?
4: Rengeteg ismerős volt benne.
3: Tudta róluk korábban is, hogy érintettek ilyen ügyben?
4: Sejtettem nyilvánvalóan, hogy azt a féktelen luxust, amiben élnek, azt nem kétkezi munkával teremtik meg.
3: Azt mondja, hogy fedett eszközökkel,
4: leplezett
3: eszközökkel tudott előállni. Ezeknek a hitelessége megkérdőjelezhetetlen? Hát mert ez fontos lesz
4: a mai eseményeket elnézve, én azt gondolom, igen. Azt tudom mondani, hogy a nyomozó hatóság nagyon színvonalas, nagyon részletes, nagyon aprólékos és tényleg nagyon professzionális munkát végzett.
3: Ezeken a felvételeken azonosítható, hogy kinek a hangja van?
4: Nem mondtam, hogy felvétel.
3: Jó, oké. Ezeken az anyagokon azonosítható, hogy ki szerepel benne?
4: Ezek jól működő anyagok, igen. Leplezett eszköz.
3: Jó. Azt mondja, hogy az MNB ZRT felett diszponáló emberek, nem ezt mondta valójában, de hát ugye itt most a mai kihallgatások már konkrét neveket is fednek. Ezek az emberek, ezek gyakorlatilag azt a modellt működtették, amiért mondjuk maffia államnak nevezte Magyar Bálint hajdanában ezt az Orbáni rendszert. Volt fölöttük kormányzati védőháló, vagy ez egy partizán akció
4: ezt volt? Ezt a nyomozóhatóságnak lesz.
3: De ön hogy látja? Ön hogy érezte?
4: Abból kiindulva, hogy a 2021-es Volánbusz ügyekbe 5 év elteltével most jutottunk el oda, hogy múlt héten gyanúsítás őrizetbéltek vannak, ezek az ügyek jegelve voltak. Az mindenki számára legyen világos, hogy Sesták Miklós még a saját politikai közössége is kiveti. Nem Sesták Miklóst védték nyilvánvalóan az ügyészek, hanem felette lévő szinteket. Ennyit tudok mondani.
3: Azt mondja Szívek Norbert védője, hogy az érintett döntés, meg az érintett döntés azok, hogy alaptalan rágalom, egy sikertelen üzleti manőver miatti bosszú hadjárat az ön megjelenése. Van még önben fájdalom a saját cég elvesztése miatt?
4: Semmi.
3: Nem az mozgatja?
4: Teljesen lezártam. Nem.
3: Mi mozgatja?
4: Én azt gondolom, hogy ugye civil oknyomozóként vezettek fel, civil vagyok, de oknyomozó nem vagyok. Én egy jó érzésű állampolgár vagyok, és azt gondolom, hogy ha ilyen üggyel szembesül az ember és találkozik, akkor állampolgári kötelessége az, hogy büntetőfejlesztést tegyen a hatóságonál. Az, hogy egyébként ez milyen minőségben történik, hogy írok egy soros e-mailt, és nagy valószínűséggel el fogják utasítani a feljelentést, meg nem rendelik el, vagy pedig ezt kidolgozzuk, bizonyítékokkal alátámasztjuk, alápakoljuk, és úgy adjuk a nyomozóhatóságnak az asztalára, az egy másik műfaj. Én ez utóbbit csinálom. De azt viszont tisztázzuk, hogy a 2021-es Volánbusz ügyben, amiben az 5 éves nyomozásnak, és amiben ma egyébként Szívek Norbertet őrizetbe vették, illetve Jelinek Dánielt, az a gyűjtős, az semmi közöm nincs, mert nem én tettem a büntetőfejlentést. Én abban vagyok a nyomozóhatóság segítségére, hogy ezeket az ügyeket nem hagytam, hogy a közvélemény ne tudjon róluk. Ezeket az ügyeket én feldolgoztam már 2026 áprilisában, gyakorlatilag a választás követően azonnal. A rendszerváltás követően azonnal.
3: Nem volt önben egy pillanatig sem félelem, hogy baj lesz? Hogy mi baja lehet ettől?
4: A Szíveknek?
3: Nem, önnek.
4: Nekem nem lett bajom. Magyarország egy jogállam, biztonságban érezheti mindenki magát az utcán. Én azt gondolom, nincs szükségem se védelemre, se testőrökre, abszolút nem tartok ettől. Pitjánert bűnözőkről beszélünk.
3: Galgóczi Ferenc, köszönöm szépen.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Ez volt az Egyenes beszéd, mindjárt indul a következő adásunk. Itt is van már Paprika Kinga, kezdődik az Aktuál. Szervusz.
5: Szervusz, jó estét kívánok.
3: Hát akkor mondd el nekünk, kérlek, hogy mivel készülsz.
5: Nyilván ezzel a súlyos témával is fogunk foglalkozni ma este Somogyi Zoltánnal, Murányi Andrással és Magyar Györggyel, de beszélünk az új alkotmánybírákról is, meg hát Schmidt Mária karrier fejleményeiről többek között. Az is szóba fog kerülni, hogy egyébként az ukrán-lengyel határ közelében most megsokasodtak a dróntámadások, most épp egy biztonsági konferencia magasrangú EU-s vezetőit került el épp csak kis hiány, és egy fél véletlen hiány, egy dróntámadás, illetve Litvániában is szedtek le most harci drónt éjszaka a légterből. Ezek a témáink, várom Önöket szeretettel.
3: Reméljük, hogy csak véletlenek és nem szándékos provokációk, bár. Köszönöm az ajánlást, figyelünk rátok, és remélem, hogy én is számíthatok a kedves nézők figyelmére holnap este újra. Egyenes beszéd, itt leszek 19:25-kor. Szép estét, jó éjszakát!
0: A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Pénteken újra hetek. 9-11 öröksége. Amerika megadása az iszlám előtt. Kánoán vagy világvége. Konferencia a mesterséges intelligenciáról. Amikor a kürt megszólal. Elkezdődött az izraeli új év.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
5: Vendégeket elnézve kemény fegyelmezéssel lesz dolgom, de a napkérdése mégiscsak az volt, ön szerint Schmidt Mária jól vezette a terrorházat? Kezdünk.
7: Őrizetbe vették Jelinek Dánielt, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, Szívek Norbertet is. A hatóságok a volánbuszok túlárazásai ügyében nyomoznak. Azonnali hatállyal távozik Schmidt Mária terrorháza múzeum éléről. Az intézmény ideiglenesen bezár, majd új működési keretekkel nyithat újra. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A Mi Hazánk nem támogatta a Tisza jelöltjeit, a Fidesz pedig bojkottálta a szavazást. Újabb feljelentést tett a külügyminisztérium Szijjártó Péter korábbi gazdálkodása miatt. A tárca szerint a volt miniszter utazásaihoz rendszeresen magángépeket béreltek. Vendégeink Magyar György, ügyvéd, Somogyi Zoltán, szociológus, Murányi András, az Index felelős szerkesztője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
5: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Hát egy elég kemény és odavágós interjút hallhattunk az Egyenes beszéd végén Galgóczi Ferenccel, akinek nagy szerepe van a volánbusz körüli korrupciós ügyek feltárásában. Mit szól ehhez egy újságíró? Ez azért egy fogás ilyen embert találni, aki ki is mondja a nevekkel, mindennel együtt, és nem rezeg, mint a nyárfa levél. Mennyire gyakori ez, András?
8: Hát, hogyha az elmúlt 16 évet nézem, akkor azért elég gyakori, tehát voltak tényfeltáró újságírók, akik különféle dolgokat föltártak és a közelé tártak.
5: Nyilván de ez érintett cég egy tulajdonosból lett tényfeltáró.
8: Igen, ez nyilván ez egy, hogy mondjam, minősített eset, és hogyha most tréfálkozni szeretnék, de már vissza is szívom, akkor azt mondanám, hogy nézem be az autója alá, amikor elindul, mert nyilván ez egy ilyen keményebb szituáció, de példaértékű, ahogy ebben az ügyben megnyilvánul.
5: Nézzük a mai fejleményeket a volánbusz ügyben.
9: Előállították az egyik leggazdagabb magyart, Tiborcz István üzlettársát, Jelinek Dánielt, valamint Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, közölte Facebook oldalán Magyar Péter. A Telex úgy tudja, hogy Jelineket budai otthonából, Szíveket pedig egy Vörösmarty téri ingatlanból vitték el. A Nemzeti Nyomozóiroda múlt héten jelentette be, hogy 8 korábbi vezetőt gyanúsítottak meg a volánbuszok túlárazása ügyében. Az ügyészség egyelőre csak annyit árult el, hogy jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük 3-at őrizetbe vettek. A Jelinek Dániel vezette Indotech Group közölte, vezérigazgatójuk semmilyen bűncselekményt nem követett el, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.
5: Az én vezérigazgatóm sem követett el bűncselekményt, legalábbis én nem tudok róla, vagy ha tudnék, akkor is azt mondanám, hogy nem követett el. Hányadán áll ez az eljárás? Most mindenki ugye azt várja, hogy mennyire lesz hatékony az elszámoltatás, mennyire lesz gyors az elszámoltatás. Ez az ügy, ez nem most kezdődött, és ennek a nyomozási szakasza sem most kezdődött.
10: Jó estét kívánok! Rátetszett tapintani a lényegre. Itt Magyarországon 2026. április 12-én kicserélték a levegőt. Megváltoztak a körülmények. És ami eddig természetesnek tűnt 16 éven keresztül, 16 év árnyékában dolgozott az igazságszolgáltatás is, az most kérem szépen új levegőt kapott. És ezeket tapasztaljuk, hogy előjön egy fiatalember, itt is, ott is, amott is, és elmondja, hogy mit tud, és bátran elmondja, nem tart attól, hogy retorzió éri, mert eddig tartania kellett.
5: És nem kell, hogy én mondjam. Te a bíróságokon érzékelsz már valamiféle változást, modus operandit, fellélegzést?
10: Szóval a bíróság az nem szokott olyan gyorsan rohangálni, ezt tudjuk. A legutóbbi elnökválasztásról is ez volt a legnagyobb polémia, ugye, hogy mer valaki olyat mondani, hogy 6 évig nem lesznek jogerős ítéletek. Ezt alá tudom támasztani. Nem szoktak gyorsan őrölni az igazságszolgáltatás malmai, tehát a bírósági tapasztalatomról nem tudok beszámolni. De a szemléletváltásról, a hozzáállásról, a nyomozati tevékenységről, az új hivatal indításáról és ennek pszichés hatásáról, ha tetszik kérdezni, boldogan beszélek holnap reggelig.
5: Még visszatérünk rá, de akkor hagyd kérdezzek rá arra, amit a kommentekben leggyakrabban láttam a mai napon az üggyel kapcsolatban, és ez természetesen az a találgatás, hogy mondjuk az ország 7. emberének mekkora védelmet adhat a számunk kérése szemben az, hogy ő az ország 7. leggazdagabb embere, bármit is gondolunk rendszerről, politikai hatalomról, ugye azért az a feltételezés, azt mondják a kocsmában, hogy majd úgyis kifizeti magát belőle. Van erre esély?
11: Ugye nem tudjuk, hogy mi az ügy maga, tehát a konkrétumokat nem ismerjük, de azért pár dolgot meg lehet ezzel kapcsolatosan említeni.
8: Néhány részletet azért tudunk.
11: Igen, de...
5: Nem. Különösen azon nagy a vagyoni hátrányt okozó visszaélésekről.
11: Igen, a gyanút is ismerjük, meg azért vannak részletek, amiket tudunk, és valamit nem tudunk. De egy valamit tudunk, hogy a választók ezt nagyon erőteljesen nézik a Tiszával szemben. Hogy számíthat-e az, hogy valaki a 7., 5., 3. első leggazdagabb ember Magyarországon, és ezért esetleg elkerüli őt az igazságszolgáltatás. Mert hogy itt van egy nagyon erős gyanú a választók oldaláról, hogy itt a leggazdagabb magyarok, attól lettek leggazdagabb magyarok, hogy kiszolgálták azt a 16 éve tartó rendszert, amelyik egy ilyen, ezt az oligarchikus szisztémát működtette, kiépítette. Tehát ilyen szempontból ez a Tisza számára is veszélyes pont lenne, hogyha azt gondolnák a választók, hogy itt az emberek azért, mert gazdagok, elkerülhetik az igazságszolgáltatást. Ez egyik dolog. A másik, hogy mi most itt az előbb az interjúban elhangzott, ami nagyon-nagyon súlyos, mert itt olyan állítások voltak sorban, ami névvel, ténnyel, számokkal, konkrétumokkal meghatározva mondta el, hogy milyen súlyos korrupciós történetben van benne az ország, vagy vannak benne az illető urak, annak a tetején egy ellenzéki parlamenti képviselő ül. Na most az is egy érdekes kérdés, hogy tudna a jelenlegi parlamenti ellenzék politikát művelni, vagy hogy tud politikát művelni úgy, hogy a legerőteljesebb elvárás, amivel a leginkább elégedetlenek az emberek a Tisza kormányzással kapcsolatban, hogy nincsen még meg az elszámoltatás, az velük szemben van, és konkrétan ott ülnek a parlamenti frakcióban ezek az emberek, akikkel szemben fel kell lépni az igazságszolgáltatást.
10: Miért baj az, hogy ott ülnek? A legjobb helyen vannak.
5: Már arra gondolsz, hogy nem fognak elkószálni?
10: Hát, szerintem a legjobb helyen vannak, a nagyfejűek már úgyis eltávoztak. Ott maradtak azok, akik viselik a következményeket, vagy legalábbis megpróbálnak szembe menni a forgalommal.
11: De itt az előbb, egy 10 perc ezelőtt, parlamenti képviselőnek a neve hangzott el folyamatosan, hogy 100 milliókat fogadott el havonta. Tehát mondjuk ez, ilyen ügyben vagyunk benne, most ennek az ellenzéknek kellene kormánykritikát gyakorolnia, hát ahol a pacsoraiban ilyen emberek.
10: Egy mondott kiegészítés, és abba hagyom, ettől válik teljesen hiteltelenné az ellenzék minden mondata. Ahogy te helyesen
8: apostrofáltál. Nem ettől válik hiteltelenné egyébként. Az elmúlt 16 évtől a folytatólagosan elkövetett korrupció és törvényteleség miatt válik az ellenzéki hát mondani való hiteltelenné. Tehát bármikor felállnak és igyekeznek elbeszélni valami fajta valóságot, és megszólalni, vagy az tisztával szemben, az új kormány, az új hatalommal szemben meghatározni magukat, az alapvetően már kapufa, hiszen az elmúlt 16 év minden bűnért ők a felelősek.
10: Ugyanazt mondjuk egymásnak.
5: Lehet, hogy a Gyuri elméletét alkalmazhatjuk úgy, hogy ez a fajta hiteltelenség rárakódik a korábbiakra, az se tűnik el. Ugye ez egy örökké felmerülő kérdés, hogy ha valaki most kiáll azzal, hogy megigazult és meggondolta és máshogy szeretné, akkor mennyire hiszünk neki, elszámolta a korábbiakkal. De ha már elszámolás, akkor itt hagy idézzek az áttekintésből, hogy itt a Volán társaságoknál súlyosan túlárazott buszbeszerzések ügyében indult meg a nyomozás, illetve a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó összegeket a cégvezető köztes vállalatokon keresztül színlelt kölcsönszerződésekkel továbbították ilyen-olyan cégekhez, amelyek az érdekeltségükbe tartoztak, amelyet aztán ingatlan projektbe fektettek. Itt valamiért újra és újra visszatérünk Kecskemétre és a kihelyezett ingatlan projektekre. Miért ez az állandó, ilyen visszatérő, szinte eposzi motivuma ezeknek az ügyeknek, ugye a Kecskeméti Egyetemmel kapcsolatban?
8: MNB botrány, alapítványi botrány.
5: Hogy valamiért ez az ingatlan projektbe kisíbolt pénz, ez egy ilyen folyamatosan feltűnő, ilyen népmesei aranyalmája ezeknek.
8: Nem tudom, lehet, hogy véletlen egy besés, de én arra hívnám fel a figyelmet, hogy említettél közvetítő céget, meg ugye beszélhetnénk a tőzsdézésekről, a túlárazottságról. Hát ugye, hogyha a legfrissebb feljelentést veszem, Orbán Anita feljelentette Szijjártó Pétert, a többszörösen túlárazott, vagy súlyosan nagy mértékben elkövetett repülőgép utaztatás miatt.
5: Tehát, hogyha ezek,
8: igen, csak én azt mondom, hogy ezek az ügyek, amelyek most így előbukkantak, meg itt vannak, teljesen rendben vannak, és végig kell menni a nyomozati szakasznak ezekben az ügyekben, de azért lássuk meg, hogy ez gyakorlatilag a maffia működését mutatja meg, annak a maffiának a működését, amely mindig közbe iktatott cégeken keresztül szűrte le a sápot, például lélegeztetőgép, és akkor most csak lélegeztető biznisz, most csak egyet mondok, vagy pedig sokszorosan túlárazottan adott-vett különféle dolgokat azért, hogy azt a birodalmat építse, amelyiknek az élén különféle oligarchák voltak, akik gyakorlatilag privatizálták ezt az országot.
5: Illetve hát sokszor visszatérő téma volt a helyi kiskirályok, ugye meglátjuk, hogy ezt valójában...
11: Ezért ne felejtsük el.
5: Én nem hívtam.
11: Ha már az
5: meglátjuk,
11: a kérdés,
5: hogy ebből mit lehet majd jogilag felgöngyölíteni, mi bizonyosodik be, vagy mi nem. Egy kicsit térjünk át egy-két határral odébb, mert hogy úgy tűnik, hogy eszkalálódik az ukrajnai háború nyugat irányába, az ukrán-lengyel határon dróntámadás történt, miközben elég megdöbbentő eredménnyel.
12: Röviddel késte le az ukrán-lengyel határon éppen áthaladó diplomáciai küldöttséget, azaz orosz dróntámadás, amely így egy személyvonatot talált el. A határátkelőtől mindössze 2 kilométerre, a Jahodini állomáson történt a robbanás. Az ukrán és lengyel vezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy kevéssel korábban haladt át ugyanott egy szerelvény, amelyen több fontos európai bizottsági tisztviselő és nemzetbiztonsági tanácsadó utazott. Ez a vonat a menetrend szerint a támadás időpontjában járt volna az állomáson, ám végül is korábban indították útnak. A támadásnak szemtanúja volt a CIA volt igazgatója is, David Petraeus, és a volt brit miniszterelnök Boris Johnson is, akik ekkor éppen az állomáson tartózkodtak. Ez nem az egyetlen NATO környéki támadás. Litvánia légterében az éjszaka támadó drónt lőttek le, amelyről azt sejtik, Fehér Oroszországból indulhatott. A lengyel külügy mellett több uniós és NATO ország is jelezte, hogy az ilyen fenyegetéseket komolyan veszik.
5: Bemegy egy volt CIA főnök és egy volt brit külügyminiszter, bocsánat, nem külügyminiszter, volt brit miniszterelnök a kocsmába, illetve a restibe, aztán jön egy dróntámadás. Mennyire kell komolyan venni ezt az eszkalációt? A lengyelek a balti kocsmába, illetve a restibe, aztán jön egy dróntámadás.

0: az orosz rendszernek az irányba, hogy tesztelje azt, hogy a nyugati szövetségesek azok mennyire akarnak ebbe a háborúba részt venni.
1: Azt gondolom, hogy komolyan kell venni. Felesett réfa, de amin nevethetünk, az Trump, aki 24 órán belül megszüntette azt az atrocitást, ami most már 4,5 éve zajlik.
2: Ő nagyon tud a pusztán az akarata erejével megszüntetni, meg létrehozni dolgokat. Látjuk,
1: ebből csak azt akarom mondani, hogy amíg van ez a konfliktus, addig bizony a háborúnak része, hogy jönnek, repkednek a drónok, és betévednek olyan helyre is, ahol nem akartak menni.
3: Mondjuk azon kevésbé nevetnék, hogy Trump szétvert a NATO-t. Tehát értem, amit mondasz, de azért az kicsit kevésbé nevetnék ezen, hogy van egy amerikai elnök,
1: aki
3: szétverte a NATO-t. Tehát amiben benne vagyunk, az, hogy az amerikai elnök szétverte a NATO-t, a NATO nem tud rendesen reagálni, van egy teljesen új típusú eszköz, ez a dróntámadás, amit bárhol, bármikor meg lehet tenni, egy ilyen hibrid háborúzós módszer, amivel szemben ott van egy felkészületlen Európa, ott van az egyébként ez az egészen nem törődő Egyesült Államok, és ott van az orosz felfogás, ami orosz felfogás nagyon nagy veszély egész Európára, és jelen pillanatban azt látjuk, hogy Európa védtelen, többek között ennek a úgymond nevetséges amerikai elnöknek a hatására.
1: Hát ezért hoztam szóba őt, hogy onnan ered a probléma.
3: Igen, csak hát...
1: Putyin az csak követő.
3: Igen, csak hát a helyzet az szerintem súlyosabb és veszélyesebb, jelenben pont azért, mert közösen így európaiak védtelenek vagyunk ebben a helyzetben.
2: Itt ennek az ukrán légvédelem nehézségei része ennek a történetnek, mert mondjuk 3 évvel ezelőtt ezeket a fajta dróntámadásokat, vagy akár rakétatámadásokat sokkal hatékonyabban védték ki. Most az iráni háborúra megy el nagyon sok olyan hadi kapacitás, amit korábban mondjuk az Egyesült Államok segélyként biztosított az ukránoknak, ezt most nem kapják meg. Trump elnök mást gondol egyrészt ugye a hadisegélyezésről is, de mást gondol arról is, hogy neki hol vannak a prioritásai, például iránt lőni, amivel eddig nem ért el más, mint egy világgazdasági válságot, vagy olajválságot. Mennyire lehet arra számítani, hogy ez a politikai helyzet megfordul, hogy az EU súlyait bármilyen érdemi mozgás tud elérni, például a NATO-n belül? Most rád nézek, Zoli.
3: De, ugye, amíg az Amerikai Egyesült Államokban az úgynevezett felezős választások novemberben nem teszik helyre a republikánus politikát, amivel szemben leginkább ott a demokraták tesznek most nagyon sokat, mert az folyamatosan olyan népszerűtlen dolgokat művelnek, amivel még adnak esélyt a republikánusoknak, hogy esetleg még Trump mellett is talpra álljanak. Bocsánat, egy kicsit bonyolult volt ez a gondolat, de a lényeg az, hogy még mindig nem egyértelmű, hogy Trump nagyon kikapjon novemberben, mert az okozhat valamiféle fordulatot. De az a helyzet, hogy óriási késésben vagyunk, és a késés az azért van, az oroszok azért mernek ilyen lépéseket megtenni, mert nem látják egységesnek a NATO-t. Abban, hogy egységesnek látnák, és azt látnák, hogy velük szemben megy, ezek a dolgok, ezek nem lennének. És ennek az első számú felelőse maga a Trump.
2: Láttunk már egyébként ilyet, hogy egy teljesen inkompetens vezetéssel szemben az ellenzéke még inkompetensebb, és ezért közelébe se jönnek annak, hogy leváltsák, nem tudom kit, mire emlékeztet, de akkor hagyd tegyek fel itt egy elég súnyi kérdést. Lehet, hogy akkor végül is a Fidesz kampánynak igaza volt a háborús fenyegetéssel kapcsolatban? Hogy ez egy valós veszély, és nekünk ettől tartanunk kell?
0: Hát a Fidesznek is igaza volt, meg mindenkinek, aki arra gondol, hogy a szomszédban a háború zajlik. Tehát amikor Kárpátalja bizonyos részeit is időnként lövik az oroszok, akkor az egy komoly veszély. Itt szerintem a Fidesz kommunikációja a tekintetben volt teljesen a valóságtól elrugaszkodott, hogy ezt az emberekbe mint félelmet táplálta be.
2: És hát azt mondta, beszélt, hogy az ukránok tehetnek róla.
0: Meg az ukránok tehetnek róla. Igen, félelmet táplálta be, azt, hogy ettől gyakorlatilag rettegni kell, és a magyar ajkú ukrán katonát majd elviszik a síró kislánya mellől, és majd az oroszok a fronton kényszer szorozás közben, vagy hogyha nem áll kötélnek, akkor majd tarkon lövik, tehát hogy efféle veszélyekre. De egyébként minden normálisan gondolkodó és józanul gondolkodó ember úgy áll a háborúhoz, hogy ez egy abszolút valós veszély. Hát itt zajlik a háború, itt zajlik a szomszédban, könyörgöm, és azt látjuk, hogy egy béna Trumppal vegyes NATO, és az EU, amelyik szintén ilyen identitásbeli problémákkal küszködik, meg egységbeli problémákkal küszködik, valami fajta heterogén válasz

0: erre a kérdésre, miközben a teljesen egységes fellépés, úgy értem, hogy a nyugati szövetségesek és a NATO-nak kéne ezt a dolgot valami fajta megoldás irányába tolni. Hát látszólag folynak mindenféle tárgyalások, de egyszerűen lehetetlenség ezt megoldani az oroszokkal, már csak azért is, mert az orosz néplélek az pontosan arról szól, hogy addig megyek, amíg falnak nem ütközök, és még utána is.
1: Fel van adva a lecke a magyar külügynek, de a magyar külügyről a következő részben még fogunk beszélni a túlköltésekkel kapcsolatban. Most egy rövid szünet, ne menjenek sehová.

0: nekem az urad ott téged.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: Ingatlan bizniszről beszéltünk, és hát van ingatlan biznisz ebben az ügyben is, de azért először mégiscsak álljunk meg a nemzet legnagyobb történésze, vagy hát egyik sajátos történésze pályájának fordulata előtt, Schmidt Máriát ugyanis elküldték a terrorházából. Nézzük, mi történt.
3: Azonnali hatállyal megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Jelentette be Kedreggel Tarzoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A döntéssel lezárult Schmidt több mint 2 évtizedes főigazgatói időszaka. A miniszter közölte azt is, hogy a Terrorháza ideiglenesen bezár, az intézményt pedig átvilágítják. Tarz szerint a múzeum még az idén újra megnyílhat, amint kialakítják az új működési kereteket. A változás előzménye, hogy szeptember 1-jével megszűnt a múzeumot korábban működtető alapítvány, feladatait pedig a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. A miniszter döntését a Facebookon jelentette be.
2: Ugye szétzavarták már augusztus végén azt a KEKVÁT, amelynek a rövidítése KKLTKA volt, mert önmagában egy sajátos...
4: Ezt mondd még egyszer.
2: Kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány, ebbe tartozott ugyebár mostanáig a terrorháza is, de ezen kívül még nagyon sok minden. Akkor ejtsünk szót, ha már itt az ingatlanokat szóba hoztuk, azt is, hogy jelentős ingatlan adományokat kapott ez a KEKVA, és Schmidt Mária maga is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik üzletasszonyként az ingatlan bizniszelésben. Úgyhogy akkor térjünk vissza erre a kérdésre, ahol beléd folytattam a szót, Zoltán. Miért ér mindig körbe ez az ingatlan? Nem mondom, hogy mutizás, mert azt még nem tudjuk. Valahogy ezek az ingatlan adásvételek, cserék, adományok.
5: Ugye, itt ennél a történetnél ez érdektelen. Mert az előző történetnél azért volt érdekes, hogy ott van ingatlan, az egészben valamilyen módon ingatlan vásárlás zajlik, és az ingatlan vásárlásban állítólagosan kimennek magán pénzek, nem tudjuk, majd meglátjuk a vizsgálatot. Hogy végignéztük ezt ebben a 16 évben, hogy milyen nagy ingatlan beruházások voltak szerte az országban, például csak másra nem kell gondolni, mint a nagy sportberuházásokra, a stadionépítésekre, hogy ott, amikor valami egy tervezésnél mondjuk X-ről indult, kiderült, hogy a végén 2X, vagy 3X, vagy 4X-be kerül, mert hogy pont az ingatlan az, ahol ezt a lehető legkevésbé lehet követni, pláne hogyha nincs olyan ügyészség, vagy nem volt olyan ügyészség, amelyik ezt követni szeretné. Most van ebben fordulat, ahogy ügyvéd úr mondta. És itt viszont a terrorháza esetében, ha mérnénk, én azt gondolnám, hogy a választók döntő része azt gondolhatta, hogy Schmidt Mária magántulajdonában van a terrorháza, annyira összenőtt ezzel az egész történettel, és ami most így meglepetésként ér szerintem a többséget, hogy nem erről van szó, hanem hogy ez egy visszaszerezhető vagyonellen volt. Ilyen szempontból egyébként meg akár azt is mondhatnám, hogy Schmidt Mária mellett szól, hiszen nem tett arra intézkedéseket ebben a 16 évben, hogy amit annyira a nevéhez kötődik, azt így elsajátítsa. Ugyanakkor viszont olyan mértékben már a maga az intézményben is a történész szakma támadta, hogy milyen ideológiai hatások vannak, de maga Schmidt Mária is tulajdonképpen részben ebbe bukott bele, mert most az elköszönő közleményét, hogyha valaki elolvassa, akkor is láthatja azt, hogy ez a kettő vetekszik benne, hogy ő valami közfeladatot látott el, és ezt kéri számon a kormányon, hogy ugye akkor nem küldhette el, mert politikai okból csak nem lehet elküldeni, másrészt pedig politikai vádaskodás zajlik, például azt mondja, hogy az SZDSZ szelleme megszállta a Tisza kormány, pont azon a napon, amikor írja ezt, amikor elfogadják az ügynök akták nyilvánosságát, felhívom a figyelmet, hogy az SZDSZ nem volt annyira egyébként ennek a híve, tehát volt úgy kétharmaddal a kormányon, amikor simán intézkedhetett volna az ügynök akták nyilvánosságával kapcsolatban, ahogy egyébként ezt a Fidesz is megtehette volna. Na most Schmidt Mária pont ezen a napon állapítja meg azt, hogy az SZDSZ megszállta a Tisza kormányt, amikor a rendszerváltás után először egy kormányzat egy ilyen intézkedést hoz.
2: András itt már alig bírja visszafogni a gúnyos kacajokat az SZDSZ szellemével kapcsolatban, ami azért egy erősen áthallásos kifejezés.
4: SZDSZ, én értem, hogy nyilván Ruf Bálintra gondol, de hogy SZDSZ, hát ez 16 éve nincs. Jó, nyilván egyébként utána egy kicsit tovább, de 16 éve nincs SZDSZ. Az elmúlt 16 év az arról szólt, hogy ezt a történelempolitikát, mítoszépítést, kultúrateremtést miként abszolválja teljesen egysíkú módon ez a kormány. Ugye ennek a kormánynak a kinevezettje Schmidt Mária volt, aki egyoldalúan már-már arcpirító szimplifikáltsággal fogalmazta meg az 56-os történelmet, a Kádár rendszer történelmét. Egyáltalán az egész 20. századi, 24. századi Magyarország, inkább 20. századi Magyarország történelmét. Tehát olyan szerintem nincs, hogy azt beszéljük el folyamatosan, hogy a mocskos kommunisták, meg a szocialisták, meg nem tudom kicsodák mit csináltak, miközben egyébként hát a Horthy korszak, jó, hát ott is volt valami kis izé, de hát a Horthy korszak az igazából rendben volt. Gyakorlatilag a terrorház és ennek a leképezése volt arányaiban, meg egyebeiben, vagy akár nem tudom, a szabadságszobrot is említhetném, hogy a gonosz birodalmi sasi rászág, Gabriel Alkangyar, mint hogyha csak Németország nyomta volna Magyarországot bele ebbe a háborúba, meg ebbe a zsidóüldözésbe, meg egyebekbe, miközben a magyar nyilasok, azok gyakorlatilag előre jelentették, még azelőtt, hogy átvették volna a hatalmat Magyarországon, és szépen deportálták ők is a honfitárs zsidókat. Szóval ez a teljesen egyoldalú történelem szemlélet, ez a teljesen hamis mítoszépítés, akár 56 ürügyén is, mint a Dózsa László sztori, és még mesélhetném. Szóval ezek olyan elképesztő károkat okoztak ennek az országnak, amelyeket nagyon nehéz lesz egyrészt kiheverni, másrészt normális mederbe terelni. Tehát az elmúlt 16 évben, aki élt, meg felnőtt iskolás gyerekek, azok azt látták, hogy valami teljesen egyoldalú történelem, kommunikációs mítoszépítés zajlik egy olyan országban, Európa közepén, amelyik 89-ben éppen levetette magáról ezt a teljesen egyoldalú és dogmatikus rendszert, vagy egyfajta egyoldalú és dogmatikus rendszert, és igyekezett a nyugathoz tartozni, a nyugati értékek alapján megfogalmazni önmagát, és helyre rakni a történelmének azokat a részeit, amelyek különféle részre voltak tagolhatók, különböző vezérekhez voltak kapcsolatok, különböző eszmékhez és ideológiákhoz voltak kapcsolatok. Ezeket szofisztikáltan minden aspektusát körbejárva kellett volna felépíteni, és nem egy ilyen terrorházával, amelyik mondom az egyoldalú mítoszépítés meg kultúraépítésnek a csimboraszója volt.
2: Csúfolták is terrorplázának. Lehet a terrorházából egy szakmailag megalapozott koncepciójában mondjuk a szakma által elismertebb múzeum? Vagy ez sóval behintendő, és hagyjuk az
6: köszönöm
2: egészet
6: a kérdés.
2: Ez ugye egy közintézmény valójában.
6: Köszönöm a kérdést, röviden fogok válaszolni, mert a kollégák átbeszélik a műsort, de ez egy kisebb probléma. Egy szó, történelemhamisítás. A történelemhamisításnak vissza kéne kerülnie az eredeti helyére. És én látok rá erményt, Szándék és akarat kérdése, mint minden egyéb. Akár az elszámoltatásról beszélünk, akármi másról, ami a mai közéletet forrón tartja, a politikát és a parlamentet forrón tartja, mindenhol a szemléletváltást kell követnünk, és bízni abban, hogy nem úgy lesz, mint eddig volt. Rövid észre.
5: Egyébként csak egy mondat, hogy a...
6: Mondom, én átveszünk.
4: Sőt, még én is szeretnék egy mondat.
6: Szívesen.
5: Csak egy mondat, hogy a 70. évfordulója közeledik 56. október 23-ának, tehát az, hogy évvégén nyitnak ki a terrorház, azt nem hiszem. Én nyilván egyetlen egy kormány sem engedni meg magának, hogy ezen a napon zárva legyen. Ha így meg kéne tippelnem, ez lehet a legkésőbb, de akár szimbolikus nap, amikor kinyithat.
2: Hát lehet csinálni karmelitás bejárást, nem? Videó közvetítést mindenkinek, aki eddig nem járt.
4: Sok mindent lehet csinálni, szerintem egy dolgot azért szögezzünk le. Ne szüntessük meg. Ne végezzük.
6: Nincs ilyen szándék. Nincs ilyen szándék.
4: Most bezárt. Tehát láttunk már olyat, hogy persze, hogy nincs ilyen szándék, mert nyilván most újra kell fogalmazni. Én egyébként be se zártam volna. Tehát amit az előbb elmondtam, abból esetleg logikusan következhetne, hogy fú, de örülök annak, hogy nem
6: szabad bezárni. Tatarozás alatt az üzlet tovább.
4: A terrorháza a jellegi formájában ugyanúgy egy történelmi korlenyomat, mint a korábbi korok. Tehát nem szabad bezárni, nem szabad kivégezni, nem szabad felszámolni. Nyilván a hangsúlyokat át kell alakítani, neutralizálni kell abban az értelemben, hogy minden egyes történelmi korhoz és aspektushoz megfelelő módon, szakmai módon, történészi módon.
6: Ki mondtad a lényeget? Átalakítás, nem bezárás és megsemmisítés, átalakítás.
2: Nem baj,
4: majd egyszer befejezek egy mondatot, Gyuri.
6: Nem érdemes.
4: Hagyjuk el.
6: Nincs annyi szabad idő.
2: Senkinek nincs rá szüksége. Most akkor én befejezem a ti mondataitokat, mert hogy erről a témáról kérdeztük ma a nap kérdésében a nézőinket is. Az volt a kérdés, hogy ön szerint Schmidt Mária jól vezette-e a terrorházát? László azt írja, hogy igen, szerinte hitelesen vezette. Hát ő ahhoz a 8%-hoz tartozik, aki igennel válaszolt. Láthatják, hogy 92% a válaszadóknak máshogy gondolkodik. István azt írja, hogy sem szakmailag, sem szervezetileg nem jól vezette. Piroska szerint, akinek történészként 3 világháború van a fejében, ahhoz nem lehet mit hozzáfűzni. József azt írja, hogy ő maga volt a legnagyobb terror. Elnézést kérek, ennél fegyelmezettebbnek kéne lennem, de hát elképesztőeket ír József. Azt írja, hogy a frászt hozta a múzeum látogatókra, mert ő volt a kommunizmus szelleme, ami bejárja Európát. Attila szerint rettenet volt, amikor volt egy felújítás az épületben, a munkások menekültek előle, olyan stílusban beszélt velük. Enikő azt mondja, hogy nem tudom, hogy vezette, de a történelmi ismeretei fenomenálisak. Nagyon szépen köszönjük nekik és mindenki másnak is a kommentárokat. És akkor viszont beszéljünk egy kicsit most a külügyről, mert költés az nem csak a terrorháza környékén volt, hanem úgy tűnik, hogy repkedtek a szó szorosabb értelmében is a milliók.
7: Újabb feljelentést tett a külügyminisztérium a Tercennel folyó átvilágítás eredményeként. Orbán Anita szerint Szijjártó Péter minisztersége alatt vált rutinszerűvé, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjaihoz bérelt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet használtak.
8: Ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza.
7: A magángépes utak költségeiről már korábban is közöltek adatokat. Velkei György szerint tavaly 19 hivatali úthoz béreltek gépet, több mint 2 milliárd forintért. Ez azonban csak a gépek bérleti díja volt. A szállás és egyéb kiadások nem szerepeltek az összegben.
9: Elhangzott valami...
7: A Fidesz frakció szerint a feljelentés komolytalan. Közleményükben azt írták, a Fidesz kormány külpolitikája eredményeket, a Tisza kormányé pedig csak feljelentgetéseket és politikai cirkuszt hoz. Úgy fogalmaztak, az előző kormány alatt a külpolitika nem politikai turizmus volt, mint most, amikor kormánytagok néhány órás programok miatt napokat töltenek külföldön. A feljelentés kapcsán a Telex megkereste Szijjártó Pétert, de a volt külügyminiszter nem reagált érdemben a hírre. A portállal mindössze annyit közölt, hogy már nem a politikában, hanem a nemzetközi vállalati szektorban dolgozik, és jelenleg fontos tárgyalásokat folytat a Közel-Keleten.
2: Hát, hogy ennek mi köze van ehhez a feljelentéshez, azt majd megfejti valaki, aki a klasszika filológiában kiérdemesült és okosabb nálam. De most maradjunk a feljelentés tényénél, ugye Orbán Anita különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés ügyében tett feljelentést. Miben reménykedünk, mire számítunk egy ilyen feljelentés esetében? Mert itt nagyon sokszor politikai felelősség sokkal könnyebben megállapítható, mint jogi felelősség, nem?
6: Hát igen, csak annak a jogkövetkezményei nem olyan súlyosak. A politikai felelősségből ritkán szoktak az emberek zárt egységbe kerülni. Tehát maradjunk abban, hogy a feljelentésnek óriási a jelentősége, de nem az eljárás kimenetele szempontjából. Ugyanis ezeket az ügyeket akár az ügyészség hivatalból is kezdeményezhetné. Csak most olyan világot élünk, hogy éppen a korábban emlegetett kormányváltásból fakadóan, ha egy új miniszter vagy egy új fontos ember leül az íróasztalához, kihúzza a fiókot, hogy ömlenek ki belőle a balhék. Na most, hogy tesz feljelentést, nem tesz feljelentést, és mik a prioritások, melyiket kell előbb vizsgálni, és melyiket kell utóbb vizsgálni, ez döntse el, aki erre fel van kenve. De a társadalom igazságérzete a legfontosabb. A kampánynyilatkozatok vonatkozásaiban ennek van jelentősége. Bűn nem maradjon büntetlenül. És a törvény előtt mindenki legyen egyenlő. Ezek a leghatározottabb álláspontok, amelyeket követni kell, és ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy most azzal védekezik, egyébként nagyon rosszul a volt külügyminiszter úr, hogy ő már benne van az üzlet életbe, és hagyják békét őt a múlttal. Nem hagyják békén. A büntető eljárásoknak éppen az a lényege, hogy egy múltbeli eseményt föltárnak, nem voltunk ott, akik vizsgáljuk az ügyet, ezért megpróbáljuk a helyzetet átértékelve, megpróbálni olyan helyzetbe hozni, mintha ott lettünk volna, és ez a nyomozás dolga. Tehát maga a feljelentés még nem jelent semmit. Egy vizsgálat, egy nyomozás, egy vád és egy bírósági eljárás. Ezek követik egymást. De ha nem indul el, akkor soha nem érünk a végére.
2: Kicsit. Prioritásokat említett Gyuri. Mi a fontosabb most ebben a helyzetben, ahol azért van külpolitikai nyomás minden irányból, bizonyítani kell az EU felé, beszéltünk arról, hogy mi zajlik tőlünk keletre. Tényleg a feljelentések a legfontosabbak, ez egy demagóg kérdés, de azért hagy legyek én is legalább naponta 5-6 demagóg. A feljelentések a fontosabbak, vagy a sürgősebbek, vagy a külpolitikai úgymond akciózás?
5: Mikor jöttem az ATV-hez, és láttam a híradót, alatt ott ment a csíkon, ott a mindenféle információ, csak a mai napra 3 különböző feljelentés ment ott végig, mint információ. Volt ez, meg volt még másik 2, és egyébként minden nap ez zajlik, és ez így már egy kicsit kaotikus. Tehát van, egyszerűen nyilván érzékeli azt a kormányzat, hogy ezek kellenek, azt látom, hogy minden minisztériumban ott van kiadva feladatként is, hogy jöjjenek ezek az ügyek elő, meg kell találni, de közben pedig hát nem lehet odafigyelni ennyi ügyre. Tehát sokkal, van olyan, amikor a kevesebb, az több. És itt például el lehet mondani azt, hogy ha vannak kiemelten fontos ügyek, lehet egyébként, hogy pont ez a volán buszos dolog ilyenné fajul, ahogy az NK ügy is kiemelkedett, ha vannak ilyen kiemelkedett ügyek, azok jobb. Igen, tehát hogy vannak ilyen történetek, akkor az jobb lehet, mint az, hogy így folyamatosan jönnek ezek az ügyek, és aztán utána 3 nap múlva már teljesen új ügyekkel néz szembe az ország. De ennek a tetején az van, hogy érzékeli azt a politika, hogy van egy óriási igény a választók részéről az elszámoltatás irányában.
2: Én értem, hogy mire mondod ezt, hogy nehéz befogadni ilyen tempójú hajrát, hogy ez jogilag, politikailag, kormányzás stratégiája szempontjából hogyan működik jobban, azon vitatkozhatunk még sokat, de azt képzelem, hogy azért nekünk a sajtónak is nagy szerepünk van abban, hogy ezeket az ügyeket mennyire tudjuk megértetni, szemléltetni, priorizálni, ne adj Isten.
4: Hát ugye, ha a független szcénát nézem, akkor nagyjából az elmúlt 16 év az arról szólt, hogy ezeket a kormányzati ügyeket hogyan tárja föl, hogyha csak arra gondolok, 2015-16-ban a Népszabadságnál kezdtük el az MNB botrányok, az első MNB botrányok földerítését, és akkor már más lapok is foglalkoztak azzal, az 2015-16-ban, most 26 van, és még mindig nem vagyunk sehol, miközben másfél évvel ezelőtt az ÁSZ letett egy viszonylag jól dokumentált jelentést arról, hogy mi történik, és viszonylag jól azonosítható, hogy legalább 300 milliárd forint hús eltűnt ebből a rendszerből. Nyilván majd a tőzsdén, hogy valahogy visszajön, ezt nem tudom, és még mindig nem történik semmi. Én annyiban vitatkoznék az Olival, hogy persze értem azt a szempontot, hogy a figyelem gazdaságban mekkora szeletet hasítanak ki ezek a feljelentések, és hogyan tud priorizálni a választó. Én itt hátradőlnék, kérnék egy kávét, és azt mondanám, hogy ami ügy van, azt igenis tessék az asztalra tenni. A nyomozó hatóságok végre szabadon, ha és amennyiben ez most így van, végezzék a munkájukat, és derítsenek fel minden ügyet. És
5: meg fel tudják deríteni? Bocs, csak egy kérdés. Van ennyi ember, van ennyi nyomozó, van ennyi ügyre? Ki fogja ezt felderíteni?
4: Ez kulcskérdés, de akkor megfordítom, ne azért ússzunk meg ügyeket, mert nincs megfelelő szakember. Egyébként pedig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is azért áll föl, hogy ezt a munkát segítse, bizonyos esetben szuperhatóságként különböző jogköröket is magához vonja, adott esetben meggyorsítsa ezeket az eljárásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy a jövő Magyarországának a szempontjából ez egy kiemelten fontos terület, hogy az összes ügyet, tudom, nehéz és teljesen igazatok van, tegyük az asztalra és oldjuk meg, és ne csak a, nem tudom én, a kis 20-30 milliós NKA a támogatóság, az se kevés, hiszen egy forintot se lopjon el az ember, egy forintot se tegyen
6: az 17
4: ember.
6: Milliárd.
2: De vannak itt azért... megkeresni 20 millió forintot, az azért időbe telik. Azért... Én ezt értem, hogy miért fáj, de most a szabadba vágtam, és úgy is marad a dolog, mert azt szeretném megkérdezni, amit ti most felvetettetek, hogy akkora szakember hiány van, mondjuk az igazságszolgáltatásban, ez a szakember hiány, ez mondjuk a kiképzetlen, hozzá nem értő emberekből áll, vagy elhagyták emberek a pályát, és vissza lehet őket csábítani? Mit gondoltok?
6: A kérdésfeltevés nagyon indokolt, és a rövid válasz az, hogy akkora. Legalább akkora probléma van, mint mondjuk az egészségügyben, vagy az oktatásban, vagy akármelyik aligazgatást nézzük végig. Az igazságszolgáltatásnál ez egy másik hatalmi ág. Az előző körben szó volt arról, hogy mit tegyünk előre, mi a fontosabb kommunikációban, vagy kormányzati tevékenység összefüggésben. Hagyjuk már függetlenül a bírósági szolgáltatást és az igazságszolgáltatást. De a kormánynak és a parlamentnek az a dolga, a másik két hatalmi ágnak, hogy legyen kedves megteremteni a feltételeit annak, hogy hatékonyan működjön ez a bizonyos elszámoltatás. Mert jól hangzik, ameddig beszélünk róla kampányban, vagy kampány után, jól hangzik, hogy nem maradhat így, ahogy volt, és mindenkinek meg kell bűnődnie, meg prioritás ide, prioritás oda, a feltételek biztosítása.
2: Hát a kivéreztetésnek pont az az egyik eszköze, amikor ugye nominális papíron leírt függetlenséget nem vonjuk meg, de mondjuk megvonjuk a működési feltételeket, és ezzel megbénul.
6: No, látod, hát itt innen fúj a szél. Hát kitalálták, és megint jogszabályváltoztatáson jár az agyuk, mert a legegyszerűbb, kérlek szépen, egy törvényt átalakítani vagy módosítani, az három papír dolga, és már át is megy a parlamenten. Nem megoldás sem a büntetőeljárásjogi törvénynek, sem a BTK-nak a hatékony megváltoztatása. A gyorsítás szempontjából picike kis szeletke, nem hatékony. Megint arról van szó, hogy kitalálták, hogy majd gyorsabban fogjuk ezeket a nagy ügyeket igazságszolgáltatás elé vinni, és miért kell két hónapot, meg három havonta tárgyalásokat tűzni, miért nem tetszik leülni hétfőn és tárgyalni egészen szombatig, majd a jövő héten befejezni. Hát egy apróságra hadd hívjam fel a figyelmet. Hogy készül fel a védő? Hogy készül fel az ügyész a tárgyalásra, ha az előző napi anyag nincs leírva, és nem láthatja? És nem tud miből gondolkozni.
2: Ezt itt kollégáit szóvá tették korábban, hogy ugyanúgy hiányzik a bírósági jegyző, a jegyzőkönyvvezető 100 másik pozícióban.
5: Zoli, mesterséges intelligencia sokat fog segíteni.
6: Neked igen, de nekünk nem.
2: Ezt mondja Hag Péter is, de leírat, azért ezek...
5: Mindenben, leíratban, nyomozatban, nagyon sok mindenben.
6: Szó segíteni. Nincs erről.
2: Bocsánat, de az előbb még pont te kérdeztél vissza, hogy ki fogja ezeket az ügyeket lenyomozni.
5: Jelen pillanatban jelen eszközállományjal, ugye azt például megcsinálja egy kormány, dönthet úgy, hogy számtalan ügye van, van mondjuk 300 ügye, és abból mondjuk 250-et kiad így egy ilyen fekete könyvben, hogy ezt láttuk, ezt találtuk. Olyanokat, ami mondjuk politikai döntés inkább, tehát a költségvetési
2: tehát
5: pénzeknek
2: ugye, úgy érzed,
5: az
2: elszólás. Lehet lefolytatni,
5: hát mondjuk, de... Mondjuk például bemegy egy büntetőfeljelent, és akkor ott lefoglal azért bizonyos nyomozatot, még akkor is nyomozás, még akkor is, hogyha viszonylag gyorsan...
6: Vagyon elemeket foglalja, nem?
5: De hogyha bemegy mondjuk azzal, hogy bemegy egy ilyen ügyel, ahol az az állítás, ez egy politikailag feltárható állítás, hogy háromszor-négyszer több pénzt költött el a repülőutakra az előző külügyminiszter, mint a mostani, ami fog, csinálni fogja. Ez ugye azt mondatja, hogy ők zsákszámra szórták a közpénzt a saját működésükre.
2: Kedvencem,
5: ez még egyáltalán nem biztos, hogy büntető ügy.
2: Pozsonyban magárepülővel ment.
5: Értem, de ez büntető ügy. Tehát, hogy az, hogy dönthet úgy egy politikus, hogy Pozsonyban magánrepülővel megy, legfeljebb politikai botrány lett belőle, ahol demokrácia van, meg szabadság, ugye itt eléggé
6: elnyomták.
5: De hogy mondjuk az, hogy elrepül oda Szijjártó Péter. Kérdés az, hogy minden büntető ügye, kérdés az, hogy mindent oda kell rakni, kérdés az, hogy nem lehet-e valamennyit közösen úgy a választók elé tárni, és mondjuk kinézni súlyosabb ügyeket, és azt mondani, hogy itt vannak azok,
6: amiben... Nem értem, amit mond a Zoltán. Na, pedig úgy szeretnék, és úgy figyelek, nem értem. Kérdezzél, azt mondod, hogy bizonyos ügyeket az igazságszolgáltatás mellől vegyük el, írjuk meg egy könyvbe, és mutassuk.
5: Szerintem az egy, az egy politikusi felelősség is, hogyha nincsen elég nyomozó, akkor mi az, amit oda viszünk, mondjuk egy büntetőfejentés elé, tehát rakunk például
6: olyan... Eljárás alá, igen.
5: Igen, de például olyan ügyben, ahol egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy az egy büntetőjogi kérdés, hogy valaki elutazott mondjuk Budapestről Szlovákiába.
2: De
5: politikai ügy, súlyos ügy, politikailag súlyos ügy.
2: Majd, hogy nem piszlicsári ügyekre megy el a kapacitás, akkor nagyobb ügyek
5: hát például
4: Bocsánat, csak mert leragadtunk Nincs bocsánat. Tehát itt nem a pozsonyi magárepülő gépezés a történet, meg hogy hányszorosan túlárazva, hanem az egész csomagot kell nézni, amelyben volt Pozsony, amelyben volt Dubaj, amelyben volt nem tudom én micsoda. Tehát a komplex, hát az, hogy most egyszer valaki elmegy Pozsonyba, és egy kicsit drágában, meg mit, nem biztos még, hogy büntető, így nagyon ciki, meg vissza kéne fizetni az államkasszánk, mit tudom én. De hát a Pozsony az része ennek a dolognak.
5: Igen, de hol
4: része
5: büntető?
4: Része az egésznek.
5: Tehát nem az érdekelne, hogy amikor egy politikus megteheti magát a
6: magyar... másik műsorban elmondom neked, hogy hát
4: a fejjelentés gondolom az arról szól, hogy összességében folytatólagosan kétel. Elkövetve, tessék. Remélem jól mondom.
6: Megmondta a lényeget.
4: Folytatólagosan így elkövetve így alkalmazták ezeket.
5: De megtehették. Tehát az a kérdés, hogy ez az előző kormányzásban megtehette a külügyminiszter, hogy ebből a költségvetésből utazik.
6: És utána bűnbocsánat lesz, vagy mi lesz?
5: Nem, az a kérdés, hogy mi az, ami politikai ügy, amit politikailag tárunk a választók elé, hogy ez helytelen volt, és mi az, ami büntető ügy.
2: Ezen a gyönyörű balzsamos estén mi nem fogjuk eldönteni, mert lejárt a műsoridőnk, és az idő még nálam is sokkal kegyetlenebb, úr pedig én is az vagyok. Nagyon szépen köszönöm a vendégeimnek, hogy itt voltak ma este, és beléjük folythattam a szót, annak ellenére, hogy nem ez a kedvenc hobbi. És önöknek meg még ennél is jobban köszönöm a figyelmet, kiváló éjszakát kívánunk. Velem legközelebb csütörtökön találkozhatnak, holnap a kollégek várják önöket. Viszlát!

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rémisztő számokat, legalábbis laikusoknak rémisztő számokat adott közre a Központi Statisztikai Hivatal a Magyar Építőipar teljesítményéről. Röviden most számokat fogok mondani. Az elmúlt 3 hónapban 4,84 és 4,6%-kal csökkent folyamatosan az építőipar teljesítménye, az éves szinten már 12,2%. Ijesztő adatok, és most Kói Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével fogjuk azt megbeszélni, hogy tényleg riasztóak az adatok. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval riasztóak az adatok?
2: Riasztóak az adatok, nem ért bennünket váratlanul. Egy 4 éves lejtmenetben van az építőipar, és nem látjuk még, hogy hol van a vége. Tulajdonképpen minden alágazatnak csökken a teljesítménye, az épületépítőké is, az útvasútépítőké, tehát egy nagyon nehéz helyzetben van a szakma.
1: És miben lehet bízni? Mert ugye ezek szerint ez egy folyamat. Már elkezdődött korábban, és a legrosszabb mondat, amit mondott, hogy nem látjuk, hogy hol a vége. És gondolom, nem novemberben várjuk azt, hogy itt vidám építőipari munkások fognak szaladgálni, és azt mondják, hogy 50-szer annyi munkánk van.
2: Ha az okokat nézzük, akkor nyilván radikálisan csökkent a fizetőképes kereslet, és különösen a közepes és nagyértékű munkák fogytak el. A folyamatban lévőt megépítettük, és újak nagyon nincsenek. Az ilyen közepes és nagy cégek vannak most a legnehezebb helyzetben. Valójában az állami, önkormányzati, tehát közösségi megrendelések és a nagy befektetői munkák csökkentek a legnagyobb mértékben. Jelenleg, ami egy ilyen kitörési pont lehet, és azoknak a cégeknek, akik lakást újítanak fel, vagy lakást építenek, a lakosság rendel. Tulajdonképpen a mikro- és kisvállalkozóknak ez egy jó hír, különösen Budapest és agglomerációs térségében még van elegendő munka, de ha országosan körülnézünk, 25%-kal csökkent az ágazat egészének, az újonnan kötött rendelésének a volumene, ami azt mutatja, hogy a következő egy év is egy nagyon nehéz időszak.
1: És mennyire játszott ebben szerepet, ezekben a riasztó adatokban a kormányváltás?
2: Nem csak magyar sajátosság, tehát mindenhol, ahol van egy kormányzati ciklus, az egyben egy beruházási ciklus is szokott lenni. Erre mi készültünk, csak ennek a mélysége az, ami nem szokványos. Tehát az, hogy tulajdonképpen egy negyedére esett vissza 2022-höz képest az állami önkormányzati megrendeléseknek a volumene, ezt nagyon nehéz kezelni. Valójában egy új kormány, és mindegy, hogy milyen a összetétele, az első fél évében azokból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített.
1: Igen, de a szerződés állomány is drasztikusan lezuhant.
2: Tehát... Így van, és ugye az előző kormány 5000 milliárdnyi munkát halasztott későbbre, és az előkészítések is tulajdonképpen nagyon visszaestek. Másrészt a nagy külföldi befektetők kivártak itt a választások kapcsán, tehát nagyon lelassultak a folyamatok.
1: Itt ezt azért kérdeztem, mert a kormányváltás nyilván megakasztja mind az ügymenetet, mint pedig az előkészítést a következő nagyobb állami önkormányzati projekteknél. De hát ugye itt azért szokták volt mondani, hogy lám, a NER-nek a nagy építőipari cégei itt az elmúlt időszakban degesztre keresték magukat, és valószínűleg az, hogy most másik kormány van, és ezek az építőipari cégek nem kapnak munkát, ezek radikálisan csökkentik azokat a számokat, amikről mi most itt busongunk.
2: Mindegy, hogy ki elé milyen jelzőt teszünk. Az építőiparban 140 ezer vállalkozás van, és vannak generálkivitelezők, szakcégek, anyaggyártók, építőanyagkereskedők, mindenki mínuszos számról beszél, függetlenül attól, hogy volt-e állami megrendelése, vagy nem volt. Tehát azért a magánszektorban is jelentősen csökkennek a megrendelések. Tulajdonképpen a lakosság vonalán is két nagy program jelen pillanatban fel van függesztve, az energiamegtakarítás célzó otthonfelújítási program is, és az otthon start is. És talán egy kicsit emiatt is kivár a lakosság, hogy vajon ezek a programok az új kormány mentén újonnan egy kicsit aktualizálva fognak-e indulni, vagy nem. Tehát a megrendelői kör nagyon visszafogott.
1: Hát igen, de ha már az otthonstartot említette, azért az otthonstart az sokkal jobban segíteni az építőipart akkor, hogyha ez a konstrukció elsősorban új építésű lakásokra vonatkozna. Viszont ugye azt látjuk, hogy, és javítson ki, hogy nem jó a szám, 90%-ban használt lakásra használják az otthonstartot, és csak 10%-ban az újonnan épülő lakásoknál csapódik le ez a támogatás.
2: Ez pontosan így van, ez mindenki számára egy nagy meglepetés. Mi is azt gondoltuk, hogy körülbelül 50-50%-ban fogja igénybe venni ezt a lehetőséget a lakosság a felújításoknál, vagy éppen az új építéseknél. Ez nem így történt. Ennek az a következménye, hogy a 1100 milliárd forint, amire elment ez idáig a fölvett pénz, az valójában adásvételi szerződés ingatlan árára ment el, és kismértékben felújítás, és még kevésbé pedig új építésű lakások.
1: Na most a kormánynál, ugye Vitézi Dávid, ha jól tudom, ő jelentette be, hogy van remény, mert 550 millió eurós uniós támogatást várnak, ami már egyébként elvileg zsebben van, csak nem érkezett meg, vagy nem a teljes összeg érkezett meg, amelyet elsősorban bérlakásépítésre fognak majd felhasználni. Amikor ezeket a politikusi nyilatkozatokat hallja. Ön, mint a szakma képviselője, ezt reménykeltőnek tartja, vagy azt mondja, hogy ez a politikai kommunikáció egy része a nép felé, és mi szakmailag azért pontosan tudjuk, hogy nem úgy van ez.
2: Az EVOS számításai szerint ebből a brüsszeli forrásból körülbelül 2000 milliárd forintot kellene építéssel elkölteni. Ezek leginkább gyorsan közlekedési beruházások és Budapest térségében, mert ezek vannak leginkább előkészítve. Azért azt kell látni, hogy ezt 3 év alatt kell elköltenünk, és hogyha ez ütemesen jön ez a forrás, akkor körülbelül a 2021 évi szintet el lehet érni majd az állami megrendeléseknél. De miről is beszélünk, ha ezek a pénzek megjönnek? Jogerős építési engedély mélységben ezeket még elő kell készíteni, utána közbeszerzési eljárásban meg kell versenyeztetni, az minimum 3 hónap, tehát jó esetben az év végére tud a kormány, ha leggyorsabban dolgozik is, abban a helyzetben kerülni, hogy az építőiparral megpróbál szerződni. Tehát amiről most mi beszélünk, az legkorábban az építőipar számaiban 2027 második fél éve tud megjelenni.
1: És az ágazatnak, a szereplőinek, annak mintegy 400 ezer embernek, aki az magyar építőiparból él, annak van ennyi ideje?
2: nincs, és sajnos azt a rossz hírt is el kell mondanom, hogy idáig leginkább a be se tanított segédmunkások foglalkoztatását gondoltuk meg nagyon, de most már különösen a közepes és a nagy vállalkozásoknál a szakmunkások egy részét sem tudjuk teljes munkaidőbe foglalkoztatni, és hogyha ez így alakul, akkor az Évosz becslései szerint körülbelül 25-30 ezer munkástól kell megvárnunk, mert egyébként az építőipar semmiképp sem tud talpon maradni.
1: És ezeket a munkásokat még az korábban ön által emelgetett, vagy említett lakásfelújítási rendszer sem tudja felszívni, szóval rendben van, oké, nem épülnek lakások, de azért csak mindenki tisztasági festést, illetve egyéb munkálatokat azért elvégeztet a lakásán.
2: Nem, a tisztasági festésekhez ennyi szakmunkásra nincs szükség, és attól félünk, hogy úgy járunk, mint a Covid idején a vendéglátás, ahol tömegesen, drasztikusan, hirtelen kellett elküldeni embereket, és nem is mentek vissza a vendéglátásba dolgozni. Itt most nem tud elmenni Nyugat-Európába sem az építőipar szakmunkás, mert ott is nagyjából mínuszosak a számok, de nem ilyen mértékben. Tehát félünk attól, hogy hosszú időre vagy örökre elveszítjük őket.
1: És az, hogyha meg is jön a pénz, akkor is az esélyünk mindenek felett, értem ez alatt azt, hogy egyes felmérések szerint a magyar építőipari cégek mindösszesen 10%-a az, amely nyitott az innovációra. Tehát az újfajta, modernebb technikákra, tanulásra, módszerekre. Ez azért egy versenyhelyzetben végzetes lehet.
2: Igen, és ha valami jót keresünk ebbe a jelenlegi helyzetbe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez ki kell, hogy kényszerítse az építőipar hatékonyságnak a javulását, de az ilyen nehéz helyzetre nem az a jellemző, hogy csak a jók maradnak a piacon, sajnos a kóklerek is ott maradnak, kihasználják az ilyen szituációt, különösen a lakosságnak végzett munkánál, nincsenek írásos szerződések és megállapodások továbbra sem az esetek 50%-ába, annak mindenféle következményével.
1: Legfrissebb hír az, talán a tegnapi, hogy a várban lévő építkezéseket is azonnali hatállyal, illetve szeptember végével leállították. Ez mit jelent például a magyar építőipar számára? Mekkora volumen egy ekkora beruházás és egy ekkora építkezés, illetve a későbbiek, a következmények, azt valakinek be kell fejeznie majd, mert nem maradhatott torzóként. Ez mit jelent? Mekkora teher a magyar építőipar számára?
2: Nagy teher, tehát százalékos nagyságrendekben nem szeretnék itt huhogni, de azt kell látni, hogy minden nagyértékű projekt, ezek ugye több 10-20-40 milliárdos nagy munkák felfüggesztése, leállítása, átvizsgálása azzal jár, hogy megakadnak a teljesítési igazolások, több száz alvállalkozónak, beszállítónak van benne a teljesítése és a munkája, tehát itt nem arról a néhány nagy generál kivitelezőről van csak szó a mi szakmánkban, akit az újságban olvasunk, hanem lényegesen mélyebb a kihatása. Biztos, hogy a lánctartozás növeli, már az eddigi bejelentések is, ami az Évosz számításai szerint teljesen egyértelmű, hogy körülbelül 300 milliárd forintos nagyságrend, amit borzasztóan nehéz kezelni, mert valahol valaki időre nincs kifizetve.
1: Említette azt a cégkört, amelyiket ön említett, hogy a sajtóban elsősorban róluk beszélnek. Én nevesítem őket, például Mészáros Lőrinc és Szíj László cégei elég nagy szeletet ki tudnak hasítani a magyar építőiparban. Ön említette, hogy azok lesznek a legnagyobb gondban, akik a nagy volumenű beruházásokat csinálják éppen. Ebből adódik a kérdés. Ezek a cégek jövőre nézve kaptak egy nagyon súlyos sebet?
2: Mindenképp kapnak sebet, de amit látni kell, hogy akinek az elmúlt időszakban folyamatosan jó áru munkái voltak, ezek a vállalkozások tudták a legszínvonalasabb szakmai műhelyeket kiépíteni. És kérdés, hogy mi lesz ezekkel a szakmai műhelyekkel. Mondom én, hogy 10 kormányzati parlamenti választást megélve Évoszként is, mert 37 éves a szövetség, voltak már ilyen szituációk, és ilyenkor a legnagyobb ellenség az idő. Tehát ha valaki átvilágít, megvizsgál, döntéseket kell, hogy hozzon, az a jó, ha ezt minél gyorsabban végzi, hogy a bizonytalanság elmúljon, és lehessen koncentrálni az új munkák előkészítésére az ő részükről, nekünk pedig az ajánlatadásra, kivitelezésre.
1: Reménykedve várjuk a következő és lehetőleg pozitív számokat. Kói László elnök, köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Reagált Unger Anna Orbán Viktor vasárnapi interjújára. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke közölte, ha konkrét megfélemlítés vagy fenyegetés érkezik, megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. Közben Magyar Péter tiltakozásképpen kihagyta a napi rend előtti felszólalását az országgyűlésben. Galgóczi Eszterrel és Horn Gáborral beszélgetünk. Márki-Zay Péter bejelentette, indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választásokon, majd a 2030-as országgyűlési választásokon is. Márki-Zay szerint 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az európai parlamentbe, és 2030-ban át szeretnék lépni a legalább 5%-os küszöböt. Márki-Zay Pétert kapcsoljuk. Megszavazta az országgyűlés az Alkotmánybíróság új tagjait. A titkos szavazáson Kronovszki Nórára, Kovács András Györgyre, Ligeti Miklósra, Szumora Zsoltra és Orosz Árpád Gáborra egyaránt 130 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az új tagok megválasztására azért volt szükség, mert az alaptörvény 17. módosítása visszaállította az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. Hag Pétert kérdezzük. Előállították Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet a Volánbusz ügyben. A gyanú szerint egy több milliárdos közbeszerzéseket érintő korrupciós ügyben folyik nyomozás. Galgóczi Ferencet tavasszal tanúként hallgatták ki, állítása szerint a szálak a Fidesz kormány korábbi fejlesztési miniszteréig, Seszták Miklósig érnek. A stúdióban Galgóczi Ferenc.
2: Aki nem rokon a tudomásom szerint első vendégünknek. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Galgóczi Eszter az egyik vendégünk itt rögtön az elején, a Forrás Társadalomkutató elemzője, Horn Gábor, a másik a Republika Alapítvány kuratóriumi elnök, és neked sem rokonod?
3: Nekem sem.
4: Nagyon jó, hogy tisztelt.
2: Melyik,
4: jó estét.
2: Melyik vendég vagy szóban forgó szereplő nem rokonod? Egyik sem?
3: Egyik sem.
2: Igen, majd a végén ezt lehet, hogy érdemes lesz nekünk is megbeszélni ezeket a mai híreket a kihallgatásokról, meghallgatásokról, de kezdjük azzal, ami hétvégén történt, mert mi még nem beszéltük meg, bár itt tegnap már szóba került, hogy Orbán Viktor nem is köcsén mit mondott, mert arról egyrészt csak kiszivárgott, másrészt az talán nem is volt annyira fura, mint amiket Bayer Zsoltnál beszélt. Mert ennyire nyíltan nem szokás előre megfenyegetni embereket, akik munkát vállalnak. Meg ennyire nyíltan nem szokás arról beszélni, hogy nem ajánlja senkinek a mai ellenzék oldalán, hogy egy új pártban vagy egy új formációban gondolkozzon. Szóval minden irányba próbált erőt mutatni.
4: Igen, alapvetően Orbán Viktornak ez az interjúja egy kicsit úgy nézett ki, mintha tavaly nyáron adta volna, tehát mint hogyha nem telt volna el idő, nem történt volna közben egy választás, nagyon magabiztosan kipihenten tért a kamerák elé, talán egy picit, sőt nem talán egy picit, hanem a háborút lecsavartuk. Ezen kívül gyakorlatilag nagyon sok minden megmaradt. Ez a fenyegetés része, főleg a vagyon visszaszerzésével kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez egy... Tehát egy két irányú történet, az egyik az az, hogy két politikai ajánlata van jelenleg a Fidesznek, az egyik az az, hogy itt most éppen önként zajlik, amivel szemben fel kell lépni, vagy hát türelmesnek kell lenni, de mindenképpen meg kell védenünk egymást, a másik pedig ugye ez az Európai Unióval szembeni szuverenitásos történet, és az elsőbe nagyon jól beleillik az, hogy akkor aki ebben részt vállal, az majd, amikor mi visszatérünk kormányra, akkor őket majd el fogjuk számoltatni. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt tehát illik a politikai üzenetbe, és azt is el kell fogadnunk, hogy ténylegesen vannak olyan választók, akik akár hát nem kismértékben a politikai kommunikáció miatt félnek, vagy akár a maguk bőrüket is tudják félteni. Nekik ez egy kicsit még inkább hergelés, másrészt pedig van benne egy ilyen reményt hordozó üzenet, hogy Orbán Viktor vissza fog térni, tehát ez egy ilyen saját szavazótábor megtartó erő tud lenni.
2: Gábor, te mit gondolsz erről?
3: Nekem a legnagyobb meglepetés Köcse ügyben, csak hogy azért is beszéljünk, a rózsaszíning Orbán Viktoron, tehát az összes többére előre meg tudtam volna szinte szó szerint mondani, hogy mit fog mondani.
2: Szerint a garderobját nem ismered, csak a szavajárását.
3: Igen, hát a régit ismertem, ma már nem ismerem. Tehát az a helyzet, hogy szerintem egy kétségbeesett Orbánt látunk. Egy kapálózó kétségbeesett Orbánt, aki azt vagy nem tudja, vagy nem akarja tudomásul venni ezt a elképesztő méretű bukást, ami azóta jelentősen nőtt, tehát az, ami ugye a választás óta kb. 1 millió szavazót veszett el még pluszba a Fidesz, tehát most ugye 1,2 milliónyi támogatója van, ami még mindig sok félreértésnek. A logikát egyébként ebben látom, ezt te is mondtad a végén, hogy a szavazók megtartása, tehát egy ilyen helyzetben egyébként Bayernél el is mondja, és ebben igaza van, egy ilyen nagyon nehéz helyzetben egy pártnak a egyetlen rövid távú célja az tud lenni, hogy a maradékot megtartani bármi áron. Tehát, ugye, és ugye, hogy lehet ezt a maradékot, a hívő tagozatot egybe tartani ezekkel az üzenetekkel?
2: Az egyik újság, online újság, hát olyan sok print már nincsen sajnos, megkérdezte, szerintem te is nyilatkoztál ez ügyben ezt nekik, hogy van-e még súlya, van-e valódi üzenete annak, hogy mit mond ma Orbán Viktor? És ott néhányan megszólaltatok ezügyben nem kifejezetten egységesen. Mert ugye ez egy valódi kérdés, hogy ő már nem lehet miniszterelnök, mert erről immáron törvény van, aztán majd lesz egyszer az alkotmányban is nyilván erre egy passzus. A pártja olyan állapotban van, mint amilyenben, és őt ma lehetne kezelni egy bukott politikusként. Megpróbálja nem úgy mutatni magát, ez teljesen természetes. Van súlya annak, amit mond?
4: Hát azt gondolom, itt most talán egy picit több idő is lesz erre kifejteni, ott is valóban én is azt nyilatkoztam, hogy szerintem attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük, mert nyilván a saját választói szempontjából van súlya annak, hogy ő mit mond, hogy visszatér, hogy megérkezik, hogy vállalja azt a szerepet, azt a vezető szerepet, még mindig vannak, akik vágyják, hogy Orbán Viktor megszólaljon. Nekik ez jelentőségteljes. Nyilván én a sajtó részéről azt, hogy Magyarország volt miniszterelnöke megszólal, hogy ezt érdeklődés övezi, azt én egyáltalán nem vitatom, hogy ez be kell mutatni, vagy be lehet mutatni. Azt a fajta érdeklődést én már nem látom mondjuk, mint ami mondjuk tavaly, hogyha tavaly megszólal tusványosan, akkor pontosan tudtuk, hogy amit kiejt a száján, abból hosszú távon következményeket tudunk levonni. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk elemzőként azért érdekes lehet, mert akkor ebből láthatunk valamit abból a taktikából, amit megpróbálnak a közeljövőben folytatni, olyan szempontból, hogy visszanyerjék a választóik egy részét, vagy hogy mi fog történni velük a következő választás, de a politikusok szemszögéből nézzük, hogy ennek van-e súlya. Tehát, hogy Magyar Péternek kell-e mondjuk foglalkoznia Orbán Viktor interjújával, valószínűleg nem. Tehát, hogy nem kell feltétlenül olyan súlyúnak venni, mint hogyha ez meghatározna bármit azon kívül, mint hogy egy ellenzéki politikus a saját szavazóihoz beszél.
3: Hát röviden azt mondom, hogy nincs. Tehát nem Orbán múlik az, hogy mi történik. Persze érdekes, mert a kattintások vannak, engem is, én is kénytelenül megnéztem ezt a Bayer Show-t, nem tudom, mióta nem láttam ilyet, de most meg kellett, hogy nézem, ez a szakmám. Egyébként nem nézték olyan sokan meg, relatíve, tehát 400 valahány ezer volt, megnéztem a YouTube-on, ami azért messze nem olyan, ami, hát ezt a volt államtitkárt, a Vájit, azt sokkal többen nézték meg. Tehát ugye ezt, aki nyilatkozik arról, hogyan is működött ez a rendszer, tehát azért belül is csökken a figyelem, szerintem nem Orbánról szól ez a történet. Orbán nem tud a Fidesz többet, nem hogy nyerni, hanem felszíne maradni. Szerintem Orbán Viktor ezt tudja. A menekülésének nem ez már az útja, hanem itt tulajdonképpen egy önvédelmi reflexről van szó, szóval, ha beszélünk majd a mai letartóztatásokról, akkor nem sokára elérkezhetünk az Orbán családhoz egyébként. Tehát azt gondolom, hogy itt egy kétségbe esett Orbánt látunk, aki próbálja meg azt az elemet megtalálni, hogy hogyan tud ő áldozatként felmutatkozni. Tehát a dolog lényeg az, hogy itt az önkény, itt vannak a kommunisták, nagyon érdekes, hogy mi lekerültünk a napirendről, rosszul is esik nekem, ugye Bássa elvtárs már hol van, hát nem a liberálisok, nem a Lipsik tehetnek mindenről, hanem az új kommunisták.
2: Az új kommunisták,
3: hát
2: igen.
3: Most mi van velünk? Elnézést, Orbán Viktor, hát nem, és akkor hogy van ez? Hát tessék visszahozni minket a képbe. Tehát azt gondolom, hogy nem köcsén dől el a Magyarország sorsa, nem Orbán Viktoron múlik, akinek tényleg nincs már politikai karrierje, nem csak azért, mert hogy így dönt, hogy majd bekerül az alkotmányba, amit reményeim szerint egy népszavazással fogadnak el, tehát nem lesz olyan egyszerű megváltoztatni, még ha lenne is valamikor valakinek újból kétharmada, remélem, hogy nem lesz ez így, hanem azért, mert egyszerűen Orbán eljátszotta a becsületét, eljátszotta az ország előtt a becsületét. Innen nincsen visszaút meggyőződésem szerint. Lehet még összetartani szélső jobb felé valamit, de ebből szerintem nincs
2: visszaút. Mondod, Orbánnal nincsen visszaút, de nézd csak meg, hogy azok, akikről éveken keresztül úgy beszéltek, lehet, hogy a Fideszben is, de általában az ellenzéki diskurzus az úgy szólt, hogy hát majd kijöhet Orbán után Szijjártó, Lázár, Novák Katalin, Varga Judit, ezek a nevek kerintek, hát van, aki nincs Magyarországon, mert Kínában dolgozik, vagy éppen a Közel-Keleten kínai érdekekért. Lázár János arról beszél, hogy hagyják őt gazdálkodni, ő már nem politikus. Tehát, hogy, mint hogy a szétszélett volna ez a csapat. Hát a két hely meg úgy járt, ahogy azt tudjuk.
3: Igen, de ugye arról van szó, hogy ez az orbánizmus lényege, hogy senki nem nőhetett fel mellette, nincsenek. Ugye ezek mind kompromitálódtak az Orbán világában. Tehát nem tudom, emlékeztek el, a Lázár tudatosan lett berángatva a bukásba, mert hogy szüksége volt arra, hogy ne legyen, mert ha a Lázár nincs benne a kampányban, akkor most lehetne egy Lázár. Tehát nincsenek utódok, mert erről szólt az Orbán rendszer.
2: Ez egy mondatod van?
4: Alapvetően én is egyetértek itt, az utódokat kívülről feltételeztük, miközben belülről a rendszer úgy működött, hogy nem lehetett kiépíteni, vagy legalábbis amit hallottunk onnan, azt nem láthattuk. Lázár János érdekes volt, mert még a kampány egy időszakában szerintem még lehetett is volna azt gondolni, hogy saját magának épít brandet, de aztán bizonyos kijelentése és utána egy sokkal közelebbi hozzácsatolása Orbán Viktorhoz abszolút egyértelművé tették, hogy ez nem az ő útja.
2: Szívek jelének Tiborc teszi hozzá a sajtó. Joggal?
4: Hát itt a sajtóhírek szerint ugye van közöttük üzleti kapcsolat, és itt majd ez nyomozások során fog kiderülni, hogy mennyire tudják hozzákötni, vagy mennyire tudják elkapni. Azt viszont nem véletlenül teszi hozzá a sajtó ezeken a pontokon nyilvánvalóan mindig, még mielőtt bármilyen fajta nyomozás is történne. Az elszámoltatás kérdéskörében nyilvánvalóan minden egyes letartóztatás, vagy előállítás pontosabban, vagy minden egyes nyomozás, amit már megkezdtek, az egyébként fontos építő eleme és köve tud lenni az elszámoltatásnak. Ugyanakkor a társadalmi elvárás azért mégiscsak leginkább a nagyobb halak felé irányul, és ezt a nagyobb halakat azt abszolút nem mondjuk pénzösszegben vagy milliárdokban mérik, hanem ismertségben. Nyilvánvalóan ezzel együtt valószínűleg sokkal több vagyont is tudtak a közpénzekből félrerakni, de hogy azért mégiscsak azt lehet látni kommentekben mindenhol, hogy nagyon helyes, elkezdtük, és akkor jöjjön a többi, első körben Tiborc, aztán majd az Orbán család, tehát hogy itt azért van egy nagyon erős elvárás.
3: Úgy látom, hogy a rendszer kerül elénk, tehát függetlenül attól, hogy mi lesz a bíróságok döntése, mert az még soká lesz. Sajnos a magyar igazságszolgáltatás tényleg borzasztó lassan működik. Lehet nehezen változtatni, de hát tényleg...
2: Hát a jogászok azt mondják, hogy nagyon nehezen. Mert ugye a jogrend is
3: igen, de azért szerintem például törvényalkotási dolgokkal lehetne, tehát nem kellene, hogy azért 6-8-10 évig húzódjanak ügyek, ennél egyszerűbb ügyek is, mint amit itt látunk. De mégis valahogy, amit eddig gondoltunk arról, hogy ezek mit művelnek, azok most az valósággá válik. Tehát elénk táródik. Amit most látunk, azt én az igazság tétel részének gondolom. Tehát amikor a minisztérium végre feljelenti a lélegeztetőgépek ügyét, vagy följelent ugye mai hír, hogy 4 milliárd forintot repült el ez a szerencsétlen Szijjártó, maradt volna itthon, mennyivel jobban jártunk volna mindannyian. Tehát, hogy ezek olyan történetek, és most ez a két, hogy mondjam, nyilván a nagyvilág előtt kevéssé ismert emberek, de az egyik a magyar kormány egy fontos szereplője volt a Szívek Norbert, tehát ott nem akárkiről van szó. Jelineknek közvetlen kapcsolata volt a Tiborc családdal, tehát az Orbán családdal, közvetlen napi szintű összefonódása, minden. Nem tudjuk, mi lesz ennek a vége, de azt tudjuk, hogy ez a rendszer így működött. Látjuk, mindannyian látjuk, és szerintem ennek nagyon-nagyon fontos jelentőség. A leginkább elnézést, hogy ezt mondom, a jövő szempontjából nem lehet ezt többet megcsinálni, és én ezt tartom a legnagyobb értéknek abból a szempontból, amit most látunk. Engem nem olyan nagyon érdekel, nem hoz lázba, hogy ki fog börtönbe ülni. Az érdekel, hogy még egyszer ne történhessen meg velünk az, amit az elmúlt 16 évben megtörtént.
2: Hát ahhoz viszont következmények kellenek az elmúlt 16 évben, mert másképp nincs figyelmeztetés a jövőre nézve. Azért van itt egy-két dolog, ami mégis csak ennél kicsit érdekesebb. Tehát amikor azt olvassuk, hogy valaki hivatalba kerülve csodálkozik rajta, hogy egyszer csak bekopogtat nála egy alvállalkozója egy szerződésnek, és hoz kézben 125 millió forintot, hogy itt a leadó. és akkor, és most nem nevezem meg az embert, mert egyrészt ő még nincs benne a rendőrségen, másrészt, ha jól sejtem, akkor ő az, akinek még a mentelmi joga is érvényben van, töpreng azon, hogy most mit csináljunk? Fogadjuk el, jelentsük fel, fogadjuk el, csináljuk tovább. És hogy ez így ment, hát ez döbbenetes.
4: Alapvetően igen, és abban én is egyetértek, vagy én is azt gondolnám elsődlegesen fontosnak, hogy tudjuk meg, hogy hogy működött a rendszer. Ugye Ungar Anna is ezt jelölte ki, hogy ez legyen leírva, legyen feltárva, hogyha minden egyes elemét pontosan látjuk, akkor az egyrészt egyébként szerintem olyan szempontból a vagyon visszaszerzés, ez tényleg fontos, nem csak azért, mert az a közös vagyonunk, és azzal tudunk majd utána gazdálkodni, hanem azért is, mert valóban ezekkel a vagyonokkal utána emberek a saját szabadságukat, a saját politikai vagy gazdasági tőkéiket még mindig tudnák használni. Szerintem ilyen szempontból talán fontos, nem feltétlenül a vezetőszár és a címlapos börtönbüntetések, hanem az, hogy ne térhessenek vissza jogtalanul, hogy ne történhessen meg még egyszer, én is az igazságtétel tartom a legfontosabbnak.
2: Van egy hír, nem tudom mennyire igaz, a Facebookon videó dokumentálja, hogy Mága Zoltán visszafizette volna azt a pár százmilliót, amit itt az utolsó körben valami 500 millió értékben kapott, amiben az az érdekes, hogy ezt hivatalosan nem is ő kapta, hanem a fotósa. Na, itt zárjuk most ezt le. Galgóczi Eszter, Horn Gábor, köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

végszeret, nincs gond. Hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb végszered, nincs

veled, nincs gond, mert az ég veled, nincs gond, mert az ég veled. A stressz özön, a megszökők, a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exivőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszerek.

megőrzöd a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A napokban előtérbe került az örökbefogadás témája, miután Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy át fogják alakítani a rendszert. Szerinte ugyanis nem egy miniszternek a dolga, hogy arról döntsön, hogy ki fogadhat örökbe, hanem a szakembereké. Ez a döntés ugye az egyedülálló örökbefogadók esetére vonatkozik. Tegnap pedig a parlamentben azt mondta, hogy sok gyerek vár örökbefogadása, mert az előző kormány átláthatatlanul alakítgatta ki, ki fogadhat örökbe. A témában telefonon kapcsoljuk Zoller Andreát, a Fészek örökbefogadás segítő alapítvány kurató. Elnökét. Jó reggelt kívánunk! Köszönjük, hogy velünk van. Első körben azt kérdezném, hogy általánosan, hogyha megváltoztatja a kormány az örökbefogadási szabályokat, akkor mire lenne feltétlenül szüksége első körben, hogy módosítsák, később majd kitérünk az egyedülálló örökbefogadására, de általában milyen rendszer szintű problémák, nehézségek vannak?
2: A rendszer gyakorlatilag az örökbefogadást támogatná abban az esetben, hogyha a gyerekek szemtől, a gyerekek oldaláról, ha nézzük az örökbefogadást, akkor nagyon hosszú idő, mire ők örökbeadhatóvá nyilvánítottakká válnak. Ugye ezek több hónap, több éve kisgyerek életében, ez nagyon-nagyon fontos időszak, például egy újszülött, akit mondjuk 9-10 hónapos korában nyilvánítanak örökbefogadhatóvá, 9-10 hónapig, vagy kórházban van, csecsemőosztályon gondozzák, tehát hogy egyáltalán nem jó a gyerekeknek ez a nagyon-nagyon hosszú idő, ez a várakozás, ez valóban bürokratikus, de

0: Szóval nagyon körültekintően kell eljárniuk a szakembereknek, hogy valóban meggyőződjenek arról, hogy ez a gyerek örökbe adható-e.
1: Az egyedülállók ugye 2021 óta miniszteri jóváhagyás esetén fogadhatnak örökbe, elenyésző számú egyedülálló az, aki végül eljut odáig, hogy örökbe fogadhat egy gyermeket. Ön hogyan változtatna az egyedülállóknak az örökbefogadásának a szabályozásán? Kell egyáltalán rájuk vonatkozóan speciális szabály?
0: Azt gondolom, hogy nem kell. Tehát ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek az egyedülállóak, hiszen az egyszülős család is család, és igenis a gyermekek, olyan gyermekek esnek el a lehetőségtől, hogy családban éljenek, akit korábban az egyedülállók vállaltak. Tehát olyan gyerekeket vittek haza az egyedülállók, akiket egyébként házaspárok elutasítottak, nem vállaltak. Nagy rizikói terhességből született gyerekeket. Olyan gyerekeket, akik egészségkárosodással születtek, és vállalták ezek a gyerekek, ezeket a gyerekeket, ezek a szülők, és gyönyörű családok vannak, akik egyszülős családok is. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekeknek is hasznos. Amit hozzátennék, és ami nagyon fontos lenne, hogy az egyszülős családok támogatására figyelmet kell fordítani. Egyébként az örökbefogadott gyerekek támogatására is. Tehát, hogy azok a családok kapjanak olyan mentális támogatást, amitől ez sikeressé tud válni.
1: Magyar Péter tegnap a parlamentben azt mondta, hogy egyre kevesebben akarnak örökbe fogadni. Ennek mi lehet az oka?
0: Igazából nem tudom pontosan, hogy mi lehet ennek az oka. A gyerekek száma nem csökkent a rendszerben. Feltételezgethetünk arról, hogy korábban vállalnak jelenleg a családok gyermeket, és megszületnek azok a gyerekek, akiket várnak, hiszen az örökbefogadásra jelentkezők életkora általában 40 év fölötti, és ugye ez a meddőséggel arányosan összefügg.
1: Nem festenek túl pozitív képet a KSH adatai. 2020-ban 1700 örökbefogadható gyerek volt, még 2025-ben már 2400, bocsánat, és az alkalmas személyek száma pedig kevesebb, mint a felére csökkent, tehát az arány nagyon eltolódott. Segítene ezen az, hogyha az egyedülállók is örökbe fogadhatnának, érdemben segítene, tehát látható mértékben?
0: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokan bele sem mertek vágni a folyamatba, pontosan ugye ez a miniszteri engedélyhez kötött alkalmassági vizsgálat, ez túlságosan félelmetesnek tűnhetett nagyon sok embernek.
1: Még röviden utolsó kérdés, mennyire nehéz örökbefogadásra alkalmasnak minősülni? Itt most nem az egyedülállókra gondolok, hanem mondjuk a párokra, házaspárokra.
0: Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem nehéz, ha belegondolunk egy várandóságba, hányszor el kell menni az orvoshoz, védőnőhöz, milyen sok vizsgálatra van szükség. Ez körülbelül ugyanolyan, hogy készülünk, valamire időt szánunk, ami számunkra fontos az életünkben. Találkozunk szakemberekkel, akikkel beszélgetünk, elvégzünk egy tanfolyamot, ami jelenleg nem kötelező, hiszen időt szánunk arra, hogy az életünket meghatározó döntést meghozzuk, és egy környezettanulmány van benne, egy orvosi vizsgálat, hogy alkalmasak vagyunk-e, és egy pszichológusi elbeszélgetés. Tehát, hogy ezt hiszem, hogy ez mindenki számára vállalható, teljesíthető, nem félelmetes vizsgálat. Szakemberek nagyon kedvesek, akik ezeket a vizsgálatokat végzik. Nem szokott ebből probléma lenni. Én azt gondolom, hogy úgy kell erre gondolni, mint egy várandós gondozásra, hiszen egy gyermek érkezésére készülünk, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy vágjon bele, ha így kívánt családdá válni, egyedülálló is, nyugodtan.
1: Szoller Andreának, a Fészek Alapítvány kuratóriumi elnökének köszönjük, hogy megosztotta a gondolatait.

Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Márki-Zay Péter bejelentette, indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választásokon, majd a 2030-as országgyűlési választásokon is. Márki-Zay szerint 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az európai parlamentbe, és 2030-ban át szeretnék lépni a legalább 5%-os küszöböt. Márki-Zay Pétert kapcsoljuk.
3: Mondhatom, hogy ambiciózus tervek, vagy új ambíciók, vagy hát nem is tudom. Márki-Zay Péter, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok! Nem újak az ambíciók, csak félretettük ezeket a rendszerváltás érdekében.
3: Na de mi történt, hogy most elő kellett venni ismét? Elégedetlen?
4: Nem, demokrácia van. Tehát egy demokráciában már májusban a Mindenki Magyarország a Néppárt egy kongresszuson eldöntötte, hogy mostantól kezdve nincs okunk, hogy ne induljunk a választásokon, hiszen egy párt, ha létrejött, az azért jön létre, hogy a választásokon részt véve lehetőleg egy koalíciós kormány tagjaként majdan pozitívan befolyásolhassa Magyarország sorsát.
3: Azt mondja, ezt többször elmondta, hogy az első között támogatta a Tiszát Magyar Péter megjelenésének pillanatától kezdve gyakorlatilag, és 2025-ben vissza is léptek. Az a támogatás, az az erő, ahogy Magyar Péter mellett ön megszólalt az elsőkben, az megvan még?
4: Hogy nem? Hát most is az az érdekünk, hogy 4 évre megválasztottuk ezt a kormányt a mi támogatásunkkal és szavazatunkkal. Ennek a kormánynak el kell végeznie azt a feladatot, hogy lesz elszámoltatás, lesz demokrácia, lesznek fékek és ellensúlyok, felszámolják a korrupciót, és egy új, sokpárti, demokratikus mintaállamot építenek ki. Tehát ezt kell megkövetelnünk ettől a kormánytól, akit mi választottunk meg.
3: Hogyha 2030-ra úgy gondol, hogy ott elindulnak az országgyűlési választáson, ennek van előélete 2029, ott is 2 választás lesz önkormányzati, meg európai parlamenti. Nyilván úgy van értelme 30-ban elindulni, a 29-re már van programjuk, és meg is tudnak mutatkozni. Így tervezik?
4: Igen, igen. Hát nekünk a programunk az alapvetően nem változik. Ez Magyarország nyugati kultúrája, mert nyugati kultúra nélkül nincs nyugati életszínvonal, és ezáltal Magyarország felemelkedése. Ez a program, ez minden tisztességes pártnak a programja kell, hogy legyen, aki nem lopni akar, meg uralkodni akar, hanem szolgálni.
3: Látja azt a különbséget önvel, mondjuk a Tiszához képest, a ma ismert Tiszához képest meg tudja szólítani a választókat?
4: Hát 3 területet szeretnénk megjelölni, ahol azt gondolom, hogy kell, hogy változás legyen a mai Tiszához képest. Ugye egyrészt ugye egy koalíciós kormányról beszéltem, kellenek fékek és ellensúlyok. Egy egypárti fideszes kormányzatot most egy egypárti Tiszás álltott föl, mindennél nagyobb hatalom koncentrációval, hiszen még Orbán Viktornak sem volt soha ekkora többsége például a parlamentben, tehát ez, vagy éppen a társadalomban, hogyha úgy vesszük. Tehát kell egy fékekkel, ellensúlyokkal körbebástyázott, egy sokpárti, színes, demokratikus Magyarország, egy demokratikus mintaállam, ahol gyakorlatilag nem lehet túlhatalom, és egyeztetni kell, és párbeszéd kell legyen, emelkedett stílus kell legyen. Tehát ezt a demokratikus nyugati kultúrát szeretnénk meghonosítani először is. Másodjára ugye az elszámoltatás kérdése itt is szóba került, nyilvánvalóan a korrupció ellenességbe. Abban nem fér bele az, hogy egyszereplős közbeszerzések vannak, előre lezsírozott pályázatok vannak, ne adj Isten, egy meghívásos pályázati rendszert működtessenek. Tehát szerintem mindig nyílt versenyben a legjobb ár, legjobb ajánlat alapján kell kiválasztani a pályázókat. Ezt a fajta korrupciójelenséget, a tisztesség útját képviseli a Mindenki Magyarország a Néppárt. És végül harmadjára van egy nyugati kultúra, populizmus helyett, 5000 forintos benzinártámogatás, rezsicsökkentés, ársapkák, hatósági árak, monopóliumok, trafik, kaszinó, autópálya monopóliumok, közjegyzői és végrehajtói monopóliumokkal szemben azt a nyugati kultúrát, ahol az emberek sokkal jobb szolgáltatást kapnak, sokkal olcsóbban, azáltal, hogy mindig ezt a nyugati kultúrát képviselve egy versengő piaci modellben nem manipulálva az árakat, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokan azt gondolták, hogy ez az orbáni vagy kommunizmusban egyszer megbukott árszabályozás, ez jó bárkinek is, a benzinár vagy a rezsitámogatás vagy a rezsicsökkentés. Valójában azonban részben emiatt az energiaárak magasabbak voltak, és nem is csak a lakosságnak, hanem például a cégeknek, rengeteg cég zárt be és fog bezárni mindaddig, amíg az orbáni rezsicsökkentésnek nevezett humbug az életben van. Orosház üveggyár nem termelhetett tovább Magyarországon, mert Németországban 120 euró egy megawattóra gáz, nálunk meg 180. Tehát ezeket a populista, néphűítő intézkedéseket, amik csődbe visznek minden országot, mindig csődbe vettek a történelem során, ezeket fel kell számolni, populizmus helyett felelős kormányzás kell, és ehhez bátorság kell. Ennek a kormánynak szeretnénk bátorságot adni, hogy szakítson ezzel a bennünket nyomorba döntő múlttal, és a nyugati kultúrát, a nyugati versengő kapitalizmust, szabad versenyes kapitalizmust ölelje magához, mert csak úgy lesz gazdag, boldog és egészséges Magyarország.
3: Most úgy gondolja, hogy a Tisza kormánynak meg kellene szüntetnie azokat az intézkedéseket, amiket az előbb felsorolt, tehát például az ársapkát, vagy éppenséggel a rezsi árcsökkentést?
4: Természetesen például már most is kivezették a benzinástopot, ahogy Orbán is kivezette. Tehát mielőtt itt bárki bedőlne Orbánnak a populizmusának, 4 évvel ezelőtt Orbán Viktor is megszüntette a benzinárstoppot, mert az egy fenntarthatatlan intézkedés volt, és nagyon helyesen a Tisza kormány is megszüntette ezt. Nyilván lehet szociális segélyekkel a legszegényebb embereknek enyhíteni például az energiaszegénység problémáját, de eltorzítani a piaci működést, eltéríteni az árakat, ez rendkívül káros a gazdaságra. Nagyon sok esetben ténylegesen, hogyha végignézzük ezeket a még ma is élő intézkedéseket, a szegény emberek adójából a gazdagokat támogatták.
3: Hogyha most hallgat minket, néz minket valaki, joggal gondolhatja talán azt a székén ülve, hogy hát most, hogyha Márki Zaj elképzelései valósulnak meg, akkor minden, amit eddig kaptam, az elvészt, és akkor el tudja mondani, hogy ár és sapka az élelmiszereken, el tudja mondani, hogy rezsiárcsökkentés mondjuk a gázszámláján, oda van írva neki, hogy mennyit spórolt meg neki a jóságos magyar állam, minden számlára oda van írva. Tehát lesz egy olyan érzése, hogy jön a Márki Zaj Péter és elvesz mindent.
4: És ez egy hazugság volt eddig is. Tehát például Magyarországon volt a világon egyedül hatósági áras a csirkefarhát, és Magyarországon volt a legmagasabb a világon az élelmiszerinfláció. Hát ezt a kettő, ez nem véletlen. Tehát ez a néphűítő intézkedés csomag, ez tényleg csak az emberek meghűítésére szolgált. Valójában a, nem tudom, Lidl, Penny, Spar, ezek nem veszítettek egy fillért se soha. Nem jöttek ide a nyugati tulajdonosok, táskába hordták a pénzt ide a magyar fogyasztóknak. Nem. Valójában minden másnak az árát fölemelték, és a többi. Ugyanez volt a benzinástoppal is, még a fideszes versenyhivatal számolta ki. Választás előtt néhány héttel egyik médiafelületen be is számolt róla az egyik szakértőjük, hogy a benzinástoppal a magyar emberek rosszul jártak. Az orbáni benzinástopp után, annak kivezetése után, amikor Orbán kénytelen volt megszüntetni, magasabbak lettek az üzemanyagárak Magyarországon, mint lettek volna, ha nem lett volna benzinástopp. Tehát ezek puszta néphűítések arra szolgálnak, hogy populista intézkedésekkel csődbe víve az országot valaki választásokat tudja nyerni. Ezzel szakítani kell, ha Magyarország gazdag ország akar lenni.
3: Bátrabb magatartásra, bátrabb döntésekre ösztönözni a Tisza kormányt ezekben az ügyekben?
4: Elsősorban az elszámoltatás terén sokkal, sokkal bátrabbnak, mert addig nem lesz jogállam Magyarországon, amíg a legnagyobb bűnözők nyilvánvaló bűncselekmények után is szabadlábon vannak, költik a tőlünk lopott pénzt, és nem zárolják ezeket a pénzeket, és nem helyezik előzetesbe a bűnözőket.
3: Márki Zay Péter, köszönöm szépen. Az alaphír ugye az volt, hogy a Mindenki Magyarország, a mozgalom elindul pártként a következő
4: mindenki
3: választásokon.
4: Mindenki Magyarország, a néppárt.
3: Néppárt, bocsánat, hát igen, a mozgalom,
4: az
3: a mozgalom, a párt a párt.
4: Mozgalom. Önkormányzati választáson egy civil mozgalom, az európai és magyar parlamenti választásokon pedig a Mindenki Magyarország, a néppárt. Köszönöm.
3: Követni fogjuk. Köszönöm szépen, minden jót.
4: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tegnap már a TV Maci és Frédi és Béni is előkerült a parlamenti menetrendben. Én arra gondoltam, hogy hittem, hogy megjelent a lelki szemeim előtt, hogy Antal József egy pumukli figurával szavaz, de aztán ezt gyorsan el is hesegettem. De hát TV Maci meg Frédi Béni van, itt van velünk a parlamentben, politikusok a miniszterelnök kezében, illetve fideszes politikus által rajzolva. Meddig tart ez? Még erről fogunk beszélgetni többek között Negatila Tibor politikai elemzővel. Jó reggelt, szervusz!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Szóval mire számíthatunk még?
2: Hasonlókra.
1: Az mit jelent?
2: Hát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök személyiségi lelki alkatából következik, hogy bizonyos furcsaságokat, vagy legalábbis szokatlan dolgokat tapasztalunk. Nem volt még arra példa az elmúlt 36 évben, hogy egy miniszterelnök a parlamenti ülésteremben plüss állattal szavazgasson, tehát TV Macit vett Magyar Péter a kezébe, és azzal nyomogatta a szavazógombot, ugye Bohár Dániel tette közzé az ezzel kapcsolatos felvételt, hát ez fura.
1: Tehát a fideszes oldalon pedig Pócs János rajzolgat, egyébként egész jó rajzot.
2: Igen.
1: Frédiről és Béniről.
2: Mégiscsak más, hogyha egy, bár az is egy kissé furcsa, hogyha egy országgyűlési képviselő ilyennel tölti az idejét a munka közben, tehát én el tudnék képzelni más tevékenységet is, mondjuk aktívan odafigyelni az illető szónokra, de Pócs János mégsem miniszterelnök. Magyar Péter miniszterelnök. Én úgy látom, hogy néha az az érzésem, mintha már értené, hogy a miniszterelnöki tisztséghez azért valamiféle méltóság járul, valamikor meg úgy tűnik, hogy mégsem érti. Tehát amikor előveszi a TV Macit, akkor inkább
1: ez egy... Ez baj?
2: hát inkább egy rakoncátlan kisgyerekre hasonlít, mint egy valódi miniszterelnökre. Tehát ilyen értelemben baj, igen. Tehát nem tudok olyan európai miniszterelnököt mondani, aki előveszi szavazás közben a játékát.
1: Van, aki erre azt mondja, hogy emberközelivé, és hogy mondjam, széles körű nyilvánosságba bejutóvá teszi a parlamenti ülést.
2: Hát odafigyelünk, és ez kétségtelen, azt nem tagadom, hogy a Plüss Maci, illetve a Magyar Péter és TV Maci
1: együtt szerepése. Nem pusztán egy kommunikációs technika ez a miniszterelnök
2: részére? Nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy ilyen spontán dolog volt, tehát hogy nem egy előre hosszan kimódolt. Azért szóval egyet azért vegyünk észre. Szóval a miniszterelnöki tisztségnek van egy vezetői étosza, tehát ő minket vezet, valamennyiünket. Most a miniszterelnöknek, egy vezetőnek példát kell mutatnia, meg kell mutatnia nekünk az irányt. Tehát egyfajta tekintélyre jár a mindenkori vezetőnek a pozíciója. Na most ezzel azért nem nehezen fér össze, hogy a miniszterelnök fogja magát kamerák előtt, előveszi a TV Macit, és azzal nyomogatja a szavazógombot. Tehát ez nagyon furcsa.
1: Az, hogy ennek milyen megítélése lesz a választók szemében, az egy dolog. De a másik része, és ez pedig a Tisza szavazóknál érdekes, hogy miképp csapódhat le, az a tegnap előtti hír, melyet a 444 szellőztetett meg, nevezetesen, hogy tavaly novemberben egy komoly nézeteltérés volt a Tisza pártban. Radnai és csapata, ugye Radnai Márk és mellette pár ismertebb politikus, Nagy Ervin, Ruszin Szendi, Romulus és még mások, szóvá tették Magyar Péter vezetési stílusát, és Magyar Péter és Tóth Péter stílusát, és ebből volt egy nagyon komoly konfliktus, amit aztán a végén sikerült rendezni, de állítólag pattanásig feszült volt a hangulat, és nagyon kevésen múlt, hogy ott ne történjen pártszakadás, vagy Magyar Péter háttérbe lépése, mindez 6 hónappal, fél évvel a választások előtt. Ez miképpen csapódhat le például a Tisza szavazóknál?
2: Valaki ki akarja pöckölni Radnai Márkot a pártból, vagy legalábbis még kijebb. Nekem ez a benyomásom a cikket olvasva, már megint Radnai Márk az egyik célpont. Ugye a 444.hu volt az, amelyik előszedte, hogy Radnai Márk apja találkozott Rogán Antallal, aztán...
1: Nem Rogán Antallal, Rogán Antall egyik emberével.
2: Rogán Antall egyik emberével, igen, köszönöm a kiigazítást, de mégiscsak Rogán Antall környezetével hozta összefüggésbe Radnai egyik rokonát a 444.hu. Aztán ugye a G7 az augusztus 20-i közbeszerzési eljárás kapcsán megint Radnai Márkot emlegette. Tehát ennek a cikknek az olvasása kapcsán, és az a mondani valóm lényege, van egy olyan benyomásom, hogy a Tisza párton belüli konfliktus olyan értelemben folytatódik tovább, hogy minthogyha egyesek Radnai Márkot akarják minél kijebb szorítani. Ugye ne felejtsük el, Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, elnökségi tag, tehát mint így ilyen, akár még arról is lehetett volna szó, hogy miniszteri, de legalábbis államtitkári tisztséget fog viselni a Tisza kormányban, na ő most ebből semmit nem kapott. Be kellett térni egy ilyen homályos feladatú kormánybiztosi megbizatással. Szó volt arról, hogy megalapítják az Emberséges Magyarország Intézetet, nem tudom ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Most ugye azt látjuk, hogy van egy ilyen közvélemény szondázó, vagy a vélemények beépítését szolgáló félig meddig állami magán projekt, amelybe begyűjtik a véleményeket, szóval Radnai Márk nem kapta meg azt a pozíciót, amiben esetleg reménykedhetett. Abban egyébként Magyar Péternek igaza van, hogy...
1: Bocsánat, csak hogy
2: igen.
1: Hozzátegyem, Magyar Pétert is megkérdezték erről, és azt mondta, hogy teljes a bizalma Radnai Márkban, és bár volt vita kettő között, de ezt megbeszélték. Ez nem egy normális dolog, akár egy pártban, akár egy családban, van vita, megbeszélik, és megy tovább az élet.
2: Igen, csak azt látom, hogy Rannai Márk azért, minthogyha kifelé szorult volna.
1: Ott ürögtem a miniszterelnök mögött minden.
2: De nincs benne a kormányban. És Ruf Bálint, aki jóval később csatlakozott a közösséghez, rögtön ugye a miniszterelnökséget vezető miniszter lett. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván ezek az ellentétek folytatódnak, de ebben önmagában nagy extra nincsen. Tehát valóban nagy volt a tét tavaly össze, hogy sikerül az a jelöltállítást megcsinálni a Tiszapártnak. Ez óhatatlanul hozott volna amúgy is feszültségeket. Ki az, aki bekerül a befutóhelyre, ki az, aki nem, ki milyen pozíciókhoz kap. Tehát én azt gondolom, hogy párt életében ez óhatatlanul okoz feszültséget, mint ahogy a kormányzati pozíció is. Ki kap pozíciót, ki nem.
1: De hát bocsánat, azért ellentmond ennek ellentmond, hogy itt a pozícióosztásnál, hogy a Radnai féle csapatban, ahol ugye a hírek szerint Nagy Ervin, Ruszin Szendi Romulus szerepelt, és Meritei Barna, hát azért Nagy Ervin pozícióban van, Ruszin Szendi Romulus miniszter, ráadásul úgy miniszter, és idézőjelben védett miniszter, hogy volt egy elég kínos története az általa kinevezett, vagy az általa előtérbe helyezett titkosszolgálati vezetővel, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy ezek az emberek partvonalra kerültek volna a Tiszapártban.
2: Hát azért Nagy Ervin nem kapott miniszteri pozíciót, ő neki be kellett érni egy államtitkári pozícióval, amikor kérdezték még a kormányváltás előtt, hogy...
1: De nem lehet ez egy struktúra része? Hát nem látni csalódott embereket?
2: De ez egy struktúra része, csak nem mindegy, hogy a struktúrán belül az ember milyen pozíciót kap.
1: És csalódottak ezek az emberek szerinted?
2: Hát erről nyilván Nagy Ervin kell megkérdezni. Szerintem Nagy Ervin egy kicsit csalódott volt, mert amikor megkérdezték tőle még a kormányváltás előtt jóval, hogy miniszteri tisztséget el tudná képzelni magának, akkor azt mondta, hogy ha felkérnék ilyesmire, nem futna el előle. Ehhez képest valóban nem kérték fel miniszternek, és azért nem ugyanolyan egy államtitkári pozíció, mint egy miniszteri pozíció.
1: Tehát akkor szerinted a pártban lévő törésvonalak, azok megvannak, de nagy baj nincsen, a párt egyben van.
2: Így van.
1: És a jövőre nézve, ez mit jelenthet? Mint szavazók szempontjából, mint a párt
2: struktúra szempontjából. Az általad mondott összefoglaló az szerintem pontos, tehát vannak törésvonalak, vannak bizonyos személy vagy akár politikai ellentétek, de ezek jelenleg nincsenek érdemi hatással a Tiszapárt akcióképességére, illetve a parlamenti munkára, ha megnézzük a szavazásokat, még a titkos szavazásokon is azért érvényesül a frakciófegyelem. Én például arra számítok, hogy a mai alkotmánybíró jelöltekről szóló szavazáson is át fognak menni a Tiszapárt által javasolt jelöltek a parlamentben, annak ellenére, hogy kétharmados többség kell.
1: Tehát ehhez azért nem kell túl nagy kockázat, hogy ezt a jóslatot
2: megvalósulni kell, csak érted, hogyha komolyabb, nagyobb ellentétek volnának a Tiszán belül, amelyek a párt akcióképességére, fegyelmére hatnának, akkor már nem biztos, hogy átmennének ezek a jelöltek, de erről szó nincsen. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt május 9-e óta tartó szavazásokat, akkor azt látjuk, hogy a Tisza frakció vezető tudta szállítani a szavazatokat, tehát hogy a kormány mögött jelenleg valóban stabil frakció áll, a frakció megadja a szükséges politikai támogatást a kormány számára, és ez egyébként biztató. Tehát a 444.hu által előhozott tavaly novemberi ellentétek ellenére is azért alapvetően azt tudjuk mondani, hogy a Tisza párt jelenleg megfelelően működik, legalábbis képes a kormány politikai hátterét biztosítani a frakció.
1: Egy percünk van, és említetted az alkotmánybírókat, erre akartam még kitérni. Ugye Ligeti Miklós személye, az nagyon érdekes, ugye a vagyonvisszaszerzés főnökeként emlegették, leendő főnökeként, majd úgy tűnik, hogy most alkotmánybíró lesz. A Tisza szavazókban érződött egyfajta csalódottság az, hogy nem ő lett a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a vezetője, most, hogy alkotmánybíró lett. Ez a Tisza szavazóknak elégtétel, vagy továbbra is azt mondják, hogy ez ezzel, hogy mondjam, kárpótolták őt.
2: Hát még nem lett alkotmánybíróban.
1: De hát te mondtad, hogy valószínűleg azért az lesz.
2: Igen, ma délutántól már egy megválasztott alkotmánybírónak lehet majd tekinteni. Igen, egyfajta elégtétel és vigasztí, nem csak Ligati Miklós számára, hanem azon tisztelt szavazók, kommentelők számára is, akik felháborodottan vették tudomásul, hogy nem a kedvencük lett a vagyon visszaszerzési hivatal elnöke.
1: Nagy Attila Tibor, köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm szépen. Thank you.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megszavazta az országgyűlés az Alkotmánybíróság új tagjait. A titkos szavazáson Kronovszki Nórára, Kovács András Györgyre, Ligeti Miklósra, Szomora Zsoltra és Orosz Árpád Gáborra egyaránt 130 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az új tagok megválasztására azért volt szükség, mert az alaptörvény 17. módosítása visszaállította az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. Hag Pétert kérdezzük.
2: Egyetemi tanár, alkotmányjogász, tehát a vendégünk, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Azt mondták a meghallgatáson a leendő alkotmánybírók, akik már valódiak, hogy vissza kell állítani az alkotmánybíróság tekintélyét. Működésben is, és a súlyában is. Ez tönkrement az elmúlt bő egy évtizedben?
3: Igen, azt gondolom, hogy a Fidesz 16 éves kormányzás alatt az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy rögtön az